0: Táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentést Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy leccser és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina.
1: Időjárás.
2: Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
3: Manna

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling, kicking me out of my chair. Romans 15:13 says, may the God of...
2: A rómaiakhoz írt levél 15:13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt két évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
1: Thanks for giving my new single, Good Feeling. Listen.

0: nekem.
1: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
2: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
3: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
2: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Yeah, yeah.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A kételkedés szó azt jelenti, hogy út nélkül való, de mi soha nem vagyunk út nélkül, mert Jézus az út. Hogy források nélkül való, hogy szégyenben lévő, kétségekben, megzavarodva, veszteségben, hogy két út előtt álló, és nem tudni, hogy melyiket válasszuk. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, és engedni neki, hogy vezessen minket, majd maga biztosan előre kell mennünk, és tennünk kell, amiről hisszük, hogy ő kéri tőlünk. A Jakab 1:5-8 terjedő versek tanítanak néhány igen jó dolgot a kételkedésről. Nézzük meg ezt. Jakab 1:5-8. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki nem csak azoknak ad, akik jók voltak, hanem aki készségesen és szemre hányás nélkül ad mindenkinek, és most figyeljetek, mert ez fontos, anélkül, hogy neheztelne ránk, vagy hibáztatna minket. És ha megnézzük a Jakab 1-et az első verstől, ott láthatjuk, hogy ő a próbák idejéről beszél, ami a szellemi növekedésnek az ideje is. Szóval akár azt is mondhatnám, hogy még ha nagy bajba kerültünk is, de kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, és még akkor is, ha a probléma az én hibámból van, ha a mi tudatlanságunkkal nyitottunk ajtót, de kérem Isten bocsánatát, akkor ő meg fogja bocsájtani a bűnömet, és nem fog hibát keresni bennem, nem fog szemrehányást tenni nekem, hanem segíteni fog nekem és neked is. Nos, ez aztán jó hír. Hát nem nagyszerű hír tudni azt, hogy nem kell mindig jónak lenned ahhoz, hogy Isten segítsen neked? Vetítsük ki újra. És meg is kapja. Következő vers. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, vagy bizonytalankodva. Itt most meg is állok egy percre, és szeretnélek bátorítani, hogy higgyétek el, nem számít, milyen rosszak voltatok, Isten segíteni akar nektek. És abban a pillanatban, hogy megkéred őt, hogy bocsásson meg onnantól, az egy elintézett dolog. Sőt, ha őszintén megtérsz a bűnödből, akkor egy pillanatra sem kell bűntudatot érezned. Ó, Joyce, ez nem lehet ennyire szép. Ó, dehogy nem, Isten nagyon jó. Ó, igen, Isten nagyon jó. Szerintem ő sokkal jobb, mint amilyennek mi gondoljuk. Ó, igen. Gondoljátok át ezt. Sőt, elmondok nektek valamit, amire 3 hete jöttem rá, és ami szinte túl sok ahhoz, hogy befogadjam. Tudjátok, hogy Isten kapcsolatra teremtett minket? És ahhoz, hogy kapcsolatban légy valakivel, ahhoz meg kell tenned valamit, még ha elsőre nem is ismered ezt fel, de szinte előre el kell döntened, hogy bármit is tesz a kapcsolatotok során, ami idegesít téged, megbánt téged, irritál téged, vagy fájdalmat okoz neked, azt meg kell bocsájtani neki. Különben, ha ezt nem teszed meg, akkor véget ér a kapcsolat. Dévvel való kapcsolatom okán gondolkoztam ezen. Tudjátok, már 45 éve házasok vagyunk, és nagyon sokszor meg kellett bocsájtanunk egymásnak, talán több ezer alkalommal. Régen nagyon nehéz volt ez, de most már könnyű. Úgy vagyok vele, hogy többé nem pazarolom az energiámat veszekedésre. Megbocsájtok neked, mehetsz a dolgodra. Nincs többé energiám az ilyesmire. De most tényleg, ha továbbra is Dév felesége szándékozom maradni, és ez így van, akkor valójában már eldöntöttem, hogy akármit is csinál, én megbocsájtok majd neki. Hányan értitek, miről beszélek? Oké. Hányatoknak vannak gyerekei? Nos, van itt bárki ebben a teremben, aki arra számít, hogy a gyereke soha többé nem fogja őt megbántani, vagy nem fog csalódást okozni? Nem, ennél okosabbak vagyunk. Én úgy hiszem, hogy ti már eldöntöttétek, hogy kitartotok a gyerek mellett. Olyan könnyű megbocsájtani azoknak, akiket szeretsz. Szóval végig gondoltam ezt, és tudjátok mit? A Biblia azt mondja, hogy Isten már az elejétől a végéig ismeri az életünket. hogy ő már minden egyes szóról tud, amit mi még ki sem mondtunk. Tehát bármit is fogunk elrontani az életünkben, és sok ilyen lesz. Ő már ismeri ezeket. És ahhoz, hogy kapcsolatban maradjon velünk, ő már előre eldöntötte, hogy megbocsájt nekünk. Nekünk csak kérnünk kell ezt, majd el kell fogadnunk. Szerintem ez olyan elképesztően nagyszerű, hogy az ember alig tudja elfogadni. Kérjetek és vegyétek el, hogy az örömötök teljes legyen, ne pedig kérjetek és kételkedjetek, kérjetek és kételkedjetek. Csak kérjetek és vegyétek el. Bármit is fogunk elrontani az életben, Isten arra már 2000 éve biztosította számunkra a megbocsájtást, amikor Jézus meghalt a kereszten. Isten már megvásárolta mindazt a megbocsájtást, amire a Föld összes lakosának szüksége lehet. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy beismerjük a bűnünket, megvalljuk azt, és hajlandóak vagyunk elfordulni tőle, és akkor a Biblia szerint ő megbocsájtja a bűnünket, és elveszi a bűntudatot. Nekem sok időbe telt, de végül elkaptam a gonoszt. És most már tudom, hogy ha megbántam a dolgot, és még mindig megpróbál bűntudatot ébreszteni bennem, akkor az egy hamis bűntudat, és én nem veszem azt magamra. Mert hazugság, hamis dolog, mert a bűneimet már olyan messzire vetett el Isten, amilyen messze a kelet van a nyugattól, és nem emlékezik meg róla, mert olyan messzire eltávolította azt, akkor hogy érezhetnék bűntudatot valami olyasmi miatt, ami már nem is létezik? Wow! De jó ég! Túl szép, hogy igaz legyen. A Message Biblia fordítás azt mondja a Jakab 1-ben, bátran kérj Istentől, hittel, minden kételkedés nélkül. Azok az emberek, akik aggodva imádkoznak, olyanok, mint a szélfutta hullámok. Ne hidd, hogy így bármit is kaphatsz a mestertől, hogy csak hánykolódsz a tengeren, és megpróbálsz minden lehetőséget nyitva tartani. Isten azt akarja, hogy bátran imádkozzunk. Ne pedig úgy, hogy ó, Istenem, ha csak annyit tennél, Istenem, ha csak még egyszer megbocsájtanál, akkor megígérem, hogy többé nem teszem ezt. Dehogy is nem fogod. Egészen biztos, hogy újra megteszed, más szóval ennyi erővel úgy is imádkozhatsz, hogy Istenem, fogalmam sincs, hányszor kell még megbocsájtanod ezért. Nos, az egy másik dolog, ha minden nap egy laza hozzáállással kelsz fel, és bűnöket követsz el, és még csak nem is érdekel. Én olyan emberekhez beszélek, akik teljes szívükből keresik Istent, és szeretik őt, és akik a helyes dolgokat akarják tenni, de közben hibákat követnek el. Tudjátok, Isten a szívek Istene. Ő látja a szívünket. Hogyan mondhatnánk különben, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt? Amikor Dávid gyilkosságot követett el, és házasságtörést, hazudott, és mindenféle problémát okozott, és biztos, hogy megbántotta Istent. De a Biblia mégis azt mondja, jóval azután, hogy Dávid már elkövette a bűneit. Hogy Dávid egy szívem szerint való férfi. Miért? Mert Dávid tényleg szerette Istent. Egyszerűen csak bekattant egy időre. Előfordult már veled, hogy miközben szeretted Istent, mégis komolyan bekattantál egy időre. Amen. Szeretnék elmondani nektek valamit, ami a Bibliában van. A tolvaj azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Jézus azt mondta, most figyeljetek, én azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt, és hogy bőséges legyen az életük egészen túlcsorduló. De nem tudjuk élvezni az életünket kételkedések, félelmek és aggódások közepette, meg még egyéb kilódásokban sértetten és bűntudattól szenvedve. Csak úgy tudjuk élvezni az életünket, ha megtanuljuk elhinni az igét, ha bátran élünk, és azt mondjuk, ezek az ígéretek nekem szólnak. Nem csak úgy mindenkinek, hanem személyesen nekem. Az Efézus 3.20 azt mondja, hogy Isten pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben és hatalmasabban, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Nézzük meg az Efézus 3.12-t. A benne való hitünk miatt, ezt ne felejtsétek el, bátorságunk, magabiztosságunk és szabad utunk van bizodalommal, vagyis szabadon megközelíthetjük Istent félelmek nélkül. Olvassuk újra. A benne való hitünk miatt. Hogyan működik ez? Hitáltal, nem a saját tökéletességünk vagy a jó cselekedeteink miatt, amikor tudod, hogy milyen csirkefogó vagy. Akkor hogyan máshogy jöhetnél Istenhez, mint hitáltal? Mert a benne való hitünk miatt merünk kérni. Merünk. Hisszük, hogy ha belelépünk a vörös tengerbe, akkor az ketté válik. Elhisszük, hogy Isten igéje igaz, és bevállaljuk, hogy úgy is cselekszünk, mintha elhinnénk azt. Merjük bátorsággal és magabiztosan megközelíteni őt, anélkül, hogy visszafognánk magunkat. Szabadon. És félelmek nélkül. Amikor megközelítjük Istent, még azon sem kell gondolkoznunk, hogy vajon mérges-e ránk. Mindig megítéled magadat? Te vagy a saját bírád? Esküdszéked és ügyészed? És az ítélet mindig ugyanaz? Bűnös? Bűnös. Minden mozdulatodat megítéled? Nem kellett volna ezt tennem? Nem kellett volna azt mondanom? Jobban kellett volna viselkednem? Nem kellett volna megvennem azt? Nem kellett volna oda mennem? Nem kellett volna megennem azt? Nem imádkoztam elég hosszan, nem a megfelelő fejezetet olvastam el a Bibliában, ma nem vallottam meg az igét, nem öleltem meg a gyerekeimet, túl sokat költöttem a boltban, túl sokat beszélek. Csendesebbnek kéne lennem, jobb anyának kéne lennem, jobb apának, jobb nagymamának, jobb feleségnek kéne lennem. Bingo, igazad van! Pont ez a lényeg. Olvasok egy könyvet, amit egy férfi írt, és elmeséli, hogy miután egyik este prédikált, egy másik férfi odament hozzá azzal, hogy az üzeneted nagyon sértő volt számomra, mert tele vagy büszkeséggel, és a férfi azt felelte, bingo, igazad van. Aztán így folytatta, de már sokkal jobb vagyok, mint évekkel ezelőtt, akkor kellett volna látnod. De látjátok, ez az evangélium jó híre, hogy mindannyian sok hibát követünk el állandóan, de ez nem számít. Nem úgy kelek fel reggelente, hogy gyenge akarok lenni aznap. De mindannyiunknak vannak gyengeségei. Egyszerűen csak vannak. És ha nem lennének, akkor Jézusnak nem kellett volna keresztül mennie mindazokon, amiket keresztül ment. Hallottok engem? És ha szeretnétek a törvény alatt élni, akkor szívetek joga, de én egyáltalán nem ajánlom. Nem lehet úgy élni, mint ahogy a galaták próbálkoztak. Két szövetség szerint. A Biblia azt mondja a Galata 4-ben, hogy a két szövetséget két gyermek jelképezi, akik Ábrahám és Sára gyerekei voltak. Az egyik a test cselekedetei szerint született, és a szolgaságot és a megkötözöttséget jelképezte. A másik csodálatos módon az ígéret szerint született, és az ő neve nevetést jelentett. Ha szeretnéd élvezni az életedet, akkor engedd, hogy Isten Isten legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy hinned kell az igében. Kelj fel reggelente, és tedd meg a tőled telhető legjobbat. Tudd, hogy Isten látja és érti a szívedet, és ha szereted őt, csak szeresd Istent, és engedd, hogy ő szeressen téged. Hadd szóljon az egész a kapcsolatról, és ne a tökéletességedről. Ne találj minden nap 20 új indokot arra, hogy mérges légy önmagadra. Legyünk olyanok, mint János apostol, aki azt mondta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hát nem csodálatos ez? A János evangéliumában van ez, amit János írt. Önmagáról beszélt ekkor, amikor háromszor is azt írta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret. Dávid meg azt mondta, én Isten felkentje vagyok. Nos, a legtöbben nem gondolnánk, hogy ilyet állíthatunk.
2: Mit képzelsz? Ki vagy te? Isten felkentje? Wow.
1: Többé ne próbáld lenyűgözni magad a tökéletességeddel. Na gyerünk, ezt valakinek le kell írnia. Azt akartam mondani, hogy többé ne próbálj lenyűgözni másokat, de valójában önmagunkat próbáljuk lenyűgözni. Többé ne akard lenyűgözni magad a tökéletességeddel, és csak mondd azt, Istenem, akkora káosz vagyok, hogy nem tudom, hogyan tudnál bármit is tenni értem, de te azt mondtad, hogy megtennéd ezt, úgyhogy én elfogadom. Én elfogadom ezt. Tudom, hogy nem tartok ott, ahol tartanom kellene, de hála Istennek nem is ott tartok, ahol régen. Jól vagyok, és jó úton járok. Amen. Nem vagyok ez, nem vagyok az, nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok. Igen, mindannyiunknak változni kell. Ehhez nem fér kétség, de te nem tudod megváltoztatni önmagadat. És ha nem hiszel nekem, akkor csak próbálkozz tovább. Szállj még rá erre 3, 4, 5, 6, esetleg 10 évet. És amikor teljesen és totálisan kimerültél a saját erőfeszítéseidtől, akkor olvasd el újra a Galata 3:1-3-at, és akkor talán majd hiszel nekem. Nézzük meg. Galata 3:1-3-ig. Ó, ti szegény, buta, szeleburdi, meggondolatlan és esztelen Kentuckyak. Tudom, hogy nem mindenki Kentuckyból való, aki a tévében néz minket, de ez a ti országotokra is vonatkozik. Ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt olyan szemléletesen írtuk le Jézus Krisztust, a Messiást, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Szent Lelket, vagy az ige örömhírének megvallásából származó hit alapján? Figyeljetek! A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket? A ti saját tökéletességetek alapján történt ez, vagy egyszerűen csak az örömhírben való hit által? Hogyan fogadtátok el Krisztust? A saját magatok végére értetek, és azt mondtátok, én vagyok a legbénább ember, aki létezett, teljes káosz az életem, és semmit sem tehetek, hogy megjavítsam azt. Istenem, rád bízom magamat. Kérlek, bocsáss meg, és fogadj el úgy, ahogy vagyok. És ez volt az életének a legboldogabb napja. Most nézzük meg a 3. verset. Ennyire esztelenek és buták vagytok? Amit a Szentlélekkel kezdtetek el, az új szellemi életeteket, azt most testben akarjátok befejezni, és így akarjátok elérni a tökéletességeteket? Nem tudjátok megváltoztatni magatokat. Nos, akkor mit tegyek, Joyce? Ha tudom, hogy van egy terület az életemben, aminek változnia kell, megmondom én, hogy mit tegyél. Egyetértésben vagy Istennel, mert nem is tudnád, hogy valami gond van veled, ha a Szent Szellem nem győzne meg erről. És amikor meggyőz téged, akkor nem kéne, hogy vádlást érez. A meggyőzésnek az a célja, hogy kiemeljen téged a problémádból, nem pedig az, hogy beledöngöljön. Amen. Sőt, amikor Isten meggyőz minket, akkor a Jelenések 3.19 szerint lelkesnek kéne lennünk emiatt, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. Tehát légy lelkes és buzgó, amikor Isten rámutat egy hibádra. Valójában ezt mondja. Miért dorgál meg téged? Nem azért, hogy rosszul érezd magad, hanem hogy győztes légy. Tehát az első dolog az, hogy hálával fogadod azt a dorgálást. Igen, Istenem, igazad van. Bingo. Az vagyok, akinek mondasz. Tele vagyok büszkeséggel és zűrzavarral. Bármit is mond neked. Lusta vagy, nehéz veled kijönni. Állandóan panaszkodsz, minden túl könnyen feladsz. Akármit is mond, mondd azt. Egyetértek, Istenem, pontosan ez vagyok, és nagyon sajnálom, bocsáss meg, kérlek. És Istenem, én bízom abban, hogy te majd dolgozol bennem, és megváltoztatsz engem. Aztán a következőt kell tenned. A Biblia megmondja, hogy mit tegyünk. De nem azt mondja, hogy próbáljuk megváltoztatni magunkat. Láttál már gyümölcsfát, ami megpróbál úgy gyümölcsöt teremni, hogy... Nincs gyümölcs. Még egyszer megpróbálom. Mit mond a János 15? Ha bennem maradtok, és az én igém bennetek marad, akkor sok gyümölcsöt teremtek majd. Tehát mit tegyél? Bármilyen területen is dorgált meg Isten, fogd a Bibliádat, és tanulmányozd azt a dolgot. Szerintem sokszor nem megfelelően használjuk az Isten igéjét. Igen, nagyszerű, ha egy év alatt el akarod olvasni a Bibliádat. De hadd mondjak valamit. Ha hirtelen haragú vagy, akkor nem a növekedést kell tanulmányoznod. Ugyan már? Akkor azokat kell tanulmányoznod, amiket a haragról találsz. Úgy használd az igét, mint a gyógyszert. Ha a fejed fáj, akkor nem raktapaszt teszel rá. Tudod, mit kell tenned? Beveszel egy aspirint, vagy egy Advilt, vagy egy Tylont, vagy lehet, hogy olyan szellemi vagy, hogy nincs ezekre szükséged, csak imádkoznod kell. Nem tudom, de te tudod, hogy mit kell tenned. Ha megvágod magad, akkor lefertőtleníted. Nem próbálsz aspirint enni a vágásba. Isten igéje is olyan, mint a gyógyszer.

0: közel sem kerül annyi időbe, hogy lehiggadjak. És amikor még többet tanulmányozom ezt, akkor észreveszem, hogy már nem is gurulok méregbe úgy, mint régen. És mire 30 vagy 40 évet tanulmányozom ezt, akkor már szinte nem is tudsz felmérgesíteni. Mindannyian egy úton haladunk. Isten dicsőségről dicsőségre változtat meg minket, nem amikor küszködünk, meg bűnösnek érezzük magunkat, mikor utáljuk magunkat, és állandóan mérgesek vagyunk magunkra, és éket verünk Isten és önmagunk közé, hanem amikor merünk bátran a trón elé menni, és azt mondani: Istenem, tudom, hogy mindenféle bajom van, hogy időt spóroljunk meg, bajoknak fogjuk hívni ezeket. De olyan hálás vagyok. Most figyeljetek, ezt nehéz lesz lenyelni. De olyan hálás vagyok, amiért te mindig örömedet leled bennem. Azt mondod erre, várj egy percet. Elfogadom a megbocsájtás, meg az irgalom dolgot, de hogy örömét leli bennem? Isten nem lelheti örömét bennem. De igen. Azt feleled, nem, biztos nem, de igen. Nem, biztos nem, de igen. Kétszer fordult elő a Máté 3-ban, és Máté 13-ban van megírva, amikor egy hang hallatszott a mennyből, és azt mondta Jézusról: ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szóval szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi történt volna, ha Jézus azt mondta volna: ó, nem, nem, nem. Azt feleled erre: persze, hogy Isten örömét lelte Jézusban, Jézus büntelen volt, és soha semmi rosszat nem tett. Nos igen, de tudjátok, hogy a Biblia szerint mi kell ahhoz, hogy Isten örömét lelje bennünk? Nézzük meg a János 6.28-at. János 6.28 és 29. Ó, gyerünk, gyerünk, fiúk, ez annyira jó. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy rendszeresen Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, mit tegyünk, hogy Isten kívánalmait teljesítsük. Más szóval, mit tegyünk, hogy Isten kedvére tegyünk? Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Tehát Jézus soha semmi rosszat nem tett. Mi állandóan elrontunk dolgokat, de ha ő benne hiszünk, akkor Isten úgy lát minket, ahogy őt. És bármi is jár Jézusnak, mi örökös társai vagyunk neki, vele együtt öröklünk, vagyis amikor Isten a mennyből szólt, és azt mondta: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor azt mindazokról is mondta, akik Krisztusban vannak. Ó, te jó ég, lehet, hogy körbefutom az épületet, nem is tudom. Krisztusban újjászülettünk. Isten megszentelt minket Krisztusban. Krisztusban megváltást nyertünk. Mivel benne vagyunk, az ő nevében imádkozhatunk, és az imáink választ nyernek. Gyerünk, le kell ráznotok magatokra minden buta gondolkozást. Nem, Istennek nem kedves minden, amit teszünk, de mi kedvesek vagyunk számára.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Isten próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven. És akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy robit. Úgy lecsegett a foga alatt a ceruza.
2: A grafit ceruza?
1: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Isten. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
2: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott s akkor?
1: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
2: A biztonságra is?
1: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
2: Aha.
1: De maga a...
2: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is?
1: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem okay. hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémítani, elcsendesíteni az adott szolgálót vagy evangelizátort. De egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy

0: van velem a londoni kiküldöttünk, apostoli szolgálónk, evangelistánk és pásztorunk, az ifjú Kovács Dávid. Hello Dávid, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Köszöntöm a rádióhallgatókat is.
0: Az igazán hírértékű a te itt létedben az, hogy végre egy olyan testvérrel beszélgethetek, ráadásul házunk tájáról, az Omegából, aki a bőrén tapasztalja Nyugat-Európa áldásait és kihívásait. Beszélgethetünk az Angliában élő magyarok életéről, arról, hogy hogyan szolgálsz feléjük. Körképet adunk valójában hangban egy magyar apostol evangelista pásztor szemén és szívén keresztül, és természetesen ezt is majd szétszálazzuk a hallgatóinknak, mert szerintem már sokan beleborzongtak abba, hogy mi az, hogy apostol, ott van ez a Bibliában, de azért a 21. században ne beszéljünk már ilyen pozícióról, de fogunk beszélni erről, meg még arról is, hogy mit csinál egy evangelista. Hát azért nagyjából az emberek a pásztorok szolgálatával tisztában vannak.
1: Hát ez így van, mert az a hétköznapi megközelítés, igazából azt halljuk a legtöbbet, hogy a pásztor itt, vagy a pásztor ott.
0: Igen.
1: Az evangélista az olyan háttérszerep, az apostol pedig egy olyan újdonság, amit nem tudnak még az emberek hova tenni, mert folyamatosan abban vannak benne, hogy ez akkor mennyire is aktuális, vagy mennyire volt csak abban az időben.
0: Igen.
1: Én személyesen ezt konkrétan úgy élem meg, hogy nem is feltétlen használom ezt a nagy titulost, amire felkentek, hogy most így külön apostoli titulost előhívjam bárhol is, vagy megnevezzem, hanem én ezt úgy látom, hogy tényleg az Istentől átvettem egy olyan küldetést, hogy ki lettem küldve, meg lettem áltva, fel lettem hatalmazva, hiszen az apostoli szó is arra vonatkozik, főleg mostanában már, hogy egy kiküldött egy bizonyos céllal. És itt a bizonyos cél, azt látom, hogy a legtöbb magyart szeretnénk elérni, akik kint vannak, és még nem ismerik az Urat. Tehát
0: Jézushoz vezeted az Angliában élő magyarokat. Röviden erről
1: így
0: van szó, ugye?
1: Van.
0: És gyülekezeteket plántálsz, alapítasz.
1: Így van, itt jön az képbe, hogy igazából ehhez muszáj az, hogy evangelizációk menjenek evangélistaként, muszáj az, hogy a bejövő gyülekezetbe beépülő embereket pásztorolni kell, és ezen felül a létrejövő csoportokat pedig össze kell valahogy fogni, bátorítani, és azon felül is a vezetőket heti vagy havi szinten legalábbis bátorítani, hogy hogyan tudnak ők is fejlődni tovább ezen az úton.
0: Igen. Te már 16 éve élsz kint Angliában, építőipari vállalkozóként dolgozol, édesapa vagy, férj vagy, gyülekezeteket alapítasz, mint ahogy erről beszélgettünk. Hát Dávid, 16 év alatt nem csak a te életed változott meg gyökeresen, hanem felfordult a világ. A világnak a sorskereke fordult akkor át, mert beszélhetünk világgazdasági válságról, a pandémiáról, újabb és újabb háborúkról, kultúrharcokról, a liberális ideológiák térhódításáról és egy borzalmasan gyors világról. Az ember a fejét tényleg kapkodja, ha nem tudatosan él, és nagyon nehéz, keresztényként is nagyon nehéz egyensúlyban maradni, egy egészséget megtartani, az egészségünket megtartani Krisztus fókuszban. Neked ez hogy sikerül? Hogyan tudod egyensúlyban tartani az életed Nyugat-Európa egy meghatározó metropoliszában?
1: Nem mindig könnyű, és nem mindig volt könnyű, én azt mondom. Ez a 16 év egy picit úgymond nehéz is számomra, hiszen hogyha arról beszélek, hogy kiszakadtam úgymond a magyar közéletből, és nem vagyok napi szinten úgy benne, így egy picit nehezebb úgymond most újra kezdeni a magyarok felé szolgálni, mert ha azt nézzük, én másfél-két éve kezdtem el csak a magyarok felé, addig be voltam épülve angol gyülekezetbe, angol nyelven szolgáltam, és teljes mértékben úgy gondoltam, hogy én jól el vagyok ott kint, viszont addig, amíg az Isten szólt, hogy és akkor mi lesz a magyarokkal. És itt jött képbe az, hogy én szeretnék igenis az Istennek engedelmeskedve a magyarok felé szolgálni, a magyaroknak, és akkor nyitottam a magyarok irányába. Az, hogy mennyi minden változott, ez tény és való, mert kint a nyugati világban azért ez máshogy jön át. Tehát a multikultusz, a multi nyelv, meg a hátterek, hogy ki honnan érkezik. Azért Anglia egy olyan nemzet, ahol azt mondom, hogy szinte a világ összes nemzete megjelenik az utcákon, és teljes mértékben ebbe az irányban beállítva az egész angliai működés, akár egy hivatalba, akár egy iskolában,

0: iskolába, óvodába, tehát, hogy nagyon sok kultúrával találkozunk, és mégis ott, ahol megtanítják, úgymond, hogy elviseljük, meg toleráljunk mindent is.
1: Igen.
0: Ott azért nem mindig könnyű, mert vagy olyan közegbe találja magát, ahol nagyon sok a muszlim, vagy olyan közegbe, ahol jelen esetben a tényleg elfogadott LMBTQ jelenik meg, tehát mindenféle olyan területen ott vagyunk, meg látom én is személyesen, ahol ez a része az életünknek, és talán sokkal gyorsabban fejlődött ki, mondjuk, mint Magyarországon. Mm. Tehát sokkal nagyobb léptekben halad a liberalizmus is sajnos, mint a lemaradottabb országokba, és ez nem mindig pozitív.
1: És hogy tartod egyensúlyban az életed? Nagyon sok impulzus ér, ez egy impulzus kavalkád lehet ott. Hogyan lehet megmaradni szilárdan egy szűk mederben? Keresztény vezetőként, ráadásul kisebbségben, mert magyar vagy.
0: Hát szerintem a legfontosabb része az kell, hogy legyen, hogy az ember a saját kapcsolatát Istennel hogyan kezeli, és ezért nagyon fontosnak találom azt, hogy legyenek magyar közösségek, legyenek magyar gyülekezetek, ahol az ember belépve igazából meg tudja élni azt, hogy megmarad a kultúrám, de szabadon a saját nyelvemen tudom átvenni akár az evangélium üzenetét, akár a barátokkal, tesókkal. Tehát ez egy fontos az, hogy a kapcsolati szintek megmaradjanak, épüljenek, és olyan körökön belül épüljenek, ahol épít engem is. Mm. Tehát nekem a legfontosabb az, hogy azért mindannak ellenére, hogy az építőiparban nagyon sok muszlimnak dolgozok, vagy ilyesmi, uh-huh. azért a baráti szintek, azokat próbálja az ember úgy beállítani, hogy az építő legyen nekem és a családomnak.
1: Igen, tehát a mikrokörnyezetre igen. Nagyon kell vigyázni, ezt a szoros kötődést nagyon kell tartani. Talán már fél éve is lehetett annak, amikor a Facebookon Süveges Imre apostolunk egy angliai szolgálati útja alatt kiposztolta azokat a gyönyörű fotókat, amiket egy anglikán templomban készített. Ott tartottátok az első istentiszteletét az Omega Londonnak, majdnem Budapestet mondtam, fókuszálok már az Omega Londonnak, és én elképedtem. Annyira szeretem ezeket a gyönyörű templomokat, amik, Isten bocsássa meg, nem túl csicsásak, nem mindenhol omlik a látvány, a freskók, a szobrok, a gics. Ha ezen gyönyörű volt. Felemelő látvány volt. Na de hát hallom, hogy nagyon gyorsan eliszkoltatok onnan, de nem tudom konkrétan, hogy mi történt.
0: Hát ez egy gyors történet volt, igazából nagyon örültünk, hogy megkaptuk. Én hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül rendelte ki, hogy ott kezdhessünk. Nagyon ár alatt sikerült megkapni egy óriási gyönyörű templomot, hogy ott tudjunk gyűlni, és el is kezdődött ez, de már az első alkalommal igazából olyanokba ütköztünk bele, ahol ott nyilvánult meg az, hogy itt nagyon komoly szellemi, démoni világ van London és környezetében, kiküldve konkrétan a kereszténységgel szembe.
1: Hú, hát borzongató te!
0: És igazából már az első alkalommal volt egy olyan jelenet, amikor még csak én és a feleségem készültünk a legelső alkalomra, és bejött egy hölgy, aki hát nagyon elég furcsa öltözetbe, olyan, mint hogyha hajléktalan, de mégse, tehát, hogy ilyen furcsa öltözetben volt, és akkor így mondta, hogy ő szeretne egy szál cigit. És mondom, ez furcsa, hogy bejön a templomba, és egy szál cigit kér, és mondtam, hogy itt most az élő Isten próbáljuk felmagasztalni, dicsőíteni magyar nyelven. És akkor odalépett egy méterre tőlem az asztalhoz, kivett egy ceruzát, és elrágta, mint egy ropit. Úgy recsegett a foga alatt a ceruza.
1: A grafit ceruza?
0: A grafit ceruza, és utána így rám nézett, és a szemembe nézett, és azt mondta, hogy na ez jó. És akkor ott leesett nekem, hogy itt ez egy üzenet a szellemvilágból, hogy azt tudjuk, hogy az méreg a szervezetnek a grafit. És mégis azt mondja, hogy ez jó. És akkor mondtam, hogy menjen ki, mert mi tényleg dicsőíteni készüljük az élő Isten. Megfordult, legugolt a földre, és elkezdett rajzolni a földre. És ezt éreztem, hogy ez egy olyan üzenet, hogy éreztetni akarja velünk a szellemvilág, hogy vigyázzatok, hogy mibe kezdtek bele, mert tudjuk, hogy itt vagytok.
1: És hát úgy, mint ahogy Jézus is írta a földre, Dániel könyvében meg emlékszünk, hogy a falra írta.
0: Van, csak hogy az egy picit szerintem más.
1: Hát az egy más üzenet volt a szellemvilág másik pólusától.
0: Így van, tehát és ott nagyon konkrétan éreztem azt, hogy itt konkrétan az első alkalommal kijelentettem, és úgy kezdtem, hogy arra a névre, hogy az Úr Jézus Krisztus mindent érd meghajol.
1: Uh-huh. És kiment?
0: Kiment, el is hagyta a termet, és utána se soha nem jelent meg. Tehát ez volt a legérdekesebb része, és ez volt a kezdet, de utána igazából addig mentünk el, hogy ilyen 4-5 hetente nem kaptuk meg a templomot, mert azt mondták, hogy a helyiek gyűlnek valami magán gyűlésre, és akkor elmentem benézni, mert megszerveztük a családi napot a templom mellé, benéztem, és akkor azt láttam, hogy ilyen full seance, körbeültek, és nem tudom milyen csoport, mit csináltak, de piros lámpák, vagy...
1: A szekta.
0: Hát valami olyasmi lehetett. És akkor nagyon, nagyon felfigyeltem, hogy itt én nem szeretnék egy olyan közösségbe, vagy egy olyan épületbe egyáltalán gyűlni, ahol kérdőjeles a háttér, és folyamatosan éreztük azt, hogy harcolunk, és le kell győzni dolgokat, és minden alkalmunkat így is kezdtük, hogy egy nagyon komoly ima indulóval beimádkoztuk az alkalmat, a területet, de ez addig zajlott, amíg egy utolsó alkalommal én érkeztem elsőnek, amikor nem szoktam, hiszem azt, hogy Isten így rendezte. Benyitottam a templomba, és igazából egy félreértés miatt, mert azt hittük, hogy akkor mi gyűlünk, igen, de közben nem mi gyűltünk, mert elnéztük a dátumot, és az egész gyűlés szinte már érkezett, én hamarabb odaértem, és láttam, hogy csukva az ajtó, bementem körbe, és amikor benéztem, akkor iszonyatos látvány várt, mert egy sátánista fotó, sátánista pólóba egy nagyon alulöltözött hölgyet az oltáron fotózott.
1: Te jó ég.
0: És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy én ebből nem kérek, és én nem szeretném, hogy a gyülekezetünk folyamatosan ilyen... Nem az, hogy elmenekültünk, én nem mondom ezt a szót, hogy elmenekülünk, mert nem menekülök. Én nem félek a démonvilágtól, nagyon sok mindennel találkoztam életem során, nem jedek meg, viszont nem vállalok közösséget. Tehát én ezt így éltem meg, és az Isten most kirendelte, hogy egy magán szektorba igazából épületet bérelünk, és folyamatosan nézzük, hogy hova tudunk megérkezni, ahol úgymond sajátunknak tudjuk bérelni, de jó volt ezeket megtapasztalni így utólag, mert nagyon sokat épített a vezetői körön, összezártunk, nagyon sokat böjtöltünk, imádkoztunk, és folyamatos áttöréseket láttunk így a gyülekezet életébe.
1: Tudod, miért jó ez, hogy kiemelted, hogy nem menekülsz? Mert a szabadságot mi másképp értelmezzük, mint a világ. És ez egy bölcs döntés volt, mert még azt a terepet Isten és az angyalai nem harcolták meg nektek. Én is hiszem, hogy ő rendelhette ki ezt a templomi épületet nektek, de valószínű még itt szükség van arra, hogy az angyalok kitisztítsák ezt, és hát az Isten kegyelmezzen ezeknek az embereknek, akik a szabadságot nagyon sajátos módon értelmezik. Hú, ez azért sokkoló volt. Beszélgetnünk kell egy kicsit arról, hogy te bár hívő családból származol, de az igazi megtérésed az Angliában történt. Most szeretném hallani azt, és ezek után egészen biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink is, hogy hogyan is hangzik a tékozló fiú története Kovács Dávid verzióban.
0: Hála az Úrnak, hogy nem olyan hosszú, így könnyű lesz elmesélni.
1: Okay.
0: Én keresztény családban nőttem fel, keresztény otthonban, Debrecen és környéke, Hajdúsámson pontosabban, félig itt, félig ott gyerekként. És hát az egész életem arról szólt, hogy evangelizációkra jártunk, bábmisszió, stb. Tehát így mindenben benne voltunk. Viszont amikor kikerültem Angliába, akkor én 20 éves voltam. Tehát az időszaka az embernek, hogy kikerültem a nagyvilágba, a nagy szabadságba zárójelbe.
1: Igen.
0: És olyan baráti körök, meg olyan dolgokkal találkoztam, ami úgy mindig érdekelt volna, mert azért ott volt bennem a lázadás, de azért egy nagyon erőteljes édesapa nevelése mellett ez nagyon gyorsan el volt nyomva az életembe a lázadás, nagy esélyem nem volt rá, aminek hálás vagyok így utólag, de igazából amikor kikerültem, akkor voltam úgymond egyedül, és akkor éreztem azt a tipikusan hívószót, na most egyedül vagy, senki nem lát, azt csinálsz, amit akarsz, és ezért így el is kezdtem azt az időszakot úgy megélni, hogy világi barátok, bulik, stb., de mellette még azért a gyülekezetet is próbáltam látogatni, és akkor
1: Tehát féllábasztál, mi?
0: Igen, féllábasztam ott egy jó két hónapot, úgymond, és akkor a pásztor mondta, hogy meddig szeretnéd csinálni így az akkori angol pásztor, és mondtam neki, hogy figyelj, nem, akkor lehet egyszerűbb, ha lerakom a Gyülit, mert nem tudom ezt így a kettőt együtt csinálni. És ő nagyon nagy szeretettel próbált közelíteni, ő mindig azt mondta, hogy figyelj, tudod mit, akkor is gyere, bárhol voltál este, gyere, mert nem tudhatod, hogy mikor szólít meg az Isten. És az engem úgy megragadott, hogy nem tudom, hogy mikor szólít meg az Isten. És elmentem egy következő buliba, ugyanígy történt egy szombat este, és igazából ott a buliba, hogy éreztem azt, hogy próbálom jól érezni magam, próbálom ugyanazt csinálni, mint mindenki más, de nincs rá szabadságom, úgy mindig ott van a belső tudat, ott van az a nevelés, hogy nem itt a helyed. És amikor mentem így haza buliból, így nagyon elkezdtem sírni, és mondtam az úrnak, hogy elkezdtem így harcolni, hogy uram, se itt nem vagyok boldog, se ott nem vagyok boldog, tehát, hogy én nem találom meg magamat sehol. És mondtam, hogy uram, hogyha van ebből visszaút, és ha te meg tudod bocsájtani nekem, akkor mutasd meg, de ne azt a részét, amit én megtapasztaltam gyerekként, amit én megtapasztaltam a gyülekezetekbe. Én akarom látni azokat az új szövetségi történeteket felelevenedni az én életembe. Tehát én akarok látni csodákat, én akarok látni szabadulásokat, akarok látni gyógyulásokat. És mondtam, hogy ha ezt a részét megmutatod, és én belelátok ezekbe a dolgokba, akkor én ezt a részét kívánom és akarom. És hogyha ebből tényleg van kiút, akkor te mutasd nekem. És nagyon rövid időn belül, rá két hétre jött is a válasz, mert a pásztornő felhívott, és azt mondta, hogy Dávid, az a srác, akit te néztél, egy keresztet cipel, és azt kérdezte, hogy tudok-e valakit, aki vele menne Magyarországra kereszt missziókba.
1: Ezt nem értem, hogy akit láttál keresztet.
0: Hát én láttam, egy srácot jött a Gyülibe evangelizálni, úgyhogy egy 3 méteres keresztet cipel át valami 20-valány országban, most már 30-valány országnál jár, és a lábán sétál, húzza a keresztet.
1: Tudok erről a sztoriról. Tehát te találkoztál vele?
0: Én találkoztam is, és akkor úgy voltam benne, én hallottam tőle bizonyságokat, és mondtam, nekem ez kell.
1: Nekem
0: erre van szükségem, hogy én megtapasztaljam, hogy ez nem csak egy olyan dolog, amit olvasunk, és egyszer megtörtént, és de szép történelem, igen. Hanem én akarom látni azt, hogy valaki meggyógyul, megszabadul, hogy démonok távoznak a Jézus nevére. Tehát, hogy egyszerűen nekem ez a része érdekelt jobban. És akkor felhívott a pásztornő, hogy ez az illető, ez az a misszionárius, keres egy embert, aki tud magyarul, és eljönne vele Magyarországra.
1: Okay.
0: És ez volt az első utam vele, és én nagyon jól beépültem egy 3-4 évre. És így 5 országba jutottam el én is a keresztel, és azzal sétáltam én is 2 évig vele, utána meg külön én vittem másokat, és ez időszak volt egy olyan megnyilattatás az én életemben a szellemi úton, ahol egy nagyon komoly alapozás volt. Most, ahol például vagyok, mert most, hogyha normális esetben csak arról beszélünk, hogy bejön egy boszorkány, rajzol valamit a földre, összerágja a ceruzát, és tudod azt, hogy egy olyan démoni személlyel áll szembe, akkor lehet, hogy nagyon sokan megjednének.
1: Igen, persze.
0: És emiatt a múltam miatt, emiatt, mivel én végigvettem ezeket a sétákat, ott nagyon komoly dolgokat láttam szellemvilágban. És én igazából nem jedek meg, mert látom azt, hogy ki van bennem.
1: Igen.
0: És egyszerűen aki bennem van, nagyobb, mint aki bármikor valaha is ellenem tud jönni. Tehát én hiszem azt, hogy ez egy nagyon mély alapozás volt az én életemben.
1: Hú, te! Erről nem is tudtam az előbeszélgetésben, de jó, hogy ezt nem osztottad meg, mert szeretek rácsodálkozni igazságokra. Akkor most elképzelem ezt a két fiatalembert, 3 méteres keresztet cipelnek, külön-külön, vagy egy...
0: Felváltva, van egy kereke, és akkor az gurul, de hát ez úgy van igazából, hogy általában megveszük a jegyet oda-vissza, a repülőjegyet egy városba, egy országon belül.
1: És a keresztet és meg felteszitek podgyászként?
0: Felrakjuk podgyászként, sportpodgyászként össze lehet csomagolni 2 méter.
1: Okay.
0: Tehát 2 méter, és utána a helyszínen összerakjuk egyszer, és azt felállítjuk, és onnantól gurul a vállra.
1: És mi a reakció?
0: Hát nagyon vegyes, mert nagyon sok mindenkit megbotránkoztat, nagyon sok mindenki viszont pont emiatt állít meg, hogy...
1: És elkezdtek beszélni.
0: És akkor az evangéliumot meg lehet osztani.
1: Ez egy nagyon komoly felkenetés és felkészítés volt arra, ami vár rád még Londonban. Egy kicsit már érintettük az LMBTQ, a liberális ideológiák, VOK ideológia témáját is. amire muszáj kitérni, Dávid, hiszen nem minden nap tudok beszélgetni sajnos olyan emberekkel, akik a bőrükön tapasztalják ennek a kihívását, és a családtagjaik esetleg áldozatává válnak ideig, óráig ezeknek a szellemi mozgalmaknak. Hogyan élitek meg a mindennapokban ezt ott Londonban?
0: Hát egy az, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mivel áll szembe, tehát most így, ahogy beszélgetünk, jutott eszembe, mert nem ezt a történetet osztottam meg veled előtte, de eszembe jutott olyan is, hogy Pünkösdi Egyházban szolgáltam kint Angliában az Élim Egyháznál, és ott emlékszem egy vezetői gyűlésre, hogy külön fel volt hívva a figyelem, hogy a pásztori kör vigyázzon arra, hogy az LMBTQ szervezetek küldenek be direkt embereket
1: gyülekezetbe. Besúgókat?
0: Nem besúgókat, hanem hogy csak épüljenek be, hogy hogyan fogadják a gyülekezet.
1: Uh-huh.
0: És hogy volt két olyan pásztor, aki konkrétan fel lett jelentve.
1: Jaj,
0: mert hogy olyat mondott, vagy olyat állított, ami őket sérti. És erre külön fel lett hívva a figyelme, hogy azért vigyázzon minden pásztor, álljon ki az igazság mellett mindenki, de hogyha megjelennek olyan emberek a gyülekezetbe, akik konkrétan ezt híresztelnék, vagy terjesztenék, óvatosan kell lekezelni, mert akár jogi háttere is lehet utána az egésznek, hogyha ez nincs jól kezelve.
1: Persze.
0: De ez odáig megy ki igazából, hogy én a saját bőrömön is érzem, mert a gyermekeim, ahogy iskolába járnak, amikor a 7 éves kisfiam hazahoz egy könyvet, és akkor a feleségem azt mondta, hogy apa, már is nézze meg, mit olvas a fiad. És ahogy így kérdezem, hogy és akkor miről van szó, és akkor könyvbe olvassa, hogy apa egy, apa kettő. És akkor így olvasom, hogy oké, és hogy a kisgyerekem el kell olvassa kötelező olvasmányként az olvasmányt, de hogy ebbe az egészben egy mögöttes mondani való van, hogy igazából próbálják már gyerekkortól úgy rávezetni őket, hogy hát ez természetes dolog. És akkor ebből egy szülő, pont emiatt a könyv miatt egy barátom, egy keresztény romániai tesó bement, és beszélt az igazgató, és azt mondta, hogy én nem hagyom a gyerekeimnek, hogy ilyet olvasson. Uh-huh. Tehát, hogy tudtunk, ez egy keresztény iskola, hogy egyáltalán miért van ilyen könyv egy keresztény iskolába, és az igazgató azt mondta, hogy teljes mértékben megértem, sőt, még a feleségemnek is volt egy ilyen beszélgetés az igazgatóval, és azt mondta az illetőnek az igazgató, hogy én megértem, hogy önök ezt nem támogatják, és ideológiailag nem fogadják el, viszont nekünk kötelességünk leadni, mert állami megvonások lesznek az iskola felé. Visszafogunk nagyon sok mindent, amit tudunk, de azt mondta, így is muszáj vagyunk leadni bizonyos dolgokat.
1: És mi a helyzet az utcaképpel? Mert most, ahogy beszéltél, eszembe jutott az, hogy vajon ebben a szellemi klímában milyen lehet és hogy működhet az utcai evangelizáció? Mi történik ott s akkor?
0: Hát, hogyha Londonban valaki kimegy utcai evangelizációra, ott külön oda kell figyelni, mert...
1: A biztonságra is?
0: Hát a biztonságra inkább a muszlimok irányából.
1: Aha.
0: De maga a...
1: De ha nem úgy megyek ki, hogy a Koránt gyalázom, akkor is.
0: Nem, úgy nem, azért annyira nincs még így veszélye. Én nem hallottam olyat, hogy konkrétan valaki testi sértés áldozata lett volna, hanem inkább csak az, hogy kiabálások, beszólások, próbálják elnémíteni, elcsendesíteni az adott szolgálót, vagy evangelizátort. De egyszerűen azért oda kell figyelni, tehát ott kell lenni helyben, és ezért soha nem mondjuk azt, hogy menjen ki valaki egyedül. Tehát én személyesen amúgy is vallom azt, hogy Jézus is kettesével küldte őket, ez nagyon fontos, de amúgy meg egy ilyen evangelizációra nem szabad, hogy kimenjen valaki magába, és azt mondja, hogy engem arra vett az Isten, vagy arra biztatott, hogy menjek magamba. Sajnos volt ilyen eset is, akiről tudunk, hogy kiment, és mivel azért London konkrétan a világ második tán olyan városa, ahol a legnagyobb boszorkányképzők vannak, és ilyesmi. Tehát, hogy azért ilyen helyekre egyedül ne menjen ki valaki, sőt, én elmegyek odáig, hogy ne menjen úgy ki, hogy nincs egy nagyon komoly imádkozó gyülekezet mögötte.
1: Annyi kihívásról beszéltél már. Elárulod nekünk, hogy a te szolgálatodban mi a legszebb?
0: Én nem szeretek állni sokat. Én nagyon szeretek menni, nagyon szeretem, hogyha történnek a dolgok környezetembe. És igazából ez a része is úgy, mint egy ilyen adrenalin forrás igazából, hogy tudom azt, hogy vannak veszélyforrások, tudom azt, hogy vannak ellentámadások, de mindezen mellett azért látni azt, hogy nagyon nagy az éjség. Tehát, hogy mind a magyarok területén, most már, hogy a magyarokkal foglalkozok, de előtte, amíg evangelizálni jártam is, nagyon azt látom, hogy tényleg az utolsó időkben vagyunk, ahol nagyon nagy az éjség, ahol emberek kóvályognak össze-vissza, nem tudják, hogy mi a tervük, egyszerűen semmi jövőkép nincs, és itt fontos az, hogy megjelennek keresztény szervezetek, vagy gyülekezetek, és ezért fontos az, hogy hogyan reprezentáljuk az Istennek a királyságát.
1: És melyek azok az igeversek, amelyeken áll a te életed és szolgálatod?
0: Az egyik fő is legkedvesebb igeversem számomra a Filippi 4.13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez egy nagyon olyan alap ige, mert tudom azt, hogy én is ember vagyok. Nekem is vannak könnyű és nehéz napjaim, vállalkozóként is, akár munkaterületén is, kapcsolati szinten is. Tehát emberek vagyunk, én is ember vagyok, de tudni azt, hogy nem egyedül vagyok, hanem egyszerűen van egy élő Istenem, aki folyamatosan eljuttat A-ból B-be, és itt pont ez a lényeg, hogy ez nem az én erőm. Ez nem feltétlen rajtam, mert azért, mert Dávid Kovács erős, mert megtapasztal dolgokat, hanem egyszerűen azért, mert látom azt, hogy egy olyan kegyelemben élhetek, ahol az Isten azt mondja, hogy ott vagyok veled, és megerősítelek téged. Erre épül igazából a Róma 8.11 a másik olyan kedvenc igém, ha pedig annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lélek által. Tehát ez a két olyan igevers, ami úgymond a kedvencem is, és én látom azt, hogy valóban, hogyha tényleg az a Szent Szellem van az én szívemben, aki feltámasztotta Jézust, egy olyan hatalom forrást kaptam, ami belőlem áradhat ki, amit nekem muszáj, hogy tápláljak, amit muszáj, hogy erősítsek, ezért muszáj, hogy Istennel töltsek időt, muszáj, hogy megerősödjek, mert egyszerűen tényleg ez az élet az összes kihívásaival bedarálna.
1: Igen.
0: Tehát és sajnos látok is nem egy olyan helyzetet, hogy családok mennek törve, házasságok tönkre, mert egyszerűen nincs meg ez a belső öntudat, hogy nem egyedül vagyok.
1: Igen.
0: Hogy van erőm a Krisztusban, hiszen kaptam egy Szent Szellemet, a Szent Szellem bennem van, bennem munkálkodik, rajtam keresztül munkálkodik, tehát ez tényleg egy nagyon bátorító. Tehát én nem is tudom úgy elképzelni az életet igazából, hogy mennyire nehéz valakinek az élete, aki Krisztus nélkül éli, mert így az utolsó időkben én azt látom, hogy akik tényleg nem fognak tudni beilleszkedni akár gyülekezetekbe, akár olyan közösségekbe, ahol egymást felemeljük, ahol egymást bátorítjuk, és megtartjuk, ott nagyon-nagyon nehéz lesz.
1: A hallgatók számára most már kiderült, hogy egy nagyon stabil identitású fiatalember vagy, és olyan öröm ezt látni, hogy a józanság, a stabilitás, a helyes értékrend, az valahogy minden a helyén van az életedben. Említetted már, hogy magyarok felé szolgálsz, ez a főcsapás, és a korábbi beszélgetésünkből pedig az derült ki, elmondtad, hogy valójában ez nagyon nehéz. Meg kell osztani a hallgatókkal, hogy miért.
0: Ahogy mondtam már, igazából nagyon sok éven keresztül nekem személyesen azért volt nehéz a magyarok elsősorban, mert kim vagyok 16 éve, és ebből közel 8-10 évet angolok felé angolul szolgáltam, egy angol gyülekezetbe, angol nyelven, és én egyszerűen csak kiállni a szószékre és magyarul szolgálni, nekem az sokkal nehezebb volt, mint angolul. Tehát, hogy nekem önmagában úgymond szinte azt éreztem, hogy előről kezdem az életemet, mert elkezdek magyarok felé szolgálni, és még nagyon sokszor most is gondolkozok, mikor idejöttem a rádióba, és mondta a feleségem, azért próbálj meg majd magyar szavakat találni, mert ez a 16 év azért csak nyomot hagy az ember életén, és azért családon belül, meg baráti körön belül magyarul beszélünk, de más a szolgálat azért.
1: Igen, igen.
0: És ez így nehéz volt, de amúgy meg a szolgálatba elindulva az volt a legnehezebb számomra, hogy azt látom, hogy akik kint vannak magyarok külföldön, nagyon nagy része, és most senki ne vegye magára, akinek nem inge, de nagyon nagy része valami okból jön ki. Tehát vagy vallási menekült, mert eleken van a Fideszből, az MSZP-ből, meg az összes többiből, vagy ebből van elege, és azt mondta, hogy én itt hagyom Magyarországot, és folyamatosan azt hallani, hogyha találkozik mondjuk egy hitetlen magyarral, és próbál evangelizálni felé, hogy hát igen, a kormány, igen, ez, és ez okozta nekem az adósságomat, a stb.
1: Igen.
0: Tehát, hogy elégedetlenség.
1: Idézőjelben politikai menekültek, idézőjelben vallási menekültek, és még milyen csoporttal találkozol?
0: Hát kapcsolati, nagyon sok kapcsolati. Áldozatok. Igen, nagyon sok kapcsolati menekült van, akinek nem működik jól a házasság, nem működik jól a baráti kör, és egyszerűen azt mondja, hogy én léptem. És nagyon sokan menekülnek, szó szerint menekülnek. Tehát nem egy olyan esettel találkoztam, aki hátrahagyva X gyereket, férjet, kijött, mint anya, és egyszerűen azt mondta, hogy nem tudok tovább élni a férjem mellett, és ott hagyott mindent, vagy fordítva a férje feleséget. Tehát, hogy azért nehéz, mert feltérképezve a terepet, azért nagyon sok esetben valamilyen háttérinformáció miatt vannak kint. Én kimentem 20 évesen, azt mondtam édesapámnak, hogy megpróbálom az életet 20 évesként, mindegy, hol kezdem iskola után, de nagyon kevés ember van, azt látom, aki úgy érkezik, hogy most szerencsét próbálok, hanem egyszerűen valahonnan menekül. És itt jön az képbe, hogy van megoldás. Tehát pontosan ez az, amit szeretek úgymond nagyon sok esetben hangoztatni, hogy hallom az eseted, hallom, hogy mind mentél keresztül, de hadd mondjam el, hogy van kiút ebből. És ez az Úr Jézus Krisztus.
1: És arra is van példa? Megtapasztaltad, hogy akik felé szolgálsz, elkezd helyreállni az életük, visszajönnek, vagy kapcsolódnak a családhoz újra? Helyreállnak kapcsolatok?
0: Van rá eset, viszont ezt tudjuk, hogy a kapcsolati szinten azért elég nehéz rendezni.
1: Hát, tehát
0: igen, akit mondjuk ott hagynak X gyerekkel, vagy férfeleségként, az még hogyha meg is tér az illető, nem feltétlen akarja visszafogadni, mert ezek olyan mélysebbek, amit nagyon nehéz. Viszont van rá példa, igen, láttunk, akinél sikerült családegyesülés, helyreállás, tehát azért ezért mondom azt, hogy Istennél semmi se lehetetlen.
1: Hogyan tudsz kapcsolódni, vagy tudtok kapcsolódni más közösségekhez? Nem feltétlenül magyar gyülekezetekhez kint Angliában, hanem angol nyelvű szolgálókhoz, szolgálatokhoz. Vagy vannak már közös platformok, ahol mondjuk közös alkalmat tartotok különböző hátterű keresztények?
0: Mivel nagyon fiatal még a gyülekezet, én most így az első év, most lesz hétvégén az első szülinapja a gyülinek.
1: Ó, Isten éltessen, Omega London.
0: Dicsőség az Úrnak, hogy ezt is megéltük, kisebb-nagyobb kudarcokkal és élményekkel, de azért láttuk végig azt, hogy az Isten ott van és segít minket. De a kapcsolódási szinten most nagyon erőteljesnek éreztem azt, hogy magyar gyülekezetekkel kapcsolódjak. Aha. A múltamból illetően nagyon könnyű lesz angol irányba nyitni, mert nagyon sok szolgálat is ismerek, viszont ez az első év, ez konkrétan az alapozás, konkrétan a londoni gyülekezetnek az építése, azon kívül pedig olyan csoportok felé való szolgálat, akik érdeklődnek a London vagy az Omega irányába, és ezen felül pedig nagyon fontosnak tartom azt, hogy magyar közösségek kezdjenek el felekezettől függetlenül együttműködni, és erre azért elég jól visszaadta az összképet az, hogy idén sikerült elsőnek megrendezni a böjtzáró alkalmat, egy közös magyar alkalmat, ahol nem csak omegások, ahol nem csak baptisták, nem csak más felekezetből, de elég sokan összejöttünk, tehát 150
1: fő. Január körül, végén? Január a három végén, hetes böjt
0: igen,
1: után?
0: A három hetes böjt, tehát meghirdettünk, mert igazából próbálom felkutatni, hol vannak szolgálók Anglia területén belül, mindegy a felekezet, és velük csináltam egy olyan, hogy egy online elérhetőség, egy online csoport, ahol havonta egyszer imádkozunk. Csak azért, hogy az Angliában lévő szolgálatok tudjanak megindulni a magyarok felé. És ebben szeretettel várok minden olyan szolgálót, aki tényleg ráteszi arra az életét, hogy igenis várom azt, hogy az Isten mit hoz a magyarok irányába, és az elég jó létszámmal meg is jelentek szolgálók, de ennek volt a legnagyobb gyümölcse az, hogy meg tudtuk szervezni ezt a közösen a Kármel gyülekezettel a böjtzáró alkalmat, nagyon sokat segítettek, ott náluk tartottuk meg.
1: Londoni Kármel.
0: Nem londoni, ők Birmingham, Walsall.
1: Ja, Birmingham,
0: Tehát így az országból próbáljuk összehozni a szolgálókat, és meg is tudtuk tartani Walsallba az első ilyen összejövetelt, és nagyon hálásak voltunk nekik is, hogy ők is részt vettek, meg hogy egyáltalán azt mondták, hogy csinálhatjuk közösen, és ennek látjuk a gyümölcsét, hogy több mint 150 magyar megjelent.
1: Azt a mindenit.
0: Tehát, hogy...
1: Hú, ez gyönyörű, hát az Istennek dicsőség, ezért is. Amit te most felvázoltál az elmúlt pár percben, ez a kapcsolódás más magyar közösségekhez, a közös platformok működtetése, Én ezt úgy értelmezem, hogy ez a te apostoli elhívásodnak a része is. Most egy kicsit menjünk már bele, még belefér az adás időbe az, hogy beszélgessünk arról, hogy te hogyan értelmezed az apostoli elhívásodat, és te mit látsz az igében, hogy milyen feltételeket támaszt az írás egy apostollal szemben, mert amit én tudok, az többek között az, hogy az apostolnak együtt kell működni a prófétával is, mert ugye ott vannak a prófétai, és ott vannak a szolgálati ajándékok pár apostol levelében, amit az Efézus beliekhez írt, és mindjárt ki is fogom én ezt keresni, mert valahová külön felírtam. Igen, adott az Úr némelyeket apostolokul, profétákul, evangelistákul, pásztorokul, tanítókul, azért, hogy a szenteket tökéletesítsék, munkája a szolgálatot, meg Krisztus testét, a badit, az eklézsiát építsék. Szóval, mi a feltétele annak, hogy egy apostol szolgálatba álljon, és hogy tud együttműködni mondjuk egy prófétával?
0: Nagyon jótól kérdezed, mert nem is nagyon új ez a terület. Aha. Igazából én ezt úgy tapasztalom, hogy azért maga a keresztény világban, főleg így az utolsó időkben elég nehezen fogadták azt, hogy valaki azt mondja magáról, hogy apostol. És én magamat nem is nevezném soha így, hogy nem hivatom magamat apostolnak, vagy nem. Én ezt inkább úgy látom, mint egy küldetés. Tehát, hogy ugyanakkor, mint abban az időben, ahol Jézussal éltek és kiküldte őket, én ezt úgy próbálom értelmezni az én életemben, hogy igenis ott van egy angliai terület, ahol nagyon nagy az igény. Mm. Ahol egyszerűen tényleg látok olyan családokat, olyan magánéleteket, ahol nagyon fontos az, hogy halljanak az evangéliumról. Igen. Hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, hogy tudják, hogy vannak magyar közösségek. És én magamat ebben látom egy picit aktivizálni a jövőben nézve, hogy az apostoli elhívásom abban fog megnyilvánulni, hogy tényleg valóban segíteni közösségeket. És én nem ragaszkodok ahhoz, hogy ki milyen felekezet, hanem egyszerűen tényleg egy utolsó időt élünk, ahol hiszem azt, hogy az utolsó időkben azt mondja az Isten igéje, hogy kiárasztom az én szellememet. Mm. És ebbe a kiárasztom szellemembe benne van az, hogy igazából aki válaszol a Szent Szellem hívására, azt az Isten fogja használni, mert kevés az idő.
1: Igen.
0: És nagyon fontosnak látom azt, hogy tényleg mint egy mennyasszonyért fog visszajönni az Jézus. Tehát, hogy nem az Omega mennyasszonyért, nem a Hídgyüli, nem a baptista mennyasszonyért, hanem egy mennyasszonyért fog visszajönni, és én nagyon fontosnak látom azt, hogy azok, akik összefognak, pont azért, mert látom a másik szellemvilágot, látom a démonvilágot, hogyan működik, és nagyon, nagyon furcsa azt látni, hogy ők nagyon ügyesen összefognak, a démonvilág, ők nagyon ügyesen együttműködnek, és a keresztény világban meg ez ment éveken, meg évtizedeken keresztül, hogy nem én ez a vallás vagyok, én meg az a vallás. És a széthúzás önmagában nem vitte őket sehova. És az utolsó időkben pont ez kell az, hogy összefogjunk, és egyszerűen legyőzzük azokat a szellemi erőket, amik ki vannak ontva. Tehát maga az LMBTQ-t is, ezt úgy látom, mint egy hatalmas polip. Tehát, hogy ennek vannak karjai, és próbál a tényleg minden oldalról rátapasztani dolgokat.
1: Igen.
0: De egyszerűen, hogyha a keresztény társadalom felébred ahhoz, hogy le tudjuk vágni azokat a lábakat. Egy lábú polip nem sokat ér el. És én ezt látom, hogy igazából ezért fontos az, hogy összefogjanak a közösségek. Hogy igenis, hogy legyenek közös alkalmak, közös bőjtzárók, közös imák. Hogy egyszerűen ne az menjen, hogy én Páli vagyok, én meg Apollósi, hanem egyszerűen én az Úr Jézus Krisztus szolgálom. És azt látom, hogy aki ebbe be tud állni, hogy aki ebbe részt tud venni, akkor együttes erővel 1000-et, 2000-10000-et. Tehát, amen. Hogy muszáj ebbe az irányba elképzeljük, mert ez az utolsó időkben muszáj lesz, hogy összetartva.
1: Ha látom már, hogy a te szolgálatodban és a te életedben azt hiszem, leszámítva természetesen a családod boldogulását és áldásait, azt hiszem ez a te legnagyobb vágyad, az egység, az egységnek a munkálása, és mire vágysz még a szolgálatban? Mit akarsz még megélni? Nagyon fiatal vagy.
0: Fiatalnak nézek ki, annyira már nem vagyok.
1: Na már 31-2 mennyi vagy?
0: 36.
1: Hú, Bocsánat.
0: Közel 40.
1: Bocsánat. Szóval nagy vágy. De, a legnagyobb.
0: De a legnagyobb vágyom az az, hogy azért nagyon rövid időnk van, én azt érzem. Mm. Tehát nagyon rövid időnk van, ezért én azt várom, hogy tényleg azt lássam, hogy megébrednek és felébrednek emberek. Hogy feljönnek olyan szolgálók, és ezt már inkább úgy mondom, hogy tapasztalatból mondom, hogy egy éves a londoni gyülekezet, és olyan embereket látunk feljönni, akik előtte tényleg bukdácsoltak, teljesen a világban voltak akár, ott vannak, részt vesznek egy alfa kurzuson, bemerítkeznek tréningeken, igen. Most személyes tréningem is van az egyik sráccal, és egyszerűen azt látom, hogy az Isten keresve kutatja azokat az embereket, akik azt mondják, hogy én itt vagyok, és használj engem, igen. Isten. És nekem ez a vágyom, hogy ahogy Imre apostolnál is láttam nagyon sokszor, hogy meglásson olyan embereket, akiket felbuzdítva még inkább be tud állítani szolgálatba. Én akarok látni egy olyan ütőképes csapatot, és ez nálam ez egy nagyon fontos szó, mert én ezt a csatateret, ezt nagyon sokszor leírtam szolgálatom során is, hogy igazából azt látom, hogy van az a katona, aki képzett, viszont teljesen különbözik a harc edzett katonától, aki kim volt a harc mezőn. Tehát, hogy ott válik el igazából, hogy jó, hogy vannak gyülekezetek, jó, hogy benn vagyunk a padokba, viszont nem ez az elhívás. Azt mondta, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká szélesebb földön merítveni őket. És azért kellenek olyan férfiak és nők, akik erre ráállnak, és ezt láttuk az első gyülekezetekben működni. Tehát, igen. Hogy ott megindultak, és nem a padokba ültek, most nem azt mondom, mindenki adja el a gyülekezetet, de hogy szellemileg ébredjünk fel.
1: Így van. Így van. A VOK azt jelenti, a VOK ideológia, hogy ébredtek, tehát feleszméltek, de hát a keresztény éberség az egészen mást jelent. Az elmúlt 45 percünk azt bizonyította, hogy lehet keresztényként fiatalon, 36 évesen is nagyon ébernek lenni. Egészen döbbenetes dolgokat, hátborzongató és gyönyörű dolgokat osztottál meg velünk. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél. Áprilisban kerül először adásba ez a beszélgetés a Mannán, a Riveren, természetesen a Spotify-on vissza lehet majd ezt hallgatni, illetve a River Rádió archívumában is a weboldalon. Nem engedhetlek el úgy téged, hogy a közelgő gyönyörű ünnepről ne váltanánk pár szót. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe közelít, a húsvét, a feltámadás, a halálba menettel, a halál, a gyász és a feltámadás. Pár napja, mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik hallgattak most téged, keresnek, vagy már megtalálták az urat, de elkóboroltak?
0: Hát maga a húsvét ünnepe igazából tényleg a halál és a feltámadás. Én nekem egy nagyon fontos ünnep az életemben, mert én nagyon sokat szolgáltam akár mondjuk katolikusok felé, meg olyan emberek felé, akik a megrögzött hagyományokat űzik, és nekem egy nagyon nagy üzenet, hogy az a kereszt üres. Tehát, hogy igenis megemlékezünk arról, hogy meghalt, én érettem az élő Istennek a fia, de én azt hirdetem, hogy feltámadt. És azáltal, hogy én azt hirdetem, hogy feltámadt, azt tudom azt, hogy az a mondata a kereszten, hogy befejeződött. Az befejeződött számomra is, és mások számára is. Tehát, hogyha bárki is hallgatja a rádiót is, és ebből kételje van, hogy mi az ő jövője, mi az a, ami bármi is előtte még akár előtte lehet, azt mondom, ragadja meg azt, hogy feltámadt az élő Krisztus, és igazából, hogy befejeződött. És bármiben is vannak az emberek, bármilyen nehézségek, megpróbáltatások, akkor is ragaszkodjunk ahhoz, hogy azáltal, hogy ő feltámadt, ő elvégezte és legyőzte a halált, legyőzte a betegségeket, legyőzte az összes problémát, ami életünkbe jöhet, és merjünk oda menni a feltámadt Krisztushoz. Merjünk a feltámadt Krisztushoz oda jönni, és azt mondani, hogy tudom, hogy itt vagy, tudom, hogy nekem vagy, és tudom, hogy azáltal, hogy te feltámadtál, és megígérted, hogy elküldök egy segítőt, az ő kijelentései mindig megállták a helyét. Ezért tudom azt, hogy van egy Szent Szellem. Ezért lehet nekem is egy élő kapcsolatom, ha bár nem is sétálok együtt Jézussal, mint a tanítványok,
1: de
0: ugyanazt átélhetem a Szent Szellemen keresztül.
1: A mi Istenünk bírja a kihívásokat, ugye? Oda lehet menni hozzá úgy is, hogy na akkor én itt vagyok, akár nagy mellénnyel is, nem feltétlenül alázatosan, hogy bizonyíts be, hogy te tényleg vagy, és az vagy, aki vagy.
0: Mm.
1: Mondd ezt egy nagyon rövid áldást a hallgatóinkra, így a legvégén a beszélgetésnek.
0: Örömmel. Drága mennyi atyám, én nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, atyám, és jövök te eléd, atyám, és bárki, aki hallgatja ezt a rádióadást, atyám, én jövök te eléd, atyám, és én egyre kérlek, atyám, hogy te látogass meg őket, atyám, készítsd az ő szívüket a te igéd befogadására, atyám, és bárkinek kétely van az ő életébe, atyám, te teljes mértékben látogass meg, és mutasd meg a te élő oldaladat, atyám, hogy megtapasztalják az emberek, a hallgatók azt, hogy mi egy olyan élő Istent imádunk, mi egy olyan élő Istent hirdetünk, aki valóban, amikor belenyúl az ember életébe, ott nem marad semmi ugyanolyan. És köszönjük, atyám, hogy részt vehetünk, atyám, ebbe a szolgálatba, amit ránk bíztál, atyám, és kérem a te bátorításodat az hallgatók életébe, a szolgálók életébe, atyám, hogy még akkor is, hogyha az utolsó időkben élünk, atyám, megértsük azt, hogy nem vagyunk egyedül a világban, hogy egyszerűen nagyobb, aki bennünk van, mint aki ellenünk. Megáldom a hallgatóságot és a rádió központot is, és kérem azt, atyám, hogy te használd fel a rádiót is arra, atyám, hogy minél több ember meghallhasson, minél több ember meghallhassa az örömüzenetet, és befogadhasson téged a Jézus nevébe. Legyenek áldottak. Amen.
1: Amen. Dávid, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én köszönöm a meghívást, és köszönöm a megtiszteltetést.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohács 500. évfordulójára emlékeztek országszerte. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mohács legfontosabb üzenete a Sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán leszakadt egy gleccser és jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Washington többségi ellenőrzése alá kerül Venezuela kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csak nem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. Budapesten hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy iskola kezdésre elkészült mindkét felüljáró, és az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjeszték ki a doktorandusokra is. A tudományért és innovációért felelős államtitkár közölte, a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapforrásait, Brüsszelben pedig tudományos és technológiai irodát nyitnak. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek. A BioNTech ugyanakkor közölte, más mRNA-s alapú rák terápiákat is fejleszt, mint például a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30-34 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: István Dániellel.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egésznapos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyársz, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne, egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófari szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszínház utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túllicitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. épületeket. Ha a korabeli polgárvárosnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is odavonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombőrművek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiotechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt település közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldulták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem érte el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő Logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel is, majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentős, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő erabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az Oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs, ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Új Bécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett állt.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Iskola kezdésre elkészült a Flóriántéri felüljárók felújítása. Szeptembertől hosszabb pihenőidőt kapnak a mentésirányításban dolgozók. Több budapesti fürdőben is jelentős felújítások zajlanak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újraindulhat a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út irányába, ezzel pedig az iskola kezdése befejeződik az Árpád hidat és a Szentendrei útat összekötő két felüljáró teljes körű rekonstrukciója, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 40 éves műtárgyakon naponta több tízezer jármű halad át. A legutóbbi nagyobb rekonstrukció óta mintegy 20 év telt el, ez alatt jelentősen romlott a szerkezetek állapota, ezért vált szükségessé az átfogó felújítás. A munkálatok első üteme tavaly márciusban kezdődött a déli felüljáró lezárásával, amelyet novemberben adtak vissza a forgalomnak. Ezt követően kezdődött az északi felüljáró rekonstrukciója. A beruházás során átépítették a pályaszerkezetet, kijavították a vasbeton elemeket, valamint megújultak a hídfők és a hídvégek is. Kicserélték a hídszegélyeket és a korlátokat, felújították a hídfők kőburkolatát és az esztétikai helyreállítást is elvégezték. A BKK szerint a beruházás teljes költségvetési kerete bruttó 3 milliárd 270 millió forint volt. A közbeszerzési versenynek köszönhetően azonban a munkák az eredetileg becsült összeg mintegy 60%-ából készültek el, így több mint 2 milliárd forinttal kevesebbe került a kivitelezés a vártnál. A nagyobb munkák ezzel lezárulnak, de a következő időszakban még kisebb hibajavításokat végeznek, és helyreállítják a Flórián téri felszíni csomópontot is. Szeptember 1-től hosszabb pihenő időt biztosít az Országos Mentőszolgálata mentés irányító csoportokban dolgozó munkatársainak. Az eddigi óránkénti 10 perces szünetet 15 percre emelik, miután az OMS egy belső felmérésben kérdezte meg dolgozóit a munkakörülményekről és a tapasztalatokról. A kutatásban egyrészt a vidékről Budapestre érkező mentődolgozók véleményére voltak kíváncsiak. Náluk többek között azt vizsgálták, hogy mennyire tervezhetők a szolgálatok, milyen körülmények között utaznak a fővárosba, megfelelő-e a kommunikáció, illetve milyen lehetőségeik vannak a pihenésre és a hazautazásra. Külön kérdéseket kaptak a mentés irányításban dolgozók is. Esetükben a munkakörülmények és a terhelés mellett az együttműködést, a vezetői jelenlétet, a szakmai támogatást és azt is felmérték, hogy mennyire érzik megbecsültnek magukat. Az OMS összesen 2654 választ kapott. Ezek részletes értékelése még tart, az első konkrét változtatásról azonban már döntöttek. Szeptembertől 5 perccel hosszabb lesz az óránként biztosított pihenőidő az irányító csoportokban. A mentőszolgálat közlése szerint, ahol a visszajelzések alapján gyorsan lehet javítani a körülményeken, ott rövid távú intézkedéseket vezetnek be. Az összetettebb, hosszabb távú változtatást igénylő problémákat pedig a későbbi fejlesztések tervezésénél veszik figyelembe. Több fővárosi strandon és fürdőben is látványos fejlesztéseket végeztek idén, és a munkák egy része a nyári szezon után is folytatódik. Közben a látogatottság is kedvezően alakult, júniustól augusztus utolsó hetéig több mint 1.077.000 vendéget fogadtak a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT létesítményei. Ez mintegy 40.000-rel több a tavalyi hasonló időszak adatánál. A társaság vezérigazgatója az Inforádióban elmondta, hogy az eredmény azért is kedvező, mert a Gellért gyógyfürdő jelenleg felújítás miatt nem fogad vendégeket. Szűcs Ildikó szerint a látogatószám mindössze 1-2%-kal marad el az idei tervektől, miközben a strandok forgalmát jelentősen befolyásolja az időjárás. A tartós hőség és az esős időszakok egyaránt visszafoghatják a vendégszámot. Az idei nyár egyik legnagyobb fürdőfejlesztése a Palatino strand hullámgépének felújítása volt. A több mint 100 millió forintos beruházásra azért volt szükség, mert egy különösen régi berendezésről van szó. Emellett több beltéri területet is korszerűsítettek. A Széchenyi gyógyfürdőben még javában zajlanak a munkálatok. Hamarosan megkezdődik az uszodai résznél a fővárosi nagycirkusszal szemközti lépcső teljes rekonstrukciója. mivel műemléki szempontból védett területről van szó, a munkához örökségvédelmi engedélyre is szükség volt. A következő hetekben a napozó terasz, valamint a termál rész 4 medencét magában foglaló területének felújítása is elkezdődik. Közben halad a Gellért gyógyfürdő nagyszabású rekonstrukciójának előkészítése is. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a beruházás kiviteli terve már elkészült. Mindössze 2 nappal a megnyitása után súlyosan megrongálták a hajléktalanságot átélt nők fotóiból készült szabadtéri kiállítást a pesti alsórakparton. A Beszélő képek hajléktalan nők hangja című tárlat hétfőn nyílt meg az Antal József rakparton, szerda reggelre azonban több képet letörtek, és a kiállítás paraványai közül is többet megrongáltak. A tárlat különlegessége, hogy a hajléktalanságot megtapasztalt nők saját fényképeiken és személyes történeteiken keresztül mutatják be életüket. A résztvevők maguk döntötték el, hogy milyen témákról szeretnének beszélni, mely képeiket és történeteiket tárják a nyilvánosság elé. A projekt első szakaszában több mint 150 fotó és a hozzájuk kapcsolódó személyes történet készült. A kiállítás célja, hogy az érintettek szemszögéből mutassa meg, mit jelent a biztonság, az otthon elvesztése, vagy éppen az újrakezdés. A történetek között szó esik a családon belüli erőszakról és más veszteségekről, ugyanakkor a kitartásról és a közösségek megtartó erejéről is. A program egy nemzetközi Erasmus Plus projekt részeként valósult meg, melyben 7 európai ország hajléktalan embereket segítő szervezetei dolgoznak együtt. Magyarországon a tárlatot a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei közösen szervezték. A rongálás után a szervezők megkezdték az egyeztetést a kiállítás helyreállításáról. A tervek szerint pótolják a megrongált képeket és feljelentést is tesznek. A károk helyreállítása várhatóan több 100 000 forintba kerül. Menet közben csapódott egy autóra az egyes villamos leszakadt felső vezetéke. Ijesztő baleset történt Budapesten a Lurdi ház közelében. Egy autóra csapódott az egyes villamos leszakadt felső vezetéke. Az esetet a jármű fedélzeti kamerája is rögzítette. Az autós csütörtökön délután 3:43 körül Buda irányába haladt, amikor váratlanul leszakadt a villamos felső vezetéke. A sofőr beszámolója szerint körülbelül 60 km-es óránkénti sebességgel közlekedett, így gyakorlatilag esélyesen volt elkerülni az ütközést. A felvételen az is látható, hogy nem csak maga a vezeték találta el az autót, a felső vezetékrendszer egyik alkatrésze is a kocsinak csapódott, majd onnan lepattanva a környező forgalomba sodródott. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Az eset miatt az egyes villamos közlekedése leállt egy időre. A BKK tájékoztatása szerint áramellátási hiba miatt délután 3:43-tól csak nem 5:30-ig nem jártak a villamosok a Népliget és a Közvágó híd között. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés 2 gyanúsítottját. A monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást az ügyben, közölte a Budapest környéki törvényszék. A gyanú szerint 2 férfi és több társuk hétfőn jelentek meg egy monori ingatlannál, miután korábban konfliktusba kerültek az ott élő családdal. Először az utcáról kiabáltak be, majd szóváltás alakult ki a 2 társaság között. A helyzet rövid idő alatt elfajult, az érkezők közül többen vascsövekkel és más eszközökkel a kezükben mentek be az udvarra. A bíróság tájékoztatása szerint a fiatalabb gyanúsított ököllel, idősebb társa pedig különböző eszközökkel bántalmazott 2 férfit. A dulakodás ezután az utcán folytatódott, ahol már a gyanúsítottak társai és az ott lakó család tagjai is részt vettek a verekedésben. A 2 bántalmazott férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint az erőszakos cselekmény alkalmas volt arra, hogy a környéken élőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. A gyanúsítottak előélete, bizonytalan lakhatási körülményei, valamint az ellenük folyamatban lévő más eljárások miatt mindkettőjük letartóztatását elrendelték 1 hónapra. A végzés egyelőre nem végleges, miután a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett, ugyanakkor a bíróság döntése végrehajtható. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Mostantól láthatók a Sziget idei magyar koncertjei a közmédiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Mohács legfontosabb üzenete a sorsközösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elveszítettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43.000 köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását, senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. A több mint 40 éves rendkívül rossz állapotban lévő felüljáró megújítása tavaly márciusban kezdődött, és két ütemben végezték el. Az idei Sziget Fesztiválon készült koncertek felvételei láthatók mától a közmédiában. 13 estén keresztül mások mellett Meringer, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, az Esti Kornél, valamint a Kispál és a Borz teljes koncertjét lehet megnézni az M1-en. A felvételek késő esténként 18-as korhatár besorolással vágatlanul kerülnek képernyőre. Másodszor rendeznek félmaraton futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltóversenyszámok közül választhatnak az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például arról, hogy közös munkacsoportot hoz létre a kormány és a Wizzair a Budapest éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatásából. A tárcavezető és Váradi József a légitársaság vezérigazgatója közötti egyeztetésen a legfőbb célkitűzés a mélyalvási időszak nyugalmának biztosítása, valamint a repülési szabályok szigorú betartása volt. A megbeszélésen a budapesti és debreceni fejlesztések mellett kiemelten foglalkoztak a főváros környéki légtér éjszakai terhelésével. A miniszter egyértelművé tette a légitársaság számára, hogy a kormány elvárja az éjszakai repülésekre vonatkozó előírások maradéktalan betartását. Az újonnan felálló közös munkacsoport feladata az lesz, hogy megvizsgálja, milyen további lépésekkel mérsékelhető a zajterhelés a legérzékenyebb időszakokban. A helyzetet javítja, hogy a Wizzair a teljes magyarországi flottáját Airbus A321 Neo típusú repülőgépekre cserélte, amelyek zajkibocsátása a korábbi modellekhez képest 50%-kal alacsonyabb. A miniszter az idei nyári szezont értékelve kitért arra is, hogy a légiközlekedésben a korábbi évekhez képest jóval kevesebb volt a késés. A 2026-os szezon zökkenőmentesebb utasforgalma nagyrészt a Hungarokontrollnál végrehajtott kapacitásfejlesztéseknek köszönhető. Tovább mérséklődtek a lakásárak éves emelkedésének üteme, miközben havi összevetésben az egyes országrészek között jelentős eltérések alakultak ki az ingatlan.com júliusi lakásárindexe szerint. Országosan júniusban még 6%-kal, júliusban már csak 1%-kal nőttek az árak, az éves drágulás üteme pedig 12,2-ről 11,9%-ra lassult. Budapesten a júniusi 1%-os mínuszt júliusban 9%-os emelkedés követte, az éves drágulás tempója ugyanakkor 8,3%-ra mérséklődött. A lakáspiacon egyre markánsabban látszik, hogy az elmúlt időszak gyors áremelkedése veszített a lendületéből. Budapest júliusi drágulása inkább korrekciónak tekinthető az előző havi enyhe csökkenés után. A területi különbségek azt mutatják, hogy az elérhetőbb lakásárakkal rendelkező lokációk továbbra is fontos szerepet játszanak a piacon, és ezek az otthon start program szempontjából is előtérbe kerülhetnek, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, a regionális különbségek alapján most azok a népszerű városok és agglomerációs övezetek jelentik a lakáspiac motorját, ahol az árszintek megfizethetőbbek és az otthon start hitel is elérhető. A régiók közül Pest megye különösen erős júliust zárt, a havi drágulás a júniusi 2%-ról 1,2%-ra gyorsult, éves összevetésben pedig 14-ről 15,6%-ra nőtt az áremelkedés üteme. Máshol jóval változatosabb volt a kép. Nyugat-Dunántúlon a júniusi 1,7%-os visszaesés után júliusban 3%-kal nőttek az árak, a Délalföldön viszont az előző havi 3,2%-os emelkedést 2,9%-os csökkenés követte. Augusztus 24-én megkezdődtek a munkálatok a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A Buda felől érkező autósokat érintő korlátozás várhatóan 6 hétig tart, és különösen a reggeli, illetve délutáni csúcsforgalomban hosszabb menetidőt okozhat. A kivitelező az eredetileg tervezetnél egy héttel korábban kezdte meg a munkálatokat. Ennek célja, hogy a forgalom szempontjából legkritikusabb munkafázisokból minél több elkészüljön még az iskola kezdés előtt, amikor Budapest útjain ismét jelentősen megemelkedik a forgalom. A tanévkezdés már valóban nagyon közel van, szeptember előtt már a családok napi rutinját is érdemes fokozatosan visszaállítani. A munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, a Rákóczi híd lehajtójának térségében a vasúti pálya vízzel vezetésének kialakításához szükséges munkákat végzik. A nagyobb beruházás során Kelenföld és Ferencváros között közel 3,8 km hosszúságban újul meg a vasúti infrastruktúra. Több mint 11 000 igazoltatást, 252 elfogást és 195 előállítást hajtottak végre a rendőrök egy átfogó budapesti közterületi ellenőrzés során. A budapesti rendőrfőkapitányság július közepén indított rendészeti fellépésének első hónapjában a rendőrök több mint 11 000 embert igazoltattak. 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt is írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével. A tájékoztatás szerint az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. A BKK a legmodernebb adatelemzési módszereket alkalmazza, hogy a közösségi közlekedés minél jobban kövesse az utazási igényeket. A korszerű közlekedés szervezésben kiemelt szerepet kapnak a mobilitási adatok. Segítségükkel nem csak az látható, hogy hányan használják a közösségi közlekedést, hanem az is pontosabban megérthető, hogyan változnak az utazási szokások a különböző napszakokban és időszakokban. A BKK ezért folyamatosan alkalmazza azokat az innovatív technológiai megoldásokat, amelyek támogatják Budapest közlekedésének adatvezérelt fejlesztését. Ennek egyik eszköze a mobilcella technológia alapú utasforgalmi adatok elemzése, amely nagy mennyiségű, anonim és összesített adatok alapján pontosabb képet alkot az utasforgalom időbeli alakulásáról, így minden korábbinál részletesebben látható, hogy a nap különböző időszakaiban mikor és melyik irányba változik az M4-es metró kihasználtsága. A módszer olyan helyeken és időszakokban is értékes információkat nyújt, ahol nem áll rendelkezésre automatikus utasszámlálás. Ezáltal kiegészítheti, illetve részben ki is válthatja a helyszíni kézi forgalomszámlálásokat. A BKK szakemberei több mint 200 nap utasforgalmi adatait dolgozták fel, így már olyan összefüggések is láthatóvá váltak, amelyeket rövidebb időszakokat vizsgáló hagyományos forgalomszámlálásból nehezebb lenne azonosítani. A vizsgálat egyik fontos megállapítása, hogy az iskolaszüneti péntekek forgalma eltér az iskolaszünet többi hétköznapjától, és több szempontból inkább a tanítási időszak pénteki forgalmához hasonlít. Ráadásul a délutáni utazási igények az M4-es metró két végállomásának irányában sem egyformán alakulnak. Az elemzések kimutatták, hogy a nyári iskolaszünetben iránytól függően óránként átlagosan 2000-2500 utas utazik a vonalon, ugyanakkor Kelenföld felé a 3400-4000 utas körüli csúcsforgalom már 14 órától jelentkezik. A mobilcella alapú elemzések eredményeit helyszíni ellenőrző mérések is megerősítették. Ezek együttesen azt mutatták, hogy érdemes a menetrendet is az iskolaszüneti pénteki napokon jellemző eltérő időpontokban jelentkező utazási igényekhez igazítani. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapesttől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egésznapos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátsszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtéri játékok és mászófal is szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Iskola kezdésre elkészült a Flóriántéri felüljárók felújítása. Szeptembertől hosszabb pihenőidőt kapnak a mentésirányításban dolgozók. Több budapesti fürdőben is jelentős felújítások zajlanak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újraindulhat a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út irányába, ezzel pedig az iskola kezdésre befejeződik az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő két felüljáró teljes körű rekonstrukciója, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 40 éves műtárgyakon naponta több tízezer jármű halad át. A legutóbbi nagyobb rekonstrukció óta mintegy 20 év telt el, ez alatt jelentősen romlott a szerkezetek állapota, ezért vált szükségessé az átfogó felújítás. A munkálatok első üteme tavaly márciusban kezdődött a déli felüljáró lezárásával, amelyet novemberben adtak vissza a forgalomnak. Ezt követően kezdődött az északi felüljáró rekonstrukciója. A beruházás során átépítették a pályaszerkezetet, kijavították a vasbeton elemeket, valamint megújultak a hídfők és a hídvégek is. Kicserélték a hídszegélyeket és a korlátokat, felújították a hídfők kőburkolatát, és az esztétikai helyreállítást is elvégezték. A BKK szerint a beruházás teljes költségvetési kerete bruttó 3 milliárd 270 millió forint volt. A közbeszerzési versenynek köszönhetően azonban a munkák az eredetileg becsült összeg mintegy 60%-ából készültek el, így több mint 2 milliárd forinttal kevesebbe került a kivitelezés a vártnál. A nagyobb munkák ezzel lezárulnak, de a következő időszakban még kisebb hibajavításokat végeznek, és helyreállítják a Flóriántéri felszíni csomópontot is. Szeptember 1-től hosszabb pihenőidőt biztosít az Országos Mentőszolgálata mentés irányító csoportokban dolgozó munkatársainak. Az eddigi óránkénti 10 perces szünetet 15 percre emelik, miután az OMS egy belső felmérésben kérdezte meg dolgozóit a munkakörülményekről és a tapasztalatokról. A kutatásban egyrészt a vidékről Budapestre érkező mentődolgozók véleményére voltak kíváncsiak. Náluk többek között azt vizsgálták, hogy mennyire tervezhetők a szolgálatok, milyen körülmények között utaznak a fővárosba, megfelelő-e a kommunikáció, illetve milyen lehetőségeik vannak a pihenésre és a hazautazásra. Külön kérdéseket kaptak a mentés irányításban dolgozók is. Esetükben a munkakörülmények és a terhelés mellett az együttműködést, a vezetői jelenlétet, a szakmai támogatást és azt is felmérték, hogy mennyire érzik megbecsültnek magukat. Az OMS összesen 2654 választ kapott. Ezek részletes értékelése még tart, az első konkrét változtatásról azonban már döntöttek. Szeptembertől 5 perccel hosszabb lesz az óránként biztosított pihenőidő az irányító csoportokban. A mentőszolgálat közlése szerint, ahol a visszajelzések alapján gyorsan lehet javítani a körülményeken, ott rövid távú intézkedéseket vezetnek be. Az összetettebb, hosszabb távú változtatást igénylő problémákat pedig a későbbi fejlesztések tervezésénél veszik figyelembe. Több fővárosi strandon és fürdőben is látványos fejlesztéseket végeztek idén, és a munkák egy része a nyári szezon után is folytatódik. Közben a látogatottság is kedvezően alakult. Júniustól augusztus utolsó hetéig több mint 1.077.000 vendéget fogadtak a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT létesítményei. Ez mintegy 40.000-rel több a tavalyi hasonló időszak adatánál. A társaság vezérigazgatója az Inforádióban elmondta, hogy az eredmény azért is kedvező, mert a Gellért gyógyfürdő jelenleg felújítás miatt nem fogad vendégeket. Szűcs Ildikó szerint a látogató szám mindössze 1-2%-kal marad el az idei tervektől, miközben a strandok forgalmát jelentősen befolyásolja az időjárás. A tartós hőség és az esős időszakok egyaránt visszafoghatják a vendégszámot. Az idei nyár egyik legnagyobb fürdőfejlesztése a Palatino strand hullámgépének felújítása volt. A több mint 100 millió forintos beruházásra azért volt szükség, mert egy különösen régi berendezésről van szó. Emellett több beltéri területet is korszerűsítettek. A Széchenyi gyógyfürdőben még javában zajlanak a munkálatok. Hamarosan megkezdődik az uszodai résznél a fővárosi nagy cirkusszal szemközti lépcső teljes rekonstrukciója. Mivel műemléki szempontból védett területről van szó, a munkához örökségvédelmi engedélyre is szükség volt. A következő hetekben a napozó terasz, valamint a termál rész 4 medencét magában foglaló területének felújítása is elkezdődik. Közben halad a Gellért gyógyfürdő nagyszabású rekonstrukciójának előkészítése is. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a beruházás kiviteli terve már elkészült. Mindössze két nappal a megnyitása után súlyosan megrongálták a hajléktalanságot átélt nők fotóiból készült szabadtéri kiállítást a pesti alsórakparton. A Beszélő képek hajléktalan nők hangja című tárlat hétfőn nyílt meg az Antal József rakparton. Szerda reggelre azonban több képet letörtek, és a kiállítás paraványai közül is többet megrongáltak. A tárlat különlegessége, hogy a hajléktalanságot megtapasztalt nők saját fényképeiken és személyes történeteiken keresztül mutatják be életüket. A résztvevők maguk döntötték el, hogy milyen témákról szeretnének beszélni, mely képeiket és történeteiket tárják a nyilvánosság elé. A projekt első szakaszában több mint 150 fotó és a hozzájuk kapcsolódó személyes történet készült. A kiállítás célja, hogy az érintettek szemszögéből mutassa meg, mit jelent a biztonság, az otthon elvesztése, vagy éppen az újrakezdés. A történetek között szó esik a családon belüli erőszakról és más veszteségekről, ugyanakkor a kitartásról és a közösségek megtartó erejéről is. A program egy nemzetközi Erasmus Plus projekt részeként valósult meg, melyben 7 európai ország hajléktalan embereket segítő szervezetei dolgoznak együtt. Magyarországon a tárlatot a Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Művelődési Központ és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei közösen szervezték. A rongálás után a szervezők megkezdték az egyeztetést a kiállítás helyreállításáról. A tervek szerint pótolják a megrongált képeket, és feljelentést is tesznek. A károk helyreállítása várhatóan több százezer forintba kerül. Menet közben csapódott egy autóra az egyes villamos leszakadt felső vezetéke. Ijesztő baleset történt Budapesten a Lurdi ház közelében. Egy autóra csapódott az egyes villamos leszakadt felső vezetéke, az esetet a jármű fedélzeti kamerája is rögzítette. Az autós csütörtökön délután 3:43 körül Buda irányába haladt, amikor váratlanul leszakadt a villamos felső vezetéke. A sofőr beszámolója szerint körülbelül 60 km-es óránkénti sebességgel közlekedett, így gyakorlatilag esélyesen volt elkerülni az ütközést. A felvételen az is látható, hogy nem csak maga a vezeték találta el az autót, a felső vezetékrendszer egyik alkatrésze is a kocsinak csapódott, majd onnan lepattanva a környező forgalomba sodródott. Személyi sérülésről nem érkezett hír. Az eset miatt az egyes villamos közlekedése leállt egy időre. A BKK tájékoztatása szerint áramellátási hiba miatt délután 3:43-tól csak nem 5:30-ig nem jártak a villamosok a Népliget és a Közvágó híd között. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés két gyanúsítottját. A monori rendőrkapitányság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indított eljárást az ügyben, közölte a Budapest környéki törvényszék. A gyanú szerint két férfi és több társuk hétfőn jelentek meg egy monori ingatlannál, miután korábban konfliktusba kerültek az ott élő családdal. Először az utcáról kiabáltak be, majd szóváltás alakult ki a két társaság között. A helyzet rövid idő alatt elfajult, az érkezők közül többen vascsövekkel és más eszközökkel a kezükben mentek be az udvarra. A bíróság tájékoztatása szerint a fiatalabb gyanúsított ököllel, idősebb társa pedig különböző eszközökkel bántalmazott két férfit. A dulakodás ezután az utcán folytatódott, ahol már a gyanúsítottak társai és az ott lakó család tagjai is részt vettek a verekedésben. A két bántalmazott férfi 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság szerint az erőszakos cselekmény alkalmas volt arra, hogy a környéken élőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. A gyanúsítottak előélete, bizonytalan lakhatási körülményei, valamint az ellenük folyamatban lévő más eljárások miatt mindkettőjük letartóztatását elrendelték egy hónapra. A végzés egyelőre nem végleges, miután a gyanúsítottak és az egyik védő fellebbezett, ugyanakkor a bíróság döntése végrehajtható. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update.
1: Szeptember elején 3 napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a 3 napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncáza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakában nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett garnisszállóba. szilárd is szállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirdettebb a Westendházban lévő szálloda, a Hotel Westend lett. A garnisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a Westendház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A Westendház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a Westendház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. Már is van egy utca, melyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudott maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni

Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Veres Pálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyja Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Veres Pálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Veres Pálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Veres Pálné is. Egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos meleg idő lesz eső nélkül. 4 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Folytatódik a kutatómentő munka Nepálban. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Fejér megyei Enyingen még 2024-ben feloszlatta magát a képviselőtestület. 3 polgármester jelölt és a 8 képviselői helyért 18 jelölt indult. Hajdúbiharban, Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezetőt Görögné Bocskai Évát tavasszal a Tisza országgyűlési képviselőjének választották. 4 jelölt indult, emellett egy képviselői hely is megüresedett, így önkormányzati képviselőt is választanak. Szintén Hajdúbiharban, Hajdúbagoson májusban feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron egy új egyéni önkormányzati képviselőt választanak, 7 jelölt közül Strompová Viktória helyett, aki a Tisza párt listájáról országgyűlési képviselői mandátumot szerzett tavasszal. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart is eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, valamint az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja. Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófa miatt szakadtak el egymástól.
0: Időjárás.
1: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Dr. Csomai Zita orvos, természetgyógyász a vendégem ebben az órában, és az egyensúlyozó rendszerünk működéséről beszélgettünk, annak a fejlődéséről egészen pontosan. Kisiskoláskorban, óvodáskorban miért fontos erre figyelni, és mi mindenre kell figyelni a szülőnek ezzel kapcsolatosan. Erről lesz tehát szó, tartsanak velünk, jövünk nem sokára.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Hello.

0: Ez a Családi Manna.
1: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Mai témánk, mivel lassan közeledik az iskola kezdés, egy picit a gyerekekről fogunk beszélni, a szülőknek igyekszünk segíteni, és a téma, amit választottunk, az nem más, mint az egyensúlyozó rendszer, ennek a működése, és hogy miért fontos erre figyelni, ugye a mozgásunkat, testtartásunkat, nyilván ez mind-mind befolyásolja, és hát picik gyerekkorban erre még talán lehet figyelni, de majd mindjárt kijavít az Ita, hogyha ez nem így van. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Jól mondtam, tehát hogyha azért figyelünk akár a testtartásra, akár a mozgásra még pici gyerekkorban, akkor nem lehetnek nagy problémák.
2: Itt ez nagyon lényeges, hogy az egyensúlyozó rendszer, ez egy mérföldkő a fejlődésben, és az idegrendszeri fejlődésnek az egyik legnagyobb mérföldköve. Ugye mondtad, hogy az egyensúlyozó rendszer, én azt mondom, hogy mindenki kiegyensúlyozott gyermeket szeretne, hát így hogyan van. Lesz kiegyensúlyozott egy gyermek, hogyha kiegyensúlyozzuk. És hogyha belegondolunk, ugye a magzat már az anyaméhben úszkál, ott is a gravitációval nem kell neki szembenéznie, de az egyensúly az fontos, és amikor megszületik egy kisbaba, hogyan tudjuk megnyugtatni a gyermeket, hogy ringatjuk.
1: Igen.
2: Aztán utána, amikor nagyobb egy gyermek, akkor elkezd gurgulázni, gurulgatni a földön, és nagyon lényegesek ezek a mérföldkövek, amikor hát én szoktam mondani a szülőknek, hogy a gyerkőc nem azért ugrál a kanapén, hogy téged bosszantson, hanem ő így fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. Tehát ez egy nagyon fontos, ösztönös dolog a gyerekeknél, hogy ő ugrál a kanapén, és akkor örüljünk, amikor ugrál a gyermek a kanapén, tehát hogyha valaki még itt most gyermekvállalás és lakásfelújítás előtt van, akkor szerintem neki is gyerekek mellett cseréljük le méregdrága kanapéra a kanapét, hanem hagyjuk őket ugrálni, mászni. Minden, ami az egyensúlyozó rendszer fejleszti, ugye mi van itt, akár a pocsolyázás, a homokban tapicskolás, a hinta, ugye nagyobb gyerekeknél szoktuk látni, hogy így bepörgetik magukat, és aztán pörögnek így nagyon lefelé. A mérleghinta, ezek a pici ilyen gumijátékok, a labda, játszóházakban lehet látni ugye a labdatengert, a szivacsot, igen, a légvárat, minden, ami ugrálásra készteti a gyerekeket. Aztán az újabb játszótereken ugye ezeket az imbolygó ilyen hidakat, igen, ahol megint csak egyensúlyozni kell. Később a nagyobbaknál a görkorcsolya, a roller, a korcsolya, a kerékpár, a lovaglás, ezek mind-mind az egyensúlyozó rendszert fejlesztik, és hogy miért nagyon fontos. Az egyensúlyozó rendszer az egy alap. Egy picit olyan ez a tanulási folyamatokban, mint amikor autót vezetünk és rutint szerzünk. Én úgy szoktam mondani, hogy ez az egyensúlyozó rendszer az idegrendszer rutinja. Uh-huh. Amikor valaki autót vezet, tanul autót vezetni, beül az autóba, és azon gondolkodik, hogy most merre van az előre, merre van, most melyik a gáz, melyik a fék, hogy kapcsolom be az ablaktörlőt, melyik az irányjelző, akkor nem tudok a forgalomra figyelni, nem vagyok benne, nem látom a piros lámpát, a gyalogost, a rendőrt, egyebeket. Attól a pillanattól kezdve, hogy ez rutinból megy, nem kell gondolkodnom rajta, onnantól kezdve benne vagyok a forgalomban. És a gyerekeknél azért olyan nagyon nagy mérföldkő, mert 6-7 éves korra, amikor ők iskolába mennek, addigra nekik tökéletesre kell fejleszteni az egyensúlyozó rendszerüket ahhoz, hogy szürke állományból ők tanulni tudjanak. És ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy leültetjük a gyermeket a tablet vagy a tévé elé, vagy hagyjuk ugrálni, visszük a játszótérre, de a későbbiekben, hogy ő tudjon tanulni, tudjon figyelni, ahhoz az kell, hogy neki az egyensúlyozó rendszere tökéletes legyen.
1: Azt mondod, hogy tökéletesre fejleszteni, addigra lehet ez... Felmerül a kérdés, hogy utána ezt már nem lehet tökéletesíteni? Tehát ott véget ér ennek a tökéletesítése?
2: Hát Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy a főnöknek az irodájában miért van forgószék,
1: akkor nem.
2: Akkor tudjuk azt, hogy a felnőtteknél is ez önkéntelen, hogyha idegesek vagyunk, akkor elkezdünk pörögni vagy forogni, tehát megnézzük, hogy az irodákban, azt gondolom egyébként, hogy ez nem tudatosan van így, hogy az irodákban forgószéket csinálnak, de amikor nagyon ideges a főnök, akkor hát nem csak az egyensúlyozó rendszer, hanem ezek a primitív reflexek, ugye a szopómarkoló reflex, mindenféle rossz indulat nélkül,
1: igen,
2: mondom,
1: igen,
2: ezt.
1: Persze.
2: Ugye elkezdi a tollat rágni, és forog a forgószékben. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy egy-egy kibillent állapotba vissza tudunk jutni, vagy vissza tudunk esni az idegrendszeri fejlődésben. De a gyerekeknél ez például nagyon fontos, hogy mire iskolába mennek, hogy ők le tudjanak ülni, tudjanak tanulni, ahhoz az kell, hogy nagyon jó szintre fejlesszük.
1: Na akkor itt ennél a nagyon jó szintnél, ennél a pontnál hozunk egy kis életörömzenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Anna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Témánk pedig ez az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgetünk, hogy ez miért fontos ugye kisgyerekkorban erre figyelni ennek a, hát hogy mondjam pontosan ennek a karbantartására, vagy picit...
2: Igazából ez fejlődik magától, csak szerintem a jelenlegi életvitelünk, a civilizáció...
1: Nem alkalmas arra, hogy igen.
2: Tehát amikor elmegyünk egy rendezvényre, és azt lát, vagy egy játszótérre, és azt látjuk, hogy a szülők az nem állsz fel, ne ugrálj, ne csináld ezt, ne csináld, pedig a gyerek önkéntelenül fejleszti az egyensúlyozó rendszerét, tehát biztonságos keretek között szerintem ez fontos. Vagy hogyha van otthon egy forgószék, vagy elvisszük a gyermekünket a munkahelyre, és beül a forgószékbe, akkor hagyjuk, hogy pörögjön abban a forgószékben, vagy tényleg, ha elmegyünk valahova, akkor legyen ennek tere lehetősége. A trambulin például, ugye nagyon megosztó a trambulin, hogy veszélyes, de ha ezt jól csináljuk, és itt tényleg fontos, hogy én azt látom sok esetben, hogy túlféltik a szülők a gyerekeket, és emiatt nem tud fejlődni, de ha azt nézzük, hogy az élethez hosszú távon az, hogy az egyensúlyozó rendszere jó legyen, az elengedhetetlen, akkor szerintem ez nagyon fontos, hogy engedjük őket fejlődni.
1: Nem főleg, hogy ösztönösen csinálja a gyerek. Tehát
2: igen, nem baj az, hogyha egyszer-egyszer leesik, nyilván ne 2 méter magasból lógjon le fejjel lefelé, de hogy ezek nagyon fontosak.
1: Mi történik, hogyha ezt nem hagyjuk a gyereknek, sőt, teljesen úgymond kiiktatjuk, mert ismerek olyan családot, láttam már olyat életem során, hogy tényleg mindent megtiltottak a gyereknek, amilyen természetes, meg ösztönös mozgás lett volna.
2: Amikor bekerül ugye az óvodában, 6 éves kor alatt utánozva tanulnak a gyerekek, és ösztönösen játszanak, amikor bekerülnek az iskolába, ott elkezdődik a tanulás, a konkrét tanulás, ugye ez a szürke állománynak a használata csúnya szóval élve, és ahhoz, hogy a szürke állománnyal tudjon tanulni egy kisgyermek, ahhoz kell, hogy az egyensúlyozó rendszere tökéletes legyen. Annak a kisgyereknek, aki nem fejlesztette ezt tökéletesre, koncentrációs problémái lesznek. Itt egyébként ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek bekerülnek általános iskola első osztályba, és rögtön 45 perces tanórát végig kell ülni. Mindig van egy átmenet. De az a gyermek, akinek nem fejlődött jól az egyensúlyozó rendszere, ő figyelemzavaros lesz és hiperaktív. Ugye mi fog történni? Elkezd izegni, mozogni.
1: Ezért van most több hiperaktív akkor.
2: Elkezd izegni, mozogni, mert ezáltal fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. Ugye, ha megnéz a gyerekeket, akik mennek az iskolába, az, aki az útpatkán felleugrál, ő még fejleszti az egyensúlyozó rendszerét. De nagyon jó például, hogyha tanórák között így pörgetik a gyerekeket, ugye voltak erre különböző kutatások, hogy egy ilyen félperces pörgés után 45 percig tudtak koncentrálni a gyerekek. Hogyha van egy olyan gyermekünk, aki figyelemzavaros, és az iskolával meg lehet ezt beszélni, például nagyon jók ezek az ülőpárnák, ami egy picit ilyen levegős vagy folyadék van benne, mert ez egy picit folyamatosan egyensúlyoztatja a gyermeket, és ahogy egyensúlyoztatja a gyermeket, úgy jobban tud odafigyelni a tanulásra is, vagy ugyanígy tényleg bármilyen olyan mozgás ugye a szünetekben, amikor kivisszük a gyerekeket az udvarra, és ott tudnak hintázni. Ugye van nagyon sok iskola, aminek, vagy például, hogy a gyerekek hintáznak a széken. Ugye mindig azt mondjuk, hogy ne hintázz a széken, mert baleset veszélyes, és ő ugye magától ösztönösen fog hintázni a széken.
1: Van olyan esetleg, akinek nem jön ez ösztönösen? Tehát előfordul ilyen, hogy valakinek ez mondjuk teljesen hiányzik? Lehet, hogy ez egy buta kérdés, de így eszembe jutott.
2: Én azt gondolom, hogy vannak olyannyira elmaradott vagy sérült helyzetek, vagy lehetnek, ott ilyen komplexen kell az összes primitív reflexet támogatni, segíteni bizonyos mozgás programokkal, én azt gondolom, de mindenképpen szakember segítségével. az, hogy a gyermekünket hintáztatjuk, hagyjuk ugrálni, meg ezt az egyensúlyozó rendszerét fejleszteni, ez szerintem mindenkinél kötelező lenne, hogy tudjunk erről. És egyébként még egy gondolat jutott eszembe, hogy nagyon sokszor van az, hogy a gyerekek ülnek a tévé, vagy a tablet, vagy a számítógép előtt, és azt mondja a szülő, hogy tehát az én gyerekem órákat képes ott ülni, és az iskolában mi az, hogy nem ül 45 percig? És ez azért van, mert a tévé, a számítógép az nem igényli az ő agytevékenységét. Uh-huh. Tehát, hogyha ő néz egy mesét, kész képet lát, hallja a hangot, nem, semmi nem történik az agyban, legalábbis olyan értelemben, hogy a kapcsolódások nem alakul, tanulási folyamat nem alakul ki, viszont az iskolában teljesen más agyterületeket akarunk használni, és ezért van az, hogy ha hiába ül a gyermek otthon a tévé előtt órákon keresztül, ha nem fejlődött ki, nem mozgattuk eleget, akkor nem fog tudni tanulni az iskolában. Tehát itt tényleg a figyelemzavaros, tanulási nehézséges gyerekeknél ez nagyon fontos, a mozgás, mert hogy az fogja fejleszteni az ő idegrendszerét.
1: Tehát itt fokozottabban érdemes figyelni. Most életörömzene jön, legfrissebb hírek, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Az egyensúlyozó rendszer fejlődése életünk első éveiben ugye kulcsfontosságú, mint ahogy ez már kiderült így a beszélgetésünkből eddig is. Meghatározza, hogyan tanulunk meg járni, mozogni, alkalmazkodni a környezetünkhöz. Mai beszélgetésünkben ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal beszélgetünk ebben a témában. Tartsanak velünk, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Napos meleg idő lesz eső nélkül. 4 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Folytatódik a kutatómentő munka Nepálban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Fejér megyei Enyingen még 2024-ben feloszlatta magát a képviselőtestület. 3 polgármester jelölt és a 8 képviselői helyért 18 jelölt indult. Hajdú-Biharban Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezetőt Görögné Bocskai Évát tavasszal a Tisza országgyűlési képviselőjének választották. 4 jelölt indult, emellett 1 képviselői hely is megüresedett, így önkormányzati képviselőt is választanak. Szintén Hajdú-Biharban Hajdú-Bagoson májusban feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron egy új egyéni önkormányzati képviselőt választanak, 7 jelölt közül Strompová Viktória helyett, aki a Tisza párt listájáról országgyűlési képviselői mandátumot szerzett tavasszal. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart is eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, valamint az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja. Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófa miatt szakadtak el egymástól.
1: Időjárás.
2: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tiszató 24 fokos.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Egyensúly, stabilitás, mozgás, mindez a belső világunk része, nem csak sportolásnál, ugye, hanem a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos, hogy ez rendben legyen. Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal beszélgetünk arról, hogy hogyan fejlődik ki az egyensúlyozó rendszer, és milyen tényezők segítik, vagy éppen gátolják ezt. A zene után folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
1: Öröm zene. Ez a Manna FM.
3: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. És ugye nem sokára itt van az iskola kezdés, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy egy picit foglalkozunk most a legfiatalabb korosztállyal, a gyerekekkel, picit idősebbekkel is természetesen, hiszen minden téma mindenkit érint valahol. Ugye az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgetünk, hogy ez milyen fontos pici gyerekkorban ugye odafigyelni arra, hogy vagy engedni a gyereket úgymond ugrálni, és minden olyan mozgás, ami ösztönösen jön, azt hadd csinálja, és nem leállítani, és letiltani. És az jutott eszembe egyébként az előző blokk végén, hogy ez összefüggésbe lehet-e avval, hogy valaki például felnőtt korban mondjuk sokkal, hát most ezt nem tudom, hogy fogalmazza meg, többet szédül, vagy nem tudom, hogyha ez nem alakult neki jól ki, tehát hogy ez, van-e bármilyen kapcsolat ezen a kérdés a szédülés sel.
2: Az egyensúlyozó ideg végződései ugye a fülben találhatók, ott vannak ezek a kis félkörös ívjáratok, és vannak olyan állapotok, helyzetek a fülben, illetve az egyensúlyozó rendszerben, amik okozhatnak felnőttkori szédülést. Ez lehet keringés, lehet idegrendszeri, lehet akár krónikus vírusfertőzéshez kapcsolható, de itt is lehet, ahogy mondtam, hogy a stressz az nagyon sok mindent így vissza tud vetni a fejlődésben, és felnőtteknél is megfigyelhető ez. Egyébként nagyon sokszor akkor szédül valaki, hogyha úgymond kibillen az egyensúlyából, ugye lelkileg is, igen. Tehát, hogy nagyon stresszes, olyan élethelyzetbe kerül, és ez a felnőtteket is abszolút megviseli. Felnőtteknél is nagyon jó. Hát, hogyha megnézzük akár a fitness termeknek a kínálatát, ugye most a kengura gondolunk, vagy a fanatic jumpra, tehát, hogy van nagyon sok olyan, de a felnőttek is szeretnek akár az óriás trambulinokon ugrálni.
1: Hogy ne, hintázni is.
2: Tehát, hintázni, hogy, igen. Én egyébként mindig azt mondom, hogy annyi jó volna így gyereknek maradni, igen, lélekben legalábbis, és hogy ezeket az örömforrásokat, vagy tényleg a hintát, ugye, hogyha csak a kertünkbe veszünk egy hintát, és azt kihasználjuk, ez szerintem óriásit lendítene egyébként nagyon sok embernek az életén.
1: Visszatérünk még akkor a gyerekkorra. A beszédfejlődést is akadályozhatja, vagy van-e összefüggés a kettő között?
2: Igen, a beszédfejlődésben is nagyon lényeges. Ugye az fontos, hogy a beszéd is számtalan tényezőnek az összetevőjéből fog kialakulni. Itt vannak különböző primitív reflexek. Itt is egyébként például a stressz nagyon fontos, hiszen egy nagyobb stressz alatt lévő gyermek, és itt ne arra gondoljunk, hogy most a munkahelyi stressz, ami a gyereken van, de a szorongás, a megfelelési kényszer, ezek nagyon nagy stresszek a gyerekeknek, vagy akár a testvérféltékenység, vagy az elhanyagoltság érzése, tehát sok olyan dolog van gyerekeknél is, amire érdemes odafigyelni. Például, hogyha egy kisgyerek csikorgatja a fogát éjszaka, akkor biztos, hogy valami stressz hatás alatt van. Ugye ezt a fogorvos látja és mondja is. Ott nem elegendő az, hogy adunk neki egy ilyen fogvédőt, hanem valahogy ezeket a stresszeket. Nagyon sok esetben én azt látom a gyerekeknél, hogy a megfelelési kényszer az ott van. Tehát ezek mind akadályozhatják magát a beszédfejlődést. A másik, ugye sok esetben a logopédusok is úgy dolgoznak, hogy nagy mozgás, finom motorika. Igen. Mert hogy a nagy mozgások ugyanúgy kellenek a finom motorikához, tehát nem elég az, hogy csak utánzunk, hanem a nagy mozgások ugyanúgy nagyon fontosak. És hát itt megint az, hogy mi beszéljünk a gyerekekhez. Tehát ha a gyermek nem hall rendszeresen beszédet, nem beszélünk hozzá, mert mindenki a telefonját nyomkodja otthon, akkor hogy várjuk, hogy ő beszéljen? És még hogyha csak egy gondolatnyi idő van arra, hogy a mesékről beszéljünk, ez nagyon lényeges, hogy a gyerekeknek természetesen a nekik megfelelő, az életkoruknak megfelelő meséket, hogyha meséljük, akkor nem csak a lelki fejlődés támogatja, de például nagyon fontos lesz az írás-olvasás képességekben, a szövegértésben. Ugye látjuk ezeket a borzalmas statisztikákat, hogy mennyi gyermek van, aki nem teljesít jól a szövegértésben, hogy ezek a funkcionális analfabéták, hogy ő el tudja olvasni, de nem érti, hogy mi van a szövegben, és amikor mesét olvasunk egy gyermeknek, akkor ő elképzeli azt a képet. És ez az alapja annak, hogy ő a későbbiekben meg tudja érteni azt, amit olvas, és hogy egyáltalán olvasson. Azok a gyerekek, akik nem hallanak mesét, és itt nagyon fontos, hogy a kép nélküli mese, tehát amikor mi mesélünk, igen, a gyermeknek, és nem a tévét bekapcsoljuk, hanem neki kell ezeket a kapcsolódásokat kialakítani a kis agyában. Akiknek nem olvasnak, őket később fárasztja az olvasás, és nem lesznek olvasók. Tehát az, hogy egy gyermek felnőtt korban vesz a könyvet a kezébe, vagy nem, az azon múlik, hogy egész pici kortól kezdve hallott-e mesét, olvastunk-e neki. Én azt látom, hogy ez elég síralmas jelenleg, nagyon sok helyen ilyen 10%-ra teszik azoknak a szülőknek a számát, akik rendszeresen olvasnak mesét, pedig ez nagyon-nagyon fontos lenne.
1: Na most tartunk újra egy rövid szünetet, és életöröm zene után jövünk vissza, innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatja.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. Picit a gyerekekkel foglalkozunk mai adásunkban, ugye az egyensúlyozó rendszerünkről beszélgettünk, hogy milyen fontos a mozgás. Picikorban és főleg vagy gyerekkorban, egészen picikorban, tehát születésünktől kezdve, ahogy mondtad, sőt, ugye az anyamébe is, ahogy ugye a magzat, ahogy mozog, ahogy mi mozgunk, és tehát már ott elkezdődik valójában ez, és ugye onnantól kezdve egyfajta ösztönös mozgás, akár az ugrálás, ezek a pörgések, szóval nem véletlenül csinálják a gyerekek, és ugye arról beszéltünk itt az adás folyamán, hogy ne tiltsuk őket, sőt, sokkal inkább hagyjuk, hogy csinálják. Ezt be lehet-e építeni egyébként valahogyan, amennyiben mondjuk az is lehet, hogy esetleg nincs lehetőség arra, hogy a gyerek olyan helyen legyen, bár ahogy mondtad, akár egy kanapén is ugrálhat otthon, de be lehet építeni valahogy, vagy beépítik-e ma, te hogy látod, akár óvodába, nem tudom, bölcsödébe, vagy akár a kisiskolások esetében?
3: Én azt látom, hogy az óvodák esetében a legtöbb helyen megvalósul ez a szabad játék, szabad program, ugye kimennek az udvarra a gyerekek, és ott tényleg vannak erre alkalmas eszközök, hogy tudják az egyensúlyozó rendszert fejleszteni. Az iskolákban is sok esetben, sok helyen van játszótér még az udvaron, de
2: mondjuk a tornaórák talán ott azért az is.
3: Igen, a tornaórákon is azért nem véletlen, hogy vannak ilyen egyensúlygyakorlatok, mérlegállás például.
2: Igen,
3: vagy egy lábon ugrálás, vagy váltott lábon ugrálás, tehát nagyon sok olyan gyakorlat van, amivel tudjuk ezt fejleszteni. De szerintem itt nagyon lényeges, hogy már az egész, tehát hogy mire egyáltalán óvodába, iskolába megy ez a gyermek, hogy az otthoni környezet, és itt megint arról van szó, hogyha kimegyünk a természetbe, elmegyünk kirándulni, a gyermek felmászik ide-oda, most nem azt mondom, hogy a legmagasabb fára kell, hogy felmásszon, de hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor óhatatlan, hogy felugrál a kidőlt farönkre, felmászik valamire, vagy elmegyünk egy játszótérre, ezek 0 forintba kerülnek, tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy anyagi kérdés, igen, hogy tudjuk-e fejleszteni a gyermekünknek az egyensúlyozó rendszerét. Tényleg azt gondolom, hogy egy görkorcsolyát, vagy egy rollert, hogyha használtan vesz valaki, akkor ez is fillérekért beszerezhető, de higgyük el, hogy egyszerűen enélkül nagyon nehéz dolga lesz a gyerekeknek, és én azt látom, hogy a
2: és
3: mai...
2: És nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtt korban is nyilván, tehát hogy ez nem ér véget, ugye, hogyha...
3: Igen, mert hogy azt várjuk a gyerekektől, hogy jól teljesítsenek, de az alapok, ugye mindig ezt szokták mondani, még amikor én is gyerek voltam, hogy ha a háznak az alapja nincs meg, akkor össze fog dőlni az egész, és nagyon sok hátránnyal indulnak a mai gyerekek, ugye gondoljunk bele abba, hogy rengeteg gyerek születik császármetszéssel, nagyon sok olyan dolog van a környezetben, ami magát ezt a mozgásfejlődést hátráltatja, pont ezek a kényelmi dolgok, és én nem azt mondom, mert nyilván álszentség lenne, hogyha azt mondanám, hogy soha ne legyen a gyereknek a látóterében egy televízió, vagy egy számítógép, de hogy nagyon fontos itt is az az egyensúly, hogy többet mozogjon a gyerek, mint amennyit a tévé előtt ül. Próbáljuk meg család szinten ezeket az aktivitásokat visszatenni. Én elhiszem, hogy fárasztó, meg tényleg mindenki dolgozik, de ugye ez, amit szoktunk mindig mondani, hogy mindennek olyan lesz az eredménye, amit beleteszünk.
2: Amennyi. Ez a befektetés a gyereknek a jövőjébe valójában.
3: Igen. És érdemes tényleg akkor olyan sportokat választani, amiben valóban tudjuk fejleszteni. A lovaglás egyébként még egy ilyen tökéletes sport erre, hiszen a lónak a mozgás dinamikája, nem csak az egyensúlyozó rendszert, a keresztező mozgásokat is nagyon jól tudja fejleszteni. A keresztező mozgások akkor kapcsolnak be, amikor a gyermek elkezd mászni. Ugye, hogyha megnézzünk egy kisgyermeknek a mozgás fejlődését, akkor először ilyen össze-vissza mozog, aztán az azonos oldalit, mint egy ilyen krokodil, igen, és akkor utána jönnek be a keresztező, az ellentétes karláb, és ez például nagyon fontos megint az írás olvasásban, a diszlexiánál, hogyha téveszt valaki, akkor sok esetben, ha megkérdezzük a szülőket, kiderül, hogy ja, nem, ő rögtön felállt és ment, és hiányzott ez a keresztmozgás. Ezt például megint csak ezekkel a gyakorlatokkal nagyon jól lehet fejleszteni, vagy a néptánc. Uh-huh. Ugye sok óvodában van néptánc, azzal nagyon remekül tudjuk
2: csak
3: fejleszteni.
2: Csak a néptánc, vagy bármilyen tánc igazából? Csak főként ez van gyerek?
3: Én azt gondolom, hogy bármilyen tánc, de a néptáncban rengeteg keresztező mozgás uh-huh. van, tehát ott kifejezetten, vagy egyáltalán, hogyha állatokat utánzunk a gyerekekkel, ugye a lónak, a kutyának a mozgását, hogyha utánozzuk, és ő is elkezdi ezeket utánozni, és ugyanígy, hogyha lovagol egy gyermek, akkor ösztönösen megvan ez a keresztmozgás.
2: Erre vonatkozóan van bármilyen szűrővizsgálat? Tehát, hogy ki tudják szűrni, hogyha a gyereknek nem fejlődött mondjuk jól?
3: Vannak olyan terápiák, illetve vannak olyan vizsgálatok, amik vizsgálják részben a primitív reflexeket, részben a keresztmozgásokat, az egyensúlyozó rendszert, különböző terápiák vannak erre. Itt én azt gondolom, hogy mindig az nagyon lényeges, hogy a szülő látja a legtöbbet a saját gyermekét, és fontos, hogy ne másokhoz hasonlítgassuk, hanem nyilván látjuk azt, hogy neki milyen erősségei, milyen eltérései vannak, de hogy mindenképpen a szabad mozgás, hogy mennyire megnézzük, ahogy futnak, ahogy sétálnak egy egyenes vonalon, hogy lendíti a karját, hogyan mászik, hogyan kap el egy labdát például. Vannak ilyen primitív reflexek, amik akadályozzák mondjuk a labdajátékokat, és vagy például, hogyha egy kisgyermek fekszik a padon és úgy ír, vagy ilyen nagyon nyújtott karral, az is egy reflex maradványnak a következménye lehet, vagy nagyon ügyetlen a testnevelésben, akkor ott is lehet egy ilyen reflex maradvány, de erre vannak speciális terápiák.
2: Tehát lehet, akkor ezt még egyrészt a vizsgálják is, és lehet ezt még javítani, fejleszteni. Felnőtt korban is lehet akár javítani még?
3: A primitív reflexek tekintetében igen, mozgásfejlesztés tekintetében igen. Hát ja, én azt gondolom, igen. hogy abban is igen. Uh-huh. igen.
2: Tehát akkor nincs még veszve minden. Hogy
3: nincs.
2: De azért mennyivel egyszerűbb lehet az élet, ugye, hogyha nem felnőtt korba kell. Nem ezzel kell foglalkozni felnőtt korban, mert van olyan sok minden más is.
3: Igen, meg talán tényleg az, hogy mire a gyerekek iskolába mennek. Most ugye, hát már nagyon kevés idő van az iskola kezdésig, de azért egy leendő elsősnél azért az első 1-2 hónap arról szól, hogy tényleg így hozzájönnek, vagy hozzászoknak igazából az iskolához, és ott szerintem még, hogyha bevetünk mindent, akkor nagyon szépen lehet sok mindent korrigálni. Érdemes figyelni a gyermekünket, hogy ugrál-e, hogy ösztönösen miket csinál, rágja a tollat, vagy így behajlítja a kis lábújacskáit, és mindenféle egyéb dolgot csinál, ami esetleg nekünk természetes lehet, de nem biztos, hogy az.
2: Szita, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk erről a témáról, és szerintem nagyon-nagyon fontos volt, és bízom benne, hogy a hallgatóink is megfogadják ezeket a jó tanácsokat, vagy ötleteket, amik itt most elhangoztak. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.

Az iskola kezdésről beszélgettem dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, a következő órában pedig Sziszák Györggyel, az ingatlan közvetítők szerepe az ingatlan piacon, ezt a témát hoztuk. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 070 7098 6 Facebookon, és ott vagyunk Manna FM 98.6.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Elkészült a víz alatti Dunai gát Paksnál. Ma kezdődik a Zsinagógák hete programsorozat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Négy településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdubiharban Hajdubagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdubőszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt. Ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart és eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja, az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Vörös Kereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól. Idén is a hagyományos Sólet Fesztivállal kezdődik Budapesten a Zsinagógák hete. A három hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kos szarvból az ikonikus fúvós hangszer a sófár. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők. A zsidó új év alkalmából Szentendrén nyitott ünnepet tartanak. Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértővel beszélgetek ebben az órában, témánk pedig az ingatlan közvetítők valódi szerepe ezen a piacon. Hozunk sok-sok részletet, sok-sok érdekességet, sok-sok fontos információt, érdemes lesz velünk tartani. Elérhetőségünk 0677 1986, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6. Nem sokára kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Az ingatlan közvetítő valódi szerepéről fogunk beszélgetni ebben az órában. Vajon tényleg csak annyi a szerepe az ingatlan közvetítőnek, hogy megmutatja a lakást? Hát ez is kiderül, de nyilván nem csak ennyi, ezt így elárulom a hallgatóinknak. Vendégem ebben az órában itt a stúdióban dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő, és utána fogunk járni, tehát akkor ennek a kérdésnek, amit itt a felvezetőben elmondtam. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked és a hallgatóknak is.
1: No, ugye az ingatlan közvetítőkről sokaknak a fejében még mindig ugyanaz a kép él, hogy készít néhány fotót, felteszi a hirdetést az internetre, megmutatja az ingatlant az érdeklődőknek, de vajon valóban ennyiből áll-e ez a szakma, és akkor egy ilyen igennel és nemmel szeretném elsősorban, hogyha válaszolnál most itt erre a kérdésre.
2: Ez a szakma nem ennyiből áll, bár vannak jó és még jobb ingatlan közvetítők, de van, aki tényleg alapvetően szakmailag áll hozzá, és van, aki adminisztratíve áll hozzá ez a munkához.
1: Miért van az egyébként, vagy miért alakult ki ez a tévhit, hogy az ingatlan közvetítő csak megmutatja a lakást, és ennyi az ő feladata?
2: Sajnos a tapasztalatok ezt mutatják, tehát nagyon sok kezdő ingatlan közvetítő van a piacon, nagyon sok tapasztalat nélküli ingatlan közvetítő van a piacon, akinek igazából ennyi a funkciója, hogy felveszi az ingatlant, meghirdeti az ingatlant, és bemutatja az ingatlant.
1: Uh-huh. És ez hogyan változott az elmúlt 10-15 évben?
2: Sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem változott az elmúlt 10-15 évben, ma is ugyanez a helyzet. Vannak olyan ingatlan közvetítők, akik csak erre képesek, de persze van a szakmának egy másik oldala, aki azért szakértőként tud hozzáállni ehhez a munkához.
1: Uh-huh. Hogyan találja meg a vevő vagy eladó azt a szakértőt, azt a szakembert, aki mondjuk tényleg nem csak megmutatja a lakást, hanem azért úgymond minden olyan igényt kielégít, amire mondjuk, vagy olyan kérdésre választ tud adni, olyan feladatot el tud látni, ami az eladónak, vagy akár a vevőnek kérdés lehet.
2: Azt gondolom, itt is a puding próbálja az evés, tehát fel kell venni több ingatlan közvetítővel a kapcsolatot, személyesen találkozni kell velük, tárgyalni kell velük, és közülük ki kell választani a legjobbakat, és azokkal kell együtt dolgozni.
1: Milyen kihívásokkal találkozik egyébként ma egy eladó vagy egy vevő leginkább ezen a piacon?
2: Ezek a kihívások leginkább a piactól függenek, attól, hogy milyen a piac. Az elmúlt években nagyon jó volt a piac, fölfelé mentek az árak, voltak eladások, voltak üzletkötések, kevés ingatlan volt a piacon, amit eladásra kínáltak. Egy ilyen piacon nagyon könnyű ingatlan közvetítőnek lenni. Egy ilyen piacon az sem jön ki, hogy az ember ért hozzá, vagy nem ért hozzá. Uh-huh. A tudás az akkor jelentkezik, amikor rosszabb a piac, amikor nincs olyan kereslet, amikor nincs olyan mennyiségű ingatlan a piacon, bár ez azért ritkán fordul elő, vannak ilyen helyzetek, meg vannak ilyen területek, de igazából attól függ, hogy milyen a piac, és ehhez kell tudni igazodni.
1: Uh-huh. Ugye te azt mondod, hogy nem költség egy jó ingatlan közvetítő, hanem sokkal inkább befektet, és ezt egy picit elemzed nekem, hogy mit jelent ez, mit gondolsz ez alatt pontosan?
2: Ugye az ingatlan közvetítőnek a szerepe az nagyon fontos abban, hogy jól megállapítsa az ingatlannak az árát. Ha jól belövi az ingatlan árát, akkor az nagyon rövid idő alatt el tud kelni. Ha egy ingatlan túlértékelt, tehát túl magas áron akarják eladni, akkor azután nagyon hosszú ideig maradhat ott a piacon. Ezért időveszteség és pénzügyileg is veszteséget okozhat ez később, mivel ha sokáig van a piacon, hozzászoknak az ügyfelek, egy nagyobb alkut kell engedni az ingatlan árából, hogy egyáltalán értékesítésre kerüljen.
1: Tehát magyarul akkor így sokkal gyorsabban, reálisabban, könnyebben tudja akár eladni az ingatlant, az eladó, illetve hogyha valaki ingatlant vásárol, tehát a másik oldalon van, akkor meg sokkal biztosabb lehet abban, hogy amit vesz, az rendben van, és jó áron veszi meg.
2: Az eladónak mindenképpen érdeke az, hogy reális piaci árat találjon. Túlározott ingatlan nem fog tudni eladni. A vevőnek meg érdeke az, hogy reális ingatlan áron vásároljon. A vevő az érzelmileg is általában bevonódik ebbe a történetbe. Itt is van az ingatlan közvetítőnek egy nagyon komoly szerepe, hogy a vevő ne érzelmi alapon döntsön, és ne túlározott ingatlant vegyen meg. Az ingatlan közvetítőnek tényszerűen kell értékelni a helyzetet. A vevő sokszor nem tudja tényszerűen értékelni a helyzetet. Ez egy nagyon ritka döntés, nagyon ritkán veszünk ingatlant. Egy átlagos ember lehet, hogy 10 évente vagy 20 évente egyszer vásárol ingatlant. Itt nagyon nehéz tapasztalatot szerezni, hogyha ilyen ritkán vannak ügyletek. Az ingatlan közvetítőknek azért ennél jóval gyakrabban vannak ügyleteik, tehát ők tudják, hogy mitől lehet jó, vagy mitől lehet rossz egy ingatlan, tudják, hogy mitől érdemes tartózkodni, vagy éppen mit érdemes megvásárolni.
1: Na most tartunk egy rövid szünetet, életörömzeneit hozunk, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő, és az ingatlan közvetítők szerepéről, valódi szerepéről beszélgetek, és ugye itt azért tesszük hozzá ezt a valódi szócskát, mert hogy nyilván vannak azok az ingatlan közvetítők, akik adott címet odaadják, vagy van még ilyen egyébként, hogy a címet, tehát a felhívom mondjuk, és akkor a címet megadja, és te mész oda, és majd ő oda jön, megmutatja a lakást, és ennyi. Tehát, hogy nincs más feladata.
2: Nagyon sok minden előfordul a piacon. Mai napig látok még olyan bedobott kis telefonszámokat, hogy eladnám az ingatlanát, és hívjon.
1: Vagy ingatlant vásárolnék a környéken.
2: Még mindig jellemző az a piacon, hogy az ingatlanirodák az új kollégákat a régi módszerekkel tanítják be, pedig sokkal inkább már az új módszerekkel kellene betanítani őket. De megváltozott a világ.
1: Igen, pont ez, hogy mi lehet az oka annak, hogy miért nem reagálnak, vagy nyilván hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy az ember reagáljon bizonyos folyamatokra, de mondjuk már hosszú-hosszú évek óta azért változik a világ, és ugye már olyan technológiai lehetőségek is bejöttek, akárha csak azt nézzük, a mesterséges intelligencia, ahogy ugye már vannak olyan oldalak, ahol az AI-jal lehet, AI-on keresztül tudsz ingatlant vásárolni akár, tehát hogy lefoglalja neked, felhívja, olyan is van, aki felhívja, tehát hogy maga
2: nagyon
1: a...
2: Nagyon sok lehetőség.
1: Igen, tehát rengeteg.
2: Van olyan, hogy AI avatárral hirdetnek.
1: Igen, pontosan, igen, ezt akartam mondani, igen, köszönöm. Hogy miért van még mindig egy olyan nagy tömeg, mert mondhatjuk azt, hogy a többség azért még mindig nem ezt használja.
2: Ugye a többség még mindig nem használja az AI-t. A többség még mindig nem használja a korszerű lehetőségeket, és a többség mindig az elején kezdi a tanulást. Valahol az iskola is ilyen, az iskola is így van kialakítva, és erre vannak trenírozva az ingatlan irodáknak az ingatlan közvetítői. Kicsit fel kellene venni a fordulatot az oktatásban is, a képzésben is, kicsit nagyobb elvárást kellene megfogalmazni az ingatlan közvetítők felé. Én sokkal magasabb szintű képzettséghez kötném az ingatlan közvetítést Magyarországon.
1: Amikor azt mondod, hogy Magyarországon, akkor ez azt jelenti, hogy mert külföldön már van erre példa, tehát hogy a képzettség tekintetében, hogy jobban képzettek?
2: Igen, magasabb szinten képzik őket, és általában egyébként egy-egy ingatlan irodának saját képzési rendszere van, de viszont ezek a saját képzési rendszerek sokkal kiforrottabbak, mint a magyar képzési rendszerek. Bármennyire is mondjuk már 20-30 éve ugye a demokráciában élünk, és a szabadpiaci verseny alapján határozódunk meg, de azért nekik még mindig ehhez képest sokkal több előnyük van, sokkal több tapasztalatuk van. Magyarországon is próbálnak megjelenni ilyen franchise-ok, amerikai franchise vagy német franchise például, de ők sokkal nagyobb közvetítő jutalékért tudnak dolgozni. Uh-huh. A képzési rendszerük is sokkal kifinomultabb, de ezért magasabb jutalékot is várnak el, ezért nagyon lassan terjednek el ezek az ingatlan irodák és az ő módszereik.
1: Mostanában én nem nagyon foglalkoztam ebben a témával, de azt el kell mondanom, hogy jó néhány évvel ezelőtt többször botlottam be, vagy ilyen beszélgetések kapcsán többször előjött ez a téma, hogy ha valakinek nincsen mondjuk semmi végzettsége, akkor hát mit dolgozzon? Hát futár vagy ingatlan közvetítő. Tehát, hogy egy kicsit, és most nyilván én nem így gondolom, hogy ennyi elég, hogy ha nincs semmi végzettsége, nem is kell, még csak érettség is. Van 8 osztály, mennyi ingatlan közvetítőnek, hát te is meg tudsz mutatni egy lakást a vevőnek, vagy éppen akár az eladóval tudsz tárgyalni.
2: Azért az érettségi már elvárás, úgy tudom.
1: Most persze most már mindenhol igen elvárás, azt gondolom, igen. De hogy ennyire lenéz, most bocsánat, de azt kell mondanom, időzelésen lenézték ezt a szakmát.
2: Igen, nem is tartották szakmának.
1: Nem, sokáig. Pontosan.
2: Sőt, vannak olyanok, akik most sem tartják szakmának. Vannak olyanok, akik most is inkább saját maguk hirdetnek, és azt írják, hogy ingatlan közvetítők kíméljenek.
1: Igen,
2: pedig egy jó ingatlan közvetítő nagyon sokat tud hozzáadni. Nagyon jól be tudja lőni az árat, nagyon jól meg tudja mutatni az ingatlant, ki tudja emelni az ingatlannak az előnyeit, amikor az eladóról van szó. És amikor a vevőről van szó, akkor viszont hozzá tud őszinte lenni. Ez tulajdonképpen egy mediációs folyamat. Uh-huh. Egy olyan mediációs folyamat, ahol az eladó és a vevő érdekeit közelíteni kell egymáshoz. Ezt a mediációt azért szerintem minimum diplomával lehet jól végezni, és még mindig kevés az, hogy mondjuk érettségével próbálunk ezen a piacon megmaradni.
1: Hát bízunk benne, hogy lesz ebben is változás, hiszen tényleg, ahogy mondtad te is az elején, ez sokkal inkább befektetés, tehát nem kiadásként kell gondolni erre, hanem egy jó befektetésre, egy jó ingatlan közvetítő az egy jó befektetés.
2: Igen, ugye az szokásjog alapján működik, hogy a vevő fizeti az ügyvédet. Igen. Neki van ügyvédválasztási joga, az ügyvédek 0,5%-ot, 1%-ot kérnek el, egyébként szerintem indokolatlanul keveset, ehhez képest az ingatlan közvetítők pedig indokolatlanul sokat kérnek el az ő munkájukért, de hogyha ők ezt a pénzt meg tudják keresni, akkor én azt gondolom, hogy megérdemlik.
1: Igen. Na most életöröm zenét hozunk, jönnek a legfrissebb hírek, és ezt követően fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértővel az ingatlan közvetítők valódi szerepéről beszélgettünk. Miért is fontos, hogy megfelelő szakembert válasszunk adott ingatlan ügyletnél? Többek között pénzt takaríthat meg nekünk például. Ez sem érdemes figyelmen kívül hagyni. No, de minden részletet hozunk a továbbiakban is, hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Napos meleg idő lesz, eső nélkül. Elkészült a víz alatti Dunai gát Paksnál. Ma kezdődik a Zsinagógák hete programsorozat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Négy településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdúbiharban Hajdúbagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyó meder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt. Ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart is eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja, az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Vörös Kereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól. Idén is a hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik Budapesten a Zsinagógák hete. A három hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kos szarvból az ikonikus fúvós hangszer a sófár. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők. A zsidó új év alkalmából Szentendrén nyitott ünnepet tartanak.
1: Időjárás.
4: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Manna, ez a családi Manna.
0: Dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértővel az ingatlan közvetítők valódi szerepéről beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677-1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Életöröm zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem ebben az órában, dr. Sziszák György, ingatlanpiaci szakértő. Az ingatlan közvetítők szerepéről, valódi szerepéről beszélgetünk. Hát sok mindenről szó esett itt a hírek és a zene előtt. Ugye beszéltünk arról, hogy egy kicsit... Hát hogy is van, negatívan gondolkodunk az ingatlan közvetítőkről, mi itt Magyarországon ilyen leegyszerűsítjük, hogy hát igazából nem sok mindent kell csinálnia, csak megmutatja a lakást, vagy az adott ingatlant, amit mondjuk éppen minket érdekel, vagy az eladó, aki ugye eladja, ő megbízza az ingatlan közvetítőt, de hát valahogy egy olyan gondolatot fűzünk, vagy kapcsolunk hozzá, hogy ez nem egy olyan nagy dolog, nem egy olyan nagy munka. Így fogalmaztam a hírek előtt, hogy egy picit így lenézzük, holott sokkal nagyobb szerepe van egy jó ingatlan közvetítőnek, mint azt gondolnánk. Egyrészt nagyon sok pénzt megspórolhat nekünk, ugye? És ahogy mondtad az előző blogban, hogy fel tudja mérni nagyon jól például az ingatlan értékét. Az is egy nagyon fontos dolog.
2: Igen, pénzt és időt spórolhat meg nekünk azzal, hogy nagyon jól meghatározza az ingatlan értékét. Ugyanakkor a hatékony értékesítés nem áll meg az árképzésnél. Uh-huh. Az ingatlan hirdetés ma már nem egyszerű információközlés, hanem tudatosan felépített marketing folyamat. Marketing és értékesítési folyamat, ami egyben egy mediációs folyamat is. Megfelelő célcsoportot meg kell határozni, a vizuális megjelenítés minőségére most már ugye nagyon lehet adni, nem elég képeket bemutatni, most már videókat kell bemutatni, AI videókat kell bemutatni, AI lehetőségeket kell bemutatni az ingatlanról, és hát vannak érzelmi és racionális érvek egyaránt, és ezeket az érzelmi és racionális érveket mind-mind ki kell tisztázni, mind az eladó oldaláról, mind a vevő oldaláról, így találja meg a kereslet és a kínálat egymást.
1: Uh-huh. Milyen hibákat követnek el egyébként leggyakrabban az eladók a hirdetéseknél, vagy a hirdetések készítésekor?
2: Szerintem a leggyakoribb hiba az, hogy nem mennek bele a tárgyalási folyamatban. Ragaszkodnak az árhoz, nem hajlandók beszélni az árról, nem hajlandók engedményeket tenni. Szerintem bele kellene menni sokkal gyakrabban, sőt én azt gondolom, hogy az első vevőnek sokszor el kellene adni az ingatlant. Ha jól van meghatározva az ár, és jön egy olyan vevő, aki tényleg ezt az árat megadja, akkor nem azon kellene gondolkodni, hogy emelek még az áron, és majd eladom többért, hanem oda kellene adni, és igazából mindenki jól járt, és gyorsan zártunk egy ügyletet.
1: Ez egyébként előfordul sűrűn amúgy, hogy első vevőnek eladják a lakást?
2: Igen, én azt gondolom, hogy aki komolyan gondolkodik ezen a piacon, és gyakran értékesít, az ebbe bele szokott menni. Azok, akik ritkán értékesítenek, azok már nem, és utána megbánják. Uh-huh. Megbánják, mert nem adták el, próbálnak emelni az áron, utána nem lesz rá vevő, aztán
1: beragadnak évekig.
2: Két-három hónap, vagy akár egy fél év, és beragadt az ingatlant, és onnantól kezdve már úgy gondolkodnak a vevők, hogy ezzel az ingatlannal biztos, hogy van valami probléma, hát már évek óta itt van a piacon, úgyhogy nem fogják megvenni még az eredeti áron sem, hanem még az eredeti árhoz képest is egy kedvezménnyel kell élni, hogy az ember el akarja adni.
1: Tudjuk így körülbelül számszerűsíteni azt, hogy mekkora árkülönbséget, körülbelül, tehát most nem pontos összeget kérek, de hogy mekkora árkülönbséget eredményezhet egy tapasztalt tárgyaló jelenléte?
2: Ez biztos, hogy ez milliókban mérhető, uh-huh. Már akkor is, hogyha egy lakásról van szó. De hogyha családi házról van szó, akkor akár már 10 millió forintot is jelent.
1: Azért az nem nagyon-nagyon nem mindegy.
2: Igen, és ehhez képest a közvetítési díj még mindig csak 100 000-es, vagy maximum 1 milliós tételt jelenthet. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy ingatlanos 10 millióval többért eladja a családi házunkat, és kifizetünk neki 1 milliót, vagy éppen nem adjuk el 10 millióval többért, és nem fizetünk ki pár 100 000 forintot, vagy 1 milliót.
1: De azt egyébként te hogy látod, hiszen ebben mozogsz, hogy azért az emberek kezdenek erre rájönni, hogy érdemes és fontos, hogy jó szakembert, hogy jó szakember, jó ingatlan közvetítő, tapasztalt, professzionális ingatlan közvetítő kezébe adjuk az ügyletet, bár pont most ugye említetted az imént, hogy még van ilyen hirdetés, hogy ingatlan közvetítők kiméljenek, de hogy ettől függetlenül elindultunk legalább ebbe az irányba?
2: Sajnos nagyon lassan, azt gondolom elindultunk, de amíg a piac fölfelé menő, addig nem igazán érezhető ez. Amikor a 2008-as válság volt, és a piac lefelé menő volt, akkor sokkal többet tisztult a piac. Ugye csak azok tudtak a piacon maradni, akik tényleg szakértőként tudtak hozzáállni, és hozzá tudtak tenni az adásvételhez. Azt gondolom, hogy ehhez ez kell, hogy letisztuljon a piac, sajnos kellene hozzá egy kis ingatlan áresés.
1: Hát egyrészt ingatlan áresés, meg ugye az ingatlan közvetítőknél pedig azt gondolom edukáció, tehát hogy egyrészt minél több, vagy te is mondtad, hogy az oktatás, tehát hogy minél professzionálisabb ingatlan közvetítőket képezzünk, hogy tényleg, akiben megbíznak az emberek, akikkel könnyen szót értenek, szóval ez nagyon fontos.
2: Fontos a gazdaságnak a ciklikussága, igen, az, hogy időnként tisztul a piac. Én azt gondolom, hogy most is egy ilyen időszak előtt lehetünk, tehát ingatlan áresésről azért nem beszélhetünk, de valószínűleg meg fog nyugodni a piac a következő években, és ebben a nyugalomban majd kevesebb háziasszony tud eladni ingatlant, most ez is jellemző a piacra, hogy háziasszonyok másodállásban ingatlan közvetítéssel foglalkoznak.
1: Hát igen, ez az, amit én is mondtam, ugye, hogy ez ment így a baráti társaságban pont erről beszéltek, hogy futárnak vagy ingatlan közvetítőnek, mert hát mind a kettőt egyszerűen lehet, pedig mind a kettő egyébként, mind a kettőt lehet jól és rosszul csinálni, akárhogy nézem, és nyilván az a szándék, az a cél az embernek, hogyha valamit csinál, akkor a lehető legmagasabb színvonalon tegye és csinálja. Most újra zenét hozunk, zene után jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Dr. Ciszák György ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk ebben az órában. Ugye az ingatlan közvetítő valódi szerepe, ezt taglaltuk így ebben az órában.
3: És hogy nagyon fontos, hogy jó szakembert bízzunk megadott ingatlan ügylettel.
4: Eladáskor több ingatlan közvetítőt is megbíznak egy-egy munkával, és utána várják az eladást, és nem lesz belőle semmi. Nekem az az álláspontom, hogy érdemes egyetlen ingatlan közvetítőt megbízni, és őt kizárólagos joggal megbízni, ő tényleg foglalkozni fog akkor az ingatlanunkkal, és nem a véletlen játszik szerepet abban, hogy eladjuk, vagy nem adjuk el.
2: Hát hiszen mindenkinek az a célja, hogy eladja, de hát hogy nem is értem amúgy.
4: Igen, de a mai napig az van az emberek, az eladók fejében, hogy ők inkább több ingatlanos megbíznak, mint hogy egy valakire rábízzák az ingatlanjukat.
2: De azért abban is bízom, hogy ez, mint ahogy már beszéltünk is erről, hogy előbb vagy utóbb változni fog, hiszen
4: én azt gondolom, hogy ez generációváltás kell, de hát ugye generációváltás küszöbén állunk, és a fiatalok reméljük majd másképp fognak már gondolkodni ebben a témában. Ők azért sokkal tudatosabbak, mint a mi generációnk. Ők sokkal inkább átgondolják azt, hogy hogyan hozzanak meg pénzügyi igen. döntéseket. Ők tudják, hogy az életük egyik legnagyobb döntése, és mint ahogy bankválasztásnál vagy számlacsomagválasztásnál érdemes szakértő segítségét kérni, úgy tudják, hogy érdemes ingatlan vásárlásnál és eladásnál is valódi szakértő segítségét kérni. És nem egy adminisztratív szakértő, nem egy adminisztratív ingatlan közvetítő,
2: hanem egy valódi
4: szakértő.
2: De mi a különbség a kettő között? Hogyan tudjuk ezt észrevenni?
4: Észrevenni igazából úgy tudjuk, ha leülünk velük tárgyalni, uh-huh. és személyesen megismerjük őket. Nagyon fontos az ingatlan értékesítésben, az ingatlan vásárlásban a bizalom. Egy telefonos vagy egy online megbeszélés alapján szerintem nem lehet kiválasztani a megfelelő ingatlan közvetítőt. Személyes találkozók kell hozzá, és a személyes találkozón derül ki, hogy megvan ez a kémia, vagy nincs meg az a kémia, ami alapján bízni tudunk benne. Ott feltehetünk akár keresztkérdéseket is, hogy ő mennyire ért a szakmához, vagy mennyire nem, de valószínűleg ki fogja vágni magát. Viszont érezzük azt, hogy megbízhatunk benne, vagy nem. Szerintem ez a legfontosabb kérdés.
2: Egy ingatlan tranzakció során hol lehetnek azok a pontok, ahol mondhatnám azt is, hogy nélkülözhetetlen egy professzionális ingatlan közvetítő szerepe?
4: A kockázatok kezelése az szintén kulcs kérdés. Uh-huh. Az adásvételi folyamat során számos ponton merülhetnek fel problémák, legyen szó például a finanszírozási bizonytalanságról. A legtöbb ügylet az itt hal el, hogy a finanszírozás nincs rendben. Mostanában a másik jellemző hiba az éppen az, hogy a tulajdoni lapon mennyire és hogyan vannak feltüntetve, a térkép másolaton hogyan vannak feltüntetve az ingatlanon lévő épületek. Ez miatt sokszor útba esik egy-egy adásvételi szerződés. Pedig, hogyha megfelelő szakértővel állunk szemben, és az ingatlan közvetítő az ért a munkájához, akkor ezeket a problémákat kezelni tudja.
2: Hát meg nyilván mondjuk az eladó vagy a vevő egy laikus ember azért nem igazán tudja, mondjuk egy tulajdoni lapot én is, amikor láttam, emlékszem, hogy tehát minden ott meg van jelölve, és akkor ki van írva, hogy kivett épület, meg nem tudom.
4: Igen, tehát, nem a tulajdoni látom, lapon igen. ez nincs is rajta, hanem igen. a térképmásolaton van, tehát egy térképmásolaton kell kikérni van. Ahhoz, és össze kell hasonlítani, hogy a mostani ingatlanon az van-e, ami a térképmásolaton van. Ha az van, akkor például a hitelfolyósításnál ez nem okoz majd problémát, de sokszor ezzel nem törődnek, elkezdik a szerződéskötési folyamatot, és a végén derül ki, amikor már a hitel szerződés kötésére kerül sor, hogy hát igazából nem az van feltüntetve a térképmásolaton, és lehet kezdeni egy olyan munkát, ami legalább 2-3 hónapba, de lehet, hogy fél évbe is belekerül.
2: És azt is szerintem tegyük hozzá, hogy a professzionális ingatlan közvetítő az a hitelek világába, tehát a banki világba is belelát, tudja, hogy még hogyha nem is, vagy javíts ki, de nem, tehát neki szükséges.
4: Van külön hitelközvetítője, a hitelközvetítőnek külön képzettségre van szüksége, az ingatlan közvetítőnek nem. Uh-huh. Szerintem ez egy probléma. Valahogy hasonlóan kellene kezelni az ingatlan közvetítőt is, mint a hitelközvetítőket.
2: Valószínűleg a hitelközvetítőknél a bankoknak egy elvárása az oktatás is azért lehet.
4: Hitelközvetítőknél van egy szigorúbb szabályozás, ugye pont az euró uh-huh. alapú hitelek óta, hogy nem lehet bárki hitelközvetítő. Már előtte is volt erre szabályozás, de azóta szigorúbb.
2: Akkor egyetlen mondatban így a beszélgetésünk végén, hogyha összegeznéd, hogy miért fontos a professzionális ingatlan közvetítőt megtalálni, illetve hogyan tegyék a hallgatóink, hogyha most mondjuk valaki éppen ingatlant adna el, vagy éppen vásárolna, és szeretne egy nagyon megbízható emberrel együtt dolgozni, mire figyeljen, hogyan lépjen tovább?
4: Az ingatlan közvetítésre már nem úgy kell tekinteni, mint költség. Az ingatlan közvetítésre úgy kell tekinteni, mint egy kockázatkezelési és hozam optimalizáló eszköz. A különbség nem elméleti, hanem nagyon is kézzelfogható. Egy-egy döntés végén akár több millió, szélsőséges esetben 10 millió forint is múlhat azon, hogy ki és milyen szakmai szinten kíséri végig a folyamatot. Úgyhogy válasszunk szakértő ingatlan közvetítőt.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó végszó volt.
4: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Sziszák György ingatlanpiaci szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.

0: Szisák Györggyel, az ingatlan közvetítők szerepéről beszélgettem ebben az órában, a következő órában pedig Topor Erikával hozzuk a hitek, tévhitek a kertészkedésben témánkat. Rengeteg olyan tévhitünk van, amivel valószínű semmit nem érünk el, sőt olyannyira, hogy lehet, hogy inkább ártunk adott növénynek, mégis azért, mert azt hisszük, hogy jó, nyilván ezért használjuk, alkalmazzuk. No, ezeket fogjuk tisztába tenni, tartsanak velünk a következő órában is.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher.

0: A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. Polgármestereket és önkormányzati képviselőket választanak 4 településen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása, sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimenekítéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tagstátuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. Az Igetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezren vettek részt. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál. A folyómederben lévő víz alatti gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Díjátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az 5 napos közönségtalálkozókkal megtartott versenyre ebben az évben rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, az identitáskeresés és más a fiatalokat foglalkoztató társadalmi kérdések is.
1: Időjárás.
2: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szélmérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Kertészkedéshez szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya. Mit, mikor kell metszeni, hogyan kell öntözni, mitől nő gyorsabban egy növény, vagy éppen mi az, amit semmiképpen sem szabad megtenni. De vajon ezek közül mennyi a valódi szakmai tudás, és mennyi az, amit egyszer hallottunk valakitől, aztán generációkon át továbbadtunk. No, a hitekről és a tévhitekről a kertészkedésben erről beszélgetek Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítésszel. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye előző héten is beszélgetünk, akkor a miavaki kis erdők, mini erdők volt a témánk. Ma pedig a kertészkedéssel kapcsolatos hitek, tévhiteket veszük górcső alá. Nem is tudom, hogy elég lesz erre az egyetlen egy adás, hogy erről beszélgessünk. Én minden esetre arra azért felhívnám a figyelmét a hallgatóinak, hogyha bárkinek van kérdés ezzel kapcsolatosan, vagy akár itt most a hitek tévhitekhez kapcsolódóan valami olyan dolog, amire kíváncsi, hogy vajon ez most hit vagy tévhit, akkor bátran írja meg nekünk. Én főként azt szeretném kérni, hogy a Manna FM Facebook oldalán üzenetben, hogyha küldik, akkor azt én szinte azonnal látni fogom, és akkor majd egy legközelebbi műsorban majd megkérjük Erikát, hogy ezeket a kérdéseket válaszolja meg, vagy válaszoljuk meg közösen. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ezt most így nem is beszéltük meg, én így ezt megkértem a hallgatókat, de gondolom egyetértünk ebben, hogy ha olyan kérdés érkezne, akkor tudunk segíteni.
2: Természetesen.
1: No, itt ugye hitek, tévhitek alatt itt arra gondolunk, hogy például vannak ezek, hogy kávézatca növények, ezt nagyon sokat hallottam, sőt olyat is hallottam, hogy a hamutartót például, hogyha nincs benne cigarettacsik, csak úgy nem tudom vizet önteni bele, és hamvas vizet, vagy hamús vizet, ezt így bele ráöntjük a növényre, és ez nagyon jót tesz. Szódabikarbóna nagyon jót tesz. Ha kavicsot teszünk a cserép aljába, az esti locsolás az mindenképpen nappal, reggel nem szabad, napközben nem szabad. Nagyon sok ilyen jó tanács terjed, és ezeket jó tanács, ezt idézőjelben mondom, vagy ilyen családi örökségként megörököl tudás, ugye, amiben így vagy hiszünk, vagy nem hiszünk, ez a mi dolgunk. Honnan induljunk el, hogy mi számít tévhitnek, vagy mire figyeljünk leginkább, vagy mindig szakembert kérdezzünk meg?
2: Én azt gondolom, hogy arra, bár persze van lehetőség, hogy mindig szakembert kérdezzünk meg, de azért ez nem lehet egy elvárás a mai világban, hogy azonnal fölhívjunk, akár engem napi szinten, nem tudom, 8000 telefonhívással, hogy kedves Erika, ez igaz? Tehát ez így azért viszonylag nonszenszül, meg egoistán hangzana, hogy csak mi tudunk mindent, viszont azt azért érdemes tudni, hogy sajnos a kertészeti szakújságírást, meg ilyen influencer világot is már jócskán utolérte az a fajta ilyen bulvár szenzációhajház dolog, hogy mindig ki kell találni valami őrületet, ami biztos, hogy bejön az embereknek kattintás szintjén. Aztán az meg, hogy utána az a növényekben milyen hatást vált ki, hát azt meg már ugye szinte, hogy nyomon követhetetlen. Vagy hát nyomon követhető, mert egy idő után azért én látom így a közösségi médiában, hogy a hozzászólások között ez a mekkora nagy akármi, ezt én kipróbáltam, berohadt, kihalt, egyebek. Tehát, hogy az azért ezekkel mindig legyünk óvatosak. De mondjuk például említetted itt a tejjel való permetezést, talán itt az elején említetted, lehet kapni bio tejsavót. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amire azért, hogyha rákeresünk a neten, az már készítményként is kapható. De például ez az, amikor egy picit azt mondom, hogy a csúsztatás meg a szenzációhajhászás elindul, hogy a cigicsikket.
1: Na igen,
2: ergo. Na most... Növényvédelemben lehet kapni nikotin alapú készítményeket, ami kifejezetten rovarölő készítmények. Ami lombra való permetezésnél oké. Na de most képzelj el egy paradicsomot, amit agyonnyomsz nikotinnal, tehát hogy az egészséges lesz. Van, ami méri azt, hogy mi az egészségügyi várakozási határideje, hogy most nem is a munkavédelmit gondolom, de amúgy a munkavédelmi határértéke is, hogy mi az a szint, amikor te azt már elkezdheted enni. Hogyan tudod szabályozni az otthon leáztatott cigicsikből azt a levet, hogy abban valójában mennyi lesz a nikotin tartalom. Na most azt is érdemes például tudni, hogy nekünk ugye éveken keresztül volt paprika üzemünk úgy, hogy fóliaházas technológiával, én abból most már ugye kijöttem, de például ott a munka HR-es oldalon is egy elvárás volt, hogy dohányzó kollégát nem lehetett fölvenni, mert ugye a dohány mozaik vírus növényvédelemben az egy nagyon komoly probléma.
1: És az, hogyha dohányzik a dolgozó, akkor
2: az be tudja vinni a dohány mozaik vírust, az arra fogékony növénykultúráknál.
1: Még úgy is, hogyha nem mellette dohányzik közvetlenül?
2: Elég, ha a keze olyan, amivel utána mondjuk kötözi a paprikát vagy a paradicsomot.
1: Aha,
2: na és most ezekről, tehát nem, most őszintén, tehát találkozol egy dohányos emberrel, annak a lehelete, a keze, a ruhája,
1: az abszolút így van,
2: mindig olyan lesz. Tehát én is nagyon régen volt egy időszakom, hogy dohányoztam, azért hagytam egyszerűen abba, mert nem volt ez a parfüm, ami elnyomta.
1: Pontosan,
2: és én is, és most nem ismerem. Is a lehelet, mert azt megoldod drága gumival, de hogy alapvetően az egész bőrödből egy idő után árad ki. Mindegy, ez mindenkinek saját szíve joga, hogy a szervezetével mit csinál, de hogy például növényi egészségügyi oldalon ezek problémát tudnak okozni, és például Hollandiában nem is engedik már ezt. Tehát pont azért nem engedik, mert ugye a dolgozó be tudja vinni a ruházatával, a kezével, a leheletével, ugyanúgy a nikotin miatt a dohány mozaik vírust. Tehát, hogy azért ezekkel legyünk óvatosak. Aztán ott van például, ugye, amit itt szintén az elején említettél, a
1: kávézaccot is említettem.
2: A kávézaccot, vagy ott volt a szódabikarbonát, mondtad talán. Na most ezek olyanok, hogy megint csak, ha túldozírozzuk, csersavak, megváltozik a pH, tehát csomó olyan dolgot csinál, talajra téve ráadásul, vagy beöntözve, ami az egész talajnak a mikrobiológiáját is megváltoztatja. Tehát, hogy ezeket így én megmondom őszintén nem szoktam javasolni egyáltalán.
1: Na és a további tévhitekre is rátérünk, de csak a zene után, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Hitek, tévhitek a kertészkedésben, ez a témánk ebben az órában. Vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. Ugye itt néhány tévhitet már gorcső alá vettük, és akkor folytassuk. Kávézac, mi a helyzet azzal?
3: Azt még nagyon könnyű túladagolni.
2: De tehát alapvetően...
3: Savanyítani fogja a talajt konkrétan.
2: De van olyan állapot, vagy van olyan helyzet, amikor oké, nem nagy adag van, vagy tehát, hogy most nyilván nem azt mondom, hogy biztassuk a hallgatókat, de hogyha esetleg valaki nagyon szeretné használni a kávézacot.
3: Én beszoktam komposztálni, vagy hát nyilván a kotyogósból, ha most úgy kicsapkodod a virágágyás szélére, és van hozzá 1000 négyzetmétered, akkor te lenyűsző. De nagyon sok olvasónk csinálja azt, hogy mindig a szobanövények földjébe teszi. Tehát itt is a mérték, ez ugyanaz, mint amikor ez a kutyak, akit bele lehet-e keverni ugye a komposztba. Persze, ha 5-10%-ot nem éri túl, és van akkor a komposztdombot, hogy az úgy elenyésző mennyiség lesz, mert ott meg ugye azért a zoonózist kell figyelembe venni, tehát az, hogy vannak olyan köztes, mondjuk így, hogy élősködők a kutya esetében, ami azért nem biztos, hogy ember oldalon ugye jót tud tenni. Tehát mindig azt mondom, hogy ezeknél is a mérték. De mondjuk a tejsavó az például működik.
2: De ezzel sokat árthatunk is egyébként adott növénynek, hogyha mondjuk ezeket a tévhiteket úgymond használjuk?
3: Hát ha most tényleg az van, hogy egy pH-ra vagy valamire érzékeny növény esetét nézzük, ott igen, ott ki tudjuk pusztítani, le tudjuk égetni a gyökereket például. Uh-huh. Tehát például mondjuk a lepke orhide az egy nagyon gyakori szobanövény itt most Magyarországon, gyakorlatilag az minden vacakra érzékeny ilyen szinten. Tehát őnála egy illóolajos növényvédelmet nem érdemes tesztelgetni, mert nagyon könnyen meg lehet a leveleket perzselni. De ott van mondjuk egy szanzavéra, ergo anyós nyelv, kipusztíthatatlan dohánnyal is, mert ugye a retro időszakban ugye az volt az egyik olyan szobanövény a panelházakban, hogy amikor divat volt dohányozni, és az mindenki
2: dohányzott, igen.
3: És gyakorlatilag szegény szanzavéra élvezte azt is, vagy hát ezt nem tudjuk persze, hogy élvezte, most már lehet, hogy meg tudnánk nézni ilyen növényzenével, de alapvetően túlélte, inkább így fogalmaznék.
2: Milyen tévhitek azok, amik leggyakrabban, ezeken kívül, mert szerintem azért ezek eléggé gyakoriak, amiket én is itt felsoroltam. Például, amíg akkor maradjunk az esti locsolás, az mennyire fontos, vagy nem fontos?
3: Hát van olyan eset, amikor az esti az mindig jobb, mint a reggeli. Uh-huh. Én például most ebben az osztályos időszakban, amikor öntözök, én mindig este öntözök, meg gondolj bele, vagy gondoljanak bele a kedves hallgatók, ha este öntözöl, akkor alapvetően ugye a víz kontra növény, felület, kert, hő különbsége is ugye kisebb. Van ideje bőven a növényeknek felszívni ugye a nedvességet, és nem fog akkora kipárolgás történni. Tehát jobban hasznosul, de mondjuk egy átlagos öntözés esetén azért szokták mondani a reggelt, mert ugye föl tudja szárítani a növények felületét a napsütés egyebek, és akkor ugye a gombakártevőkből lesz kevesebb, vagy gombakórokozókból lesz ugye kevesebb a növények környezetébe, tehát kisebb a növényvédelmi kockázata. De mivel most ilyen asszálynál a pára is egy nagyon értékes dolog, az esti öntözés jelen pillanatban én azt tapasztalom legalábbis, hogy sokkal hatékonyabb tud lenni egy fenntartható kert esetében. A másik meg az, hogy gondolj bele, egy átlagos reggeli öntözés, ha nem tudsz megcsinálni 5-6 óra magasságában, 9-kor mostanában az utóbbi időben elképesztő forróságok voltak.
2: Igen.
3: Tehát ebbe ez is benne van ez a kockázat, hogy ott már az UV nagyon erős, ott már a kipárolgás a napsütés miatt sokkal nagyobb, tehát nagyobb lesz a vízveszteség ahhoz mérten, ami föl tudna szívódni.
2: Még egy ilyen, hát nem tudom, hit vagy tévhit eszembe jutott, de majd mindjárt mondod, hogy a csigák ellen sót szórnak ki, ilyen, ez létezik, nem?
3: Van ilyen is,
2: ez igen. Ez hit vagy tévhit? Ez mármint, hogy ez oké, hogyha ilyet csinálunk?
3: Hamut szoktak, mézport szoktak, meg sót szoktak, mindegyiknél ugyanaz van, hogy a talajnak, ahogy bemosódik, megváltoztatja a kémiáját, és inkább itt ez a probléma, tehát csiga ellen jó, ez tény. de hogy azon túl mit csinál a talajba, uh-huh. Na, az lesz az izgalmas inkább.
2: Tehát akkor, ha innen nézzük, hogy mi mit csinál a talajban, nem is szabadna semmi ilyesmit használnunk, csak amit szakember ajánl esetleg. És azt is bizonyos időközönként, bizonyos mennyiségben úgymond figyelve, hogy milyen hatást érünk el vele.
3: Alapvetően igen, most gondolj bele, viszont ott van a, most egy szakember, főleg, hogyha mondjuk gazdaboltja van, azt fogja mondani, hogy itt van ez a csiga ellenes granulátum, vidd el, méreg, oké. Okay. Oké, de megeszi a csiga azt a mérget, az vajon ugye az őt megevő madarak és igen, egyéb igen. kisemlősök sünikre, ugye megint csak közvetett hatást fog gyakorolni alapvetően. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés a növényvédelem esetében, mert szoktuk ajánlani a sárga raggacslapozást, hát ezért gyakorlatilag keresztre is feszítenek, mert hogy beleragad bármi más is. Igen, de azt is észre kell tudni használni. Uh-huh. Tehát úgy kell tudni használni, olyan rövid ideig kell kitenni, hogy nem azt jelenti, hogy kiteszem, mit március és behozom októberbe azt a szegény ragaslapot, és akkor tényleg tele van hasznossal, hasznos kártevőkkel, még akár ne agyisten madár is beleragadva, hanem kiteszem egy rövid időintervallumra, és megnézem, hogy mit apad bele. Uh-huh. És akkor utána ezt vissza is veszem. Tehát, hogy ezeknek is megvan az észszerű használata, amikor azt mondom, hogy minimalizálható a hasznos élőlényeknek a veszte, ahhoz képest, amekkora előnyt tud jelenteni mondjuk egy bionövényvédelemnél.
2: Tartunk el rövid szünetet, legfrissebb hírek, életörömzene, után pedig jövünk vissza, és még további tévhiteket is átbeszélünk, tartsanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Van olyan, amit már annyiszor hallunk a növényekről és vagy a kertről, hogy egy idő után már eszünkbe se jut megkérdőjelezni, pedig a természet nem feltétlenül úgy működik, ahogyan azt megszoktuk vagy megtanultuk. A témánk a hitek és tévhitek a kertészkedésben, és Topor Erika segít nekünk megfejteni ezeket a kérdéseket. Hírek és zene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. Polgármestereket és önkormányzati képviselőket választanak 4 településen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről az országnak, ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimenekítéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tagstátuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. Az Igetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdúbiharban Hajdúbagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál. A folyómederben lévő víz alatti gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Díjátadógálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az 5 napos közönség találkozókkal megtartott versenyre ebben az évben rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, az identitáskeresés és más a fiatalokat foglalkoztató társadalmi kérdések is.
1: Időjárás.
2: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szélmérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: Hitek és tévhitek a kertészkedésben, ez a témánk ebben az órában. Ugye sokszor éppen a jó szándékkal követett rutinok okozzák a problémát, nem csak a kertészkedésben, egyébként, hanem az élet nagyon sok területén. No, de most visszatérve a kertészkedésre, nem biztos, hogy több víz, több gondoskodás, vagy több beavatkozás mindig jobb a növényeknek. De vajon honnan tudhatjuk, hogy mikor segítünk, és mikor avatkozunk be feleslegesen a természet dolgába? Ezekről beszélgetek vendégemmel, Topor Erikával. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Itt én ugye kerestem, hogy milyen tévhitek vannak így a kertészkedéssel kapcsolatban, és például egy ilyet is találtam, hogy fekete fóliát vagy geotextilt a gyomok ellen. Hogy ez hosszú távon valóban jó megoldás?
2: Én egyetlen kertünkben nem javaslok agroszövetet, meg geotextilt. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy ugye a benne lévő ragasztóanyagok, műanyagok, egyebek, ugye mint mikroműanyag, most egy nagyon üldöző dolog is, nem véletlen. A másik, most ha meg talajoldalról nézzük, ez ugyanolyan, mintha kb. Képzelj el, amikor eltöröd a kezedet, és begipszelik a kezedet. Hát annak milyen szaga lesz, milyen lesz a bőröd állapota.
1: Igen.
2: És ehhez nem kell, hogy borsólevest öntsél bele, mint a volt évfolyam társam a lábgipszébe, amikor voltunk az egyetemen, és akkor beleborult a borsóleves, és amikor szedték le neki a gipszet, akkor már így mumifikálódott borsószemek voltak benne, tehát ez nem kell ilyen szürreális esetnek történnie, hanem csak egy alapgipszelés, vagy amikor hosszabb ideig mondjuk ott van egy állítólag vízáteresztő raktapasz az ujjadon, nem?
1: Igen.
2: Tehát ha már ott ugye a bőr károsodik, na most ez a geotextil agroszövetek esetében a talajban ugyanúgy egyfajta levegőtlenséget okoz, de például egy fenntartható kert szemléletben nem fér bele, mert ott ugye nagyon sok olyan indával és gyökérsarjakkal terjedő talajtakarót alkalmazunk, amit hogyha letakarod, akkor nyilván nem fog tudni ugye talajt fedni természetes módon. Ahol indokolt, az olyan, mint az ilyen száraz patak, hogy ugye a kavics közül ne kellene a talajból jövő gyomokat kiszedni, de az, hogy most, vagy mondjuk a ház mögötti vízelvezető kavicságynak az ajzatába, ott teljesen rendjén van. De az, hogy most én a virágágyásomat a gyomok ellen így védjem meg, a tarackkal ugyanúgy kell szívni, csak maximum nem látszik sokáig a felszínen, viszont alul karvastagságú, vastagságban gyakorlatilag be tudja szőni alatta is a talajt, tehát a probléma nem oldódik meg, csak nem látszik.
1: Van még esetleg olyan tévhit, ami így beugrik, ami jellemzően találkozol vele, mert nyilván te sokkal többel találkozol, mint mondjuk én, amiket itt hallottam, vagy amiket itt most olvastam.
2: Hát nekem a kedvencem a diófa alatt nem marad meg semmi, és én akkor ezen szoktam egy kicsit kuncogni. De nyilván nem ilyen egyszerű a dolog. Nekem például meténggel van, titóvirággal, és bármilyen meglepő kaktuszokkal beültetve. Mert ugye én a Kiskunságban vagyok, és ott ugye nagyon komoly invazivitási probléma van a medve a kaktusszal, ezt nem tudom, mennyire tudod, vagy mennyire tudják a hallgatók, ott ugye elkezdte kiszorítani a természetes flórát. Mert hogy ugye mindent kibír alapon. Egyébként itt pont a 14. kerületben, ahol itt is ülünk, a Szugló utca és társai környékén, Egressi úton rengeteg van ám a közterületen belőlük. Mert hogy milyen szép, de ez tipikusan az, amit nem tehetsz a komposztba, ha kukába teszed, ugye megint visszajut a rendszerbe, mert egyszer csak valahonnan megint csak ki fog szabadulni. Ezért én, hogyha kirándulok és látok medvetalap kaktuszt, akkor ilyen zsebimporttal begyűjtöm, és beültetem a diófám alá. És ott senki is nem zavar, mert ugye onnan már nem kerül ki tovább, és vígan el vannak, még virágoznak is. Tehát a diófa alatt lehet, csak nyilván nem akkor a szortimentben lehet növényeket ültetni, de nekem relatív szép gyep van alatta.
1: Tehát ez az, megint ugyanaz, hogy tudni kell, hogy mit, mivel, mit, hova, hogyan tudják egymást úgymond kiegészíteni, és akár segíteni egymást a fejlődésben.
2: Igen, és egyébként lombhullás idején, hogy a diónál maradjunk, ugye nagyon sokan kérdezik, hogy mi legyen a lombbal, elégessük, Isten ments! Nem, én az olyan ágyásokba teszem be töményen a diólombot, ahol nem akarom mondjuk a cserjék alatt, hogy gyomok nőjenek. Mert az allelopatikus hatás ott tud érvényesülni komposztálódási folyamat során. De amúgy meg belekeverve adott százalékig a komposztba, tehát ha magyarán azt mondom, hogy nem abból áll az egész komposztom, hanem maximum 30-40%-ig van belőle a lomb, akkor lebomlik komposztálódási folyamat során, és ugyanúgy visszajut a kertbe. Tehát, hogy itt nincsen a hitek, tévhitek onnan alakulnak ki, hogy mindenki fekete-fehérben gondolkodik.
1: Igen.
2: És a természet ezt nem ismeri. Tehát, hogy ott nincsenek ilyen fekete-fehér dolgok.
1: Most egy rövid életöröm zenét hozunk a hallgatóinknak, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával, maradjanak velünk. Elérhetőségünk 0677 986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna.
1: Hitek, tévhitek a kertészkedésben. Erről beszélgetek Toppor Erikával ebben az órában. Ugye szinte mindenkinek van egy biztosnak hit szabálya, mondhatjuk így is a kertészkedést illetően, mikor mit kell metszeni, mit hogyan kell csinálni, tehát rengeteg hit és rengeteg tévhit övezi ezt a tevékenységet, úgymond. Ugye azt már említettük az elején, hogy mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy fogalmaztad, influencer kertészeknek vagy lehet, hogy még a korábbi adásban már nem tudom, de beszéltünk erről már egészen biztos, hogy itt is elterjedt ez, hogy mindenki mindent jobban tud, ez a nem tudom hány millió orvos és hány millió, most már kertész országa is vagyunk, meg folytathatnám. Kicsit még erre is így rátérnék, mert ez nagyon hozzátartozik, azt gondolom, a hitek tévhitekhez, hogy vannak ezek az ilyen egyperces kertészeti tanácsok, meg mindenből vannak már szinte ilyen egyperces. Elmondom neked egy percbe, hogy hogyan gondozza, most itt van előttem a nem tudom, a kaktuszt, a karácsonyi kaktuszodat, hogy ezeknél mennyire, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam szépen, mennyire higgyünk ezeknek, na így ez elég szépen fogalmazom.
2: Most megfogtál. Azért fogtál meg, mert laikusként ez egy borzasztó nehéz dolog eldönteni, hogy kinek higgy.
1: Igen.
2: És én például, ha csak most két nevet kell említenem, aki valójában nem szakember, mármint abban az értelemben, hogy nem a Kertészeti Egyetem köpte ki magából mérnöki diplomával szakember, ott van a vadvirágos Török Zita. Uh-huh. Még megkockáztatom, hogy gyomokból és vadnövényekből és azokhoz tartozó beporzókból nagyobb tudása van, mint nekem. Uh-huh. És közben, ha most innen nézzük, köze nincs a szakmánkhoz, de közben meg az autodidakta tudása hatalmas. Vagy ott van például a Csodás Kertem Magán Arborétumnak a létrehozója, tudója, Androsovics Petronella alias Petra, nem véletlenül előadók a Kertakadémián. Én dendrológusként végeztem a Kertészeti Egyetemen, tehát fa és cserjetamból. A Petra mindig meg tud lepni. Mindig tud olyan fajtát mondani, vagy kereszteződést, vagy bármit mondani, ami még én is így főhúzom a szemöldökömet, hogy wow, miket nem talál az interneten. És most az ott van a kertjébe. És én voltam a kertjébe, és mentem úgy el növény mellett, hogy na most nem azt, hogy nem mertem neki elmondani, hogy halvány gözöm nincs, hogy mi mellett megyek el, de hogy alapvetően olyan különlegességei vannak, amiben igenis azt kell mondanom, hogy idézőjelben hobbi kertészként hatalmas tudást épített föl. Uh-huh.
1: Tehát így nehéz, igen.
2: Tehát így nagyon nehéz, mert közben meg van olyan, aki szakember, és a hátamon föláll tőle a szőr, mert a pénz többet ér neki, mint az igazság, ha most ezt így le akarnám egyszerűsíteni, és azt mondta a legutóbb egy videójában, hogy a huminsavval lehet tafrina ellen védekezni. Na most...
1: fordítsuk le, mi ez a tafrina, bocsánat.
2: Hát ugye az egy kortani probléma, ugye a baracknál, amikor így befodrosodik a levél tavasszal. Na most az ugyanaz a kategória, mint a lisztharmat, a peronoszpóra, hogy ismertebb dolgot is mondjak így a hallgatóknak, és akkor azt mondta, hogy rá permetez huminsavat, és az megoldja. Nem fogja megoldani. Tehát, itt egy kicsit az is a baj, hogy a szakemberek egy részét, nyilván nem mindegyik, meg a hobbi kertészekből az influencer típusok is ugye ráálltak arra, hogy a pénz nagyon sokat számít, és már emiatt például a biostimuláns és készítménypiacon is totál káosz van. De vagy nézd meg ott a fogalomismereteknél, ugye erről is nagyon sokszor szoktam beszélni, ugye a fenntartható mit jelent. És akkor rányomják ugye, hogy a műfű fenntartható. A robotfűnyíró fenntartható. De közben ökológiailag értelmezendő valójában, meg közgazdasági értelemben értelmezendő a fogalom.
1: Igen.
2: És persze abban az értelemben fenntartható, hogy nem kell nyírni a füvet, nem kell locsolni, nem kell gyomlálni, gyomírtani, műtrágyázni, stb. Ökológiai értelemben meg egy akkora kapufa, hogy ihaj. Viszont reklám szinten fenntartható, de ezt azért most szeretném mondani a hallgatóknak, és ez lehet, hogy neked is egy ilyen újdonság, hogy hoztak egy új uniós jogszabályt. Most paragrafusra pontosan nem tudnám visszamondani, de már ott van kinyomtatva az íróasztalomon, hogy átolvassam. Nagyon szigorú szabályok közé rakták a eco-friendly, zero waste, fenntartható, aha, és ilyen-olyan fogalmakat, pontosan emiatt, mert hogy most már gyakorlatilag kereskedelmi húzó szó lett, és már a szegény hétköznapi átlagember nem fogja tudni, vagy eddig nem, mostan már nem tudta megkülönböztetni, hogy mitől lesz valami fenntartható, de ő jót akart.
1: Igen, igen.
2: Tehát az a baj, hogy jó hiszeműen megveszi, de valójában nem tesz vele jó.
1: Sőt, még jobb esetben árt is.
2: És ez ott döbbenünk rá, hogy ugye nekem enyém egy biogazdabolt lánc, és ugye jönnek be listával az emberek, hogy kell neki mikor a gomba, ilyen alga, olyan alga, humusz, fulvósav, stb. És amikor elkezd a szakértőnk, mert nálunk a boltban is mindenki szaktanácsadó, tehát, hogy mi nem hiszünk abban, hogy nem hozzáértő szolgál ki, ezért mi kérdezünk. És tudom, hogy saját zsebünkre kéne dolgozni, de a visszatérő vevő és az elégedett vevő mindig többet fér hosszú távon nyilván.
1: Hosszú távon kifizetődő, igen.
2: Mint az, hogy utána szomorkodjon, hogy mégse jó. Nagyon sokszor nem azokkal a termékekkel megy ki, mint amiért bejött. Mert amikor elkezdesz vele beszélgetni, kiderül, hogy nem az az alap probléma. Persze, eladhattuk volna neki, de ha nem az az alap probléma, akkor ki lesz az idióta, a kertészet, a faiskola, a gyártó, a termék.
1: Persze.
2: Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog.
1: Hát és ez egy teljes mentalitásbeli változtatásra lenne szükség, amúgy teszem hozzá, hogy így gondolkodjanak az emberek, hogy nem az a lényeg, hogy most eladjam a 30 ezres valamit, most mondtam valamit, hanem inkább segítsek annak az emberek, és a valós problémájára akár olcsóbb termékkel segítsem ki.
2: Hát még ha nem is olcsóbb, mert ez sajnos
1: vagy
2: viszont
1: drágább.
2: Nem mondhatom, igen, hogy olcsóbb, hanem az, hogy az eszünket használva.
1: De hogy
2: adott igen.
1: Probléma esetén lehet, hogy nem tudom, ami a problémája, arra pont egy igen. Olcsóbb termékre igen. Van szükség, úgy értettem ezt most.
2: Én nekem volt egy év, másfél év, amíg egy kertészeti, nagy ismert kertészeti láncnak voltam az áruház igazgatója. És a sorok között autószerelőtől, a manikűrösön át, és semmi bajom az adott szakmákkal, mielőtt bármelyik hallgató a szívére veszi, nem, ez nincsen velük bajom, de ők álltak a pult mögött, akik úgymond a kertészetben dolgoztak, mert ez nem akartam így mondani, hogy alattam dolgoztak, mert az olyan bután hangzik, semmi ilyen dolog nincs. Viszont amikor bejött a vásárló, és megkérdezte, hogy ez bírja az árnyékot? Igen. Kösz. Tehát, hogy és közben ott álltam fönn a karzaton, és néztem, mert az iroda az középen volt, és leláttunk az egész eladótérre, és így fogtam a fejemet, hogy de nem. És nyilván az megint az, amikor a kertészetből egyszer csak kereskedés lesz.
1: Hát és mint mindenből, igen, ez sajnos e felé tart a világ, igen.
2: Igen, tehát hogy sajnos a hitek tévhiteket ez is nagyban erősíti, hogy a témánál maradjunk, de sokkal nagyobb körültekintéssel kellene a vásárlóknak is lenni sajnos, amire tudom nagyon jól, hogy a ChatGPT meg társai nagyon okosak, de nem mindig mondanak most már sajnos, mivel ezek a egymásról másolt információk okosítják, nem fognak mindig igazat mondani, illetve az, hogy talán a kereskedőknek is felelősebbnek kéne lenni, hogy nem minden esetben a pénz számít.
1: De magyarul lezárva ezt az interjút, ezt a beszélgetést, akkor onnan indulva, hogy ezek a kis most egy perces videókat mondok, de lehet ez bármi, nem tudom, megkérdezek valakit, aki azt se tudom, hogy van-e bármi köze, csak annak hirdeti magát, hogy ő nagyon jó tanácsadó, és ő kertész, és mérnök, és stb. Ne higgyünk el mindent elsőre, hogyha ha jól értem, és próbáljunk meg olyan kérdéseket feltenni, ami tehát speciálisan a problémánkra, és nyilván úgy válasszuk ki a segítő szakembert, ha érezzük, hogy releváns válaszokat kapunk a kérdéseinkre.
2: Igen, viszont ehhez is kell egy generációváltás, ez is biztos, mert ezt meg a mezőgazdasági szaktanácsadói hátterem mondja, hogy nagyon sok gazda példát hozzak szándékosan, úgy hívja föl a növényorvost, hogy mondd el, mivel permetezzek és hányszor. És nem úgy indul a kérdés, hogy mi a baja a növényemnek. És emögött látszik az, hogy ki kell úgymond cserélődjön egy olyan réteg, aki megoldásfókuszú, holisztikusan tudja nézni a problémákat, mert például a gazdaboltban is rengetegen jönnek úgy be, hogy beteg a növény, és közben tápanyag hiánya van, a kettő nem ugyanaz.
1: több tudásra van szükségünk, igen, azt gondolom, ezen a területen is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM.

0: Hitek, tévhitek a kertészkedésben, ez volt a témánk. Vendégem volt Topor Erika ebben az órában, a következő órában pedig Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel a haute couture hétről beszélgetünk, tartsanak velünk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. 4 helyen választanak polgármestert és önkormányzati képviselőket. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igen egy győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tag státuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, szeptember 1-től, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. Idén is hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik ma Budapesten a Zsinagógák hete. A 3 hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők. Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő lesz a vendégem ebben az órában. Mit jelent ma 2026-ban az haute couture? Méretre készített megismételhetetlen ruhát, természetesen évszázados kézműves tudást, határokat feszegető művészetet. A párizsi haute couture week kifutóin idén legalább 4 egymástól teljesen különböző couture világ rajzolódott ki. A klasszikus elegancia, a személyes és kulturális történetmesélés, a szoborszerű kísérletezés, valamint a színházi erejű, olykor provokatív látvány. Ezekről beszélgetek többek között Gáborral. Tartsanak velünk, nem sokára kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csoda szép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Vendégem Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő, és július elején volt ugye a párizsi divat héten. Ennek kapcsán már beszélgettünk egyszer valahol július közepén, és azt is megígértük a hallgatóinknak, hogy folytatni fogjuk a témát, hiszen nem igazán tudtuk befejezni, még olyan sok lehetőség volt abba a beszélgetésbe, úgyhogy most folytatjuk a mai napon. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Kívánok én is neked is, a kedves hallgatóknak is.
1: No, hát ugye mit jelent ma 2026-ban az haute couture? Méretre készített, megismételhetetlen ruha, évszázados kézműves tudás, határokat feszegető művészet. Ugye ezekről is beszélgettünk már így a korábbi műsorainkban. Na de hogy valójában az haute couture mit jelent, ennek most utána fogunk járni így az első blokkba rögtön. Ugye nagyon sok ruhára rámondjuk, hogy ez couture, hogy ha különlegesnek vagy látványosnak találjuk, akkor rögtön úgymond megbélyegezzük. De mitől lesz igazából egy ruha haute couture?
2: Igen, erről már sokat beszéltünk. Ez egy védjegyzés. Ugye erről a júliusi adásban is szó volt, beszéltem itt ugye a couture-nek a történetéről, hogy mikor, kitől származik, ugye Charles Worth nevéhez köthető, ugye hogy ő az haute couture atya, egy angol divattervező, aki a francia divatot tette nagyjá, és ugye ő volt az első olyan designer tulajdonképpen a történelemben, aki egy divatkamarát hozott létre a divatban dolgozó emberekre. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen érdekvédelmi szövetség, hogy összefogta az embereket, és akkor ez 1869-ben
1: hihetetlen,
2: volt,
1: hihetetlen.
2: Tehát már akkor ilyen törekvések voltak. 1911-ben pedig egy szindikátus jött létre, ami ezt az egészet felügyeli, és akkor ezt egy ilyen nagy rangra emelték, és 1945-ben pedig a francia államnál egy bejegyzett márka jelzés lett az haute couture.
1: És ez ilyen jogilag védett, ugye?
2: Jogilag védett, tehát csak azok használhatják, akik a föderáció, tehát a párizsi divat az egy föderációba tömörül össze, van ugye a menswear, a ready to wear és az haute couture, tehát ugye a konfekció, a férfi divat és az haute couture részleg, és akkor ez alatt dolgozó dizájnereket egy föderációba tömörítik össze, és ezt a föderációt egy szindikátus uralja, és akik a szindikátusba bekerülnek...
1: Nem nyom, de figyelek.
2: Igen, nagyon bonyolult, de hogyha ha tudod követni, akkor már tudod érteni. Igen. A szindikátusban pedig olyan divattervezők vannak, akiket maguk közül választanak ki ezek a tagok. Tehát ez olyan, mint mondjuk egy nem tudom, egy tudományos akadémia, vagy valami nagyon rangos társulat, és akkor akik ehhez a szindikátushoz tartoznak, és oda beválasztott divattervezők, és nekik jogosan megítélik az haute couture használatát, mert mint ennek a védjegynek a használatát, ők használhatják. Na de ennek ugye vannak feltételei.
1: Tehát akkor ez, bocsássak, ez a divat szakmában ez egy ilyen kiemelt.
2: Ez a csúcsa.
1: Ez a csúcsa.
2: Ennél följebb nincs. Ugye azért is nevezik haute couture-nek, mert ugye ez a legmagasabb, vagy magas fokú szabászatot jelenti franciául.
1: Igen, megszakítottalak gondolatodban.
2: Igen. Tehát ez a magas fokú szabászatot jelenti a francia nyelvben. És akkor ugye ennek vannak kritériumai, hogy ki lehet haute couture divattervező. Egyébben kétszer be kell mutatni Párizsban, kézzel készített ruhákat kell gyártani, a műhelybe, a gyártó helyen minimum 20 embert kell foglalkoztatni. Tehát nagyon érdekes, innovatívnak kell lenni, a kézművességre kell támaszkodni, meg a hagyományokra, de közben meg előremutatónak kell lenni, tehát amit itt ezen az haute couture héten bemutatnak Párizsban, ugye ez minden januárban, minden júliusban van, az vezeti föl gyakorlatilag a következő évek divatját, hogy milyen formák, színek, anyaghasználatok lesznek majd igazán aktuálisak a következő szezonokban.
1: Ebben az az érdekes, most azon gondolkodtam el, hogy tehát innovatív kreatív legyen, de a kézműves, tehát hogy a régmúltba, tehát a régi időkbe is visszanyúl, de hogy valami újdonságot mutat, ez egy olyan összetett
2: persze, tehát
1: rendszer.
2: Hogy hagyományőrző igen. legyen. Tehát, hogy
1: de innovatív, tehát hogy tényleg...
2: Igen, tehát hogy mindig legyen benne fejlesztés. Ugye a divatnak normális esetben arról kell szólnia, vagy egy divat hétnek, hogy újat mutassanak igen. be. Tehát Magyarországon is ugye voltak ezek a divathetek az elmúlt években, na hát itt volt minden a turkálóstól, az újrahasznosítottan át, az összebarkácsoltig minden, de valójában új dolog nem volt bennük új anyagfejlesztés, új technológia, mm-hmm. új előállítás, nem voltak benne a régiónknak a specifikus motivumai, mert ugye az is fontos, hogy adott régiónak használják a kézművességét, uh-huh. hímzéseket, gyöngyöket, különféle díszítési technikákat, tehát ez a eszenciája tulajdonképpen az ottkotűrnek, hogy a régi hagyományos uh-huh. ruhakészítési módot az új innovációkkal találkoztatja, és ha ez jól működik, akkor a ruha is az a hűha élményű lesz.
1: Tehát, hogyha valamiről nem tudjuk mondjuk adott ruháról, hogy ez egy ottkotűr ruha, tehát nem mondja valaki, hogy ez most itt egy ottkotűr, és mondjuk egymás mellett van három ruha, ebből csak egy ottkotűr, akkor ezt ki lehet szúrni?
2: Fotón nem feltétlenül. Uh-huh. Ha ott vagy, és a kezedbe veszed, meg megnézed, hogy van az elkészítve, azonnal látszik. Tehát az anyag miensége, uh-huh. az anyag szélének az eldolgozása.
1: Ez igazából ez hamisíthatatlan? Nem tudják hamisítani, nem lehet?
2: Nem. És ugye ebben az az érdekes, hogy minden dizájnernek vannak egyedi technikái. Uh-huh. Olyan előállítási módok, olyan szabászati megoldások, amik csak rá jellemzőek. Nyilván hamisítják ezeket a fast fashionbe. Mindenhol lejön a következő szezonba egy butított verziója, de az igazán magas minőséget egy nem hozzáértő is látja, mert annyira különlegesen és annyira aprólékosan van egy-egy ilyen ruhadarab elkészítve, hogy igazán. Meg ugye nagyon fontos, hogy az ottkotűr ruhákból egyetlen egy darab készül. Tehát, hogy ez nem egy tömeggyártott, nem egy sokszériás, hanem mindenkinek, aki a megrendelő, ezeknek a ruháknak egyetlen egy darabot állítanak elő.
1: Na most akkor életörömzenét hozunk, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Szakács Gábor divatblogger, kultúr szakértő a vendégem ebben az órában, és de hallgatók már nagyon jól ismerik. Igazából a témánk a mai napon az nem más, mint az haute couture. Ugye július elején volt a Párizsi Divat Héte, mint minden évben ki szokott menni egyébként Gábor. Most a Párizsi Divat Hétről beszélgettünk már egy korábbi adásunkban valamikor július közepén, és most folytatjuk ezt ugyanezt a témát, hiszen van még ebben bőven információ, meg nekem is kérdésem, meg kíváncsiságom. Itt ugye most az haute couture-ről beszélgetünk, hogy mit is jelent ez valójában, mitől, honnan tudhatjuk, hogy mondjuk egy ruha haute couture, és ugye mondta Gábor, hogy igazából ezt összetéveszthetetlen mondhatjuk. Ezt is nyilván fotóról nem biztos, hogy felismerjük, de ha az ember ott van, megnézi az anyagot, a kézi hímzés, a hajtások, ugye amik ezek hónapokig készülő részletek, azért azt nem lehet nem észrevenni. A kotűrnek ugye négy különböző arcát is láthattad te, hát mi sajnos nem így. Mi hétköznapi emberek itten én a stúdióból, ugye a hallgatóink meg a rádiókészülékek előtt, de hogy te láthattad, mi ez a négy különböző arc?
3: Hát az a négy különböző arc, hogy a hivatalos haute couture programnak négy darab bemutatóján is részt vettem, ami négy haute couture bemutató volt, négy különböző tervezőtől. Az első, amit én nagyon szeretek, az a Stefan Rolandnak a munkássága. Ő egy francia divattervező, aki a Balenciaga-nál tanulta a szakmát igazából, és nagyon hasonlít is a művészete. Tehát nem erre ismeri a Balenciaga-ra, amit most láttunk így az elmúlt években, hanem az eredeti Cristobal Balenciaga-ra.
2: Tehát, hogyha valaki ismeri a Balenciaga stílust, akkor ő felfedezi.
3: Látni fogja, persze. Aha. Nagyon ilyen szobrászati formavilágot használ, olyan, mintha a ruhák lebegnének, nagyon drapériaszerű, mint a régi görög szobroknál, tehát ilyen nagyon kecses, nagyon finom, nagyon elegáns. Erre mondják azt ugye, hogy nagyon nőies egy-egy ruhadarab, és nagyon felismerhető az ő művészete. És az ő bemutatóján egy ilyen nagyon színházi, nagyon teátrális előadás volt, persze elképesztően izgalmas és szép, hát lehet ilyet mondani, divat jelzőként, hogy szép, de lehet mondani szép ruhákkal. A második pedig Ronald van der Kemp, ő egy holland divattervező, aki arról ismert, hogy ő volt az első olyan haute couture designer, aki etikus módon készítette a ruháit. Ugye ezt nálunk úgy mondják, hogy ez a fenntartható divat, de ő nem azzal haknizik, hogy ő fenntartható, hanem ő etikus módon
2: ez
3: használja.
2: Ez miben nyilvánul meg?
3: Például anyagvégeket használ, vagy felvásárol olyan helyekről mondjuk farmer jackiket, vagy olyan extra anyagokat, ami már egyszer funkcionált valamilyen viseletként, ő ezeket szétbontja, és akkor készít belőlük egy vadi új ruhát. Gyakorlatilag fenntartható.
2: Újrahasznosított,
3: tehát ugye ez egy ilyen recycling, upcycling vonal, de inkább egy etikus vonal, mert ő nagyon figyel arra, hogy ez is ugye kis szériás, tehát egy-egy darab készül belőle, és gyakorlatilag az anyagvégeket, meg a felhasznált régi anyagokat tényleg etikus módon új életet lehel ezekbe. Tehát ez egy nagyon érdekes terület, és én nagyon szeretem az ő munkáit. Kicsit jelmesszerű ruhákat készít, de közben meg nagyon, nagyon, nagyon különleges, és nála látom először azt, hogy a luxus az igazából nem a pazarlásról szól, hanem a jó minőségről, meg a minőségre törekvésről, meg ahogy mondod, a kreativitásról. És akkor még voltam két másik designer bemutatóján. Az egyik, az egy japán divattervező, Yuima Nakazato-nak hívják az urat, aki egy nagyon érdekes Inferno kollekciót mutatott be, ugye ez ilyen pokoli, túlvilági címe van ennek a ruhasorozatnak. Itt inkább a japán kézművesség meg az innováció találkozott. Tehát, hogy ez is egy másik szemszög, ahogy figyeled. A negyedik pedig Frank Sorbier, akinek először voltam a bemutatóján, ő egy francia divattervező, és ő egy nagyon-nagyon klasszikus, nagyon elegáns, nagyon nagyon kortalan vonalon mozog, és a Hotel Reginában volt a Rue de Rivolin, ott a Tuileries kertjével szemben egy szálloda szalonjában, milyen jól hangzik, a bemutatója, és olyan volt az egész, mint egy ilyen századfordulós utazás vagy kirándulás, hogy különböző korszakokból, különböző társadalmi rétegekből, különböző korú modellek jöttek, és különbözőek voltak a ruháik is, és annyira jól működött, hogy 2026-ban is vissza lehet nyúlni az időben egy ilyen nagyon klasszikus vonalirányt, úgyhogy tök jó, mert tényleg ezt a négy aspektusát láttam ennek a Couture hétnek.
2: Hát nem volt unalmas egy másodpercig sem, azt gondolom.
3: Nem, és akkor ez még csak a kezdet
2: volt. Ez még csak a kezdet volt, ja. Na most újra jön az életörömzene, legfrissebb híreket is hozzuk, és ezt követően pedig természetesen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: párizsi haute couture hétről beszélgetek vendégemmel, Szakács Gábor divatblogger, couture szakértővel. Vajon kit nevezhetünk hivatalosan haute couture tervezőnek? Kinek készülnek ezek a szinte megfizethetetlen ruhák? És vajon van-e jövője egy olyan műfajnak, amelynek lényege éppen a lassúság és a kézi munka? Ezekről is beszélgetünk többek között. De most előbb a legfrissebb hírek jönnek, életörömzene, és jövünk innen. Visszafolytatjuk a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. 4 helyen választanak polgármestert és önkormányzati képviselőket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tag státuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, szeptember 1-től, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. Idén is hagyományos Sólet fesztivállal kezdődik ma Budapesten a Zsinagógák hete. A 3 hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők. Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Az haute couture hét a témánk ebben az órában. Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő a vendégem. Ugye a couture az földrajzilag egyre nyitottabb, gazdaságilag azonban továbbra is rendkívül szűk világ, kevés a vásárló, egyetlen ruha elkészítése akár több ezer munkaórát is igényelhet, miközben a divat további, illetve a divat többi része az egyre gyorsabb tempóról szól. Adódik ugye a kérdés, hogy vajon életképes ágazatról beszélünk-e, vagy egy gondosan őrzött kulturális luxusról. Ez is ki fog derülni a továbbiakban. Tartsanak velünk, jövünk nem sokára.
1: Élet, öröm, zene. Manna.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: A párizsi divat hétről beszélgetünk Szakás Gábor divatblogger couture szakértővel. Ugye itt az haute couture volt a téma. Nagyon sok érdekesség hangzott el. Ajánlom a hallgatóinknak, aki nem tudott minket hallgatni, hallgassa vissza a felületeinken, Spotify-on, iTunes-on, ingyenesen letölthető applikációnkon és a weboldalunkon is elérik. Ott a hallgassa vissza füleske alatt a Családi Manna című műsoron belül lehet megtalálni. És általában mindig a Gábor nevével és a műsor címével, tehát most haute couture-ként fogják majd megtalálni a hallgatók. Nyilván még nem, de majd az interjú után nem sokára lassan felkerül az oldalunkra is. No, ugye nem csak stílusban és nem csak a kulturális háttérben vannak a különbségek, egyre nem csak, pontosabban egyre látványosabbak a különbségek, hanem a francia divat egyik legféltettebb intézménye, ma már a világ számos pontjáról érkező alkotóknak ad helyet, akik nem Párizst próbálják utánozni, hanem a saját kultúrájukat, örökségüket hozzák, és akkor folytassuk ezzel, hogy az idei hivatalos programban libanoni, indiai, kínai, ahogy ugye japán, ahogy az imént el is hangzott, kameruni kötődésű alkotók is szerepeltek. Párizs továbbra is az haute couture központja, nyilván ezt nem lehet tőle elvenni, de ima már egy nemzetközi találkozási pont is igazából.
3: Ó, ennél szebben nem is mondhattad volna. Így van, tökéletes. Mm-hmm. Mert ha belegondolunk, egy kicsit mindenki a része akar lenni ennek az egész őrületnek, ami itt ezen a párizsi divat héten zajlik. Nyilván nem akkora felhajtás van, mint a konfekció bemutatókon, ahol oda áramlik rengeteg sztár, influencerek, mindenki, hanem ez egy sokkal intimebb, igen, ez egy sokkal szakmaibb, sokkal magasabb társadalmi rétegből érkeznek ide gyakorlatilag a vásárlók, a befektetők, azok az emberek, akik ezzel üzletelnek, vagy akik megveszik ezeket a ruhákat. És nagyon érdekes, mert az haute couture az mindig is vonzotta. Ugye a világon bárhol, ha azt mondjuk, hogy divat, akkor a párizsi divat. És hát így van. Magyarországon is, ugye már az 1800-as évek végén már a párizsi divat volt a mérvadó, a fokmérték, a mértékegység.
2: Igen.
3: Ami Párizsban divat volt, az egy idő után lecsorgott minden országban.
2: És ez nem változott azóta sem.
3: Nem változott. Nyilván lettek nagy divat fővárosok, lettek divatközpontok, lettek irányzatok, igen. Így van például az olasz elegancia, igen, meg az olasz, igen, megjelenés, vagy például a New Yorki divathét, ahol mindig van benne valami nagyon friss, valami nagyon meghökkentő.
2: Igen, de azért az érdekes, hogy Amerika nem tudja átvenni a divat nagyhatalmat Párizs.
3: Szerintük igen, szerintem
2: persze,
3: nem.
2: Persze, hát szerintük.
3: Szerintem nem. Szerintem és sem. Egyébként érdekes, amikor amerikaiakkal találkozom a divathéten, ők mindig irigykedve hallgatják, hogy hát, mert ti európaiak vagytok, ti közel vagytok a francia divathoz, és ez mindig olyan, nyilván itt Magyarországon ez annyira nem releváns, hogy közel vagyunk a francia divathoz, sajnos, de azért ez úgy jól esik az európai, igen, szívünknek, meg kultúránknak, hogy mégiscsak azért.
2: Igen, és itt most nyilván mi ezeket a műsorokat ugye nem azon a szinten, nem azokról a szintekről beszélgetünk, hogy a hétköznapi szint, hanem itt ugye a kiemeltebb szempontok, meg a kiemeltebb divatról beszélgetünk, viszont hogyha valaki volt Amerikában, és mondjuk volt Párizsban, de egyáltalán Európa és Amerika, akkor azt láthatjuk, hogy a hétköznapi emberek is sokkal ízlésesebben tudnak öltözködni, szóval Amerika sehol nincs.
3: Persze, hát ugye,
2: de ez az igazság.
3: Hát, hogyha belegondolunk a történelemben is, hát Kolumbusz mikor fedezte fel Amerikát.
2: Igen.
3: Európa meg már akkor a nem tudom hányadik ezer éve létezett.
2: Igen.
3: Nyilván ez ugye történelmileg is nyilván. De ők próbálják behozni, és valójában azzal főznek, amik van.
2: Nevetségesek, bocsássál meg, ezt hadd jegyezzem meg. Hát nem tudom, igen, főzzenek azzal
3: csak
2: a
3: hát ugye
2: hamburgerükkel.
3: Csak hát ugye a couture héten vannak olyan dizájnerek is, akik bizony olyan kultúrából érkeznek, amik lehet, hogy ősibbek, mint az európai kultúrkör. Például most voltam egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas prezentáción. Egy indiai divattervező, egy bizonyos Manish Malhotra nevű divattervezőnek a prezentációján, aki egy nagyon ismert Indiában, amikor kiposztoltam az Instagramomra, rám írt rengeteg indiai, hogy honnan ismered ezt a fickót? Hát mondom, mentem a prezentációjára, és beszélgettünk. Na ne, ő egy szupersztár Indiában, wow. És ő megközelíthetetlen. Én meg bementem hozzá, beszélgettünk, megmutatta a ruhákat, beszéltünk róluk, utána lőttünk pár képet, és akkor annyira természetesen jó volt, normális volt, tehát hogy én nem is gondoltam, hogy egy, nem tudom, a világ egyik legnagyobb ikonja, hát tudtam, hogy ki, csak hogy Indiában ekkora név, igen, nem, azt igen. Nem. Na és ez a Manish először mutatott be a Couture héten, tehát itt debütált, és egész India lélegzett visszafolytva nézte ezt, és az egész francia sajton, aztán utána a nemzetközi divat sajton is végig szaladt, hogy micsoda a debütálás volt. Hát ha megnézed az oldalamon, meg a képeket, igen, amiket küldtem, küldjél, igen. Tehát a tradicionális indiai ruhakészítés, az építészeti jegyek, a díszítési technikák, tehát abban nem pár száz év Amerika van, hanem több ezer év India. Tehát
2: csodálatos, elképesztő, nézem a fotókat,
3: elképesztő hímzések, és minden hibátlan volt. Tehát én ezt élőben láttam, minden hibátlan volt azokon a ruhákon. Nyilván nem hétköznapi viseletre alkalmas darabok ezek, mint mondjuk egy Chanel kosztüm, vagy a Diornál egy kis ruha. Ezek nagyon teátrális, nagyon izgalmas, de nagyon hagyományőrző darabok is. És milyen érdekes, hogy ennyire sokféle, ennyire különleges ruhadarabok voltak, ennyire díszítettek, és mégis valahogy tök jól fogadta ezt a francia közönség, meg az egész divat szakma, hogy működött, mert más volt, és mert más lenni. És ez nekem annyira megható volt, hogy ő azért belerakott egy 40 évet ebbe a munkába, és tudott debütálni a divat héten, és egész fél divatvilág róla beszél.
2: Hát egyébként itt, amiket most felsoroltam, hogy honnan voltak ugye divattervezők, talán az indiai ebből a leggazdagabb, nem? Most nem akarom így, de ezt megkockáztatom, az egyik leggazdagabb.
3: Hát a motivumvilágában, meg a
2: színekben.
3: A, hát meg a történelmi
2: meg
3: hátteren.
2: A történelmi hátteren.
3: Tehát
2: igen,
3: ők hogy ez annyira a... mélyről merítenek, hogy az hallgatni
2: Japán,
3: is
2: Japán, annyira nem ismerem azt
3: a Japán
2: oldal,
3: is,
2: de
3: Japán is, de is hát erős. Ott is a formavilág, igen, a pagodák, a mindenféle népi, ottani népi viseletek, ahogy megjelennek így a francia kotűrben, ez annyira izgalmas, és ilyen visszázs is, hogy izgulsz, hogy jó legyen, de közben rájössz, hogy a Couture héten csak jó lehet, igen. Tehát hogy nem lehet
2: meg az is
3: lőni.
2: Jó biztos az egészben, hogy ilyen sokszínű, tehát hogy tényleg ez a...
3: Teljesen.
2: Ez lehet. No hát újra hozunk életörömzenét, és életörömzene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem, a haute couture a témánk, ugye a párizsi divathéten volt július első felében, volt már szó erről a témáról, de folytatjuk most még a mai napon, hiszen nem tudtuk befejezni. Nagyon sok mindenről szó esett, nem szeretném ismételni, mert csak az időt visszük el vele. Ugye, ami fontos, hogy ott hagytuk abba, hogy milyen színes ez a, volt ez a couture hét, vagy divathét Párizsban, hogy tényleg Libanon Londontól elkezdve, Japánon keresztül, India felvonult úgymond ezen a fantasztikus divathéten. De hogy vajon van-e jövője az haute couture-nek, ez egy óriási nagy kérdés, mert azt már itt ugye elmondtuk, hogy itt a kézművesség, az innováció, szóval hogy ezt meddig lehet fenntartani, meddig lehet innoválni, ezek azért egy óriási nagy kérdések. Nyilván a gyökerek, tehát a hagyományok, a kultúra az ott van, és ott is lesz mindig. Tehát visszanyúlni van mihez, fejlődési lehetőség.
2: Hát ha megfigyeled, akkor igazából az elmúlt egy-két évtizedben, tehát ugye 2000-es évek óta szerintem nagyon lelassul ez az innováció.
1: Nem véletlen, igen.
2: Tehát vannak nagy divatházak, mint például a Diornál is, ugye Galliano-nak jöttek ezek a nagy, rokokó, barokk ihletésű, nagyon teatrális ruhái, és azóta ott nem nagyon látunk olyan kimagasló teljesítményt, vagy annyira befolyásoló tényezőt, mint annak idején Galliano, és most így át is kötnék, hogy Galliano a következő évi Met Gálának lesz a témája.
1: Wow.
2: Óriási hype van most körülötte, hogy a 2027-es májusban nyíló Metropolitan Museum kiállítása, az John Gallianónak a művészetét fogja körbejárni. Szerintem ez egy nagyon izgalmas témakör, több szempontból is, ugye ő dolgozott a Givenchy-nál, ő dolgozott a Diornál, aztán ott egy jó kis antiszemita beszólás miatt eltávolították, aztán dolgozott a Margiela-nál, és akkor most úgy néz ki, hogy őt rehabilitálja a szakma, és akkor e köré építik az egész kiállítást, hogy hogyan tud egy divattervező egy törés után igazából talpra állni, meg hogy van-e joga visszatérni egy ilyen kijelentés után, amit ő tett. De nagyon érdekes, amit kérdezel, mert szerintem erre a fajta divatra mindig lesz igény. Nyilván egy magasabb társadalmi rétegnek, de itt vagyunk mi, akik ezt nem feltétlenül tudjuk megengedni magunknak, hogy több százezer euróért vásároljunk egy, vagy készítessünk egy haute couture ruhát.
1: De azért boldog lennék, ha meg tudnám engedni legalább egyszer életemben magamnak.
2: Én is, de ha mész egy ilyen ateliébe, akkor megyek veled. Az
1: jó, rendben.
2: Úgyhogy szerintem van erre igény, meg hát ez nekünk is jó, tehát kulturális szempontból, inspiráció szempontból, tehát lehet inspirálódni az alapján, ahogy bizonyos szetteket összeállítanak. Tehát ez nyilván leszivárog a hétköznapi öltözetekbe. Igen. De nagyon fontos, hogy szerintem ennek ez a sokféleség, a különbözőség, az innováció, az örökség, a kulturális szerep, az egyes márkáknak, divatházaknak az intézményé válása,

0: feladatok, jó, ez vagy abszolút, műtárgyak.
1: Ez egyértelműen azok, igen.
0: Mert olyan magas fokon vannak készítve, tehát egyes darabokat ilyen 400-600 munkaórán át készítenek, de van, amelyiket 4-5000 munkaórán át készítenek. Úgyhogy szerintem ez tehát az értéke miatt, meg
1: az egyedisége miatt.
0: Igen, meg a kulturális jelentősége
1: meg
0: miatt.
1: Pontosan, igen.
0: Lesz erre mindig.
1: Akárhányszor beszélünk divatról mindig, és így, tehát hogy az arról a divatról, ugye, aminek te ilyen nagy tudora vagy, mindig kiukadunk oda, hogy ez valami fantasztikusan csodálatos művészeti ág. Tehát imádom a festőművészeket, de ugyanabba a kategóriába tudom, tehát ugyanoda tudom sorolni
0: oda
1: a festőművészeket.
0: Tehát igen, akárhogy is ellentartunk neki, az ott kotűr, az egy ugyanolyan művészeti ág, a divat témaköréből kiemelkedve, mint mondjuk egy festészet, egy szobrászat, egy klasszikus zene. Csak ez ugye, ez egy friss, ez egy megfogható, ez egy hazavihető dolog, és azért sokan a divatot ezt egy ilyen másodlagos dolognak tekintik, mert hogy mindenki öltözik, mindenki felvesz valamit reggel, de nem mindegy, hogy mit, nem mindegy, hogy miből készül, hogyan készül, hol készül, ki készítik, tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas szegmense az iparnak, ha az ipar szinten működik.
1: És egyébként Magyarországon is azt gondolom, hogy van olyan kultúránk, és van olyan hagyományunk, amiből nagyon csodálatos haute couture művészeti alkotásokat lehetne létrehozni, úgyhogy hajrá!
0: Hát, ha jó emberek, jó helyen van, igen, a pénz, felfigyelnek a tehetségekre, megvan hozzá az a tudás, megvan az iskolai háttér, az a nemzetközi kapcsolati háló, szerintem bármi előfordulhatna. Kérdés, hogy a magyar társadalom, vagy ez a magyar divat széna, ez nyitott erre. De szerintem ez egy működhető ágazat lenne.
1: Abszolút, igen.
0: Becsatlakozhatnánk a nemzetközi vonalba, és én remélem, hogy be is fogunk csatlakozni.
1: Remélem, hogy egyszer majd úgy fogunk műsort készíteni, hogy ez lesz a felütés, hogy becsatlakozott a magyar divatipar is.
0: Kint ülünk a Champs-Élysées-en helyi stúdióban, és akkor közvetítünk a Manna FM-ben, hogy éppen
1: magyarul, természetesen.
0: Nem, és nem, talán lesz egy magyar alkotó is, aki egyszer valaha bekerül ebbe a szindikátusba.
1: És akkor megszólal itt nekünk a Manna FM-en is.
0: Ha nem, addig meghozom én itt a divat híreket a kotűr világából.
1: Köszönöm szépen, Gábor, neked a mai beszélgetést.
0: Köszönöm, hogy itt láttam.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő, állandó vendégem volt a Családi Manna vendége ebben az órában, és hát a kotűr hétről beszélgettünk. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet is. Jövő hétvégén itt leszek szombaton és vasárnap 7 és 11 óra között. Várom önöket majd, akkor már ugye szeptembert írunk, kezdődik az iskola, kitartást, hajrá a gyerekeknek, hajrá a szülőknek. Jövő hétvégén tehát találkozunk. Viszlát!
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Emelkedett a nepáli áradás áldozatainak száma. 100 milliárdos állami vagyon került át alapítványokból a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Már elérte a 750-et, a múlt hetig lecserösszeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A mentési munkálatokat az újabb esőzések és áradások veszélye miatt többször is fel kellett függeszteni. A mentőcsapatok jelenleg a vízet

0: Tömművek alagútjaiban rekedt, több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, a DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. A keresésben drónokat, helikoptereket és műholdas navigációs rendszereket is bevetnek. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézy Dávid tárcavezető. A négy kekva felszámolása augusztus végével zárul le. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy a Fidesz kormány által létrehozott kekva rendszer átláthatatlanul és ellenőrizhetetlenül juttatott állami vagyont az alapítványokhoz úgy, hogy a kuratóriumokban szinte csak fideszes politikusok voltak. Az uniós források hazahozatalának egyik feltétele volt ennek a felszámolása. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, szeptember 1-től, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKK és a BKV is, csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Díjátadógálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az ötnapos mustrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet és a környezetvédelem is.
1: Időjárás.
0: Országszerte napos az idő, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután zavartalan napsütésre készülhetünk. Eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tiszató 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, hello! Ez itt a Kapocsa Podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a Kapocs húsvéti különkiadására készülünk. Vendégeink Háló Helena esküvőszervező, a Golgota Budapest dicsőítés vezetője, dalszerző, és férje Háló Balázs, IT projektmenedzser, zenész, a Golgota Budapest zenei vezetője. Sziasztok!
2: Szia, Szidi!
3: Hello!
2: És üdvözöljük a hallgatókat is!
3: Igen, igen.
1: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok, és ahogy már említettem is, egy húsvéti külön kiadásra készülünk. A mai beszélgetéssel kapcsolatban azt beszéltük meg előzetesen, hogy azt a munkacímet adjuk neki, ha úgy tetszik, hogy az elhívásban rejlő erő Krisztus elhívása, és hogy a húsvét apropóján fogunk erről a témáról beszélgetni. Nagyon örülünk neki, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ebben az ünnepi adásban beszélgethetünk erről a témáról. De hogyha valaki úgy hallgat minket, hogy esetleg maga a fogalom is, hogy elhívás, az elhívásban rejlő erő, kicsit furcsán vagy idegenül hangzik neki, és esetleg most hall róla először, vagy nem tudja pontosan, hogy számunkra, keresztények számára mit is jelent pontosan az elhívás, akkor szerintem kezdjük azzal ma a beszélgetésünket, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit is jelent számunkra ez a szó, hogy elhívás. Mit értünk ez alatt?
2: Hogyha az elhívásra gondolok, akkor az első szó, ami még így picit szinonimaként így megjelenik mellette számomra, az a hivatás. És vannak olyan élethelyzetek, amikor ez úgy érzem, hogy teljesen össze tud mosódni, amikor valakinek van egy olyan munkahelye, egy olyan hivatása, ami teljes mértékben az elhívása is. Viszont sok esetben látom azt, hogy keresztény embereknek megvan a polgári 8 órás állása, amit adott esetben szeretnek is, van, hogy kevésbé, de emellett van egy olyan elhívásuk Istentől, amit önkéntes alapon tudnak végezni, akár a gyülekezetben, akár bármilyen missziós területen. Úgyhogy nekem valamilyen szempontból így kapcsolódik a hivatáshoz, de azt látom, hogy nagyon sok esetben azért nem teljesen ugyanarról beszélünk.
1: Hát a szótő, hogyha nagyon nyelvészkedni szeretnénk, akkor nagyon érdekes szerintem a magyar nyelv, mert hogy a hivatás szóban és az elhívásban is ugyanúgy a hív, a valamire való hívás szerepel. Tehát azért ez közös benne, de ugyanakkor, ahogy mondod, kicsit különbözik is. Tehát lehet átfedés a kettő között.
3: Igen.
1: És lehetnek különbségek is. Balázs, te ezt hogy látod? Mi az, hogy elhívás szerinted?
3: Lehet, hogy azért is, mert házas párok vagyunk. Nekem is először így a hivatás szó jutott eszembe, amivel jól körül lehet írni minden ember számára ennek a szónak a jelentését. És én azzal egészíteném ki Helinek a gondolatait, hogy itt valami olyan dologról beszélünk, ami az életünkben egy nagyobb, magasztosabb célt szolgál, ezt segíti elő valamilyen tevékenységgel, amiben mi hozzátehetjük a mi saját részünket, és ez nem önös érdekből történik, hanem tényleg valami magasztosabb cél érdekében. Tehát még ezt hoznám így be.
2: Abszolút, ez nagyon jó gondolat, teljesen egyetértek vele, és ezt így tapasztalom is, hogy így amikor az elhívásra gondolok, akkor az így nem csak a földi életünkre vonatkozik, hanem valahogy túlmutat azon.
1: Van-e különbség a között szerintetek, amikor valaki egy szakmára kap elhívást, meg ahhoz a kellő talentumot meg, itt a földi viszonyrendszerben, vagy amikor Istentől kap az ember elhívást egy valami földi életen túlmutató dologra akár?
2: Érdekes kérdés, és ha többet tudnék rajta gondolkozni, akkor biztos nagyon jó gondolataim lennének rá.
3: És teológiailag nagyon pontos.
2: Igen, igen, igen, igen. Most így hirtelennyébe az igevers jutott eszembe, ahol így arról ír a Biblia, hogy úgy végezzük a munkánkat, a hétköznapi egyszerű munkánkat, mintha Istennek végeznénk. És emiatt egyébként mondanám azt is, hogy nincs különbség, más perspektívából egyébként szerintem van, de mégis nekem tetszik ez a gondolat, és nagyon egyet tudok vele érteni, hogyha nekem éppen az az elhívásom egy vasárnap, hogy kirakjak 50 széket, mert azzal tudom segíteni azt, hogy valami megvalósuljon, akkor nekem éppen abban kell engedelmesnek lennem, és alázatosnak, és ugyanolyan fontos munkát tudok végezni. Tehát még az jutott eszembe, hogy van az a hasonlat is így az igében, hogy olyan vagyunk az egyház, mint a test, és hogy különböző testrészeink vannak, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, de nem mondhatjuk azt, hogy a szívünk fontosabb, mint a tüdőnk. Tehát, hogy igazából mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata. Úgyhogy lehet, hogy picit most ezt más irányba vittem el, de azt gondolom, hogy bármi is a feladatunk, legyen az egy pici, vagy egy nagyobbnak tűnő, igazából nehéz különbséget tenni, és talán nem is kell.
3: Szerintem is egyébként jó esetben nincs különbség a kettő között, és ezt szerintem mindenki tapasztalhatja így a saját életében is. Bármilyen szakmával találkozunk, legyen az egy pedagógus, oktató, legyen az egy bolti eladó, legyen az egy orvos, egyértelműen látjuk azt, hogy az ember az hivatástudatból végzi el azt a munkát, vagy igazából csak azért, mert hogy ez dobta a gép, és igazából nem látja benne, és tényleg legyen ez bármilyen szakma, nem látja benne azt a plusz hozzáadott olyan értéket, amiért szerinte is érdemes ezt csinálni, és szerinte is érdemes ezt jól csinálni. Úgyhogy szerintem nem elválasztható a kettő.
1: Arról nem is beszélve, hogy ha jól értem a Bibliának az átfogó üzenetét, akkor minden munkára szükség van. Tehát nincs különbség Isten szemszögéből a takarítónő és a politikus, vagy a tanár, vagy a nem tudom, vagy a NASA űrkutató között. Tehát egyszerűen minden feladatot el kell végezni. És akkor most itt visszakapcsolok arra, amit Heli mondtál az előbb, hogy ha a pék nem süti meg nekem a kenyeret, akkor nem lesz mit ennem. Ha az utcaseprő nem végzi a dolgát, akkor nem fogok tudni haladni, közlekedni, eljutni A-ból B-be. Tehát itt emberi viszonyrendszerben is meg kell adni minden munkának szerintem magunkban a kellő méltóságot vagy tisztességet, és azt kell tudnunk mondani, hogy ugyanúgy szükség van mindenféle szakmájú emberre, vagy mindenféle hivatású és elhívású emberre.
2: Így van, és szerintem azzal tudjuk ezt elősegíteni, és valahogy egy olyan kultúrát kiépíteni, ahol mindenki érzi is ennek a fontosságát, hogyha úgy odafigyelünk egymásra, hogy valóban akár a gyülekezetben, a közösségben, ahol vagyunk, éreztetjünk minden emberrel, hogy fontos a munkája, és szerintem ez nagyon fontos, hogy azok a szolgálati területek, amik nincsenek annyira előtérbe, és ezt azért merem mondani, mert tudom, hogy nekem nagyon sok szolgálati terület, amin vagyok, az előtérben van, és látom azt, hogy holott milyen sok munka és befektetés van azok mögött is, amik nem annyira látszódnak. Ezért külön feladatomnak érzem, hogy én még inkább megbecsüljem azokat a szolgálótársaimat a kivetítő mögött, a hangtechnikában. Erre szerintem nagyon fontos, hogy odafigyeljünk.
1: Arról nem is beszélve, hogy vannak azok a területek, amiket ráadásul automatizmusnak veszünk, hogy bemegyünk, és egy kitakarított helyiségbe megyünk be. Mert mondjuk a templomtér vagy a gyülekezeti helyiségek azok tiszták, pedig ahhoz sokaknak a takarító munkája kell. És nem szeretünk erről beszélni, meggondolkodni, de hát valakinek például a gyülekezetben is kell a WC-t pucolni. Szóval mennyire meg kell becsülni, vagy meg kellene becsülni ezeket az embereket is, akiknek végképp láthatatlan a munkája, de mennyire fontos, hogy ott is a mellékhelyiségek is ki legyenek például pucolva. Szóval nagyon egyet tudok érteni azzal, amit most mondtatok tulajdonképpen mind a ketten. És akkor, ahogy mondtuk is a felvezetőben, mind a kettőtöknek van polgári foglalkozása is. Balázs, most egy kicsit hozzád fordulok, mert azt mondtad, hogy te egy IT projektmenedzser vagy és zenész.
3: Hogy fér meg a kettő egymás mellett?
1: Erről is mesélj nekünk egy kicsit, meg hogy a témánál maradjunk, az elhívásodról. Tehát a te személyes elhívásod az hogy jött? Mikor kezdted el így érezni azt, hogy neked ezeken a területeken van dolgod, vagy itt kaptál talentumot? Mikor dobbantotta rá Isten a szívedet arra, hogy ezeken a területeken kell tevékenykedned?
3: A talentum az egy nagyon jó szó volt, mert szerintem ez sokszor összefügg egyébként az elhívással, vagy a hivatással, hogy milyen talentumokat, vagy milyen területekre kapunk olyan tehetséget, amit érdemes valahogy kibontakoztatni. Most, tehát, hogyha a civil hivatásomat nézzük, ott egyértelműen az, hogy jól bántam a számokkal már kisiskolásként is. Aztán egyetemre mentem, műszaki egyetemre, informatikus képzés, stb. És ezzel így jól el voltam, és azt éreztem, hogy nagyon a helyemen vagyok. Nagyon sokszor én küzdöttem a különféle humán megnyilvánulásokkal. Irodalom borzasztó volt végig, gimiben, meg soha nem értettem ezt, amire gondolt a költő és verselemzés, és bemagoltam az összes életrajzot, meg minden, de hogy valahogy éreztem, hogy én egy reálos vagyok, ezeket a dolgokat kellene nekem jobban kibontakoztatni valószínű az életemben, és erre kaptam valószínű olyan talentumot, vagy olyan tehetséget, ami meg tud ágyazni a további karrieremnek. Emellett pedig valószínű volt bennem egy ilyen művészi hajlam is, gondolkozós hajlam is. Egyébként szüleim is mindketten zenélnek valamilyen szinten, édesapám költő, szóval alapvetően így a művészet, így a családunkat is szerintem elég rendesen így körüllengte. És ebben is természetesen voltak ilyen nehezebb pontok, amikor nem akartam nagyon elmenni azért zeneiskolába, meg eljátszani, nem tudom, hanyadik Bartókát üdött, meg stb. De aztán ez is kialakult, és volt egy olyan pont, ez konkrétan miután abba hagytam az intézményesített zenetanulást, és talán 2 évig nem is nyúltam semmilyen hangszerhez. És utána lett egy ilyen igény a gyülekezetbe, ahova akkor jártam, hogy tök jó lenne, hogyha én játszanék mondjuk, és elkísérnék 1-2 dalt. És akkor visszaültem a zongorához, és onnantól kezdve igazából elég rendesen behúzott ez újra, tehát ilyen 16-17 éves lehettem, és akkor ott elindult egy új világa a könnyű zenével, a keresztény könnyű zenével, több zenekarban is elkezdtem részt venni, aztán Helivel is igazából így találkoztunk, hogy a zenekarjában játszottam.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Így ismerkedtetek meg?
3: Igen. Tehát hogy az igazából a zene kapcsán alakult ki. És hogy ez is szerintem egy ilyen fontos része ezeknek az elhívott területeknek, hogy lesznek olyan pontjai ezeknek a munkáknak, amikor valami olyat tartogat nekünk ez az elhívás, amire nem is számítottunk. Tehát így végül is kaptam egy házaspárt.
1: De jó! Hát ez nagyon, nagyon klassz történet. És akkor, ha jól értelek, akkor a kiinduló pont a zenész karrieredben vagy utadon, az tulajdonképpen úgy jött, hogy a szüleid vittek vagy küldtek zeneiskolába?
3: Igen, de pont az volt, hogy az valószínű, az még nem az én elhívásom volt, az a szüleim elhívása volt, meg a szüleim döntése volt, hogy én elmenjek zeneiskolába. Az már az én döntésem volt, amikor utána azt abba hagytam, és nem csináltam semmit a zenével, hogy én azt újra kezdjem, és azt úgy kezdjem újra, ahogy én azt megkaptam.
1: És ez hogy történt? Tehát hány éves korodban kezdtél el zenét tanulni, mikor hagytad abba, és mennyi idő telt el nagyjából addig, amíg erről beszélsz nekünk, hogy újra kezdted és érezted ezt az elhívást ebbe az irányba?
3: A másodikos voltam, tehát olyan 8 éves koromban kezdtem el zeneiskolába tanulni zongorát, és körülbelül 13-14 éves lehettem, amikor ezt abba hagytam, és akkor ez a 16-17 körül most már így nem teljesen van meg pontosan, de ott kezdtem újra ez a gyülekezeti ifjúsági szolgálatba zenélni, és onnantól tényleg jöttek a különféle, akár egyházi, akár világi olyan zenei projektek, amikbe így részt tudtam venni, éreztem is, hogy melyik az, amiben nekem részt kéne venni a jövőben, melyik az, amit abba kellene hagyni, mi az, ami engem épített, mi az, ami nem annyira épített, és hát itt vagyok most.
1: De érdekes nekem, amit mondasz több szempontból is, és erre majd, ha lehet, akkor térjünk vissza egy picit később, hogy van-e különbség e között, hogy keresztény fronton, meg akár egy világi közegben zenélni, vagy zenészként részt venni a számodra. De talán most egy picit, akkor kérdezzük meg Helit is, hogy nála hogy történt. az elhívás, mert hogy rólad meg azt tudjuk, hogy esküvő szervező vagy, a Golgota Budapestnek a dicsőítés vezetője és dalszerző. Hogy jött nálad az elhívás?
2: Ahogy így Balázs már pedzegette, én is így elkezdtem gondolkozni, és egy könyvet kiemelnék, ami rám nagyon nagy hatással volt 10 évesen, ennek az a címe, hogy a céltudatos élet.
1: Rick Warrennek a könyvéről van szó, amerikai szerző, ha esetleg valaki még nem hallott erről a könyvről.
2: Igen, nagyon ajánlom egyébként, főleg így ebben a korosztályban, így 17-18 évesen szerintem tényleg nagyon sokat tud adni, és nekem az ott nagyon letisztázta azt a fejemben, a szívemben, hogy bármilyen irányba is megyek, munkaterületén, szolgálat, egyházi, önkéntes munka, igazából mi a cél? Tulajdonképpen miért is vagyok a Földön? Mi az a hosszú távú elhívás tulajdonképpen, ami túlmutat a földi életemen is, és nekem ez a mai napig nagyon sokszor így eszembe jut, és most már nálam fiatalabb lányokkal olvasom együtt ezt a könyvet, és igyekszem átadni azt a tudást, meg azt a szívet, amit én is így tulajdonképpen ezen keresztül kaptam. Ez adott nekem tulajdonképpen egy olyan löketet az életemnek, úgy érzem akkor, velem is foglalkoztak, én is egy ilyen mentorprogramba részt vettem, és nagyon-nagyon sokat adott abban, hogy hogyan látom önmagamat, és nagyon jó példa van benne, hogy kicsit olyanok vagyunk itt a Földön hívőként, mint a diplomaták, hogy nem ez a mi végső otthonunk, van egy küldetésünk, egy elhívásunk, és tulajdonképpen így Istent, az ő országát próbáljuk képviselni, és sok és világosságok vagyunk a világban. Bármilyen módon nekem ez volt, hogy tényleg a zene volt a központ, aztán volt, hogy az esküvőszervezés nagyobb szerepet kapott, és minden élethelyzetünkben úgy gondolom, hogy Isten így mozgat minket, és én is látom, hogy évről évre újabb területekre világít rá, hogy figyelj, Heli, most erre kell jobban koncentrálnod, most ez a feladatod, és bármi is legyen az, úgy gondolom, hogy ez az attitűd, hogy Istennek csinálom, hogy érte teszem, ez így bármit körbeleng, akkor bármi is az elhívásunk, meg tudjuk úgy élni, hogy olyan örömmel, meg olyan küldetéstudattal, mint ahogy Isten ezt ránk bízta.
1: Mikor és hogyan lettél esküvőszervező?
2: Ez egy nagyon érdekes időszak volt az életemben, amikor ez kialakult, akkor ismerkedtünk meg Balázzsal, és emlékszem konkrétan egy beszélgetésünkre, ahol hát így kicsit ilyen élet kezdeti válságom volt, hogy ott voltam egy friss kommunikációs diplomával, volt egy szakmai gyakorlat mögöttem rendezvény szervezés területén, mellette nagyon az volt bennem, hogy a zenével is szeretnék foglalkozni professzionálisabb szinten is, mint hogy csak így hobbinak ott maradjon. Mellette írtam a dalokat, úgy éreztem, hogy még több van bennem, hogy azt is szeretném csinálni, és tényleg egy ilyen nagyon érdekes időszak volt, úgy éreztem, hogy most így bármi lehet, bármilyen ajtó, amit Isten kinyit, abba így bemennék, és emlékszem erre a beszélgetésünkre, hogy így mondtam Balázsnak, hogy ezt is szeretném csinálni, meg azt is, meg de jó lenne valamilyen missziós területen is dolgozni, és így visszanézve tényleg csak így mosolygok, hogy Isten hogyan nyitotta ki ezeket az ajtókat, hogy tulajdonképpen mindaz, ami vágy volt a szívembe, ő megteremtette a másik oldalon a szükséget is rá, és valahogy így ez a kereslet kínálat így találkozott, és az esküvőszervezés az egy ilyen nagyon bátor kilépés volt. Csináltunk egy honlapot, és kiírtam, hogy én esküvőszervező vagyok. Egyébként volt valamennyi tapasztalatom, mert nagyon nagy a családunk, baráti társaság, rengeteg esküvőn voltam, meg zenéltem is. Tehát nem vakon indultam azért bele, de valahol mégis nagyon érdekesek voltak az első ilyen megbeszéléseim párokkal, hogy hát igen, már pár esküvőn voltam, de hát még amúgy nem szerveztem, de nagyon szívesen megszervezem a tiéteket, és az első pár ilyen referencia munka az tényleg így visszagondolva nagyon bátor volt, de megérte, mert néhány referencia után már nyilván sokkal egyszerűbb volt felépíteni a vállalkozást, úgyhogy tulajdonképpen nekem ott egy ilyen bátorító társra volt szükségem, aki azt mondja, hogy figyelj, meg tudod csinálni. És
1: ez volt Balázs.
2: Igen, ez volt ő, és itt ki is emelném, hogy ennek egyébként mekkora jelentősége van, hogy van-e a környezetünkben támogatás, hogy figyelj, meg tudod csinálni, akár a szülőnk, a testvérünk, a közeli barátaink, a társunk, tehát hogy nagyon sokszor úgy látom, hogy emberek életébe az elhívásukban az a gát, hogy nem kapnak bátorítás, hogy figyelj, meg tudod csinálni, mert valahogy kívülről sokkal könnyebb mást bátorítani, mint önmagunkat. Ezt magamon is tapasztalom, hogy a hitben is sokszor így van, hogy ezért van egymásra szükségünk, hogy nekem sokkal nagyobb hitem van másnak a gyógyulására mondjuk, mint az én sajátomra. Viszont így vagyunk egy ilyen közösség, egység, így segítjük egymást.
3: Igen, meg itt az elhívásnál szerintem sokszor bejön az, hogy ezek általában ilyen high risk, high reward jellegű dolgok, hogy ki kell belelépni, és nagy kockázat van, és nagyot lehet esni is, és bármi történhet, de hogyha megmerjük tenni azt a kilépést, és belerakjuk magunkat, akkor kapunk érte nagy jutalmat, akár földi, akár mennyei vonatkozásban nézzük ezt az egészet.
2: Itt behoznám azt, hogy ami nekem egy ilyen hasonló ilyen high risk volt, amikor a Golgotába kerültem munkatársként, ahol konkrétan egy vasárnap éreztem a tanítás közben, hogy hallottam belül egy hangot, hogy neked itt a helyed, ide kell tenned még több időt, energiát. És tudtam, hogy ezt csak akkor tudom megtenni, olyan élethelyzetben voltam, hogyha itt valamilyen munkát fogok vállalni, de tulajdonképpen nem tudtam még, hogy miért, és akkor leültem a Hellinger Andrissal, mint dicsőítés vezetővel, dicsőítő pásztorral, aki ott dolgozott már akkor, hogy figyelj Andris, én ezt kaptam a szívembe, és nem tudom, hogy mi van a másik oldalon, de én azt érzem, hogy nekem itt valamit csinálnom kell, akkor még azt se tudtam igazából, hogy mit. És így visszatekintve ez is egy ilyen nagy kilépés volt, és nagyon jó beszélgetésünk volt, kiderült, hogy ők hónapok óta azon imádkoztak, hogy legyen valaki, aki a dicsőítésben tud segítkezni az Andris mellett. Így kerültem oda, azóta már bővítettük is ezt a csapatot, tehát hogy ezek valahol olyan bizonyságok így visszatekintve, hogy Isten annyira elkészíti nekünk az utakat, és nekünk tulajdonképpen be kell menni, amihez kell bátorság. Néha ki kell nyitni nekünk azt az ajtót, de annyira jó, ahogy így visszatekintek, hogy Isten mindig gondoskodott, és először egy vágyat adott a szívünkbe. Egy vágyat valamire, amire még nem láttunk realitást, és ez nekem nagyon bátorító, hogy Isten soha nem egy ilyen reflektorral világítja meg előttünk az utat, hanem ad egy ilyen kis mécsest, hogy a következő lépést lássuk.
1: Fú, nagyon tetszik ez, amit mondasz, hogy Isten nem azt akarja, hogy végig szenvedjük az életet valahol, hogy valamilyen munkába csak beálljak, csak hogy legyen valami, hanem hogy olyan jó, és annyira szeret minket, hogy még azt is megadja, hogy rádobbantja a szívedet, hogy amit szeretnél csinálni, és még fogalmad sincs, hogy az hogy fog megvalósulni, de hogy elmerjél indulni, legyen lehetőség, amit látsz magad előtt, hogy igen, ezt szívesen csinálnám.
2: Igen, és adja ezt a szolgálat örömét. Hát hányszor volt Balázs, hogy így hajnalba keltünk, vittük a hangszereket, a cuccokat, mentünk ide-oda szolgálni, alig fértünk be az autóba, annyi cuccunk volt, és tényleg így visszagondolva, sokszor tényleg időt, energiát nem sajnálva mentünk, és emlékszem, hogy mennyi alkalommal mentünk úgy haza, hogy hullafáradtan, de olyan boldogsággal, amikor így egy ilyen öröm tölt be, hogy pontosan azt csináltam ma, amit csinálnom kellett, pont ott voltam, ahol lennem kellett, és valahol ez az öröm, úgy érzem, hogy így mindent megér, hogy ebbe az elhívásba élni, és olyan jó, hogy ezt együtt is így meg tudjuk élni.
1: Hogy adta meg Isten nektek a közös elhívást, vagy mire adott közösen hívást nektek?
3: Szerintem egyértelműen a legfőbb közös elhívásunk az, hogy mi egy család legyünk. Tehát, hogy férj és feleség vagyunk, és ebbe a kapcsolati rendszerbe vagy helyezett bele Isten minket, vagy mi választottuk, ez ugye világnézeti kérdés, hogy tyúk vagy tojás, erről szoktunk mi is nagyon sokat beszélgetni, hogy is van ez, hogy mi most választottuk egymást, vagy megkaptuk egymást, mennyire szabad akarat volt ebbe, várta még ránk valaki, de nem azt választottuk, hanem egymást, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, tehát szerintem ez az elsődleges elhívásunk, hogy házas párként mi hogy legyünk ott egymásnak, hogyan támogassuk egymást, hogy segítsük a másikat.
2: Igen, és akkor erre jönnek az ilyen egyéb időszakos dolgok, azt gondolom, hogy Isten éppen minket hogyan tud használni párként. Legyen ez az, hogy áthívunk vendégségbe másokat, vagy fiatalok felé szolgálunk, vagy zenélünk, vagy majd szülők leszünk. Tehát, hogy minden élethelyzetben azt gondolom, hogy Isten így ránk bíz ilyen közös feladatokat is. Az egy szerencsés helyzet a mi életünkben, hogy nagyon sok ilyen közös pontunk van. Tehát, hogy látjuk azt, hogy ez egy ilyen különleges dolog, hogy mi házas párként nagyon sokat tudunk együtt tevékenykedni Isten országáért, és ez valahol tényleg így erősíti is a kapcsolatunkat, meg hozzáad a házasságunkhoz is egy olyan fűszert, ami azt gondolom, hogy tényleg különleges másokhoz képest.
3: Igen, de hát ez azért is volt az, mert hogy egy valamilyen közös tevékenység alapján vezetett minket Isten egymáshoz, és így ismertük meg egymást. Aztán persze ott is voltak olyan kilépések, akár egyik, akár másik oldalról, ami high risk, high reward volt, hogy akkor most a jól működő zenekart, azt összetörjük el, meg a barátságunkat azzal, hogy elmegyünk-e randizni. Tehát, hogy Heli egy fél napot sírt ezen, amikor elhívtam randizni.
4: Tényleg?
2: Igen, jól indult.
4: De
2: innen
4: miért?
2: Szép nyerni.
4: Mi? Féltél valamitől, hogy akkor, hogy ez elronthatja a szakmai kapcsolatot?
2: Igen.
3: Persze, ott van egy jó zongorista, aki ingyen elmegy játszani. Most...
2: Igen, ahogy nagyon jóba voltunk, jó barátok voltunk, és jól ment a zenekar, és hát behoztunk egy olyan vonalat, ami vagy a legkirályabb dolog lesz, vagy szétrombolhatja az egészet, és nekem ez egy félelem volt. Végül a legkirályabb dolog lett.
3: Igen.
4: De jó. Na, meséljetek nekünk akkor erről a kicsit többet, hogy lássuk ezt, hogy fonódott össze akkor a ti életetek, a szálatok. Balázs, azt már említetted nekünk, hogy eleve a zene szeretete miatt találkoztatok, és hogy ez valamilyen gyülekezeti, vagy keresztény berkeken belül történt akkor, ha jól értem.
3: Is igazából, mert mindketten hívő keresztény embernek valljuk magunkat, de egyébként tökre nem így együtt nőttünk fel, meg tökre nem ugyanabban az egyházban nőttünk fel. Én baptista gyülekezetekbe jártam, azért mondom, hogy gyülekezetekbe, mert édesapám baptista lelkipásztor, és hát különféle megbízatásai voltak először Csetényben, Dunaharasztiban, aztán Pesszent Imrén, 18. kerületben volt lelkipásztor, aztán onnan ment nyugdíjba, most pár éve. Tehát én igazából addig, amíg kisgyerekként és ilyen kis fiatal felnőttként picit külön mozogtam, már külön éltem mondjuk albérletbe, de azért hazajártam még hétvégén a családhoz. Én nem kerestem magamnak egy új gyülekezetet, hanem el voltam ott édesapám mellett, és igazából én egy ilyen baptista környezetből származok. És akkor Heli, meséld el, hogy te honnan származol, hogy ne én meséljem el.
2: Én pedig a pünkösdi háttérből jöttem, úgyhogy egyébként ez így a kapcsolatunk elején egy ilyen nagyon izgalmas szál is volt, hogy nagyon sok közös pontjaink voltak, de hogy mégis voltak különbségek, amikről nagyon jókat beszélgettünk egyébként, és elég hamar láttuk azt, hogy ezek olyan kulturális különbözőségek, amik egyébként a hitéletünkre se voltak tulajdonképpen úgy kardinális hatással, illetve így az egységünkre se. Úgyhogy ez nagyon jó volt megélni, és azóta is én nagyon híve vagyok az ökumenikus megnyilvánulásoknak, legyen ez egy házasság, vagy bármilyen rendezvény, esemény, konferencia, mert látom, hogy ebben nagyobb erő van ennek az egységében, mint ami a különbsége lenne.
3: Igen, meg ami ilyen teológiai különbségek mentén egyházak szétszakadtak, két ember meg összeházasodhat ugyanazok mentén, a különbségek mentén, igen. És hogy ezek mennyire nem számítanak igazából.
4: Hát Isten országában semmiképpen, tehát amikor majd megállunk Jézus előtt, nem azt fogja kérdezgetni, hogy Háló Balázs, te baptista voltál, Háló Heléna, te meg eredetileg pünkösdi, és akkor mit kerestetek utána közösen egy másik gyülekezetben? Tehát ezek nyilván nem lesznek már fontosak, vagy akár már most se fontosak, egyetértek veled Balázs, szóval minden olyan viszonylagos, de hát Isten, aki a szívek vizsgálója, igazából csak azt nézi, hogy ott van-e a szeretet a szívünkben felé, meg az embertársaink felé.
2: Igen, és ezt egyértelműen éreztük egymásnál, hogy olyan közös hurompendülünk minden szempontból, ami, hát, ami mellett nem nagyon lehetett elmenni szó nélkül.
3: Igen, és hogy az eredeti kérdésre itt visszautalva, hogy ez akkor milyen környezetben történt, ott pont egy ilyen érdekes dolog volt, mert Harry építette fel ezt a zenekart, alapvetően a saját dalait játszottuk.
4: Ezek dicsőítő dalok voltak? Vagy ezek egyáltalán nem is keresztény dalok voltak, hanem egy világi zene volt, szóval milyen bandáról beszélünk itt most?
2: Én szeretem ezt nem teljesen elkülöníteni, mert úgy gondolom, hogyha van egy hívő keresztény ember, aki elkezdi kinyitni a szívét, abban bármilyen témához is nyúl, benne lesz Isten kvázi. Igazából akkor is dicsőítek, amikor reggelizek, vagy éppen sétálok. Tehát, hogy ami ilyen klasszikus gondolkodás sokszor, hogy az a dicsőítés, ami vasárnap a színpadon történik 9-től 10-ig, abszolút nem ezt gondolom. A dicsőítés az életünk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezen gondolatiságon alapulva tulajdonképpen mindegyik dalom dicsőítő dal, de nem direkt mindegyik az Istennel való kapcsolatomról szólt.
3: Igen, van olyan dala is, ami rólam szól például.
2: Így van.
4: A szerelemről, úgy érted? Vagy...
3: Remélem.
2: Igen, ahogy megismerkedtünk, igen, akkor az például egy ilyen dalként kifakadt belőlem, és ha visszagondolok, a megismerkedésünk előtti időszakban is sok ilyen dalom volt, ami viszont pont a bizonytalanságról, a nehézségekről szól. Egyébként, ha megnézzük a Dávidnak a zsoltárait, pontosan ezt látjuk, hogy nem mindegyik arról szól, hogy ó, Istenem, csodálatos és hatalmas vagy, hanem Dávid kiakad éppen az egész életére, és valahogy így tudom én is így megfogalmazni, hogy nekem is ilyenek a dalaim, hogy épp amibe vagyok.
4: Azt már említetted, Balázs, hogy az alapvető közös elhívásotok az, hogy egymás házastársai legyetek. De mi még a közös elhívásotok? Mert Heli, te meg azt mondtad, hogy nagyon sok közös pont van a ti utatokban és életetekben, meg talentum kupacban is, amit ti kaptatok egyen-egyenként. Mire van még elhívásotok így együtt? Ennek mekkora részét képezi például a zene?
3: Szerintem nagy részét képezi a zene, de egyre jobban tapasztaljuk meg azt is, hogy nem feltétlene csak ez az egy olyan terület, amiben így a közös elhívásunk akár a jelenben, akár a jövőben majd kibontakozhat. Tehát, hogy most nagyon érdekes helyzetben vagyunk. Itt a beszélgetés előtt így meséltem is, hogy pár hete volt egy balesetem, nagyon bagatell dolog, sógorom lányával, 3 éves, fogócskáztunk, elestem, úgy kiugrott a vállam, hogy most hetekre vagy hónapokra igazából semmi zene nem lesz részemről.
2: Igen, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor ő most nem tudja az elhívását élni, mert hogy nem tud zongorázni, vagy nem tud zenélni, és
3: igen.
2: Szerintem ez egy nagyon jó ilyen tanító lecke nekünk is, hogy miben van az identitásunk, mert szerintem nem szabad, hogy lekorlátozzuk ilyen dolgokra, mint csak a zene például.
3: Igen, igen, és hogy most pont benne vagyunk egy ilyenben, hogy lehetséges, hogy a következő időszakban nem ez lesz a fő olyan terület, amit közös elhívásnak mondhatunk. Nem biztos, hogy közösen színpadon tudunk állni, de ettől függetlenül tényleg én hiszem azt, hogy így alapvetően a házasság, és az alatt bármilyen olyan szolgálatban támogathatjuk egymást, és így közös elhívás is lehet, amit így Isten elénk rak, hogy itt van, ebbe bele kellene ugrani, és kérdés lesz majd, hogy merünk-e beleugrani, ugye erről beszéltünk korábban, hogy néha kellő bátorság kell arra, hogy az ember kilépjen, utána meg bízunk a legjobbakban.
4: Ti hogy érzitek, élitek meg Istennek a hangját, vagy hogy győződtök meg róla, hogy amilyen irányba el szeretnétek mozdulni, az az Úrtól van-e? Mert nagyon sokszor kívülállók, akik lehet, hogy nem ismernek túlzottan, vagy nem mozognak keresztény berkekben, azzal a, hát ha úgy tetszik, váddal élnek velünk szemben, hogy jaj, mert ti keresztények, ti mindenre ráhúzzátok ezt, és kvázi így belemagyarázzátok, hogy azért csináltok valamit, mert az Isten útja, az az Isten elhívás a számotokra, és hogy valójában meg ti szeretnétek azt csinálni. Szóval, hogy ti hogyan érzitek, meg hogy tesztek különbségetek között, hogy most ti akartok abba az irányba menni, vagy Isten az, aki abba az irányba vezérel titeket?
3: Nagyon nehéz kérdés egyébként, vagy nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem egy nagyon összetett kérdés, mert lehet azt mondani, hogy hát, hogyha ha kapunk egy szabad teret, és persze kellenek kilépések, de mi folyamatosan azt látjuk, hogy semmi akadály nincs meg, meg csak úgy jönnek a lehetőségek, amikbe bele kell ugrani. Attól az még nem biztos, hogy Isten vezetése, az lehet, hogy csak én vagyok teljesen vakon és háttal a moziban, és nem látom azt, hogy mi történik körülöttem. Valahogy én úgy tudnám megfogalmazni legjobban, amit én szoktam érezni, hogy mindig azt vizsgálom, hogy ezt most magamért teszem, és azért, hogy nekem jobb legyen, vagy tényleg azt nézem, hogy ennek mi a mögöttes, magasztosabb célja, és hogy azért én tettem-e valamit. És ez most az ego, amit én szeretnék, hogy ez legyen az elhívásom, vagy szeretném, hogy ez legyen a következő lépés, amit Isten mondott nekem, vagy egyértelműen látom, hogy akár az egóm sérült ebben, de mégis örömmel tölt el az az eredmény, amit utána kapok.
2: Egyetértek veled, és még azzal egészíteném ki, hogy amit az elején mondtál, hogy kapunk talentumokat, és mondtad, hogy ezeket elkezdjük használni, és az jött fel akkor bennem, hogy jó esetben egyébként felismerjük, hogy mik a talentumaink, és azokat kezdjük el használni, mert sok esetben látom azt, hogy emberek erőltetnek olyan dolgokat, amihez még tehetségük sincs tulajdonképpen, és nyilván emiatt meg jó gyümölcsei sincsenek annak, amit csinálnak, és az egy ilyen nagyon szomorú energiabefektetés tud lenni. Én azt gondolom, hogy amikor Isten vezet bennünket, akkor abban békességünk van, annak jó gyümölcsei vannak, az nem csak bennünket épít, hanem másokat is, és egyébként próbák alatt is kitartónak kell benne lennünk. Tehát, hogy nem egy ilyen sima út, hanem egy felfele vezető út, de rögös. Tehát sokszor eszembe jut az igevers is, hogy ugye keskeny az a kapu, amin, és az az út, amin mi megyünk, és az elhívásunkban is egyébként annak ellenére, hogy vannak jó gyümölcsök, én nagyon sokszor tapasztalom, hogy így folyamatosan edz, hogy a jellememet edzi, hogy növekszem, mint ember, mint vezető, tehát hogy nem egy olyan út, amiben olyan maradok, ahogy ráléptem, hanem folyamatosan egyre jobb és jobb emberré válhatok Krisztus miatt, mert megedz.
3: Igen, és ez a békességen van kérdés, ez is egy nagyon összetett dolog, mert ezt is hajlamosak vagyunk, főleg a egyházi vallási gondolkozásban egy ilyen konfliktus kerülő és ilyen megalkuvó, belenyugvó, ilyen kicsit ilyen langyos...
2: Igen, ilyen komfortzónán belüli állapot.
3: Igen, egy ilyen teljesen súlytalan állapotra visszavezetni, igen. És azt mondani, hogy az a békesség, amikor így csak így el vagyok testpedve, punnyadva, akkor persze békessége van az embernek, de az biztos nem az elhívása. Hanem igen, ott vannak rögös utak, meg vannak kihívások, és szerintem ebben kell megtalálni a békességet, hogy ott az a rögös út, meg ott az a kihívás, de mégis békességet érzek. Nem az a békesség, hogy nem csinálok semmit.
4: Ráadásul nagyon sokszor én például azt tapasztalom, hogy vagy az is egyfajta megerősítés, hogy Isten útján vagyok ebben, amit csinálok, hogy tudhatjuk azt a Bibliából, hogy Sátán be fog kóstolni. Tehát, hogyha Istenért én beálltam a munkába, és nagyon neki tetsző dolgot végzek, időkérdése csak, de meg fog jelenni, hogy eltántorítson, és megnehezítse a dolgomat, ne érjek be a rádióba, ne tudjak elmenni gyülekezetbe, vagy valamiféle akadályoztatás lesz egy idő után. De arra is ígéretünk van, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az véghez is viszi a Krisztus Jézus napjára. Tehát, hogy tényleg ez van, amit ti is mondotok, hogy én is ugyanezt tapasztalom a saját utamon, hogy amikor Isten akarja, hogy valamit csináljak, akkor meg kell benne állni, akkor is, ha nehéz, és Isten meg fog erősíteni, vagy kvázi akkor békességet ad, hogy igen, ez az én utam is, és ne hagyd, hogy sátán így jöjjön a kísértéseivel, vagy inkább arra használd, hogy edzd meg azáltal is a hitedet.
2: Igen, ez az edzés egyébként szerintem egy nagyon jó hasonlat. Én sokszor gondolok erre, hogy egyébként egy élsportoló is hogy megy el minden nap edzeni hajnalba, odafigyel a diétára, stb., de hogy előtte van egy cél, hogy miért teszi ezt, és hogy nekünk is nagyon fontos, hogy amikor jönnek ezek a próbák, nehézség, én is annyiszor tapasztaltam, hogy amikor mentünk dicsőítést vezetni, az autónkba belénk jöttek, a minden lelki békességem menjen el, ez az ember lebetegszik, akkor én azon bestresszelek, tehát hogy tényleg annyiszor volt, hogy amikor a leginkább toppon kéne lenni, akkor jönnek a legkomolyabb megpróbáltatások, és ezek között így ott lenni békességben, nyugalomban, akkor lehetséges, ha ott van előttünk a cél.
4: Azzal a címmel indítottuk el a mai beszélgetést, hogy az elhívásban rejlő erő, Krisztus elhívása, hogy erről fogunk beszélgetni ma. Térjünk egy kicsit ki arra a szóra is, amiről ebben a kifejezésben még nem ejtettünk szót ma, az erőre. Van erő az elhívásban, szerintetek? Vagy mekkora erő van az elhívásban?
3: Szerintem a célben van erő. Tehát, hogy ami az elhívásnak egy része, így az elhívásban is van erő, mert ahogy Heli is mondta az előbb, hogyha nem látjuk azt, hogy ez miért van, akkor sokkal nehezebb. És persze Isten hozhat nekünk olyan helyzeteket, ahol nem látjuk a végét. Van ilyen, hogy nincs egy exakt olyan cél, amit el kell érnünk, vagy tudjuk azt, hogy mi az a exakt cél, amit el kell érnünk, és ilyenkor sokkal nehezebb. Ilyenkor másból kell azt az erőt venni, ilyenkor lehet, hogy a múltból kell azt az erőt venni, hogy ahogy Isten már megtette, most is meg fogja tenni. Vagy tényleg ezt is már behoztuk, hogy akár egy társ, legyen az tényleg egy házastárs, legyen az egy barát, legyen az egy kolléga, aki tud olyan erőt adni, vagy legalább a következő lökést megadni, amiben nem tántorodunk el attól az elhívástól.
2: Eszembe jutott az, ahogy így mondtad, az erő. Az az igevers, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem. És hogy Jézus mondta azt, hogy jobb nektek, hogy nem én maradok itt, hanem hogy elküldöm a Szent Szellemet, és hogy tulajdonképpen Isten bennetek fog élni, és én valahogy ezt tapasztalom így az életünkben, hogy van bennünk egy olyan természetfeletti erő, ami akkor is erős, amikor mi gyengék vagyunk, és nekem, ami nagyon sok erőt tud adni a hétköznapokban, amikor ilyen nehézségek vannak, hogy vannak olyan igeversek kiírva, amik erről szólnak, hogy amikor én gyenge vagyok, ő erős. Amikor mi nehézségekben vagyunk, akkor ő hogyan van mellettünk, és tulajdonképpen amikor ezeket így elolvasom, kimondom hangosan, annyira látom és tapasztalom, hogy valami megmozdul a szellemvilágban, és valami a láthatatlanban történik, amit én még most nem tudok, majd a mennyben megtudjuk, hogy működnek ezek a dolgok, de azt tapasztalom első kézből, hogy az igének van óriási ereje az életünkbe.
4: A húsvéti különkiadást készítjük most. Szerintetek hogy van összefüggésben az elhívás, az elhívásunk, vagy Krisztus elhívása, az elhívásban rejlő erő a húsvéttal?
3: Hát szerintem a legnagyobb példát állítja elénk Jézus azzal, hogy a világ legnehezebb elhívását beteljesítette. Ez volt ugye nagypénteken.
2: Igen, ott könyörgött, hogy ha lehet, ne így legyen.
3: Igen, és előjött az emberi természete neki is, hogy hát ússzuk már meg. Tehát, hogy nem lehet ezt valahogy máshogy, nem lehet kinyitni azt a kis kaput, vagy nem lehet valahogy ezt úgy megoldani, hogy én azért ne sérüljek bele annyira? Nem. Tehát, hogy ott volt egy nagyon egyértelmű elhívás, amit ő tudott legjobban, ott voltak a proféciák, stb. Tehát, hogy ezt mindenki sejtette szerintem körülötte, volt, aki jobban elhitte már akkor is, volt, aki kevésbé hitte abban az időben, de hogy egyértelmű volt az, hogy mi a cél, és hogy mit kell megtennie, és húsvétkor pedig rárakta a koronát.
2: Igen, sokszor eszembe jut az, hogy mennyire durva az, hogy az a Szentlélek, aki feltámasztotta, az az erő, aki Jézust visszahozta a halálból, tulajdonképpen ugyanaz van bennünk hívőkben. Ez a mi hitünk, és ehhez képest egyébként sokszor tapasztalom, hogy milyen kis hitetlenül állok úgy a kis hitvilágomhoz, meg úgy önmagamhoz, meg így az élet problémáimhoz.
3: Igen, és az ügyes bajos.
2: Igen, igen, és valahogy amikor így ez eszembe jut, annyira más perspektívába helyezi az egész életünket, hogy fú, azért Jézus nagyot ment ezzel, ha mondhatom így.
4: Mit jelent számotokra a húsvét? Ti hogyan készültök a húsvétre, vagy hogy szoktátok ünnepelni például a húsvétot? Vannak rituálitok, vagy idén például hogy készültök a húsvétre?
3: Mondom, a legbagatelebb szokásunkkal, amit még így családból hoztam, hogy húsvét hétfőn elmegyünk valahova, meg bezárkózunk, hogy nehogy jöjjön locsoló, ez így a...
4: Tényleg?
3: Anyukám és a lány testvéreim nagyon nem szerették.
2: Hogy ússzátok meg.
3: Igen.
2: Nagyon tetszik nekem az, hogy már többedik éve a Golgotában ilyenkor van bemerítés húsvét vasárnap, és valahogy úgy érzem mindig, amikor így látok egy ilyen örömünnepet, ahol így emberek bemerítkeznek, és megvallják a hitüket, és tényleg olyan örömöt látok rajtuk, hogy nem is tudom mihez hasonlítani, mintha egy ilyen kis szeretet kapnánk a mennyből. És most már így tényleg több éve ez egy ilyen hagyomány, és nekem ez egy nagyon nagy öröm így húsvétkor, különösen, hogy így látom azt, hogy milyen valóság ez nem csak az én életemben, hanem mások életében is a feltámadás.
3: Igen. Érdekes egyébként nekem, ahogy most így gondolkoztam, a kevésbé bagatel sztoriaimmal, hogy így a húsvétre való készülés, hogy meg mint. Én azt figyeltem meg magammal, hogy az elmúlt években egyre mélyebben érint a nagypéntek, és annak az üzenete, és persze nagyon könnyű nekünk a nagypénteket úgy nézni, hogy tudja mindenki, hogy ott van a húsvét, de hogy...
2: Spoiler.
3: Igen, de hogy néha érdemes szerintem úgy is tekinteni arra a nagypéntekre, hogy amikor ott voltak akár a tanítványok, akár Jézusnak további követői, ők nem tudták, hogy lesz húsvét, vagy lehet, hogy ugye volt erről szó, hogy lesz húsvét, de hogy ott szerintem senki nem hitt el. És ugye erről olvasunk is történeteket, hogy kik hányszor, hogy nem hitték el, hogy tényleg feltámad Jézus. Ja, tehát, hogy nekem így a nagypéntek az így az elmúlt években egyre jobban mélyre ütött mindig.
4: Képzeld el, Balázs, hogy nekem a nyelvész voltam segített a nagypéntek és a húsvét megértésében, vagy inkább azt mondanám, hogy egy mélyebb megértésében. Mert hogy angolul a nagypéntek úgy van, hogy Good Friday, tehát hogy jó péntek. És egy csomó ideig így fönn voltam ezen akadva, hogy hát mi a baj jó?
2: Amúgy
4: hogy Jézus meghal. Jézus meghal ott. Tehát, hogy szerintem az akkori tanítványoknak ugyanolyan értetlenség lehetett, hogy az egész világukat hirtelen összedőlni látott, hogy 3 éve ott vannak mellette, napi szinten követik, csüngnek a szavain, próbálják magukba szippantani azt,

0: sorára, és ilyen szemmel nézni a nagypénteket és aztán a húsvétot, de hát nekik még nem volt meg ez a tudás, meg ez a látás, hogy mi lesz majd, meg hogy Isten munkája hogy van, hogy ez egy hosszú távfutás, és miből mi lesz, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mi a nagypéntekben a jó, miért jó péntek ez, és nagyon sokára esett le nekem is ez igazából, hogy nem tudok a húsvétnak örülni nagy péntek nélkül, ha nem ér el annak a drámája, hogy mi az, hogy meghalt Jézus. Tehát, hogy egyszer csak volt, és aztán nincs. Istennek hála csak 3 napig volt itt ez a tudat az akkori tanítványokban, hogy Jézus nincs, mert amúgy van, és örökre van.
1: Ami nekem még így a nagy péntekhez kapcsolódik, és mindig úgy megdöbbent, hogy csak elég egy napnak a rossz híreit elolvasnom bármilyen portálon, és az is úgy össze tudja törni a szívemet, hogy mennyi gonoszság van, mennyi rossz a világban, és belegondolok abba, hogy Jézus a kereszten a világ összes terhét, ilyen bűnét ott hordozta a lelkébe, tehát hogy ez annyira isteni, ez annyira természetfeletti, el se tudom képzelni egyszerűen. Tényleg így úgy érzem, hogy az agyam leblokkol, hogy ő milyen terheket cipelt ott, milyen fájdalmat élt át, hogy ő ott lepergett előtte a világ összes bűne, és azt mondta, hogy én kifizetem a váltságdíjat. Tehát, hogy ez annyira erős, hogy ez minden évben nagyon elkap engem, hogy tulajdonképpen mi is lett ott kifizetve.
0: Mit kívánhatunk mi nektek, vagy ti mit kívántok magatoknak idén nagypéntekre, húsvétra, és mit kívánhatunk a hallgatóknak idén húsvétra? Különösen a mai témánknak, az elhívásnak és az elhívásban rejlő erőnek a fényében.
1: Én azt mondanám, hogy ahogy a tanítványok végignézték a nagypénteket, Jézusnak a halálát, a feltámadását, utána betöltekeztek Szent Szellemmel, és egy olyan időszak indult el a világtörténelembe, ahol egyébként csodálatos lehetett átélni nekik az egyház születését, ahol, ahogy így emberek térnek meg Jézushoz, és megváltozik az életük, és annyira komolyan vették, hogy egyébként a tanítványok az életüket adták ezért. Tehát, hogyha Jézus nem támadt volna föl, ha ez nem lenne egy történelmi tény, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a sok ember nem adta volna utána az életét egy hazugságért. És ez annyira erős üzenet, azt gondolom, hogy nekünk is, hogy tulajdonképpen nekünk is minden adott. Mi is olvashatunk Jézusról, a meghalásról, a feltámadásról, ugyanúgy elérhető számunkra a Szent Szellem, és tulajdonképpen mi is átélhetjük ezt a feléledést, ahogy elhívást kapunk az életünkbe, ahogy Jézus olyan célt ad, amit ember nem tud nekünk adni ezen a földön, és szerintem ennél klasszabb dolog, mint hogy mi is Jézus tanítványai lehetünk itt 2025-ben, nincsen.
2: Én is azt mondanám, hogy magából a szenvedés történetből és a feltámadásból, és utána igen, a tanítványok elhívásából merítsünk olyan inspirációt, ami tud nekünk adni olyan elhívást, amiben megéri beleállni, és megéri, hogyha nem is az életünket feláldozva, de akár pénzünket, akár időnket, akár a kényelmünket feláldozva kilépjünk azokba a helyzetekbe, amiket Isten elénk rak, és adjunk másnak, szolgáljunk mások felé, kicsit mondjunk le az egónkról, és keressük azt, hogy milyen talentumokat kaptunk, mire kaptunk tehetséget, és ezekbe fektessünk időt, pénzt, nem sajnálva. Talán ez.
0: És figyeljünk arra, hogy mire dobbantja rá Isten a szívünket, mert nem véletlenül dobbantja rá bizonyos dolgokra, emellett, hogy talentumot is ad, vagy így erősít meg Isten az elhívásunkban, hogy milyen irányba mozdítja a szívünket.
3: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Marad a napos meleg idő. Ámokfutó lövöldözött egy svájci szórakozó helyen. Gyorsabb lesz a vonat közlekedés a gyöngyösi vonalon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, és legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videófelvételeket a tettes beazonosításához. Már elérte a 750-et a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, a DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy Budapest is alkalmaszkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Kedden kezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörg között. Hozzátette, hogy az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon.
1: Időjárás.
0: Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Manna, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes rádiózást kívánok, én Puc Attila vagyok, indítjuk a kanapét. Az első 3 órában a következő témák és vendégek várnak rátok. Ha itt az ősz, akkor itt a Brain Bar, ez a remek esemény. Ennek apropóján hívom fel hamarosan telefonon Bújdosó Nagy Biancát, a Brain Bar ügyvezető igazgatóját. A második órában Vincent Baumgartnerre beszélgetek, aki egy fiatalember, ráadásul svájci magyar állampolgár, és szenvedélyesen fotózza a budapesti kapualjakat. A harmadik órában pedig kilátogatunk a Secret Market nyárzáró eseményére a budapesti akváriumban. Nos, ez a paletta, remélem tetszett, érdemes ez maradni, zene, aztán első témánk a Brain Bar 2026.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kanapé Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, ahogy mondtam, ha ősz, akkor Brain Bar, megszokhattátok, hogy ezen mindig ott vagyunk az eseményen. Most viszont arra is gondoltunk, hogy picit előkommunikáljuk az eseményt, hiszen hamarosan megrendezésre kerül a 12. Brain Bar, és ennek alkalmából a vonal másik végén Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgató nője áll, ül, éppen nem tudom, de ő van a vonal végén. Szervusz Bianca, köszöntelek az adásban. Van egy érdekes matek példa, amivel rögtön kezdeném is. Az idei elszóltuk az, hogy 1 + 1 = 3. Ez miben kapcsolódik az idei tematikához?
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Igen, 1 + 1 = 3, ez az idei témakörünk gyakorlatilag, ez a közösségek erejét szeretné megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy azt vizsgáljuk gyakorlatilag az idei évben, hogy mitől több egy közösség, mint az egyének összessége, miért tudunk közösségben több dolgot elérni, és mi a közösségek jövője.
1: Mert a Brain Bar egyik témája a magány, ugye az is, hogy és nem csak az idős, a magányok mindig idősekre gondolunk, hogy hű mennyi ember él özvegyen, idősen, egyedül, elhagyatva, rokonok által elfelejtve, de hogy állítólag ez a fiatalabb generációra is igaz lehet.
2: Abszolút így van, az elmagányosodás ez egy nagy félelme is a fiatal generációnak, és egy jelenlévő dolog is. Ez is kapcsolódik a közösségekhez, hogy hogyan lehet megelőzni az elmagányosodást. A mai világban ugye egyre több információ, több lehetőség van arra, hogy kapcsolódjunk, de igazán mégsem kapcsolódunk, mégis soha senki nem érezte. Ennyi ember soha nem érezte magát magányosnak.
1: De az olyan furcsa, hogy nem a fiatalok, akik közösségbe járnak, iskolába járnak, egyetemre járnak, és hogy mégis magányosak, hogy akkor hol itt a hiba most kicsit, nyilván erről majd lesz ott téma, meg lesz beszélgetése. Az egyénben van a hiba, hogy nem tudnak kapcsolódni, nem tudnak kötődni, nem tudnak kialakítani kapcsolatokat, vagy valahol máshol kell ezt keresni?
2: Én azt gondolom, hogy nincs meg a megfelelő platform igazán mélyen kapcsolódni. Tehát azért online kapcsolódás ez mindig más, mint személyesen találkozni és elmélyülten beszélgetni. Úgyhogy én hiszek abban, és pont azért örülök, hogy a Brain Baron ilyen sok fiatal találkozik és kapcsolódik, hogy egy-egy ilyen esemény az nagyon sokat segít.
1: Állítólag rekord számú regisztráció van, több mint 10 000 felett jártok. Itt az ideje megkérdezni, bár ezzel kellett volna kezdeni, pontosan a Brain Bar, ami 12-jére lesz megrendezve, pontosan mi is ez? Miről, mi ez a rendezvény?
2: A Brain Bar egy jövő fesztivál, egyedi, nem nagyon lehet találni a világon még egy olyan fesztivált, ami a jövővel foglalkozik, és ennyi különböző aspektusból vizsgálja meg azt, és ennyi különböző formátumban, tehát a színpadon mi folyamatosan újdonságokat próbálunk, új formátumokat kitalálni, hogy hogyan dolgozzunk föl, hogyan vitassunk meg témákat, és a legfontosabb az az, hogy minél több véleményt és minél több típusú véleményt tudjunk megmutatni egy-egy jövővel kapcsolatos fontos kérdésben.
1: Melyik az a generáció, akinek igazából szól a Brain Bar?
2: Nem szoktunk mondani generációt, azt szoktuk mondani, hogy a kíváncsi embereké a Brain Bar. Alapvetően teljesen nagyon sok fiatal és nagyon sok diák van, hiszen számukra ugye a diákok és a pedagógusok számára ingyenes a rendezvény, úgyhogy ők rengetegen vannak, de emellett szerencsére nagyon vegyes a korosztály, hiszen a jövő az mindenkit érint, úgyhogy ez a téma szerencsére nem szűkíti le egyáltalán a ott lévő közönséget és a hallgató közönséget.
1: Ez jó mondat volt, a jövő mindenkit érint, én is, hogy ide leszek 56 éves, hát még nekem is van jövőm, azért remélem, úgyhogy ez tényleg jó duma. Mindenkit érint. Innen folytatjuk a vonal másik, én Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatónője. Az is kiderül, hogy hol a Brain Bar, milyen programok lesznek, bele-bele kapunk egy-két programba, most amit a zenélünk, aztán jövünk vissza hamarosan.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, ahol a másik végén Bújdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója. Ugye én eddig voltam három Brain Barról, mind a három, vagy kettő a Magyar Zeneházában volt, ott lesz most is idén?
2: Igen, az idei évben is a Magyar Zeneházában leszünk, és a Városligetben.
1: Jó, és akkor egy dátum kell, amit ezentúl minden szegmensben, mondta pontosan mikor is van az idei Brain Bar, ami a 12.
2: szeptember 17-én és 18-án.
1: Két napos, és ugye erre regisztrálni kell, és ennek kell lenni. Én azt látom, hogy ugye felfedezni, megérteni, kapcsolódni közösen érdemes, és van itt egy ilyen az én segítő mátkod, és kiemelt speakerek, és hát ott bizony látok azért neveket, amik nem teljesen magyar csengésűek, de rengeteg nemzetközi előadót is vártok, gondolom akkor, mint ahogy eddig is így volt.
2: Igen, minden évben sok nemzetközi előadónk van, és sok magyar előadónk is van, és amire még nagyon büszkék vagyunk, hogy sok olyan magyar előadónk van, akiket külföldről hozunk haza, hogy a magyar közönséggel megismertessük őket, mert nem itthon dolgoznak. De a nemzetközi nevekből kiemelném Cory Doctorowot, aki sci-fi író, többszörös New York Times bestseller szerző, aha, és technológiai aktivista, aki az AI-ról fog nekünk egy kicsit mesélni. És kérdése, hogy ki irányítja a technológiát, kinek az érdekeit szolgálja, és hogyan lehet visszaszerezni a hatalmat a nagyvállalatoktól, vagy a platformoktól, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legaktuálisabb és legizgalmasabb dolog, amiről lehet. Ő nem AI vagy technológiai ellenes, egyszerűen azt állítja, hogy a technológiának az embereket kellene szolgálnia, és értük kellene dolgoznia, úgyhogy ezt egy kiemelten ajánlom, ezt a beszélgetést.
1: Mm-hmm. Tehát Cory Doctorow beszélgetés. Az épesző ember nem AI ellenes, csak hát van benne egy picit tartás, hogy vagy ez most, hogy milyen kezekbe kerül az AI, ez ilyen furcsán hangzik, de hogy mire használja fel, azt mondom, az AI képes, mert van rengeteg jó tulajdonság, nyilván ez egy ilyen központi téma lesz idén is a Brain Barról, nem? Mert ha valami, ami jövőnket, legyek én akárhány éves, fiatalabb, idősebb, középkorú, az AI azért jelentősen befolyásolja, nem?
2: Igen, abszolút fogunk beszélni az AI-ról, ez egy fontos része a jövőnek, de szerintem nagyon fontos, hogy nem csak erről beszélünk, tehát annyira sokan központi kérdésnek gondolják a jövőnkkel kapcsolatban az AI-t, hogy nagyon fontos kérdések, amik szintén az életünknek, ezért mostanában kicsit így eltörpülnek, például, hogy létezhet-e civilizáció alkohol nélkül, vagy hogy újra menő az elköteleződés, házasságban fog élni a következő, aha, generáció, vagy sem. Tehát nagyon sok olyan téma van még az AI-on kívül, amit körbe fogunk járni.
1: Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Brain Bar az igazából egy ilyen multifesztivál, tehát minden témában. Én érdekes, amit mondtál, én a szakmám, maradkozok egy gyakorlati példát például, szakmám kifolyólag rengeteg borásszal forgattam kisfilmet, és ők panaszkodnak, vagy hát nem olyan jó szájzen mondják, hogy mostanság a fiatalok kerülik az alkoholfogyasztás, és itt igazából a kultúrát borfogyasztásról van szó, de manapság tényleg van ez a trend, hogy sik nem inni valahol, vagy igen, a házasság, ugye, hogy egyre, én is azt látom, hogy egyre fiatalabban mennek házasságba az emberek. Azért ezek érdekes témák, tényleg.
2: Igen, és ezek ugye abszolút érintik a kerettémát, a közösségek jövőjét, hogy akkor hogyan tudunk közösségben élni, hogyha nincsen házasság, vagy esetlegesen tudunk-e könnyedén közösségben társas kapcsolatokat teremteni, ha egyáltalán nem iszunk alkoholt, tehát ezek a kérdések természetesen mind összefüggenek.
1: Kedves hallgatók, ebből a néhány rövid példából már látszik, hogy mennyire érdekes a 12. Brain Bar bérben tartalma, és ugye a tartalmi összetevői, hát mik vannak, az egész világunkat érintik, AI, alkohol, házasság, és amiről még beszélünk hamarosan, most abban zenélünk, de hamarosan jövünk vissza, és Bújdosó Nagy Bianca segít nekünk eligazodni a programokban, mi lesz még a 12. Brain Baron. Manna FM.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Megszokhattátok, hogy zenészerkesztő meg remeket, remek zenék után vagyunk, és folytatjuk ezt az igazán érdekes, és ez nem csak szófordulat, hanem tényleg érdekes témát, a Brain Bar 12. alkalommal kerül megrendezésre. Hallhattátok már Bújdoson egy Biancától, hogy szó lesz az AI-ról, de szó lesz a fiatalok alkoholfogyasztásáról, vagy arról, hogy elköteleződni, tehát, hogy házasságban élni, mert házasságban élni jó. Zárójel, ide leszek 28 éves házas, zárójel bezártam, és tényleg jó. No, de beszéljünk még, Brian, hogy milyen más egyéb programok vagy témák merülnek itt fel a Brain Bar 12. alkalmából.
2: Két nagyon különböző speakert emelnék még ki nektek. Az egyik Carlo Rovelli, aki elméleti fizikus, és ő gyakorlatilag a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője. Azért is van ez így, mert teljesen közérthetően, szinte költőien tud beszélni olyan dolgokról, mint a világegyetem legbonyolultabb kérdései. Úgyhogy a tér, az idő, a fekete lyukak és a valóság természetét kutatja. Nagyon-nagyon izgalmas karakter, és lehet az előzőekhez képest teljesen más típusú dolgokról fog nekünk mesélni. Vagy hogy egy újabbat mondjak, az Ricky Forbes, aki Amerika legismertebb tornádóvadásza, aki érkezik hozzánk, és arról fog mesélni, hogy milyen úgy élni az életedet, hogy gyakorlatilag, amikor mindenki menekül, akkor te pont az ellenkező irányba mész, és követed a tornádót, és próbálod lefotózni, levideózni, és megvizsgálni.
1: Nagyon fontos, hogy mondtál Carlo Rovellivel kapcsolatban, hogy közérthetően próbál beszélni, hogy mindenki értsad, és akinek köze nincs ezekhez, mert pont az ő témája az, ami aztán lehetne egy olyan unalmas, száraz előadást tartani, amiről szivárognak el az emberek. Tehát fontos itt az, hogy nem professzorok ülnek a nézőtéren, hanem nagyobb rész fiatalok, nyitott fiatalok, tehát nem érthetünk mindenhez, könyörgöm. Éppen ezekkel ez a hang, nem, ami a Brain Bar eddigiek sorozatában is megszokható volt, hogy közérthetően beszél mindenki.
2: Abszolút, és hogy minden vendég azt érezze, hogy nyugodtan kérdezhet. Nálunk ez ugye nagyon fontos, és nekünk olyan speakereink és előadóink vannak, akik nagyon nyitottak arra, hogy bárki a közönségből kérdést tegyen fel, akár egy vitát elindítson, ez a Brain Bar-nak igazán a lényege.
1: Ugye nézve a kiemelt speakereket, ugye több a külföldi, mint a magyar, legalábbis ebben a sorban, ezek ugye angol nyelven folynak ezek az előadások.
2: Igen, a kiemelt angol speakerek, ők igen, angol nyelven történnek a nemzetközi előadások, de nagyon sok színpadunk van, úgyhogy mindenki talál magyar megfelelőket is az adott témákban, és ami szerintem idén nagyon fontos, hogy említettem, hogy több színpadunk van, hogy idén még több színpaddal rendelkezünk, mert elindítottunk egy új kezdeményezést, ez az idei év legnagyobb újdonsága, ez a co-creator koncepció, ami azt jelenti, hogy aktív tartalomgyártókkal, közösségépítőkkel közösen készítünk színpadokat, akiknek a külső helyszínen és a belső helyszínen is lesznek idősávjaik, amikor ők gyakorlatilag a házigazdák.
1: Mondasz néhány példát, hogy kik lesznek a co-creatorok? Esetleg ott előtted van némi segítség?
2: Igen. Ilyen csapat például a Rapid Edu, aki az oktatás jövőjéről fog két napon át jövőjéről beszélni, a Mindenségit Podcast, vagy a Zsuga Zsonglőrök, vagy a Polip Egyesület, és itt lesz velünk a Beaton és a Sexplicit is.
1: Mennyire nagy munka van-e mögött azért ezeket a nemzetközi neveket idehozni, plusz még a magyarokkal egyeztetni? Mikor indult el ennek az egész Brain Bar-nak, aminek a programja most már pipa, tehát kész van, a szervezése mikor indult el?
2: Hát én azt tudom mondani, hogy azt szoktuk mondani, hogy másnap, mikor vége van a Brain Bar-nak, elkezdik szervezni a következő éveset, és ez nem túlzás. Tehát egy év minimum kell egy ilyen fesztivál leszervezéséhez, de néha még több is.
1: Mennyire népszerű program ez? Idén már ugye gondolom ilyen emelkedő tendenciát mutatott, már 10 000 jelentkeztek, több mint 10 000 jelentkeztek, hogy mennyire könnyű ide behívni az embereket, mennyire lett, vannak itt visszatérő vendégek, figyelitek ezt, hogy ki volt tavaly előtt, meg tavaly is, meg is itt van, és figyeli, és érdekli.
2: Igen, rengeteg visszatérő vendégünk van, alapvetően vannak szerencsére Brain Bar függők, aminek nagyon örülünk.
1: Az jó.
2: És pontosan az ilyen visszajelzések miatt indult el, hogy most már két havonta van egy eseménysorozatunk, ami egy sokkal kisebb, de ismeretterjesztő panelbeszélgetés eseménysorozatunk, a Brain Bar Night Vibes, azért, mert a közönségünk igényli azt, hogy ne csak egy évben egyszer találkozzunk, kapcsolódjunk és vitassunk meg fontos témákat, hanem ha lehetőség van rá, akkor gyakrabban.
1: Na, ezt kifejtjük akkor még az utolsó szegmensben. Kedves hallgatók, most megint elmegyünk, zenélünk, aki pedig velünk beszélget, Bújdos Lany Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója. Egyet még beszélünk, és megnézzük, hogy mit elik el két Brain Bar között. Hogyan halad akkor az élet. Zene, aztán folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után folytatjuk ezt a tényleg remek témát, és ez nem csak egy szófordulat, hiszen a Brain Bar-on részt venni. Én például tavaly ott voltam, mondom, hogy tavaly előtt, és beültem az Ásványvíz király előadására, és tök jó volt hallgatni. És itt, amiket már Bianca elmondott, hiszen volna a másik végén, Bújdoson, hogy Bianca ügyvezető igazgató van, már találtam magamnak olyan témát, amire be kellene ülni. No, akkor még egyszer, Bianca kedves, hogy pontosan mikor, hol, és hogy hol, honnan lehet megtapasztalni, megismerni a programot, tehát van-e honlap, Facebook, Insta, stb. Most jöhet aztán minden ömlesztve.
2: Szuper! Idén szeptember 17-én, 18-án várunk mindenkit a Magyar Zeneházába és a Városligetbe. A diákoknak és a pedagógusoknak ingyenes a Brain Bar, még nyitva van a regisztráció, úgyhogy a weboldalunkon, a brainbar.com-on lehet regisztrálni, és a jegyek is elérhetőek, napi jegyek és a két napra bérletek is elérhetőek, úgyhogy még senki nem maradt le ilyen szempontból. Nagyon sok programmal készülünk, és nagyon várjuk, hogy sokan legyetek.
1: És ez nekem újdonság, mint az előbb mondtál, hogy ugye két havonta van egy esemény, erről picikét beszéltünk bővebben, mert ugye azt mondottad volt, hogy a közönségetek ki van éhezve arra, hogy ha már egy ilyen remek program, egy ilyen remek találkozol, sok okos és érdeklődő nyitott koponya összejön, akkor ne kéne egy évet várni. Mik ezek a köztes események, és ezek hol találhatók meg?
2: A köztes eseményünk az a Brain Bar Night Vibes, amiről a Facebook oldalunkban, a Brain Bar Facebook oldalán lehet találni mindig információkat, hogy az adott hónapban vagy a következő hónapban, ez két havonta van, milyen témában fogunk beszélgetni. Próbáltunk arra figyelni, hogy akkor is, hogyha egy témát dolgozunk föl, hogyan tud ez igazán brainbáros lenni, és az pedig az, hogy egy olyan panelbeszélgetést szervezünk, ami azt az adott témát nagyon sok nézőpontból járja körül, nagyon sok különböző véleménnyel rendelkező ember ül be egy panelbeszélgetésben. Arról beszélgetni esetleg, hogy a Z-generáció és a pénzügyek hogyan jönnek egymáshoz, milyen lehetőségei vannak a befektetésre, vagy az előre gondolásra egy világválságokkal teli időszakban mondjuk ennek a generációnak, de beszéltünk már ugyanúgy az elmagányosodásról is, és itt is lehetősége van kérdezni, ahogy a Brain Bar-on is, az már híres piros mikrofonunk itt így is kint áll, aminek ki lehet fáradni, és fel lehet tenni azokat a kérdéseket, ami igazán izgatja a közönséget.
1: És akkor a végén picikét személyes kérdés, hogy nyilván te, mint ügyvezető igazgató, felpörgött állapotban leszel 17-én, 18-án, de lesz arra a lehetőséged, valamint kinéztél te magadnak, amely picikét kikapcsolod a telefont, és mondjuk beülsz egy órára egy előadásra. Van, ami téged különösen érdekel, és mondjuk ott leszel a nézők során.
2: Nagyon jó lenne, ha ott lehetnék a nézők sorában. Valószínű, hogy nagyon sok mindenbe bele fogok tudni hallgatni. Amit igazán én várok, az mindenképpen Carlo Rovelli. Szerintem ő egy nagyon különleges karakter, és egy nagyon-nagyon tényleg izgalmas az, hogy egy ilyen mély témát mennyire érthetően tud elmondani. Ezen kívül például, ami nagyon izgalmas lehet, van egy panelbeszélgetésünk arról, hogy mit érz és mit gondol az Z-generáció a halálról. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit szinte sehol nem hallottunk még megvitatni, úgyhogy nagyon örülnék, hogyha erre is oda tudnék érni, és vannak olyan nemzetközi előadók mellett olyan fiatal magyar tehetségek, akiknek helyt adunk a színpadon, akik nekem különös öröm, hogy itt vannak, és hogy ezt a lehetőséget átadhatjuk nekik, ilyen például Novák Blanka, kutató és tudománykommunikátor, ő például moderátorként is bemutatkozik idén, de például Frey Domonkos orvostanhallgató és író, vagy Elek Anna, így biztos, hogy nem találkoztak még nagyon máshol.
1: Kedves hallgatók, ez a mézes madzak, amelyet most itt Bújdoson, hogy Bianca elhúzott nekünk, nektek, azt hiszem igen csábító, úgyhogy mondok egy címet, a brainbar.com, a dátum pedig ugye szeptember 17 és 18 a Magyar Zeneházán. Aki már volt, az tudja milyen jó, aki pedig nem volt és kedve van, az joggal érez kedvet, mert egy igazán felpörgő, aktuális fesztivál, érdekesebb témákkal. Aki a vonal másik végén, ami rendelkezésünk rád, pedig Bújdoson, hogy Bianca volt ügyvezető igazgató. Mit kell kívánni, Bianca, azt, hogy ez a pár nap, ez a egy-két hét még teljesen úgy el, hogy te szeretnéd, és hogy legyen egy igazán pörgős fesztivál, hogy aztán 19-én egy nap pihenőd után 20-án el tudjátok kezdeni szervezni a következőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm remek szépen fesztivált, és találkozunk a fesztiválon. Köszönöm, Bianca.
2: Így van, köszönöm szépen én is.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában Bújdosson egy Biancával, a Brain Bar ügyvezető igazgatójával beszéltem, a témánk pedig maga a Brain Bar volt. Ha kedvetek van regisztrálni, akkor nosza, van még időtök, és részt vehetek ezen az igazán remek eseményen. A második óra vendége hamarosan Vincent Baumgartner lesz, illetve én beszéltem meg vele egy rendezvút Újlipót városban. Ő az a svájci magyar fiatalember, aki szenvedélyesen fotózza a budapesti kapualjakat.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: Marad a napos meleg idő. Folytatódik a víz alatti gátépítése Paksnál. Tovább emelkedett a Kijev melletti orosz támadás áldozatainak száma. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszentbenedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. A munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyar keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A Nepál-Tibet határvidéken hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zódult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A hétvégén is folytatódtak a légi csapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni halálos áldozatok száma. A mentőcsapatok még 4 eltöntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz

0: támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Volodymyr Zelenszkij közölte, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok nagy részét. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Oroszország az elmúlt héten csak nem 4000 drónt és légibombát vetett be Ukrajna ellen. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben, mind a hat áldozat svájci állampolgár. Egy svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik, a bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. A rendőrség fényképeket és videófelvételeket vár a tettesbe azonosításához, az elkövető ellen pedig hajtóvadászat indult. Sem az indítékról, sem arról nem tudni, hogy egyedül vagy társakkal volt-e. A partira több ezren váltottak jegyet, de hogy a lövöldözés idején hányan voltak még ott, nem tudni. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése.
1: Időjárás.
0: Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: A kanapé második órának vendége Vincent Baumgartner, aki Budapest rejtett kincsei címmel egy fotókönyvet dobott piacra. Ebben jelentette meg azokat a fotókat, amelyeket a városi sétája során sikerült megörökítenie. Imádja a budapesti kapujakat, bekéreckedik, befotóz az udarokat, és bizony megmutatja azt, hogy milyen értékek mellett élünk. Hamarosan itt lesz velem, tehát Vincent Baumgartner.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kanapé Puccatillával.
1: Kedves hallgatók, az atmoszférában hallhatjátok, hogy nem a stúdió magányában, hanem a csendjében ülünk. Igen, érdekes helyen vagyunk, egy svájci magyar állampolgárral ülünk egy újlipótvárosi csesörözőben. Most össz teljesen nemzetközi vélett a világ, illetve az adás. Viszont Baumgartner fotós ül velem szemben. Régóta szerveztem ezt a találkozót, ugyanis fölbukkant a Facebookon egy igen érdekes könyv, igen érdekes képek. Budapest rejtett kincsei címre egy fotókönyv jelent meg, talán ez a helyes Budapestet fotózod. Egy picit beszélünk arról, hogy hogyan keveredtél Budapest, hiszen Svájcba születtél, aztán mindjárt megbeszéljük a szenvedélyt is.
2: Sziasztok! Úgy keveredtem Budapestre, hogy anyukám magyar, ő Budapesten született, és a munka meg szerelem miatt kiment Svájcba 70-es évek legvégén. Én ott születtem, de mindig is egy nagyon ilyen mély kapcsolat kötött engem Budapesthez. Minden nyarat itt töltöttük a nagyszüleimnél, akik a 22. kerületben élnek, és rengeteg nagyon szép emlék köt engem Budapesthez. Majd 20 évesen úgy döntöttem 2009-ben, hogy ide költözök alapképzésre, hogy egyetemre járjak. Eleinte a Balassi Intézetbe jártam egy évig, és utána egyetemre, és ebből a 5 év lett, ezután visszaköltöztem Svájcba, mesterképzés, azt gondoltam, hogy lehet, hogy munka szempontjából, anyagi szempontból jobb ott élni. Elkezdtem dolgozni, de úgy éreztem, hogy valami hiányzott nekem, és hogy igazából Budapest az a hely, ahol otthon érzem magam. És mindent így mérlegeltem, és arra jutottam, hogy hát igen, itt kell élnem, itt leszek boldog, és 2018-ban visszaköltöztem Budapestre, és hát azóta itt vagyok, és tényleg boldog vagyok, úgyhogy...
1: Mi az, ami Budapesthez visszaszívott, hogy sok magyar mondja, ha jelenik, mint Svájc, úgy élhetnénk, mint Svájcban, ugye, és akkor van egy fiatal ember, akinek megvan a lehetőség, hogy ott is éljen, és mégis Budapestre jön. Erre a kicsit kelet-európai, kicsit közép-európai, kicsit szerethető, kicsit utálható, de mégis egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon stílusos városban.
2: Nagyon szubjektív, szóval ilyen konkrét dolgokat nem tudok így igazából megmondani, gondolom részben a gyökereim, meg van valami, ami Közép-Európában engem vonz, és valahogy akár cseh városokba, vagy Brassóba, vagy Triestbe ez a közös ilyen monarchiabeli hangulat megmúlt, az, ami nekem tetszik, ahol tényleg így jól érzem magam.
1: A Svájcnak akkor azért van múltja, csak kicsit ilyen tisztább, vagy fölülírt múltja, nem tudom érteni, mint hogy renovált múltja van, nem? Itt azért ugye házakat fotóztál, ugye házbelsőket, akkor térjünk a tájra. Svájcban például ilyen házbelsőket, ilyen lépcsőházakat nem lehet találni?
2: Mondjuk vannak nagyon szép dolgok Svájcban is, és építészetileg egy gyönyörű ország. Illetve még csak annyi, hogy szerintem nem úgy vagyok, hogy nem áldozat se, szóval jó életem van, itt boldog vagyok, meg nem mártírként jöttem ide. De igen, szóval Svájcban szerintem, hogyha valami funkcióját veszti, az mindjárt eltűnik, és valahogy az egész múlt Svájcban az talán egy kicsit ilyen lélektelen, sterilebb, mint itt. Szóval nekem egy olyan dolog, ami nagyon megfog engem fényképészként, az, hogy Budapest egy olyan hely, ahol egy ilyen közvetlen kapcsolatunk van a múlttal, amikor sétálunk az utcán, látjuk a golyónyomokat, régi feliratokat, vagy akár olyan utcatáblákat, ahol utca még CZ-vel, vagy akár két C-vel van írva. Mindezek számomra érdekessé teszik a várost.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, zenélünk, aztán visszajön Vincent Baumgart ezen a csesörözőbe, és beszélgetünk arról, hogy hogyan fotóz, hogyan vesz észre házakat, mikor fotóz, és hogy mennyit fotózott eddig. Zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puccatillával.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a partnerem Vincent Baumgartner, még egyszerre mondom, egy svájci magyar fotós állampolgár, és egy csessörözőbe ülünk éppen a pivóban. No, 20 éves jöttél vissza, ugye, 2009-ben azt mondtad Magyarországra. Mikor jött ez a szenvedélyed elő, hogy fogod a fényképezőgépet, vagy a telefont, majd egyszer is megbeszéljük, mivel fotózol, és hogy elkezdesz fotózni. Mi volt az első olyan budapesti fotód, ez egyáltalán létezik-e én kérés, amilyet úgy tudatosan felvett, hopp, ezt megállok és felveszem. Emlékszem még az első fotódra?
2: Szerintem elég korán kezdődött, de nem mindjárt fotóval. Nekem a legelső képzés, amit végeztem még Svájcban, levéltáros, könyvtáros. És az ilyen régi dokumentumok, meg a múlt mindig nagyon érdekelt engem. És amikor már ilyen egyetemista voltam, volt lehetősége másfél évig az első kerületben, az Ory utcában élni. És ez 2010-es évek eleje volt, és már emlékszem, hogy akkor például nagyon sok ilyen régi archív fotókat kerestem, nyomtattam ki, és elmentem azokra a helyszínekre megnézni, hogy milyen volt, hát főleg az ilyen háború előtt, háború utáni állapotok, meg most, és ez így összehasonlítani, de akkor még nem fotóztam. Utána visszaköltöztem Svájcban 2015-ben, vagy 2014-ben, 2018-ig, és amikor visszajöttem, ugye azt vettem észre, hogy változik a város elég gyorsan, jó, meg rossz irányban. És ennek egyik hatása az volt, hogy azok az apró részletek, amiket én szeretek, több helyen elkezdett eltűnni. Hát az első kerületben például ott sok felújítás van, és akkor úgy döntöttem, hogy elkezdem dokumentálni, mivel nem lehet megállítani ezeket a folyamatokat, én megpróbálom dokumentálni, ami tetszik nekem. És a legelső projektem a Budapest Téglái nevű projekt volt, ahol ilyen régi, ezekben az ilyen sárga klinger téglákban vésett mindenféle ilyen nevek, meg üzenetek voltak, és ezeket kezdtem dokumentálni, megosztani Facebookon viszonylag az elején, és a meglepetésemre nagyon sok embernek tetszett, és elég gyors elég nagy követőtábor lett.
1: A téglák érdekes, hogy egyszer forgattam Csepelművek területén, megvan az a óriási iparterület volt, 65 ezer ember dolgozott ott fénykorában, és egy öreg szaki mutatott nekem egy téglát, ami egy 45-ös orosz cirill betű felirat volt, és akkor ezek szerint sok ilyen tégla van, vagy volt Budapesten, János kórházban, tudom, hogy fotóztál sokat, ezek is eltűnnek, ezeket is úgy, van már olyan fotód, aminek az igazi már nincs meg, tehát ha elindulnék, akkor nem találnám meg.
2: Igen, elég sok van. Mert ezek a téglák, ez egy ilyen kis nyom, és persze egy épület felújításon, vagy hogyha például most azért elég sok homlokzatokat szigetelnek, a tulajdonosoknak nincs ennek olyan értéke, hogy ezt most megmentsék. Ami végül is az ő szempontjukból érthető, és ezért kell dokumentálni ezeket.
1: Amikor a könyv készült, a Budapest rejtett kincsei, akkor kimondotta voltak a napok, amikor nem dolgoztál, elindultál a fotógépet, telefonnal, vagy most már kérem a választ, hogy telefonnal fotózol, vagy fotógéppel, vagy fotomasinával, és akkor csak fotóztál napról napra.
2: Akkor ugorjunk egyet a jövőbe. Tehát igen, a téglákkal kezdtem, és utána jött a Covid, és hát igen, a téglákat fotózni azért elég korlátozott művészetileg. Sok időm volt a COVID alatt, és hát mint nagyon sok ember kerestem magamnak egy hobbit, és akkor úgy igazából egyre jobban beleástam magam a fotózásba, és elkezdtem nem csak a téglákat, hanem az egész épületeket fotózni, és belógni régi épületekben, és így született igazából ez a projekt, amiből a könyv jelent meg 2025. szeptemberében. És hát igen, ezeket a képeket főleg, vagy csak is fényképezőgéppel, állványjal, mindennel fotózom, illetve hát igen, így munka mellett azért elég sok, ez majdnem egy teljes, mint hogyha két rendes munkám lenne néha. Nekem az a szerencsém, hogy nagyon korán kelek reggel, és a legtöbb kép ilyen a munka előtt készült, hogy gyakran úgy van, hogy 4-kor, 5-kor fent vagyok, 6-kor bent a városba, és 8-fél 9-ig fotózok, de kivettem napokat is, meg hát hétvégén is fotóztam.
1: Egy kis kulisszatítok a könyv mögé, kedves agatok, beszélgetünk még Vincenttel, zene, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, itt a 98.6

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: kanapé, Puc Attilával.
1: Ismét a Teremek zenék után folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartnerrel, aki szenvedélyes fotós. Azt beszéltünk meg, hogy nem hobbi, hanem szenvedélyez. Megtudtuk azt, hogy korán reggel készülnek a képek. Előfordult-e, hogy esetleg egy idősebb lakóval találkozol, és szóba tudtál vele elegyedni, tudott valami olyan sztorit mesélni, amiatt még érdekesebb lett az a kép, vagy annak a története?
2: Igen, rendszeresen történnek ilyenek. A legutóbb a Garai utcában fotóztam, egy olyan házban, ahol az udvaron nagyon sok golyónyom volt, és jött egy idős néni, már nem tudom pontosan, de talán 90 éves volt, szóval tényleg így már nagyon idős volt, de nincs lift a házban, és gyalog felment 4 emeletet, és mesélte nekem, hogy az óvosa is mondta, hogy jó a szívének, és kiderült, hogy az Ofotértnél dolgozott régebben, és ilyen fotótechnikai eszközöket árult, úgyhogy nagyon érdekelte a fotózás, és kérdezte, eleinte kicsit gyanakvóan, de megkérdezte, hogy mit csinálok, elkezdtünk beszélgetni, és utána meghívott kávézni egyet a lakásában.
1: A saját lakásában? Mennyire menő?
2: Igen, és akkor beszélgettünk egy fél órát, vagy egy órát, szóval szerintem így a gyerekei külföldön élnek, úgyhogy kicsit magányos, és nagyon kedves volt, és akkor mesélte, hogy például a golyónyomok a házban, ő 56 elején költözött Budapestre, és már ott voltak, tehát ezek második világháborúi golyónyomok, és rengeteget mesélt így a ház múltjáról, meg anekdotákat, meg hogy a lakóközösség hogyan változik, ami sok budapesti bérházban sajnos van, hogy régen nagyon összetartott, meg mindenki ismerte egymást, sokáig voltak, és most már sajnos nem. Airbnb-k vannak, vagy csak ilyen rövid távon jönnek emberek, nem mutatkoznak be, úgyhogy ezek kicsit sajnos így elmúlik.
1: Ugye azt mondtad, hogy volt egy kicsi bizalmatlanság a néni részéről. Ugye ma már ezek a házak be vannak zárva. Az én gyerekkoromban, én 70-es vagyok, akkor még kibe lehetett mászkálni, sokkal könnyebb volt bejutni. Okozott néha nehézséget a bejutás, hogy ha kiszemelsz egy házat, akkor addig ott állsz és vársz, mint egy jól fésült fiatalember, remekszen, jó indulatú szándékkal. Ma, hogy nem engedtek be elsőre, vagy nehezebb volt bejutni egy ilyen helyre?
2: Volt, de nagyon kevés olyan eset volt, hogy kitessékeltek engem, illetve most már több éve engedéllyel szoktam fotózni, úgyhogy a több önkormányzat segít nekem, összekötnek engem a társaságkezelőkkel, közös képviselőkkel, és velük felveszem a kapcsolatot, és akkor be tudok menni oda fotózni, és amit így tapasztaltam az évek során, hogy a legelején, amikor fotóztam, próbáltam egy kicsit diszkrét lenni, meg úgy gondoltam, hogy lehet, hogy így el lehet kerülni a konfrontációt, és rájöttem, hogy pont az ellenkezőjét kell csinálni. Bemegyek valahova, az udvar közepére kirakom az állványomat, elkezdek fotózni, és ugye észreveszem, hogy valaki néz engem, akkor nekem kell kezdeményezni a beszélgetést, ami nekem is egy jó gyakorlat, mert egy kicsit introvertált vagyok, és így mindenféle emberrel lehet beszélgetni, és gyakran az van, hogy addig, ameddig nem tudják, gyanakvóak, de hogyha elkezdünk velük beszélni, akkor megörülnek, meg mindenféle érdekes sztorikat mesélnek.
1: Ugye nincs két egyforma lépcsőház, mégis van-e valami olyan jelz, vagy néhány mondat, amivel, hogy miről mesélnek a budapesti lépcsőházak? Ezek nagyon budapestiek, más Prágában, más-máshol? Tehát ugye ez nagyon sok olyat fotózol, ami nem éppen a régi fénykorát mutatja. Kicsit lealakott már, de mégis van egy bája ezeknek a dolgoknak. Tehát miről mesél a budapesti lépcsőház?
2: Én azokat a lépcsőházakat szeretem, vagy azokat a házakat, amik nagypolgári házak voltak, de látszik bennük a múltnak a nyoma. Látszik, hogy egy kicsit lepusztultak, meg minden, de és szerintem ez a kontraszt fotós szemmel nagyon érdekes. És hát ilyen sok ilyen jellegű ház van, ami 39-45-ig nagypolgári ház volt, és hát utána jött a háború, a lakókat, igen. Mindenféle dolog történt velük sajnos, és utána meg nem voltak karbantartva sokáig, de alapvetően, és igen, ez a kontraszt az, ami érdekel engem. De amit fotózok, és szerintem az fontos, hogy én nem a pusztulatot fotózom, hanem olyan helyeket fotózok, amik szépek. De számomra legalább, ez persze megint szubjektív dolog, de minden, ami a könyvemben van, vagy a kiállításomon, az a közös bennük, hogy számomra szép. De közben meglátszik, igen, hogy elmúltak az évek, volt valamennyi pusztulás, rájuk férne egy felújítás, de ez egyfajta dokumentáció is, hogy egy ilyen kórkép, hogy most tényleg ez egy ilyen gyakori helyzet itt Budapesten, 20 év múlva talán már nem így lesz.
1: A 20 év ma újra jött a cínom, és tudsz fotózni, ha így alakul az élet, még fiatal ember vagy. Kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk Vincenttel, azonban most zenélünk, aztán folytatjuk.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartnerrel, aki éppen belekortyol a cseh sörébe. Megbeszéltük, hogy a sör az cseh, és hogy csak beszélgetünk arról, amit ő létrehozott, fantasztikus látásmóddal megmutatja azt, hogy mi igazából élünk budapestiek, és néha elmegyünk mellette. Van-e kedvenc kerületed, ahol mondjuk minden egyes kapuai tud neked mesélni, ahol mondjuk nagyon koncentráltan vannak jelen ezek a fajta házak, amiket te szeretsz fotózni?
2: Nekem a 6. kerület a kedvencem, Terézváros, amiben tényleg minden van, csodás bérpalóták, kevésbé jó állapotú, frissen felújított, mindenféle intézmény, villák, kis területen nagyon koncentráltam.
1: Ha nem gondoltál le, hogy esetleg vezetsz túrát, beszélgetést, megmutatod, hiszen nagyon sokat tudhatsz ezekről a házakról, hiszen te már találkoztál lakókkal, van egyfajta tudásod, érdeklődésed, nyilván összeverődne 20-30 ember, aki tök kíváncsi lenne ezekre.
2: Nincs kizárva. Nekem igazából egy nagy nehézség van az életemben, az idő. Túl sok dolgot csinálok, és sajnos igazából fotózása is tudnám az egész minden időmet tölteni, de hát valamiből meg kell élni, van egy főállásom. De hogyha egyszer csak úgy adódik, hogy munkanélküli leszek, akkor lehet, hogy majd bele fogok vágni ebben, igen.
1: Igazából, amikor te fotózol, ez egy picikét neked ilyen más világ, nem? Az egy ilyen, megszűnik a külvilág, és akkor te vagy meg maga a fotózandó tér, nem? Gondolom, az egy ilyen más állapot, na így mondom esetleg, nem? Vagy amikor fotózol, az egy ilyen szeretett állapot. Ebben jön az, hogy ez egy szenvedéllyel való dolog. Hány fotóból válogattad ki a könyved anyagát? Mennyi van benne körülbelül, és ugye nagyon nagy a merítés, tehát nagyon nagy a választék.
2: Igen, szóval nekem a fotózás az egyfajta ilyen meditáció. És direkt úgy szoktam fotózni, hogy az egész folyamat elég hosszú, szóval ilyen nem akarok nagyon ilyen technikai dolgokat mondani, de nagyon, ahhoz, hogy egy kép szülessen, több képet csinálok állvánnyal, és igazában utómunkával, hogy ebből a szempontból egy kicsit hasonlít az analóg fotózással, hogy a végső kép, az nem látom addig, ameddig nem csinálom meg, dolgozom át Photoshoppal a laptopomon, viszont a fejembe összeáll az, amit szeretnék csinálni.
1: A digitális képpel fotózol, de nem nézed ott vissza az eredményt. Analóg fotózásnál mindig ott láttuk, amit fotóztunk, amikor elmentünk az Ofotérbe, régen így hívták, ahol előhívták a fotót. Hogy látod a helyszínen, egy nyersanyagot látsz azért a gépen, vagy nem?
2: Látok, igen, de mivel ilyen különböző ilyen fényviszonyok vannak, én úgy szoktam csinálni, hogy több sok képet csinálok, amik alul meg túl exponálva vannak, és összerakom őket, és így egységesen igazában, szóval például ami nagyon-nagyon sötét, az valamennyire világosabb lesz, és ami nagyon világos, az valamivel sötétebb lesz, mert amit a gép vissza tud adni, az kevésbé a fénydinamika az kevésbé tág, mint amit a szem lát.
1: És akkor beszéljünk egy aktuális dologról, ugye a napokban nyílt egy kiállítás az Andrássy 150 projekt keretében. Miről szól, mire kaptál megbízást, és meddig, és hol látható, és miket fotóztál? Három kérdés egyben.
2: Az 5-10 keresett engem áprilisban, azzal, hogy az Andrássy út ünnepli a 150. évfordulóját, és egy dupla kiállításra kértek anyagot tőlem. Van egy kültéri kiállítás a Liszt-Ferenc téren a Zeneakadémia előtt, ami szerintem szeptember 6-áig látható, és ott igazában az épületek külseje látszódik, vannak a képeim, és ezeket társítottuk fortepán képekkel. És igazában a koncepció egy ilyen egyfajta virtuális séta, a Zsilinszky úttól a Hősök teréig, és próbáltam egy kicsi mindenféle ilyen érdekes ilyen részletre fókuszálni, és különböző fő csomópontot bemutatni, amik szerintem így jellemzik az Andrássy utat, és a beltéri kiállítás az 5-10-ben van, és ott 28 kép van, és ezek az épületek belseje.
1: Na, kedves hallgatók, ezeket akkor tessék megnézni. Vincent Baumgartnerrel beszélgettem. Szerintem sokan örülünk most már, hogy itt vagy Magyarországon, Budapesten. Maradj itt meg nekünk Magyarországon, hogy Budapest nyert veled. Egy olyan fotó, egy látásmódot, hogy lehet, hogy másnak nincs meg, te pedig megmutatod azt, hogy hol is érünk. Köszönöm szépen. Lesz-e a könyvnek folytatása, hiszen ugye azért ez egy olyan projekt, ami nem mondom, hogy végtelen, de mondjuk azért van benne még potenciál talán.
2: Igen, lesz fotózása, de közben meg a tervezek vidéken is fotózni egyre többet.
1: Vidéki városokban, vagy a falut?
2: Inkább faluk, és inkább ilyen filmes géppel tervezek fotózni. Ezt most ősszel fogok belevágni, de egy kicsit így az iszonyatosan sok ilyen túlszaturált, meg AI generált képek, amiket látunk online, azoktól egy kicsit megfáradtam, és szeretnék valami lassabb tempóban csinálni valamit.
1: Követendő példa, és ez szívemből beszélsz, ezt kell csinálni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Vincent Baumgartnerrel, hát egy városi krónikással, egy szenvedélyből fotózó svájci magyar állampolgárral beszélgetünk, aki szerintem már inkább magyar. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Az elmúlt egy órában Vincent Baumgartnerrel beszélgettem, aki szenvedélyesen fotózza a budapesti kapujakat. Budapest rejtett kincsei, ezzel a címmel jelent meg az a könyv, amelyben ezek a remek fotók igazán láthatók. A következő órában pedig ellátogatunk a Secret Market nyárzáró eseményére a budapesti akváriumba.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a víz alatti gát építése Paksnál. Hamarosan elkezdődik a 2026-27-es tanév. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Folytatódik a fenék küszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. A munkálatokban a honvédség katonai, búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A hétvégén is folytatódtak a légicsapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni támadás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A Blick című

0: svájci újság videófelvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték a hangokat. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult, azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév, szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák előszörül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Időjárás. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: A Secret Market Budapest egyik legjelentősebb dizájnvására. Vannak több helyszínen a városban, legutóbb éppen nyárzáró eseményüket tartották a budapesti akváriumban. Ide érkeztem meg a riporterszettemmel, ahol beszélgetek az egyik főszervezővel, valamint három alkotóval. Zene, aztán irány a budapesti akvárium.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: de veled jó.
1: Ez a kanapé Pucatillával.
2: Kedves hallgatók, halljátok, hogy elhagyjuk a stúdió magányát, és itt a Secret Market. Mondhatjuk azt, hogy nyárzáró rendezvényén, hiszen utolsó augusztusi hétvége, mellettem Tóth Judit, a Secret Market egyik alapítója. Mondhatom én azt, hogy ez a legszínesebb kézműves vásár, hiszen a városi rengeteg pontján jelen vagytok, most éppen az akváriumban. Nyárzáró, ez az esemény?
3: Ez egy fantasztikus nyárzáró esemény, kaptunk egy csodálatos időt és egy csodálatos helyszínt is hozzá, úgyhogy ezúttal is nagyon köszönjük az akváriumnak, hogy vendégül lát bennünket. Igen, itt közel 50 magyar alkotót látunk vendégül, akik között van ékszer, táskakészítő, ruhások, mindenki, aki magyar alkotásokat és dizájnercuccokat csinál, igen.
2: Ugye mindenkinek van nyilván webshopja itt a környéken, de aztán, de miért fontos szerinted, mint az egyik alapítónak, az egyik fűszervezőnek az, hogy ilyen, úgymond szerintem analóg találkozások is legyenek?
3: Én azt gondolom, hogy így ebben a nagyon 21. században már olyan kevés kapcsolódási lehetőségünk van, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy itt tényleg az alkotókkal lehet találkozni, el lehet velük beszélgetni. Nagyon sokan azért is jönnek, hogy ne csak vásároljanak, hanem egy picit ebbe a színes világba belekapcsolódjanak.
2: Ki az a réteg, aki ide jön vásárolni? Egyáltalán meg lehet ezt határozni, vagy ide kortól, nemtől függetlenül jönnek emberek. Na valaki vesz egy picikét olcsóbb cuccot, picikét drágábbat, ruházkodni akar, ékszert akar. Van-e egy ilyen átlagos Secret Market látogató, vagy ez nincs?
3: Szerintem van úgynevezett átlag Secret Market látogató. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy ők a kicsit tudatosabb vásárlók, akiknek az a fontos, hogy amit magukra vesznek, magukra öltenek, az valóban egy olyan kézzel készült termék legyen, ami abszolút messze túlmutat a fast fashion világán, és ez a teljes slow fashion, ami pedig azt jelenti, hogy nagyon sok alkotónál kifejezetten egyedi, és akár kis szériás vagy egy-egy darabos terméket tudnak vásárolni, amitől ők egy picit úgy érezhetik magukat, hogy talán kicsit kiebb szakadnak ebből a mindennapi őrületből, ami minket körülvesz, úgyhogy talán ez így.
2: Meg az elmondhatod, hogy itt vásárolt, legyen az egy ékszer, egy ruhadarab, egy kendő, vagy egy krém, mondjuk a krémre nem jó, de nem köszön vissza az utcán, nem? Tehát, hogyha valaki picikét szeretné egyéniségként megmutatkozni, akkor a Secret Market remek hely arra, hogy valami kiegészítőt vásároljon.
3: Ez teljesen így van. Szoktuk mondani, hogy azért a vásárolóink általában inkább talán a hölgyeknek szólnak, de nagyon korosztálytól függetlenül is egyébként azt látom most már, hogy a fiatalabbak, az idősebbek is hozzák az idősebb hölgyek, most már a második generációs fiatalokat, a tiniket, nekem is a tini lányom nagyon szeret itt nézelődni, vásárolni, mert pont azokat a termékeket kapja itt meg, amit sehol máshol egyébként nem találom.
2: Picit benézünk a kulisszák mögé, a megengedett, mekkora szervező munkát igényel, hogy minden ilyen flottul lemenjen. Ilyenkor neked, most nem tudom mennyien vannak itt, milyen megmondott, ennyi gyereked van, aki itt van, minden külön e-mail, külön levél, kinek ez a gondja, kinek az a baj, persze minden orvosolható.
3: Ez így van, én szoktam mondani, hogy én kicsit a mindenkinek a pszichológusa, az anyukája és a szervezője vagyok, nem csak én, hanem az Ani is. Tehát mi minden, kb. 50 kiállítónk szokott lenni vásáronként, és nekik minden nyűgjüket, bajukat, kérésüket igyekszünk teljesíteni, és igyekszünk valóban mindenkinek olyan hangulatot teremteni itt, amiért csak nagyon szívesen jönnek hozzánk.
2: Most olyan helyen vagyunk, ahol sok külföld is előfordul. Fontos az, hogy a külföld is találkozna a magyar kreativitással, az, hogy ebben a kis országban ilyen tehetségeknek, akik például most itt is vannak.
3: Én nekem ez az egyik ilyen kis mini hitvallásom és küldetésem. Azt gondolom, hogy a Secret Market tulajdonképpen a zászlós hajója próbál annak a trendnek lenni, hogy aki ide látogat Budapestre, ne csak kifejezetten ne a fast fashion boltokba menjen be, hanem jöjjön el, legalább egy napra lássa azt meg, hogy milyen csodálatos és értékes alkotói vannak Magyarországnak. Igen.
2: Ez egy ingyenesen látogatható vásár, ezért elmondhatjuk, hogy hol milyen információs blogba, hol lehet honlapcím, Facebook, Insta, hol lehet tájékozódni a legközelebbi vásárról.
3: Így van, a weboldalunk a secretmarket.hu, mindenhol így szereplünk, tehát a Facebookon, az Instagramon, bármilyen fórumon így tudtok minket megtalálni, a Facebookon rakjuk mindig fel az eseményeinket, illetve a honlapon is mindig fent vannak az aktuális, éppen szezonális esemény dátumaink majd.
2: Köszönöm, most visszaengedjük őt az asztalra, hiszen ő is alkotó, gyönyörű ékszereket készít, Juti is, ahogy mi ismerjük őt, és hát zene jön, zene volt, de most zene jön a stúdióban, aztán folytatjuk.
1: Kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, és itt is remek zene szól a Secret Market. Hát itt vagyunk az akváriumban. Mellettem Nagy Vera, a mindjárt megnézem Piperita Kozmetikumtól az egyik társtulajdonosa. Figyelj, most megmondom, miket látok itt. Szappan mentával, mákkal, szappan teafával és levendulával. Natur testápoló kakaóvajjal. Natur testápoló Natur kozmetikumok. Igaz, itt az ideje a Natur kozmetikumon, hogy miért vágtatok annak ebbe bele?
2: Miért vágtunk bele? Hát ez több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész történet, mert mi babát szerettünk volna, és nem jött a gyermekáldás. És akkor elkezdtem kutatni, hogy mi az, amit megtehetek azért, hogy ez összejöjjön, és akkor találkoztam azzal, hogy minden, amit a bőrünkre kerünk, az nagyon bele tud avatkozni ezekbe a dolgokba, úgyhogy akkor én nagyon drasztikus vagyok, és hazamentem, és kidobtam mindent. Tehát, hogy nyilván megnéztem az incilistákat, bújtam, és kielemeztem, hogy melyik jó, melyik nem, és ami nem tetszett egy kicsit sem, azok mentek a kukába, és akkor kezdődött ez az egész történet, hogy akkor valamit kell helyette, találtam a neten recepteket, és elkezdtem tesztelgetni.
1: Tehát ezek azok, mert jó a bőrnek, meg jó a testnek, ne semmiféle káros hatással nincs, és ez a fontos, ez a lényeg. A gyermek közben összejött, reméljük.
2: Így van, 3 gyerekünk van.
1: Ez a legjobb reklám. Na nézzünk, ugye rengeteg olyan dolog van, ami fűből fába az orvosság, hogy az alapanyag az gyűjtött, veszed te magad, tehát hogy néz ki kicsit a háttér, hogy ilyen gyönyörű választékkal meg tudsz jelenni?
2: Igen, hát a gyűjtés az nem nagyon fér bele már az időmbe, úgyhogy igyekszem megfelelő beszállítóktól berendelni mindenféle bio, organikus, finomítatlan, tehát olyan alapanyagokkal dolgozunk, amik nincsenek külön még módosítva, és nincs külön hozzáadott dolgok nincsenek benne. Nem használok mesterséges illatanyagokat, színanyagokat, tehát csak illóolajokkal illatosítok, azoknak is a terápiás hatásait megpróbálom kihasználni, szóval mindent próbálok olyan szempontból összeválogatni, hogy a legjobb legyen.
1: Egy recept meddig készül, és van egyáltalán, ha vevő jön, akkor nyugodtan oda mész, akkor még vágunk egyet a beszélgetésben. Egy-egy dolog meddig készül, tehát van valaki, aki egy kis családi kupaktalan, csak aki megnéz, ez jó, ezt még csináld vele tovább, ez nem jó.
2: Persze, hát annak idején több mint 10 évvel ezelőtt, hogy amikor én ezt elkezdtem csinálni, akkor a család tesztelte, meg a barátok, ugye ők voltak a legközelebb hozzám, meg nyilván az ember ilyenkor mesél a barátainak, hogy hú, figyelj, most csinálok ezt, azt, tényleg te ilyet csinálsz, nekem rozáciás a bőröm, tudsz rá valamit, ekcémás a gyerek, tudsz valamit, hát nyilván az ember akkor így elkezd abba az irányba is mozdulni, úgyhogy így szép lassan alakultak ki a receptúrák így az évek során, tehát több mint 10 év elegendő volt arra, hogy rengetegféle receptúrát össze tudjak állítani.
1: És akkor ezek azóta már a családi titkok füzetébe kerülnek, nem? De kell őrizni a titkot? Mert vannak páran, akik ilyen foglalkoznak, tehát van, ami ez mondjuk, ez más, jobb, mint mondjuk más ilyen hasonló gyártói?
2: Természetesen, tehát hogy nyilván a kozmetikumokon fel kell tüntetni az incilistát.
1: Tehát, hogy
2: az incilista az egy nemzetközi nomenklatúrával létrehozott olyan összetevő lista, ami tartalmazza, hogy milyen anyagok vannak a termékben. Ugye ezt, hogyha egy angol olvassa, az is megérti, ha egy francia, annak az is megérti, tehát ez egy nemzetközi nyelven van úgymond megfogalmazva, és nyilván itt nincs benne, hogy mennyi az adott összetevő benne. Van egy olyan megkötés, hogy a legtöbb, ami van, azt kell legelőre írni, és aztán szépen csökkenő sorrendben vannak benne az anyagok. Tehát nyilván lehet következtetni belőle. Például szoktam mondani, hogy egy készkrémnél, hogyha mondjuk a glicerin, az egy nagyon jó anyag egyébként, mert vízmegkötő anyag, és jó a bőrnek, de ha az első 2 helyen van a termékben, akkor ott egy kicsit úgy óckodni, vagy azt lehet, hogy tartózkodnék attól a krémtől, mert az a glicerin úgy működik, hogy magához vonza a nedvességet, viszont a mélyebb rétegekből is el tudja szipkázni a nedvességet. Tehát ha túl sok egy krémben a glicerin, akkor annak lehet egy visszaütő hatása is, hogy kenem, de mégis úgy érzem, hogy kiszárad a kezem.
1: Tényleg tudsz beszélni, mondta a szomszéd azt, hogy na végül mutass meg nekem egy kedvencet, hogy mi, minden borászlat van egy zászlós hajója, zászlósból neked mi az most itt éppen? Szappan lesz, vagy hopp, ez egy szappan, mi lesz ez? Natur?
2: Nem, ez nem szappan, ez egy szilárd sampon. Kinézetében ugyanúgy néz ki, mint egy szappan, viszont hatásában és összetételében teljesen más. Ez a number one termékünk, ebből adunk el évent a legtöbbet, és imádják a vásárlóink. Tehát aki egyszer viszi, tök szkeptikusak az emberek általában, mert nem ez a hagyományos folyékony, hanem ez egy szilárd dolog. Ugye a hajón meg kell dörzsölni, rögtön habzik, aztán leteszed, és abot bemasszírozod, kiöblíted. Nagyon egyszerű a használata, nincs műanyag szemét utána, biológiailag lebomlóak az összetevői, és a fejbőrödnek is áldásos, tehát, hogy nagyon jól tudod használni. Én azért szeretem nagyon, mert ez egy termék, tehát mi igyekszünk az egyszerűséget a nagyszerűséggel ötvözni. Nincs 5 féle samponunk, nincs 5 féle készkrémünk, hanem mindebből egy van, de az nagyon tuti, nagyon jó. Tehát, hogy ez, ebből is ez az együnk van, ez egy csalánőrleménnyel, muskot pejzsájával. Tehát, hogy egy ilyen...
1: Arra tippeltem a család.
2: Igen, a zöld színe miatt.
1: Na visszaengedek a szomszédasszonyhoz, pedig zenélünk, itt is zenélünk, és a több zene Nagy Verát hallottátok, a Piper itt a háziasszonyosztalak, jó?
2: Legyen,
1: köszönöm szépen,
2: legyen.
1: Előre a természetesség útján.
2: Így van, köszönöm szépen én is, sziasztok! Manna FM.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: What we're saying is not protesting.

0: Ez a kanapé Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk itt is, szólnak a remek zenék a Secret Market nyárzáró eseményén. Sétálgatva nagyon kellemes asztalra találtam, ahol a közelebb jövünk, mindenféle budapesti ikonikus épület, ikonikus tér van megjelent ékszer formában, és hát egy cég név a BDPST Charms. A BDPST picikét nekem ismerős, véletlen, hogy sokszor megkérdezik?
2: Nagyon sokszor megkérdezik, de teljesen véletlen. Azért választottuk ezt, mert szerettük volna, hogyha valahogy a márkánál ott van a Budapest név, és mivel semmi más formában nem lehetett használni a Budapest nevet, ez az egy maradt. Sajnos sokszor összekevernek egy nagyobb céggel, vagy cégcsoporttal, de mi teljesen különálló.
1: Hát ne tegyék, üzenjük, ne tegyék. Hát ez a BDPST Charms, az, hogy azzal foglalkozik, hogy gyönyörű módon, nem is tudom milyen módon, ilyen apró pontokból megformázzátok ikonikus épületek sziluettjét, és ezt öntöd ékszerbe. Milyen technika ez tulajdonképpen?
2: Ez egy nagyon régi ötvös technika, viaszbeszejtéses technikának nevezik. Minden egyes medálnak van egy mester darabja, egy első medál, amiről egy gumimintát készítünk. Ezt a gumimintát kiviaszoljuk, jószorosan összezárjuk. A gumimintán két luk van, felülről öntjük a forró ezüstöt, alul folyik ki a viasz, és ugye az ezüst elfoglalja a viasz helyét, szépen elterül, és akkor így lehet sokszorosítani ezeket a medálokat.
1: Amiket most kézbe veszek egyet, amit itt látok, akkor ezek ezüstből lévő pöttyöcskék ott. Ez pont most, hát most ezt felismerem, ez egy híd, nem? Az a Szabadsághíd?
2: Így van, ez a Szabadsághíd, igen.
1: Akkor remek lett a leképzés. No, milyen épületek vannak itt feldolgozva, és vannak-e még esetleg, amik lesznek?
2: Hát nekem nagy vágyam, hogy legyen egy opera, most azt nagyon szeretném, de egyébként az első körben az ilyen turisták által leginkább kedvelt, vagy legikonikusabb épületeket választottuk, mint a Bazilika, a Szabadságszobor, a Parlament, a Mátyás templom, Halászbástya, Hősök tere, a Lánchíd, de most már van zsinagógánk, van szép művészeti múzeumunk.
1: Hát egy kivétel erősíti a szabályt a panelházakban. Szóval hiszen hát egy szociál országban éltünk. Ugye nyilván ennek az elsődleges célpontja, gondolom a turisták egy picike Budapestet szeretnénk hazavinni a nyakukba, nem?
2: Én azt hittem, hogy igen, hogy csak turisták fogják szeretni, de igazából a vásárlóim azok fele-fele arányban oszlanak meg. Nagyon sok olyan vásárlóm van, aki mondjuk elköltözött Magyarországról, és akkor szeretne magával valamit vinni, vagy pont hazaköltözött, és pont azért, de olyan is van, nagyon sok jó sztori van. Van olyan, hogy a férje a kezét a Szabadsághídon kérte meg, ezért aztán szeretnének egy szabadsághidas medált, vagy a nagymamának az esküvője a Bazilikában volt. Tehát, hogy valami kötődés. A turista az csak a szint nézi, hogy éppen az aktuális fősőjéhez passzol-e, és tetszik-e neki, aki pedig magyar vásárló, neki van valami kötődése ahhoz, amit választ.
1: Azt mondhatjuk, Krisztián, hogy akkor egy piaci részt találtál az ékszerek világában, nem? Hiszen még ilyen városos ékszereket én még nem láttam, alatt az én feleségem is ötvös, de ő sem csinál ilyet. No, ez te magad művei ezek a pontokból megalkotott születek? Te magad készíted ezt?
2: Nem, nyilván grafikus segítségét vesszük igénybe, mert azért az, hogy egy épületet vagy egy hidat olyan formába le tudjunk kicsinyíteni, hogy arányos legyen, felismerhető legyen, azért az egy grafikai munka, úgyhogy mindent, az öntést, mindent megelőz egy grafikai tervezés.
1: Egyfajta minimalizmus is jellemző munkát, a mostanság tök trendi, ugye, hogy kevés pontból van meg például a Lánchíd, a Parlament, az Elizabeth Bridge, az Erzsébet híd, szóval, de te vagy az elfogadó végén, a grafikus lett, ez van, és az igent azt nem mondod ki, nem?
2: Így van, azért van közös gondolkodás, tehát, hogy például nekem kifejezett kérésem volt, hogy még az állatkertnél az egy szögletes medál legyen, mert nekem valahogy ezt az állatkert kapuját formázza, és hogy nekem így jobban kijött, mint egy kerekben. Tehát, hogy azért így elmondom, hogy mit szeretnék viszont látni, vagy mekkora legyen az a medál, amiben bele kéne sűríteni mondjuk egy egész Lánchidat, és akkor így ez közös, végül is egy közös gondolkodás eredménye.
1: Fantasztikus az állatkertben, mert két elefánt is kivehető, minimál szerintem két kézen megszámolható pöttyökből, de ott van az elefánt. No, kedves hallgatók, ez a BDPST nem az a BDPST, ez a BDPST Charms, keressétek őket, ha akartok egy csöpp Budapestet valahol közel magatok mondani. Köszönöm szépen, hol lehetnék megtalálni ilyen vásárokon?
2: Nagyon ritkán vagyok vásárokon, de azért elvétve előfordulok. Egyébként a Bank utcában van egy picike boltom, és mindenkit várok nagy szeretettel.
1: Na, Katona Krisztián művészete, ott megtalálható meg vásárokon. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: 98.6 Manna FM. A kanapé hamarosan folytatódik.

0: Ez a kanapé Pucatillával.
1: Hát a kutya elkezdte akkor az adáson, beleugatott az adásunkba. Ugye remek zenék után mondjuk, és remek kutyaugatás után Tálosi Adrien bőrmesén álltunk meg, aki nem csak táskákkal foglalkozik, mert rengeteg táskás van, hanem hát látok itt mappatartókat, irattartókat, nagyon jó bőr karkötőket, kulcstartókat. Honnan a bőr szeretete?
2: Hú, hát ez egészen a gimnáziumig nyúlik vissza. Nagyon nehezen döntöttem el, hogy hova menjek tovább tanulni, és egy ismerősünk akkor tanulta a bőrművességet, és elmentem megnézni, hogy miket készít. Nagyon megtetszett, és kikérdeztem, hogy mi ez az iskola, hol van, és utána följöttünk egy ilyen nyílt napra, ahol láthattam, hogy nagyon sokféle mesterséget lehet ott tanulni, és akkor elsőbe igazából beteghiddést kaptunk mindenféle más mesterségbe, és második évben kellett szakosodni. Aha. És a szövés volt a másik opció, de ez sokkal képlékenyebb anyagnak találtam, és onnantól indult.
1: A Secret Market egy kutyabarát hely, hallják a hallgatók is, ott kutyát éppen nem simogatnak. Itt minden egyes szabás, mint ha ez a táskának is szabás mintája van, gondolom. Minden a te ültete, a te fejedből pattan ki?
2: Igen.
1: Ezek először papíron vannak megtervezve?
2: Hú, hát én kicsit fordítva működöm, én nekem így megjelenik fejbe, és ritkán rajzolom le, inkább egyből szabás mintát készítek. Aha. meg térben kell látnom.
1: Az jó, az egyfajta tehetség, és akkor meggyorsítja a folyamatot, nem?
2: Igen, igen, igen.
1: No, de azt mondtam, hogy kicsit kijövünk, de ez van itt nem csak gyönyörű női táskák vannak, meg mondom, hogy tetszett ez az irattartó, hogy ilyen nagyon-nagyon nemes bőr, ez egy igazán nemes anyag, ez egy velünk élő nemes anyag a bőr, nem? Könnyű vele dolgozni? Nehezen adja meg magát? Könnyen megadja magát?
2: Nem egyszerű munka van vele, hát fizikailag eléggé megterhelő egyébként, de a sok oldalúsága viszont visszaadja a nehézséget, a munka nehézségét.
1: Ugye azt kérdeztem, hogy vannak itt pasi dolgok, hát vannak ezen 4-1 kártyatartó, most a kezemben van, az tipikus férfi dolog, vagy az a klasszikus patkó pénztárcát, a haja az apukámnak olyan volt, az pénz, de ez, erre mutatok, ez pénztárca?
2: Az is pénztárca, de ez a retro, ez a pikpak, amit így össze kell nyomni. Ez most női változatban van csak, de van ott még szintén retro, ezt mutatom. Ez a kulcstartó.
1: Ez a klasszikus, képzelje a kedves hallgató, hogy két patenttal be lehet. És akkor mint egy kulcstartó a falon, tónak a kulcsok, és két patenttal össze lehet. Ez tényleg retro. Milyen jó, hogy már a bőr díszmérség is megjelent a retro, mint olyan, nem?
2: Igen, igen.
1: Mennyire igen. Szeretik a vevők az egyedi dolgokat? Ugye itt analóg találkozások vannak, mert nem webshopon keresztül rendelnek, itt van az alkotó, itt vagy te. Beszélgetnek, kérdeznek, szeretik az ilyen formákat?
2: Szeretik. Általában az első látásra szerelem működik legtöbbször.
1: Most azért volt egy hölgy, aki egy ilyen karkötőt vett, hezitált, aztán megvette, megszólította a bőr, azt mondta.
2: Szerint igen. Általában a kör és a félkör táskáim váltják ki ezt a hatást az embereknél. Ezek voltak az első táskáim egyébként így, amikor elindultam, ezek a formák. Aztán kicsit klasszikusabb irányba is elmentem, mert arra is szükség van. Nyilván nem mindenki szereti az extrém dolgokat, de hát így mindenki megtalálhatja
1: a
2: maga ízlését.
1: A félkör meg a kört, azt nem lehet sok helyen látni. Van jó pár táskás ezek a válságok, ilyet
2: igen.
1: Még nem láttam. Ez a te formád. Milyenek a munkának a szépsége? Azért nehéz munka ez, nem? De te mondtad, fizikai erőt kíván.
2: Igen, de a sok oldalúsága a szépség, meg hogy annyiféle bőr van, és annyiféleképpen meg lehet munkálni, és ugye én használok növényi cserzetbőröket és kromcserzetbőröket. A növényi cserzetbőrökön nagyon sok népművészeti technikát lehet alkalmazni, amit mondjuk a kromcserzetbőrökön nem. És ez a kettőnek a különbsége adja a szépségét is igazából, hogy egyikből ezt lehet, másikból azt lehet. Hát kár, hogy most így nem látják a hallgatók, de
1: nyilván, látják, ha megmondod, igen, milyen néven árul ezeket, tehát hol lehet téged megtalálni?
2: Audrey Leather Goods néven vagyok fent a Facebookon, Instagramon.
1: Secret Marketen itt vagy?
2: Igen, igen, igen.
1: Na hát köszönöm szépen, akkor még egyszer nevet, mert nehogy rosszul mondjam, Audrey.
2: Audrey Leather Goods.
1: Őt kell keresni, de hogyha látok egy félkör alakú táskát, az általában mindig kint van,
2: igen.
1: Akkor ő az. Ő
2: igen,
1: az,
2: igen,
1: egy nagyon bájos mosolyogó hölgy, és mindenféle cucc, ami nem csak táska. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Kanapé, Manna FM.

0: Az elmúlt egy órában a Secret Market budapesti nyárzáró eseményén vettünk részt, a budapesti akváriummal beszélgettünk szervezővel, valamint három alkotóval. Itt az ősz és hamarosan a karácsony, tessék időbe gondoskodni ajándékról, és ennek remek terepe lehet a Secret Market egyik budapesti rendezvénye. Nos, ez volt a kanapé első három órája, remélem tetszett, érdemes volt maradni. Velem a jövő héten újra találkozhattok, igyekszem akkor is igen-igen érdekes témákkal jelentkezni. Ti azonban sehova nem menjetek, hiszen tudjátok, a kanapé folytatódik. Én Puc Attila voltam, a viszonthallásra.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Súlyos támadásért két fiatal Debrecenben. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal kapcsán elmondta, a kormány célja továbbra is a legerősebb hivatal felállítása, melynek élén szakmailag elkötelezett és megalkuvás nem tűrő vezetők állnak. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősenc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Továbbra is három kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A hétvégén is folytatódtak a légicsapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni támadás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok még négy eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy

0: Olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a hat áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videófelvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult, azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. Megkésett két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személyleírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes vasárnapot, sziasztok! Argyelán Kriszta vagyok, és délután 3 van, úgyhogy ez azt jelenti, hogy kezdem a kanapét, amiben Kohári Éva gasztrobloggerrel hozunk gluténmentes finomságokat a 10 óra is dobozba. Aztán megyünk a pénzügyi percekben tovább Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. A nyugdíjminimum emeléséről fogunk beszélgetni, az utolsó órában pedig abban adunk tanácsokat, hogy mit is jelent pontosan, hogy lejár az új építési ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs az év végével. Most jön a Get Lucky, aztán itt lesz nem sokára Robbie Williams és a Radio is. Gyertek ti is!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, a 98.6 Manna FM kanapéját hallgatjátok. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és kezdődik a mai vasárnapi kanapé, az utolsó a szünetben, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy kicsikét ráhangolódva az iskola kezdésre Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával most arról fogunk beszélgetni, hogy milyen uzsonnába való finomságokat készíthettek el pillanatok alatt, mert hát ugye valljuk be, azoknál a családoknál, ahol valamilyen érzékenység van, lehet vakarni a fejet, hogy mi legyen az, ami finom, mindenki számára elfogadható, ízvilágú, de azok is betehetik az uzsonnás táskába, akik mondjuk gluténérzékenyek, tejérzékenyek, tejfehérje érzékenyek. És hogyha már itt tartunk, akkor az sem túl jó megoldás, hogyha többfélét kell készíteni egy háziasszonynak, úgyhogy azért szeretem Éva receptjeit, mert ezeket általában el lehet készíteni hagyományos lisztekkel is, és teljesen jól működnek akkor is, és ugyanolyan ízvilágot tudnak hozni. Na nézzük akkor, Éva, hogy ezúttal mit hoztál nekünk, milyen ropogtatni valókat, finomságokat az uzsonnás dobozba.
1: Sziasztok! Hát ma is egy édessel és egy sóssal készültem nektek. Most kivételesen nem főzünk, hanem csak sütni fogunk. Az első recept, amit gondoltam elmesélni nektek, az egy ilyen csokis kevert sütemény, glutén és akár tejmentesen is. Ez engem iszonyatosan sokszor húzott ki a pázból, amikor még a gyermekem óvodás volt, és az utolsó pillanatban derült ki, hogy másnap szülinapozás lesz az óviba, ugye akkor nekem gyorsan rögtön azonnal prezentálnom kellett valami gluténmentes finomságot, hogy el tudja magával másnap vinni az óvodába. Én általában ebből egy ilyen kisebb adagot készen megsütve még a fagyasztóban is tartottam, hogy bármikor elő lehessen kapni, de hogyha netalántán tényleg az utolsó utáni pillanatban derült ki, akkor még reggel is el tudtam készíteni. Számtalan módon variálható ez a tészta, úgyhogy ez egy ilyen örök klasszik alapdarab, a másik pedig egy olyan magos kis ropogtatni való lesz, amit vendégvárónak is tudunk használni, de a gyerekek uzsonnás dobozába is simán be tudjuk tenni.
0: Kezdjük is, jöjjenek akkor a hozzávalók.
1: Na, ehhez a csokis kevert süteményhez szükségünk van 250 g gluténmentes lisztkeverékre, lisztre. Én ezt készítettem már önkelesztő lisztkeverékkel, akkor a sütőpornak a mennyiségét egy picit csökkentem, mert ugye magában az önkelesztő lisztkeverékben van már sütőpor, de elkészíthetjük rizslisztel, gluténmentes, univerzális lisztkeverékekkel, szóval tényleg ami éppen otthon van hozzá, azt tudjuk használni. Kell nekünk 200 g cukor, 40 g holland kakaó, ugye a holland kakaónál is vigyázunk arra, figyeljünk rá, hogy gluténmentes legyen. Ha önkelesztő lisztkeveréket használunk, akkor 6 g sütőporra van szükség. Ha egyéb más lisztekkel készítjük, akkor egy csomag, vagyis 12 g, egy csipet sóra, egy darab emmes méretű tojásra. És itt szeretném megjegyezni, ha esetleg valaki nem fogyaszthat tojást, ennek a süteménynek nekiállhat akkor is, hogyha tojást nélkül szeretné elkészíteni, tehát ezt a tojást nyugodtan kihagyhatja belőle. Nyilván, aki fogyaszthat tojást, tegye bele, mert azért a tojással egy picikét puhább, lágyabb lesz a tészta. Kell nekünk 50 g joghurt, vagy használhatunk itt is növényi joghurtot helyette, 300 g tejre, vagy növényi italra.
0: Megvannak az alap hozzávalók, na akkor álljunk neki az elkészítésnek is. Itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Kohári Éva gasztrobloggerrel már gluténmentesen olyan finomságokat készíthetünk, amik akár kettől bekerülhetnek az iskolatáskába is. Ha van kérdésetek, a 0677-1986-ra tehetitek fel ezeket akár SMS-ben, Viberen, de él az e-mailem is argyelen.krisztina@manna.fm.hu.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója a vendégem, akivel ezúttal egy sós kevertet készítünk elsőként, természetesen már az iskola kezdésre fókuszálva az uzsonnás dobozba való finomságokat. És akkor ott tartottunk, Éva, hogy elmondtad a hozzávalókat, 250 g liszt, ami lehet önkelesztő gluténmentes liszt is, ilyenkor csak 6 g sütőpor kell hozzá, hogyha a hagyományos bármilyen másik lisztkeverékkel dolgozunk, ami ugye gluténmentes, akkor 12 g sütőpor kell hozzá, 200 g cukor, 40 g holland kakaópor, egy csipet só, egy emmes tojás, 50 g joghurt és 300 g tej. Na, hogyha megvannak az alap hozzávalók, akkor hogyan készítsük?
1: Ezt az alaptésztát megtolhatjuk csokoládé darabkákkal, bármilyen gyümölcsel, mogyoróval, mandulával. Tényleg itt csak a fantáziánk szab határt, hogy mit teszünk a tésztába, de ha nem teszünk bele semmit, akkor is nagyon finom. A lisztkeveréket, a cukrot, kakaóport, sütőport, a csipet sót kézi habverővel alaposan keverjük össze, adjuk hozzá a tojást, a joghurtot, a tejet, vagy a növényitalt, és keverjük kézi habverővel csomómentesre a tésztát. Ez ugye tulajdonképpen maga az alaprecept.
0: De mivel szoktad megbolondítani az alaptésztát?
1: Én általában csokoládékat szoktam még beletenni, mert a gyermekeim azt nagyon szeretik, ugye ilyen kis rusztikusra darabolt étcsokoládét, étcsokoládédarabokat, vagy akár csoki cseppet, és akkor ezek csak így finoman bele fognak olvadni a tésztába, tehát egy picit hajazni fog akár még a brownira is. Nagyon fontos, hogy ez a mennyiség, ez egy kisebb formára elegendő, körülbelül ilyen 20x20 cm-es szögletes formára, tehát négyzet alakúra, vagy 20 cm átmérőjű torta formába, tehát ez tényleg egy ilyen kicsit kisebb adag. Sütőpapírral béleljük ki a formánkat, simítsuk bele a tésztát, és 170 fokra előmelegített sütőbe süssük nagyobb formában körülbelül 30 percet, hogyha ilyen még kisebb átmérőt használ esetleg, és nagyon magas lesz a tészta, akkor körülbelül 40 percet. Tűpróbával viszont mindig ellenőrizzük, hogy megsült-e a sütemény. Amikor kihűlt, szórjuk meg porcukorral, kenjük meg lekvárral, vagy tényleg csak úgy önmagában fogyasztható, de ugye ez maga ez a kevert tészta akár még torta alapnak is teljesen tökéletes lesz.
0: Én már az orromban érzem ennek a mennyei csokis édes kevertnek az illatát, de természetesen van, akik a sós ízekre esküsznek, egy sós ropogtatni való sok-sok maggal érkezik, nem sokára Kohári Éva gasztrobloggertől, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójától. Hogy ezt hogyan kell elkészíteni, és mi minden kell hozzá, na maradjatok velünk, és ez is ki fog derülni itt a Manna kanapéban.

Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Most vasárnap alkalmas az idő arra, hogy elkészítsük a finomságokat, amik aztán kedden bekerülhetnek az uzsis dobozba, már ha marad belőlük. Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentes sós ropogtatnivalóval jövünk még James Bay után.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kellemes rádiózást, köszi, hogy ti is itt vagytok a 98.6 Manna FM kanapéjában. Argyenán Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával. Ezúttal is azoknak próbálunk segíteni, ahol a családban bármiféle érzékenység van, tej, tojás, cukor, illetve glutén, mert hogy ilyenkor nehéz elkészíteni a finomságokat, a fogukra valót a gyerekeknek, sőt, hogyha intézménybe járnak, akkor lehet, hogy egy picikét plusz odafigyelést és nagyobb megterhelést is jelent az, hogy olyan ételeket készítsünk nekik akár egy iskolai rendezvényre, szülinapra, programra, amit ők is biztonsággal fogyaszthatnak. Éppen ezért hozott nekünk Kohári Éva először egy édes kevertet, most pedig a sós ropogtatni való következik, ami lehet, hogy nagyon jól fog jönni kedreggel abba a bizonyos uzsis dobozba.
1: Ez a sós, ez egy ilyen tényleg nagyon ilyen kis általános, akár kis mártogatósok mellé, bármilyen kis kenceficékkel fogyasztható, vagy betehetjük a gyerekek uzsonnás dobozába, egy szünetbe pár darabot pont el tudnak belőle ropogtatni. Itt a magok nincsenek kőbevésve, ez teljesen ízlés szerint variálható, vagy ahhoz, tehát ami otthon van, azt nyugodtan belepakolhatjuk.
0: Papír tollat elő, mert most jönnek a hozzávalók.
1: Kell nekünk hozzá 300 g gluténmentes lisztkeverék. Itt én ezt elsősorban olyan lisztkeverékkel szoktam használni, ami prebiotikus cikória inulint tartalmaz, mert ebbe egy kicsit több a rost. Ha nem ilyen, akkor egy minimális utifüvet lehet még esetleg hozzátenni. Kell nekünk 5 g szárított élesztő, 5 g sütőpor, egy teáskanál só, és akkor jönnek a magok. Én egy evőkanál fekete szezámmagot, egy evőkanál sima fehér szezámmagot, egy evőkanál lemmagot, egy evőkanál csiamagot szoktam általában beletenni, tehát ez ilyen jó kis vegyes magos. Kell 60 g olvasztott vaj vagy növényi vaj alternatíva, 200 g langyos tej vagy növényi ital.
0: Na süssünk, süssünk a hozzávalók után, nem sokára a készítés módját is eláruljuk nektek. Itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és Máté írta, hogy lemaradt a recept elejéről, semmi gond, mert felteszem majd a Manna FM podcast felületére, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on vissza lehet keresni. Sőt, Máté, hogyha ti most kerültök bele ebbe a gluténmentes körbe, akkor ott megtaláljátok az összes eddigi Kohári Éva gasztrobloggerrel készített beszélgetésemet, és rengeteg-rengeteg receptet leírást, amit visszahallgatva el tudtok ti is készíteni, kísérletezni, és reméljük, hogy nagy segítséget tud nyújtani ez egyébként nektek is majd. A Manna kanapét hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en. Megyünk nem sokára tovább.

0: Választjátok ti is a 98.6 Manna FM-et. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával készítünk finomságokat. Elkészült már az édeskevertünk, de van, aki a sós ízekre esküszik, hogy ők is tudjanak mit vinni az iskolába, gluténmentes ropogtatnivalót. Elmondtad, Éva, hogy kell ehhez a sóshoz 300 g univerzális gluténmentes lisztkeverék, utifű, egy minimális, 5 g szárított élesztő, 5 g sütőpor, egy teáskanál só, és mindenféle magok, csia, len, szezámmag, amit találtok, 60 g olvasztott vaj, és 200 g langyos tej. Na, akkor süssünk, jöhet a készítés módja is.
1: A száraz hozzávalókat mérjük egy keverőtába, alaposan keverjük össze. Ehhez adjuk az olvasztott vajat, a langyos tejet, és gyúrjunk belőle egy nemű tésztát. Rizslisztel megszórt felületen gyúrjuk át, csomagoljuk fóliába, és szobahőmérsékleten pihentessük körülbelül 30 percet. A pihentetés után újra gyúrjuk át a tésztát, és több részletben két sütőpapír között nyújtsuk egész vékony téglalappá. Tehát itt tényleg az a cél, hogy minél vékonyabbra nyújtsuk, mert annál ropogósabb lesz. A tésztát böködjük meg villával, és egy dereje vágóval vágjuk tetszés szerinti alakzatokra. Tehát tényleg attól függ, hogy mihez használjuk, ha mártogatósnak szánjuk, akkor vághatunk nagyobb téglalapokat. Ha ilyen kis falatkáknak, akkor akár egész ilyen kis pici kréker kekszeket is készíthetünk belőle. Tegyük a tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe, és 170 fokra előmelegített sütőben hőlégkeverésen süssük aranybarnára. Körülbelül olyan 10-12 perc lesz a sütési idő, de mindig a színét nézzük, mert ugye sütőnként ez változhat.
0: Nagyon szépen köszönöm, Éva, jó suli kezdést mindenkinek!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlék Facebook csoport alapítójával töltöttük ezt az órát itt a Manna kanapéban, és Éva hozott nekünk két finomságot is, egy édes kevert sütit, amihez kellett 250 g liszt, önkelesztő liszt és 6 g sütőpor, hogyha nem önkelesztő, hanem csak simán gluténmentes lisztkeverékkel dolgozunk, akkor pedig 12 g ebből, 200 g cukor, 40 g holland kakaópor, egy csipet só, egy emmes tojás, 50 g joghurt és 30 g tej vagy növényi ital, illetve hát ugye Éva elmondta, hogy még ezt mindenféle csoki cseppekkel szokta megbolondítani, ezt az alaptésztát, utána pedig egy igazi magos ropogtatni való jött, 300 g univerzális gluténmentes lisztkeverék kellett hozzá, egy kevés utifű, 5 g szárított élesztő, 5 g sütőpor, egy teáskanál só és mindenféle magok. Na hát, hogyha kedvet kaptatok a sütögetéshez, akkor írjátok meg ti is nekünk a kedvenc receptjeiteket, legyen szó akár gluténmentes, akár hagyományosan készült receptekről is. SMS és Viber számom 0677 1986.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.

0: parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklám hangzott el.
4: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősenc már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy északnyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál csaknem 260 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A mentés jelenleg is tart, hajókat és helikoptereket is a helyszínre vezényeltek. A legfrissebb információk szerint a balesetnek halálos áldozatai is vannak és több embert kórházba szállítottak. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökország ittású Dzsuba. Megkésett két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást.
1: Időjárás.
4: Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Köszi, hogy 4 óra után is a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Én Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Argyelán József lesz, a bankmonitor.hu vezető elemzője. Bejelentette Magyar Péter miniszterelnök, hogy a nyugdíjminimum emelésére kerül sor. Hogy ez mit is jelent pontosan, és kiknek segítség, ezt járjuk körbe.

0: Köszi, hogy itt vagytok ti is a Manna kanapéban, Argyelán Kriszta vagyok, és jön a pénzügyi percek, amiben mindig aktuális pénzügyi hírekkel, infokkal foglalkozunk, próbáljuk ezt lefordítani a legközérthetőbb módon Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, és hát ezúttal a témánk a nyugdíjminimum emelése.
1: Arról, hogy a nyugdíjminimumot a Tisza kormány meg szeretné emelni, erről már régóta tudunk, hogy a 120 ezer forintos nyugdíjminimum összeghatárt határoztak meg már a programjukban is, illetve a kormányalakítását követő hetekben is szó volt arról, hogy ez továbbra is dedikált cél. A konkrét lépésekről és főleg az időzítésről eddig azonban nem sok információnk volt. Azonban Magyar Péter a héten egy videóüzenetben bejelentette, hogy 2027. január 1-től szeretnék megemelni a nyugdíjminimum összegét 120 ezer forintra.
0: Milyen jelentős lenne ez az emelés? Ma mekkora a nyugdíjminimum?
1: Ez ma 28.500 forint, és bizony a nyugdíjasoknak egy relatív széles rétege, itt azért több mint 100 ezer nyugdíjasról beszélhetünk, egy relatív széles rétege kevesebb öregségi nyugdíjat kap, mint ezen összeg, tehát valóban a nyugdíjasok legszegényebb rétegének ez egy érdemi segítség lehet. Természetesen a költségvetési hatása is elég jelentős, éves szinten durván 100 milliárd forintra becsülik azt, hogy ennek az intézkedésnek milyen költségvonzata van, mondjuk egy kiadási oldalnövelő vonzata van az állam oldaláról. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy Tisza kormány nyugdíjprogramban szereplő kategóriák, tervekből az egyik elem. Vannak más tételek is, ugye szó volt a nyugdíjas szépkártyáról, amelyet szintén a átlag alatti nyugdíjasok kapnának nagyobb összegben, és bizonyos célra tudnák felhasználni, és szó volt más nyugdíj célzatú nyugdíjasokat, időseket érintő támogatásokról, illetve intézkedésekről is. Jelenleg ez egy intézkedésről, a nyugdíjminimum megemeléséről történt bejelentés.
0: Kik járnak jól ezzel a bejelentéssel?
1: Azt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy azok, akik ennél kevesebb öregségi nyugdíjat kapnak jelenleg, azok mindenképpen jól járnak, mert az öregségi nyugdíjuk ezáltal megemelkedik. Ugyanakkor azok, akik dolgoznak ma, azoknak ez így első ránézésre nem tűnik feltétlenül érdemi segítségnek, hiszen a munkába lépés után, vagy a munkából való kilépés után, tehát a nyugdíjba menetelkor jellemzően az emberek attól függ, hogy hány évet dolgoztak, természetesen attól függ, hogy milyen jövedelemmel rendelkeztek. Számos egyéb kategória közrejátszik, de jellemzően a nyugdíj, vagy az utolsó fizet, vagy a fizetésüknek olyan 70-80%-et, inkább 80%-et kaphatják meg első nyugdíjként. Na már most, hogy a mai jövedelmek mellett még a minimálbérnek a 80%-a is azért ezen 120 ezer forintos összeghatárt felülről veri, tehát azért látható, hogy akik most fognak nyugdíjba menni, azoknak ez a nyugdíjminimum nem segítség, nem érinti őket, azért nem segítség. Viszont azok, akik nyugdíjban vannak, azoknak tényleg komoly segítséget jelent, tehát azért, mert ugye a korábbi nyugdíjuk, amit évekkel, évtizedekkel ezelőtt állapítottak meg, annak az értéke nem növekedett túl jelentős ütemben, és összességében gyakorlatilag ennél kisebb összeget határoztak meg nyugdíjnak induláskor, ami akkor még többet ért, ma viszont már gyakorlatilag mondjuk úgy elértéktelenedett, számukra egy komoly korrekciót tud jelenteni a nyugdíjminimum emelése.
0: Folytatjuk akkor innét tovább a beszélgetésünket, milyen hatása van a nyugdíjminimum emelésének, és hogy mit tehetnek azok, akik nem esnek bele ebbe a körbe, az érintetti körbe. Erről is lesz még szó Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.

0: Ez a vasárnapi pénzügyi percek a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a nyugdíjminimum emeléséről beszélünk, mert ugye 120 ezer forintra fogják felemelni január 1-től a nyugdíjminimumot, és ott tartottunk, hogy a most nyugdíjba menőket ez már nem érinti, de a nyugdíjasoknak egy kb. 100 ezres rétegének mindenképpen nagyságrendileg ez jelentős segítség.
1: Vannak speciális helyzetek, amelyeknél nagyon fontos lesz, hogy fog szólni konkrétan a jogszabály szövege. Ugye a nyugdíjminimum az egy minimális öregségi nyugdíjat jelent, viszont ez az érték gyakorlatilag nagy mértékben függ attól, hogy milyen igazolt szolgálati évei vannak a kérdéses személynek.
0: Itt mire gondolsz pontosan?
1: Hogy alapvetően nyugdíjba főszabály szerint 67 éves korban és legalább 20 év ledolgozott munkaviszony vagy valamilyen jogviszony után lehet vonulni. Vannak speciális eltérések, gondoljunk csak mondjuk a Nők 40 programra. De ezen főszabálynál fontos, hogy a 20 évnek naptárévnek kell lenni, viszont amikor a nyugdíj összegét meghatározzák, akkor van egyfajta másik számítási módszer, azt nézzük meg, hogy a nyugdíj alap az a minimálbérhez köthető összeghez képest kisebb vagy nagyobb. Ha kisebb, akkor a beszámításra, amikor számítják a nyugdíj összegét, nem lesz egész évnek számítva az adott év. Márpedig, ha nem lesz egész évnek számítva, és emiatt elmarad a 20 évtől mondjuk az így kikalkulált szolgálati idő, akkor már a mai szabályok szerint a nyugdíjminimum összegénél akár kevesebb nyugdíjat is kaphatnának az érintettek. Most ez egy nagyon rébuszokba történő kijelentéseknek tűnik, konkrét példa a katások. A katásoknál ugyanis jelenleg egy nagyon alacsony, mondjuk úgy adófizetési kötelezettség jelen van, 50 ezer forintot kell befizetni havonta, a bevételtől függetlenül, és emellett még ugye vannak bizonyos alapvető adók, iparüzési adó, ilyesmi, amiket még rendezniük kell, de ezen 50 ezer forintból mondjuk úgy a nyugdíjjárulék része az jóval kisebb, harmada körülbelül, mint a minimálbérhez kapcsolódó nyugdíj befizetés. Ez azt is jelenti, hogy minden katában töltött év egyharmad munkában töltött évnek számít, abból a szempontból, amikor meghatározzák, hogy mekkora nyugdíjra lehet jogosult az adott személy.
0: Itt hogy jön ki a matek?
1: Több mint 10 éve van, de nincsen még olyan nagyon-nagyon régóta ez az adózási lehetőség. Éppen ezért nem tudjuk azt mondani róla, hogy akkor az emberek, akik egész életükben katában dolgoztak, azok ténylegesen hogy járnak. De azt láthatjuk, hogy akik húzamosabb ideig katáznak, vagy ezt tervezik az elkövetkező időszakban is, a mai nyugdíjszabályok szerint nagyon alacsony nyugdíjra, akár a nyugdíjminimum alatti nyugdíjra is számíthatnak, méghozzá pont ezekért a szabályokért, amit mondtunk, hogy a beszámítás és egyéb kalkulációk során gyakorlatilag az éveik sérülnek, és így rájuk nem lesz érvényes ez a nyugdíjminimum összeg.
0: Hamarosan még beszélgetünk a nyugdíjminimum emeléséről, az öngondoskodás fontosságáról. A vendégem Argyelán József, a bankmonitor.hu vezető elemzője.

0: Ez a 98.6 Manna FM-en a kanapé, és a pénzügyi percekben a nyugdíjminimum emeléséről beszélgetünk, illetve az öngondoskodás fontosságáról. Hozunk még hasznos tanácsokat a Lili Wills Hír után szakértőmmel, Argyelán Józseffel.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a pénzügyi percek itt a Manna kanapéban a 98.6 Manna FM-en Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. És ugye a nyugdíjminimum emeléséről beszélgettünk meg, hogy ez kiknek jelenthet segítséget, és ott hagytuk abba, hogy a katások is bekerülhetnek abba a körbe, hogy a nyugdíjminimumot fogják kapni, mert hogy ugye náluk speciális számítási módja van az éveknek, mivel hogy a kata befizetésénél jóval kisebb a nyugdíjjárulék, mint mondjuk egy minimálbér esetében.
1: Ezeket is figyelembe kell venni akkor, amikor mondjuk a fiatalabb vagy középkorú generáció, itt mondjuk inkább a 30-as, 40-es években lévő járó emberre gondolok, akiknek már egyébként belátható időn belüli cél a nyugdíj, és már foglalkoznak vele, hogy a nyugdíj minimum emelése, vagy éppen a nyugdíjas szépkártyának az esetleges bevezetése, az milyen hatást gyakorolhat az ő nyugdíjukra. Jó eséllyel a nyugdíjminimum, ha úgy vezetik, vagy a mai szabályokat megtartva, akkor a legtöbb esetben nem lesz lényeges, mert amúgy nagyobb lenne a nyugdíjuk, illetve a mai szabályok szerint a speciális, nagyon rossz helyzetben lévők, vagy speciális adózási helyzetben lévők esetében pedig gyakorlatilag nem lesz érvényes rájuk. Ezt persze egyébként átírhatják a tényleges jogszabályváltozáskor. Tehát számukra még mindig nagyon fontos lehet az, hogy ők maguk gondoskodjanak a jövőbeni nyugdíjukról, ők maguk kezdjenek el megtakarítani annak érdekében, hogy időskorukban kellő jövedelemmel rendelkezzenek, kellő jövedelem kiegészítéssel rendelkezzenek az állami nyugdíjuk mellett.
0: Az is előfordulhat egyébként, hogy nem lesz állami nyugdíj, ezt már Tomi kérdezi.
1: Az egy tévhit, hogy nem lesz állami nyugdíj 20-30 év múlva. Lesz. Az a kérdés, hogy annak az értéke mennyi lesz, és nagyon nagy eséllyel az állami nyugdíjnak a vásárlóértéke az elmarad a mostani szint, el fog maradni a mostani szinttől is, pedig a mostani szintet sem lehet mondjuk nagyon magasnak, vagy nagyon erősnek nevezni. Sokan gondolják azt, hogy két dolgot egyébként a nyugdíjakkal kapcsolatban és a nyugdíj megtakarítások fölöslegességével kapcsolatban. Az egyik az, hogy úgysem érik meg a nyugdíjas kort, és itt általában a születéskor várható élettartamra hivatkoznak az emberek, hogy amikor ők születtek, akkor a várható élettartam, születéskor várható élettartam az 65 év volt, vagy 68 év volt, és azt mondják, hogy hoppá, hát ez őket nem érinti, hiszen 65 év ma a nyugdíjkorhatár, mire nyugdíjban mennek, lehet, hogy 68 lesz, nem számít, mert nem lesz nyugdíjban töltött életévük. Várhatóan a statisztikák alapján. Igen, ám, de a statisztikák és születéskor várható élettartam az abban nagyon magas arányjal számít, belefogalmazzunk úgy a csecsemőkori halandóság, a fiatalkori halandóság. Ha valaki már 40 éves, az nem a születéskor, az ő születési dátum, akkor a születéskor várható élettartamot kell, hogy megtekintse, hanem az, hogy a ma 40 éveseknek hány, mennyi még a várható élettartama.
0: Ez a két adat mennyiben tér el egymástól?
1: Csak egy példa, a nyugdíjba lépők várható élettartama Magyarországon ma több mint egy évtized. Bőven több mint egy évtized, még a férfiaknál is. Tehát nem lehet arra appellálni, hogy nem fogom megélni a nyugdíjas kort, meg tök fölösleges ezzel foglalkozni, mert bizony, ahogy halad előre az idő, statisztikai alapon egyre nagyobb valószínűséggel fogjuk megélni a nyugdíjas kort, és egyre nagyobb valószínűséggel fogunk több évet, akár évtizedet nyugdíjasként eltölteni. Márpedig, amikor már ott vagyunk, hogy 55 évesek vagyunk, és azt mondjuk, hogy most már tényleg kéne gondolkodni azon, hogy miből fogok élni nyugdíjasan, akkor már csak 10 évünk van arra, hogy összetegyünk egy kellő vagyont, ami elegendő arra, hogy éveken át érdemben ki tudjuk egészíteni a nyugdíjunkat. De akkor már lehet, hogy ez az idő kevés lesz rá. Vagy havi szinten olyan nagy összegeket kéne félretenni ahhoz, hogy érdemi legyen ez a segítség saját magunk számára, amelyet már nem tudunk bevállalni. Ugyanis a nyugdíj megtakarításoknál azok, akik időben indítják, azoknak nem csak a havi részletekben, meg a félretett tőkében van az ereje, hanem a hosszú futamidőben rejlő kamatos kamatozásban, a hozamemelkedésekben van még egy nagyon nagy potenciál. Ha ezt későn kezdjük el, akkor ezt a potenciált elengedjük, ráadásul kevesebb időnk van saját erőből, tehát saját fizetésünkből félretenni, hiszen nagyobb összeget kell, és ez gyakorlatilag nem biztos, hogy kigazdálkodható adott fizetés, adott élethelyzet mellett.
0: Még van egy kis időnk, úgyhogy beszélgetünk még a témáról itt a Manna FM kanapéjában, a pénzügyi percekben Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, de csak életöröm zenék után.

0: Jó kanapézás, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM megemelik jelentősen a nyugdíjminimumot januártól. 28 ezer valamennyiről, ugye 120 ezer forintra nő ez az összeg. És Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével azt már ugye megbeszéltük, hogy az öngondoskodás ellen azt szokták felhozni érvként az emberek, hogy nem igazán érik meg a nyugdíjas kort, akkor minek tegyenek félre, vagy gondoljanak ezekre az évekre. Mi a másik kedvenc érv, amit felszoktak az emberek hozni?
1: A másik, amire nem szoktak gondolni az emberek, illetve amit szoktak ezzel kapcsolatban mondani, hogy majd dolgoznak nyugdíjas korukban is, és majd fizetésből fogják kiegészíteni a nyugdíjukat. Természetesen ez 30-40 évesen egy teljesen reális dolognak tűnik, amikor az ember még fiatal, relatív egészséges, viszont nagyon sokszor látható az, hogy 65 éves korban már bizony fölmerülhet az, hogy képes-e az ember még dolgozni, különösen ha mondjuk komoly, megterhelő fizikai munkát végzett egész életében, vagy éppességgel akkor is még azt gondolja, hogy akar-e dolgozni. Itt pedig van egy másik nagyon komoly statisztika, gyakorlatilag a magyar időskorban várhatóan a nyugdíjban töltött több mint egy évtized, inkább 15 évre mondanám évből, nagyjából a felét töltik még egészségesen az emberek. Tehát, hogyha akarnak is, még tudnak és hajlandók is lennének dolgozni, akkor is csak egy olyan 7-8 év jut arra, hogy tudjanak tényleg dolgozni. Azt követően a különböző egészségügyi problémák, egészségügyi komplikációk, ezt egyre nehezebbé teszik, ami ráadásul a kiadási oldalt is meglövelheti, mert lehet, hogy ezen egészségügyi komplikációknak extra költségekkel járnak, akár valami gyógykezelés, akár felszerelt gyógyszerek formájában. Tehát ezeket a tévhiteket mindenképpen tudni kell. Lehet reális terv, hogy valaki dolgozni akar még nyugdíjasan is, de tudnia kell, hogy azért ebben a statisztikák nem ennyire egyértelműek, hogy ezt annyira könnyű megvalósítani. Az pedig szerintem nem reális terv, hanem inkább egyfajta cinizmus, hogy az ember azt mondja, hogy nem éli meg a nyugdíjas korhatárt, nem lesz nyugdíjas, mert egyrészt a statisztikák nem ezt mutatják, másrészt olyan statisztikákra hivatkoznak, ami már jó eséllyel túl vannak, hiszen mondjuk az ember először ezzel 30-40 éves korában fog foglalkozni, akkor meg nem a születéskor várható élettartamot kell vizsgálni.
0: Mindezeket összegezve mi a tanácsod?
1: Visszatérve az alap kérdéskörre, a 120 ezer forintos nyugdíjminimum egy nagyon nagy segítség a tényleg alacsony, ma alacsony nyugdíjat kapó személyek számára, viszont a mai felnőtt társadalom, 30-as, különösen 30-as, 40-es éves korban lévő társadalom számára továbbra is nagyon lényeges kérdés, hogy a nyugdíjat miből fogják ők, vagy nem is a nyugdíjat miből fogják finanszírozni, hanem a nyugdíjas éveikben miből fognak élni az állami nyugdíj mellett, mert nagyon nagy eséllyel nem lesz elég az az összeg, amit az állam biztosítani tud ahhoz, hogy egy méltó, kényelmes életet élhessenek időskorukban is ezek az emberek.
0: Nagyon szépen köszönöm, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk a nyugdíjminimum emeléséről. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, a Manna podcastján kereshetitek, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

5 óra után a 98.6 Manna FM-en beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még kihasználni az év végéig élő 5%-os kedvezményes áfa kulcsot az új építésű ingatlanokra vonatkozóan, Szigmával és a Changing-el pedig az óra.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Reklám hangzott el.
4: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Felbocsátották a NASA új űrteleszkópját. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöbépítésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Kapitány István hangsúlyozta, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy észak-nyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökországi Tasudzuba. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni.

0: A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt érje el kijelölt pozícióját. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: 5 után is hallgassátok a kanapét. Sziasztok, én Argyelán Kriszta vagyok, és nagyon hálás, hogy itt vagytok velem. Hát izgalmas téma lesz a folytatásban is. Építetők számára lehet fontos, hogy már csak idén évvégéig érhető el az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5%-os kedvezményes áfa kulcs. Na, hogy lehet még bennmaradni a határidőkben, ebben adunk segítséget, meg hogy mind csúszhat el egy építkezés. Ezt is megbeszéljük hamarosan, de jön Sigma és a Changing is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és az óránk témája az, hogy idén érhető már csak el az 5%-os áfa kulcs, az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes áfa kulcs. Tújmer Zórával, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetőjével beszélgetünk a témáról. Na mit jelent ez egyáltalán, hogy idén lejár az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfa kulcs?
1: Ugye itt a lényeg az, hogy a jelenlegi szabályozás alapján 2026. december 31-ig él az az adókedvezmény, amelynek köszönhetően a hagyományos 27%-os áfa helyett mindössze 5%-os adókulcssal építethetünk új ingatlant. Viszont ha most átlépjük ezt a határidőt, akkor az áfa kulcs automatikusan visszaugrik a 27%-ra. De ebben van óriási buktató is, mert sokan azt gondolják, hogy ráérnek az év utolsó hetében benyújtani a terveket, vagy megkötni a szerződést mondjuk az adott kivitelezővel, viszont a jogszabályi feltétel az, hogy a bejelentési dokumentációnak 2026. december 31-ig meg is kell kapnia a hatósági tudomásul vételt, és azért gondoljunk bele, hogy a hatósági átfutási idők önmagukban heteket vesznek igénybe, és ahhoz, hogy egyáltalán benyújthassunk egy dokumentációt, komplett építészet és szakági tervekre van szükség. Ezért mondjuk, hogy aki a következő egy-két évben építkezni szeretne, annak most augusztus-szeptemberben legkésőbb el kell indítani a folyamatot, mert aki most nem lép, az szinte biztos, hogy kicsúszik ebből az időből.
0: Ez mennyiben volt valóban kedvezményes?
1: Hát itt óriási téterről beszélünk. A mai piaci tapasztalatok alapján egy új építésű minőségi családi kivitelezés költsége technológiától függetlenül nagyjából olyan nettó 1 millió forint négyzetméterenként. Ebbe természetesen kerítés, térkövezés, meg maga az egész ház benne van. Ha veszünk egy teljesen átlagos 100 négyzetméteres családi házat, aminek a nettó bekerülési értéke 100 millió forint, a kedvezményes 5%-os áfával ez a ház bruttó 105 millió forintba kerül. Ha viszont átcsúszunk a 27%-os áfa körbe, ugyanaz a ház már 127 millió forint lesz. Ez pontosan 22 millió forint tiszta adókülönbözet egyetlen háznál. Gondoljunk bele, hogy 22 millió forintból mondjuk egy komplett gépészetet, prémium burkolatokat, bútorzatot, napelemet lehet megvalósítani. De ha ez az összeg elmegy az adóra, akkor a költségvetést ezt romba dönti, amit az adott család mondjuk eltervezett.
0: Na, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt a kedvezményt valaki idén még igénybe tudja venni, erre is ki fogunk térni nem sokára itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Tújmer Zórával, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetőjével beszélgetünk, és a témánk az 5%-os kedvezményes áfakulcs kihasználása az új építésű ingatlanokra, mert ez idén már le fog járni.

0: Jó, hogy ti is a Manna kanapét választottátok. Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. A témánk ezúttal itt a kanapéban az, hogy az idei évben lejár az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfa kulcs, úgyhogy eléggé szűkös a határidő, ha valaki még ezt szeretné kihasználni. Tújmer Zóra, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetője a vendégem. Zóra, menjünk azzal tovább, hogy mi kell ahhoz most jelen pillanatban, hogy ezt a kedvezményt még valaki idén igénybe tudja venni?
1: Én úgy gondolom, hogy itt három fő dolog van, amit be kell most tartani. Az első az, hogy legyen már a tulajdonunkban telek. Ha valakinek most még nincs meg a telke, az sajnos szinte biztosan kicsúszott az időből. A telek vásárlás, az adásvétel, a földhivatali bejegyzés és a jogi tisztázás önmagában csak 1-2 hónapot vesz igénybe, és addig a tervező hozzá sem tud nyúlni az érdemi munkához. A második, hogy legyen már egy kész koncepciónk, gyorsan tudjuk dönteni. Most már nincs idő arra, hogy hónapokig nézegetem, hogy milyen elrendezést szeretnék. Nagyon szeretik az emberek a Pinterestről letöltögetni a képeket, vagy hétről hétre újra gondolni az elrendezéseket, a szobák számát, a négyzetmétereket. Nagyon határozott elképzeléssel kell leülni a szakemberekkel, és az első megbeszéléseken már meg kell hozni a végleges döntést.
0: Mi a harmadik pont, amit az elején említettél, ugye, hogy három pont van, akkor nézzük meg azt is.
1: A legkritikusabb pont, hogy az adott technológiához kell választani egy összeszokott csapatot. A hagyományos modell az, hogy keresünk egy építészt, aki lerajzol valamit, aztán keresünk egy szakági tervezőt, majd fél év múlva próbálunk találni egy kivitelezőt, aki ezt megépíti. Erre viszont most nincsen idő, olyan kivitelező céget kell választani, aki az általunk kiválasztott technológiára, most legyen az tégla vagy a CLT, azonnal tud saját tapasztalt építészt és szakági tervezőket javasolni. Ez azért kulcsfontosságú, mert a tervezők és a kivitelező így az első perctől kezdve kéz a kézben dolgoznak. Az építész pontosan tudja, mit tud a kivitelező gyorsan és gazdaságosan megépíteni. Nincsenek felesleges köregyeztetések, nem születnek megvalósíthatatlan tervek, és nem lesz hónapokig tartó csúszás emiatt.
0: Na, hogy hozhat-e drágulást ez a változás? Nyilván azon túl, hogy kiszámoljuk, hogy mennyi a különbözet az 5 és a 27%-os áfakulcs között, ezen túl is van-e valamilyen árfelhajtó hatása annak, hogy ez az idei évvel lezárul ez a kedvezmény? Ezzel fogjuk folytatni a beszélgetésünket itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, Tújmer Zórával, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetőjével.

0: Kellemes rádiózást a Manna kanapéban, új építésű ingatlanoknál komoly összeget lehet megspórolni, ha valaki még kihasználja az idei évben érvényes 5%-os áfakulcsot, mert ez jövőre már nem lesz. Na de hogyan lehet kihasználni, ebben adunk segítséget. Bruno Mars és a Gorilla után itt a Mannán.
1: Mondhat Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM-et választottátok. Argyelán Kriszta vagyok, kanapézzunk együtt vasárnap délután is, és a témánk ezúttal abszolút aktuális. Tújmer Zórával, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetőjével tértünk rá arra, hogy bizony idén évvégével lejár az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfa kulcs. És hát ugye jó lenne ezt még kihasználni, viszont akkor turbóra kell kapcsolni azoknak, akik most szeretnének ugye új építésű ingatlanba belevágni, mert hogy megvannak a határidők, hogy mi az, amit ugye eddig az évvégi időpontig meg kell tenni ahhoz, hogy ez működhessen. A kérdésem az, hogy hozhat-e drágulást ez a változás az építőiparban, hogy megszűnik ez az 5%-os áfakulcs? Nyilván ott van az áfa különbözet, nem feltétlenül erre gondolok.
1: Igen, abszolút. Ugye az egyik az a tiszta adóváltozás, amit az imént is említettem, tehát maga az a 27%-os áremelkedés a bruttó végszámlán. A másik ok pedig pszichológiai és a piaci torlódás. Ahogy közeledünk a decemberi határidőhöz, az emberek elkezdenek pánikolni. Egyre többen ébrednek rá, hogy elmennek a lehetőségek mellett, és egyszerre árasztják el a tervezőket, a szakhatóságokat és a kivitelezőket is, amikor pedig a piaci kapacitások végesek, de a kereslet hirtelen megötszöröződik, az a piaci árak természetes emelkedését vonja maga után, ez vonatkozik az alapanyagokra és magára a munkadíjakra is. Ráadásul ugye túlterheltek lesznek a hatóságok, és megnövekednek az elbírálási idők is. Úgyhogy aki az utolsó pillanatra hagyja a döntést, az nem csak adóemelkedéssel, de a megugró kivitelezési árakkal is számolnia kell.
0: Hol szokottam, hogy a legtöbb építkezés elcsúszni?
1: Elsősorban a hiányos előkészítésen és a helyszíni improvizációkon. A magyar építőiparban még mindig nagyon gyakori a majd a helyszínen megoldjuk hozzáállás. Ha a tervezőasztalon nincsen megtervezve minden pontosan, nincsenek előre kitalálva a részletek, akkor lehet, hogy az adott helyszínen ott van a villanyszerelő, ott van a gépész a házban, és ott szembesülnek azzal, hogy egymás mellett nem férnek el a csövek és a vezetékek. És ezt ugye az vonja maga után, hogy bontani kell, újra tervezni kell, és ez akár hetekig tartó leállást is jelenthet, és nem beszélve arról, hogy több százezres vagy milliós plusz költségekről is beszélhetünk. A másik nagy csúszási tényező az az időjárás. A hagyományos nedves építési technológiáknál, itt gondoljunk mondjuk a falazásra, betonozásra, vakolatszáradásra, a téli fagy vagy az esőzés, tartós hideg ugye hónapokra meg tudja állítani a munkát. Viszont arról se feledkezzünk meg, hogy az épületnek meg kell felelnie a 25%-os megújuló energia részaránynak is, különben a folyamat végén a hatóság egyszerűen nem adja ki a használatba vételi engedélyt.
0: Na, hogy vannak-e olyan lehetőségek, amik gyorsítani tudják ezt a folyamatot, hogy tényleg azok, akik szeretnék igénybe venni az 5%-os áfakulcs nyújtotta anyagi előnyt az új építésű ingatlanoknál, még megtehessék? Erről fogunk beszélgetni a folytatásban is itt a Manna FM-en. Tújmer Zóra, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetője a beszélgető partnerem, és várja természetesen a ti hozzászólásaitokat, kérdéseiteket is. SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: Kellemes rádiózást a Manna kanapéval. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és jó, hogy így a vasárnap délutánt is együtt tölthetjük el, pláne, hogy olyan hasznos tanácsokat, infókat kaphatunk, amik sokak számára megkönnyíthetik, sőt, anyagi előnyt is jelenthet, ha új építésű ingatlanba vágnának, vagy ezt tervezik a közeljövőben. Ugye az biztos, hogy az idei évvel lejár az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfa kulcs. Tújmer Zóra, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetője a beszélgető partnerem, és hát ugye próbálunk segíteni, hogy hogy tudjuk még kihasználni ugye az ebben rejlő lehetőségeket, de hát azt elmondtuk, hogy bizony egy építkezés onnétól, hogy tervezések, engedélyezés, a megfelelő kivitelező megtalálása viszonylag lassú folyamat. Na, vannak olyan lehetőségek, Zóra, amik gyorsítani tudják mindezt?
1: Igen, mind a tervezési, mind a kivitelezési szakaszban vannak nagyon hatékony eszközök. A tervezésnél a legnagyobb időnyereséget azt jelenti, amit az előbb is említettem, hogy egy összehangolt csapatot válasszunk. Ha a tervező és a kivitelező már jól ismerik egymást, a technológiát, nincsenek felesleges egyeztetések. Emellett a gépész, villamos, statikai és egyéb szakági tervezőket nem egymás után, hanem az első pillanattól kezdve ugye párhuzamosan be lehet vonni a munkába. A kivitelezésnél mi a Platánplánnál a modern CLT és nagypaneles fabordavázas technológiával dolgozunk. Ennek az a lényege, hogy a ház nem a helyszínen, az esőben, meg a fagyban épül fel apránként, hanem az építész tervezés után készítünk egy digitális modellt, ezt hívjuk gyártmánytervnek, amit átadunk CNC gépeknek, és az üzemben milliméter pontossággal legyártják a falakat, a tetőszerkezetet, és utána a helyszínen, amikor kiszállításra kerül a szerkezet, másfél-két nap alatt is szerkezetkész állapotra hozható egy teljes családi ház. Ezzel nem a munkát spóroljuk meg, hanem a mérnöki precizitást áttesszük az előkészítésbe, így a kivitelező időtartamát pedig le tudjuk csökkenteni a töredékére.
0: Összefoglalva a végére, mit javasolsz azoknak, akik még ezt az 5%-ot szeretnék kihasználni?
1: Azt, hogy most kezdj el a tervezést, nem azért, hogy minél hamarabb megjelenjen a kivitelező a telken, hanem azért, hogy legyen idő minden fontos döntést előre meghozni az évvégi áfa határidő miatt, most valóban fontos az idő, és egy 100 milliós beruházásnál a kapkodás nagyon drága tud lenni. A legolcsóbb hibát még mindig a tervező asztalon lehet kijavítani.
0: Nagyon szépen köszönöm Tújmer Zórának, a Platánplán mérnöki iroda cégvezetőjével beszélgettünk itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és az volt a témánk, hogy már csak idén érhető el az új építésű ingatlanokra vonatkozó 5%-os áfakulcs, ami azért egy komoly tétel egy építkezés esetében. Érdemes ezt még kihasználni, és hogy mit kell tenni azoknak, akik szeretnének beleférni még ebbe a szűkös határidőbe, hiszen december 31-ig áll nyitva ez a kedvezményes lehetőség. Ha visszahallgatnátok ezt a beszélgetést, is fel fogom tenni a Manna FM podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on meg lehet tenni, illetve lehet kérdezni, témákat javasolni nekem, SMS és Viber számom 0677 1986, az e-mail címem pedig argyelen.krisztina@manna.fm.hu.

0: Véget ért a vasárnapi kanapé. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Argyelán Kriszta búcsúzik. Hallgassátok vissza a beszélgetéseimet, ha lemaradtatok róla, vagy csak szimplán érdekel, és megosztanátok másokkal is. Adtunk gluténmentes recepteket, ötleteket az uzsonnás dobozba, de szó volt a nyugdíjminimum emeléséről, és arról, hogy hogyan lehet még az év végéig kihasználni az 5%-os áfakulcsot. Én legközelebb szombaton vasárnap 3 és 6 között jövök újra, addig is maradjatok a Manna FM-mel.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz

0: Hírek.
1: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
2: Manna Hit.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: G'day, my name's Luke, and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020, and we had
3: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük, de amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
2: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csak nem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: For unbelievers.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me.
2: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
3: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által.
2: Hopefully people will be moved and touched by it and realize what they truly are capable of through Christ.
4: Today

0: Manna morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Befejeződött a Dunai fenék küszöbépítésének első üteme. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.

0: A DNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
1: Manna Hits. Manna Hits. I'm about to have a...

0: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come out...
2: Akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tud, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon is. Néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged.
1: He will never let you go.

0: rózsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet öröm zene. Ez

0: Mannait.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
3: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
2: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: de nagyon.
1: Manna Morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
3: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosság.

0: Nál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzsuba. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Változékonyabbra fordul az idő, hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
1: Manna Hits.

0: as Amanda hits.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
1: I hope it blesses you.

0: Manna Morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Lemondott a magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzsuba. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méh családveszteség várható. Változékonyabbra fordul az idő, hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Same God was written from the truth of what God spoke in Malachi.
2: A Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.

0: Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. A méheket is megviseli a szárazság. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Paks

0: fejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsalád veszteség várható. Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 24 fokos. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: Manna Hits.
2: Manna Hits. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem.

hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song. I don't want this pain to be my story. I don't want this desert road.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey guys, it's Darren here from We Are Messengers, and this is the story behind our song, Love. Yeah, you got my
2: Ez a dal az elmúlt időszakunk legörömtelibb, legünneplősebb éneke. Egyszer egy nagyon egyszerű beszélgetésem volt Istennel. Azt mondtam neki, hogy miért érzem állandóan azt, hogy egyedül vagyok és frusztrált vagyok, és miért írom állandóan ugyanazokat a köröket az életemben. Tudjátok, milyen érzés az, amikor olyan, mintha mindig körbe-körbe mennél, és mindig ugyanazokat a hibákat vétenéd. És csak őszintén felnéztem a mennyre, és Isten ezt mondta, ne lógasd az orrod, hát sosem hagylak egyedül, csak te érzed így, ott van a szeretetem, a lelked mélyén, és egyedül csak erre van szükséged.

Rózsa délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Idegen vagyok a keresztény bolygóról, idegen vagyok a keresztény bolygóról. Egy új sorozatot kezdek, melyen elég keményen dolgoztam az elmúlt héten, és az a címe, hogy hogyan legyünk istenfélők egy istentelen világban. Azt hiszem, jó nagy kihívás az, hogy kimenjünk a világba, és istenfélő emberek legyünk, igazán istenfélők, de mégse tűnjünk vallásos embereknek, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi folyik körülöttük. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a világban kell lennünk, de úgy, mint akik nem a világból valók. Azonban sokan közülünk a világból valók, de úgy viselkednek, mint akik nem ezen a világon élnek. A felhők között lebegve hallelujját éneklünk egész nap. Dicsőség az Úrnak, dicsőség neked, Uram, köszönöm Jézus. És időnként nagyon béna dolgokat mondunk olyanoknak, akik fájdalmakkal küzdenek. Úgy értem, nagyon buta dolgokat olyanoknak, akik nehézségben vannak. Emlékszem egy barátomra, aki igazán szerette Istent. Egy kicsit vallásos volt, és az egyik rokonom férje meghalt. És emlékszem, amikor a barátnőm a rokonommal beszélt, nagyon igyekezett megvigasztalni őt. Azt mondta neki, nos, tudod, csak dicsérjük az Urat, ezért is. Tudjátok, ez nagyon bántó volt a rokonom számára, mert ő nem volt hozzászokva az ilyen klisékhez, és fel kell ismernünk, hogy egymás között beszélhetünk egy bizonyos módon, de óvatosan kell beszélnünk az olyan emberekkel, akiknek talán fogalmuk sincs róla, hogy miről beszélünk. Nem szabad úgy viselkednünk, mint egy idegen, aki a keresztény bolygóról jött. Idegen vagyok a keresztény bolygóról, idegen vagyok a keresztény bolygóról. Arra gondolok, amikor keresztény zsargonban beszélsz, Jézus a megváltó, feliratú pólóban jársz munkába, fülhallgató van a fejeden, és egyedül ülsz a sarokban ebédkor. Tudjátok? Azt kérdezed? De hát mit kéne tennem? Nos, világító fénynek kéne lenned a sötét világban. Csendesen, nyugodtan, csodálatosan és bátran légy az, aki vagy. Kompromisszumok nélkül. Légy barátságos, és légy áldás azoknak, akiknek tudniuk kell azt, amit te már tudsz, de ők még nem tudnak. Hadd mondjak valamit. A világ kétségbeejtő. Kétségbeejtő állapotban van. Megijeszt, ha arra gondolok, hogy mennyit romlottak a dolgok az elmúlt 50 év alatt. Tinédzser korom óta. Mert amit csak az elmúlt 50 év alatt láttam, az hihetetlen. Hihetetlen. Tudjátok, 50 évvel ezelőtt, ha egy férfi és egy nő nem volt házas, és együtt éltek, akkor senkinek sem mondták el. Sőt, bármit megtettek, hogy valahogyan eltitkolják azt. Ma az embereknek nem gond az, hogy elmondják az ilyet. Aztán volt olyan idő, amikor másoknak talán elmondták, de olyas valakinek, mint én, nem mondták. Mondták volna el, mert tisztelték a szolgálatban lévő embereket, és tudták, hogy ez rossz. Most már ez sem zavarja őket. Az a baj, hogy ma már nem sok dolog zavarja az embereket. De nem szabad, hogy olyanná váljunk, mint a világ. Túl sok összemosódás van, túl sok keveredés. Elmosódtak a határok, bár nem hiszem, hogy bárki is direkt csinálja ezt, de mégis úgy gondolom, hogy kicsit többet kell prédikálnunk arról, hogy miként menjünk ki a világba, és viselkedjünk megfelelően. Figyelj, Isten szeret téged. Nagyszerű terve van az életedre. Azt akarja, hogy bővölködj. Azt akarja, hogy sikeres légy. Azt akarja, hogy mindenből a legjobbat kapd. Ha bűnt követsz el, megbocsájtás. Kaphatsz. Az Isten kegyelme változtat meg minket, nem pedig a test cselekedetei. Szeretek olyasmikről prédikálni, amitől az emberek úgy érzik magukat, hogy igen. Igen. Semmivel sincs semmi gond. Isten szeret, és bármit is teszek, ő megbocsájt nekem. Amen. Köszönöm, Jézus. De nem teszek neked szívességet azzal, hogyha nem prédikálok az érem másik oldaláról is. Arról, hogy a Biblia szerint eljön egy nap, amikor minden ember megáll majd az Isten előtt, és számot ad az életéről. Minden ember megáll majd az Isten előtt, és elszámol az életével. És tudjátok, amikor ilyesmikről beszélek, észrevehető, hogy körülbelül az emberek egynegyede tapsol csak. Mert ez ijesztő gondolat számunkra. Nos, tudjátok mit? Én hiszem, hogy az Isten szeretete az, ami megtérésre vezeti az embert. De azt is hiszem, hogy ha kell, akkor Isten kész jól megijeszteni az embereket, és én hajlandó vagyok segíteni neki ebben. Amen. Azt kívánom, bárcsak elmondhatnám nektek, hogy mennyire szeret benneteket Isten, és ti reagálnátok erre. Amikor azt mondom, hogy ti, akkor nem csak rátok gondolok, hanem a sok milliónyi emberre is, akik tévén keresztül néznek minket. Én nem csak az itt jelenlévő emberek kedvéért csinálom ezeket az összejöveteleket. Nem csak értetek csinálom, hanem azokért az emberekért is, akik később a világ minden tájáról megnézik majd ezt a konferenciát a tévében. És rengeteg olyan ember nézi ma a műsort, akinek az élete igen komoly bajban van. Bűnös életet éltél, most aratod annak a gyümölcseit, és nem tudod, hogy mit tegyél. Nos, Jézus a te válaszod, ő szeret téged, meghalt érted, megbocsájtást kaphatsz, teljesen új lappal indulhatsz. Figyelj rám, soha nem késő, hogy újra kezdjük az életet. Soha nem késő újra kezdeni. Aztán rengeteg olyan hívő nézi a műsort, aki langyos. Egyik lábbal a világban vagy, másikkal a királyságban. És tudod, hogy a Biblia azt mondja a Jelenések könyvében, hogy bárcsak forró lennél, vagy hideg, de mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Nos, ebbe nem megyek bele, és nem próbálom megmagyarázni, hogy mit jelent ez. Elég, ha annyit tudok, hogy Isten nem szereti, ha langyosak vagyunk. De hát mit jelent ez? Teologizáljunk egy kicsit. Mit jelent ez, hogy kiköp a szájából? Azt hittem, hogy ha megtértél, akkor üdvösséged van, és én ezt nem értem. Nos... Közelítsük meg ezt egy kicsit több istenfélelemmel, és mondjuk, hogy akkor nem hiszem, hogy langyos szeretnék lenni. Lelkessé kell válnom, tűzforróvá, bátorrá, agresszívá, és úgy kell szolgálnom Istent, mint aki komolyan gondolja. És újra mondom, nem azt jelenti, hogy menjünk ki a világba, és legyünk olyan ellenszenvesek, amennyire csak tudunk. Ez nem azt jelenti. De azt igen, hogy kapcsold fel a lámpát. És sózd meg egy kicsit az életed, mielőtt kimész. Nagyon szeretem azt a gondolatot, hogy mi adjuk a világ ízét. Mi vagyunk az íz, bármerre megyünk. Tudjátok, a világ elég íztelen Isten nélkül. Íztelen. Íztelen. De mi vagyunk a világ sója és világossága. Figyeljetek rám mind, nektek dolgotok van. Hogy csak üljetek és bután nézzetek a prédikátorokra. És több annál, hogy megfogjátok a távkapcsolót, és a puha ágyban fekve minden reggel oda kapcsoljatok a műsoromra. Azért tanulunk, hogy aztán cselekedjünk. Amen. Jól van, ma reggel nagyjából végig ugyanarról lesz szó, sőt, egész hétvégén ugyanarról fogunk beszélni, csak megnézünk majd különféle területeket. Ma nagyon bátornak kell lennetek, mert a szentségről lesz szó. Majd meglátjuk, hogy hányan jönnek vissza holnap. Testvérnő, én a szentségmozgalomban nőttem fel, és ott volt az a sok törvénykezés. Nos, én nagyon kiegyensúlyozott módon fogok erről tanítani. Jól fogjuk érezni magunkat. És tudjátok, amikor kimegyünk innen ma este, akkor készen leszünk rá, hogy sokkal jobban csináljuk ezt, mint ahogyan a múltban csináltuk. Lukács 4:5-8. Ez a megtévesztésről és a kompromisszumról szól majd. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki, egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát. És ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, minden pompát, kiválóságot, rangot, méltóságot és szépséget. Mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, csak egyszer. Tied lesz mindez. Nézzük meg a következő verset. Jézus így válaszolt neki. Távozz tőlem, Sátán. Nos, itt van az, amin minden áll, vagy bukik. A Sátán kísértette Jézust, hogy kompromisszumot kössön egyetlen egyszer, azért, hogy megkapjon valamit. Nem érezte magát valami kényelmesen. Én kényelmet adhatok neked. Megszüntethetem a szenvedésedet. Mindent neked adhatok, ha csak egyszer egy kis kompromisszumot kötsz. Tudjátok, mi a kompromisszum? Azt jelenti, hogy csak egy kicsivel kevesebbet teszel annál, amiről tudod, hogy helyes. Csak egy kicsit. Csak egy kicsit. Csak egyszer. Mindenki ezt csinálja. Isten kegyelmes. Meg fog bocsátani. Hányan örültök annak, hogy Jézus nem kötött kompromisszumot, amikor itt kísértette az ördög? Azon tűnődöm, hogy mennyi kárt okozunk az életünkben ezekkel a kis dolgokkal, amikről azt gondoljuk, hogy nem számítanak. Jézus azonnal azt felelte, távozz tőlem, Sátán. Pál azt mondta a galatabeli gyülekezetnek, hogy egy kis kovász megkeleszti az egész tésztát. Nos, a kovász olyan, mint az élesztő, és bár nem vagyok jó a sütésben, azért annyit én is tudok, hogyha összekevered a lisztet és a vizet, majd megpróbálod megsütni, az egy lapos dolog lesz, de ha a kovászt vagy élesztőt teszel bele, az megváltoztatja az egész formáját. Tehát az üzenet, amit Pál a gyülekezetnek mondott, már itt arról beszélt, hogy ne engedjék vissza a törvénykezést, de az üzenetet sokkal tágabb értelemben úgy is vehetjük, hogy amikor egy kis kompromisszumot kötünk, az mindent eltorzít. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezekkel a kicsi dolgokkal. Jakab 4:17 azt mondja, ha valaki tudja, mi a helyes, de nem teszi, az bűn. Tehát vannak elkövetett bűneink, amikor valami rosszat teszünk, és van a mulasztás vétke. Amikor nem teszünk meg valamit, amiről tudjuk, hogy kellene, és hogy őszinte legyek, szerintem sokkal többször fordul elő ez utóbbi, mint ahányszor ténylegesen rosszat csinálunk valamit. Lehet, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy nem teszünk elég jót. Talán nem is az van túlsúlyban, amikor rosszat teszünk, hanem amikor nem teszünk jót. Például Dave beszélt arról, hogy körülbelül 60 millió keresztény él itt, de csak 30 millió regisztrált beszavazni, és ebből 14 millió le sem adta a szavazatát. És mi tudjuk, hogy ez rossz. Akkor miért nem mennek el? Esik az eső. De aztán, amikor rosszra fordulnak a dolgok, mert nem törődünk azzal, hogy a megfelelő embert szavazzuk be, amikor mindenki panaszkodik, nos, ők tegyenek valamit, ők. Ideje van annak, hogy felvállaljuk a felelősséget az életünk különféle területeiért. És tudjátok mit? Minél felelősségteljesebb vagy, annál boldogabb leszel. Senkit sem tesz boldoggá lusta, fásult, passzív élet. Nos, elég gyengén tapsoltok, de nem tágítok. Aztán meglátjuk, mire jutunk. Tudjátok mit? Elétek adok ma egy kihívást. Mire innen hazamegyünk, ma szeretném, ha mindannyian eldöntenétek, hogy kimentek majd a világba, és egy kicsit jobban fogtok viselkedni, mint azelőtt, hogy ma ide jöttetek volna. Mert nem számít, hogy hányszor mondjuk, hogy nos, tudod, Isten ismeri a szívemet. Igen, Isten ismeri a szívünket, és hálás vagyok, amiért a szívünk alapján bánik velünk, de a világ csak a viselkedésünket látja. És mi vagyunk Jézus Krisztus hirdető táblái. Az életünk, a gyülekezet, mi vagyunk a hirdető táblák. Ha úgy vesszük, reklám Jézus Krisztus számára. Szeretnél olyan életet, mint az enyém? Köszönöm, de nem. Legyünk boldogok, békések, szeressük az embereket, adjunk, bocsássunk meg, legyünk türelmesek, mutassuk be a szellem gyümölcseit, legyünk kedvesek. Van itt jó néhány ember ennek a szektornak a közepén. Szerintem visszaültetek ugyanarra a helyre. Tegnap este is támogattatok engem. Nincs itt egyetlen ember sem, engem is beleértve, aki ne dönthetné el, hogy javítani fog egy kicsit a viselkedésén. Egy se. Egyikünk se. És ezt hívják növekedésnek. Az nem csak úgy spontán történik meg anélkül, hogy te is tennél érte. Nézzük meg újra a Róma 14, 11, 12-t. Hagy ijesszelek meg benneteket még egy kicsit. Róma 14, 11, 12. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tisztelettel és dicsérettel elismeri őt. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Szeretném, ha átgondolnátok ezt, ha belegondolnátok, azt feleled, én azt hittem, hogy kegyelemből van üdvösségem, és tudod, amikor megállok majd Isten előtt, akkor csak annyit kell mondanom, hogy én hiszek Jézusban. Nos, csak ennyit kell tenned ahhoz, hogy üdvösséged legyen. De tudjátok mit? Szerintem Isten ennél egy kicsit többet szeretne kihozni belőlünk. És szerintem ez az a döntés, amit ma meg kell hoznunk. Csak a mennybe akarsz jutni, vagy szeretném magaddal vinni egy csomó másik embert is. Szerintem ez a lényegi kérdés. Ha tudni szeretnétek az igazságot, én most épp jelentkezési lapokat osztok ki, hogy kik azok ezen a helyen, akik szeretnének Istennek dolgozni. És ha azt hiszitek, hogy állást ajánlok a szolgálatunkon belül, akkor én nem erről beszélek. Én azt kérdezem, hogy ki az itt ma, aki szeretne kitölteni egy jelentkezési lapot, és szeretne Istennek dolgozni ott, ahol van, a szomszédai között, az üzletben, ahol vásárol, és ott, ahova iskolába jár. Nem elég, ha csak akkor vagyunk istenfélőek, vagy olyanok, amit mi annak gondolunk, amikor a többi úgynevezett istenfélő barátunkkal vagyunk. Aztán, amikor másokkal vagyunk, akkor meg ugyanolyanok vagyunk, mint ők. Ugyanúgy pletykálsz, panaszkodsz az ebédszünetben, mint a többi hitetlen munkatársad. Ellopod a golyóstollat a munkahelyedről és hazaviszed? Fél napokat ülsz az internet előtt és játszol, amikor nem figyel a főnököd? Nos, amúgy sem fizetnek meg rendesen, ugyan hagyd már. És még ha így is van, az még nem mentség. Ha te lopsz tőlük, azzal úgysem egyenlítesz. Minden ember megáll majd Isten előtt, és számot ad az életéről. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én eldöntöttem, hogy szeretném, ha Isten büszke lenne rám. Úgy értem, én tényleg azt akarom, hogy büszke legyen. Tudom, hogy nem vagyok tökéletes, és még sokat kell változnom, de azt akarom, hogy Isten büszke legyen rám, és te rád is. Nem fogom életem végéig csinálni azt, amit most csinálok, mert már 35 évet csinálom. És ha mégis ezzel leszek elfoglalva az utolsó leheletemig, ti akkor sem ülhettek itt úgy, hogy soha nem változtok. Mert úgy nem fog működni ez a dolog. Akár fel is készülhettek, hogy változzatok, vagy ha nem, akkor ne is hallgassatok engem, mert nagyon idegesítő lesz, ha úgy hallgattok tovább, hogy közben nem akartok változni. Teszek róla, hogy nagyon kényelmetlenül érezzétek magatokat, ha nem akartok változni. A langyosság nem fog működni, a kompromisszumok nem fognak működni, sem a kifogások, és még az önsajnálat sem. Ó, halleluja! Nézzük meg a Máté 23-at, és olvassunk egy pár jaj figyelmeztetést. Jaj nektek! Krisztin Kén ide repült, hogy csatlakozzon hozzánk, és azt mondta, el sem hiszem, hogy van merszed a jajról prédikálni. Ha valaki megkérdezi, hogy miről prédikált Joyce a hétvégén, mond, hogy a jajról. Jaj! Sok ilyen figyelmeztetés van a Bibliában, és őszintén, ha itt állnék, és mind felolvasnám, akkor mind megijednék, de nagyon. Sok éven keresztül nem igazán tudtam, hogy mit jelent ez a szó, de nagyon ijesztő. Először nem is voltam rá kíváncsi. De aztán vettem a fáradtságot, és ahogy készültem, kikerestem, és a jaj a legnagyobb szörnyűséget jelenti. Azt a fajtát, ami elől nem tudsz elbújni, akármit is teszel. Szóval, mikor azt olvassuk, hogy jaj nektek, akik ezt meg azt teszitek, például tegnap arról beszéltem, az Ézsaiásban az áll, jaj azoknak a bíróknak, akik igazságtalan ítéletet hoznak. Wow, nem akarok azoknak a bíróknak a helyében lenni. akik olyan döntéseket hoztak, amilyeneket manapság szoktak. De a helyzet az, hogy eljön az a nap, amikor számot kell majd adniuk a tetteikért. Nyerhetnek meg bocsájtást, igen, és imádkozom, hogy megtérjenek, mielőtt szembe kell nézniük Istennel, hogy így bocsánatot nyerjenek. Amikor Istenhez fordulunk, ő eltörli minden bűnünket, elfelejti azokat, és olyan messzire veti el, mint kelet van a nyugattól, és Isten nem fogja felemlegetni a múltadat. Megpróbálom ezt kiegyensúlyozottan tanítani, hogy mind megértsük. Isten szeret minket, és nem kell mindenféle rossz félelemmel küzdenünk, de kell, hogy tiszteletteljes félelem legyen bennünk, és tudjuk, hogy Isten komolyan gondolja, amit mond. Szóval mindenféle jajokról olvashatunk, de ez a vallásos tömegnek szól. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, tettetők és képmutatók. Azt gondolod? Hála Istennek, örülök, hogy ez nem én vagyok. Nos, tudod, hogy milyen egy vallásos ember? A vallásos ember egyszerű nyelven megfogalmazva az, aki minden héten elmegy a gyülekezetbe, és a Bibliája mindenhol alá van húzva. Mindent aláhúzott pirossal, sárgával és rózsaszínnel. És tudjátok, én most a rózsaszínt használom. Vettem magamnak egy pár rózsaszín szöveg kiemelőt, és folyton azt használom. Látjátok, az egész üzenetem tele van rózsaszínnel. Tetszik nekem. És ha valami nagyon megragadja a figyelmemet, akkor látjátok, egy nagy rózsaszín csillagot teszek mellé. Wow! Ez azt jelenti, hogy ez itt nagyon komoly. Szóval, akár háromszor is elmehetünk gyülekezetbe egy héten. Kívülről ismerhetjük az igéket. Aláhúzhatjuk a Bibliánkat. De mindeközben, hogyan viselkedünk kint a világban? Mennyi ideig tart megbocsájtanod valakinek, aki megbántott? Azt kérdeztem, mennyi ideig tart megbocsájtanod valakinek, ha megbántod? Kire haragszol épp most? Elég nagy a csend. Ó, jobb, ha leülök veletek egy anyai beszélgetésre. Na gyerünk, kire haragszol most éppen? Tudjátok, rengeteg ember van, aki állandóan mérgesen megy a gyülekezetbe. Kiről pletykálsz? Ki az, akit megítéltél és kritizáltál? Ki az, akinek beleütötted az orrodat a dolgába? Ó, annyira kenetteljesnek érzem magam. Nos... Annyi problémám van az életben, és azt gondoltam, ha eljövök a konferenciádra, akkor vigaszt találok. Figyeljetek, már elmondtam ma reggel, és komolyan gondoltam, hogy szeretlek benneteket, és akarom, hogy a lehető legjobb életetek legyen. De ahhoz ez is hozzátartozik. És aki nem mondja el az érem mindkét oldalát, az nem törődik veletek igazán. Csak prédikálnak nektek valamit, amit megtapsolhattok, mert ők ettől boldogok. Ideje van, hogy a gyülekezet felébredjen, és felismerje, hogy a 2 Korintus 5:20 szerint Krisztus személyes képviselői vagyunk a világban. Vetítsük ki a 2 Korintus 5:20-at. Elképesztő ige. Krisztusért nagy követeiként, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, mint az ő személyes képviselői, hogy ragadjátok meg az isteni jó indulatot, amit most felajánl nektek, és béküljetek meg az Istennel. Tehát azt mondja, hogy mi Krisztus személyes képviselői vagyunk, és az életünkön keresztül Isten kérleli az embereket, hogy békülj meg velem. Meg tudjátok ezt érteni? Amikor dolgozni mész, Isten rajtad keresztül akar kérlelni valakit, akinek nincs üdvössége, és még egy szót sem kell prédikálnod neki. Erre azt mondod, nos Joyce, én nem tudok bizonyságot tenni, akkor hadd beszéljen az életed. Ha elég bátor vagy mondani valamit, és úgy érzed megfelelő az idő, akkor mondd el azt szeretetben. Valakinek adj egy könyvet. Más valakinek egy Bibliát, de az életed beszéljen. Amikor a férjem mérnökként dolgozott, mindenki tudta, hogy ő más volt. tudták. És azt, hogy más, azt nem valami furcsa módon értem, és igen, voltak olyan programjaik, ahová nem hívták meg Dévet. Sokszor egyedül ebédelt, de amikor a házasságaik széthullottak, akkor őszintén mondom, hogy mindenki hozzáment. Még azok is, akik korábban kicsúfolták, akik korábban megnehezítették a dolgát, vagy akár meg is próbálták üldözni őt egy kicsit. Oda mentek Dévhez. Tudjátok, nagy rajzasztal mellett ült akkoriban, mert mérnökként dolgozott, és oda mentek az asztalhoz. Hey, Dave, hogy vagy ma? Vagy valami hasonlóval, nem is tudom. Mi újság? Hát, elhagyott a feleségem. Arra gondoltam, esetleg beszélgethetnénk. Látjátok, ha kitartotok az értékeitek mellett, akkor az emberek mennek majd hozzátok. Mert eljön az idő, amikor eléggé kétségbe esetté válnak majd, és szükségük lesz arra, hogy beszélhessenek valakivel.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald Norvég

0: megszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárca vezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elevedhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is a budapesti aktualitásokat. Lélektani határ szélén a budapesti lakások négyzetméter ára. A fővárosban az idei első negyedév végére 1,9 millió forint fölé emelkedett az új lakások négyzetméterenkénti átlagára, 8%-kal meghaladva a 2025 márciusi értéket. A Bukarestben vagy a lengyel nagyvárosokban tapasztalható a budapestinél alacsonyabb új lakás négyzetméter árak felkeltetik a magyar vevők érdeklődését is, ám fontos, hogy egy külföldi ingatlan befektetés sikerét nem kizárólag a vételár és az elérhető bérleti díj határozza meg, számolt be mindenről az index.hu. Mivel a budapesti új lakások négyzetméter árai lassan elérik a 2 millió forintot, befektetésre csábítónak tűhet Bukarest. A bruttó átlagár még úgy sem ért el ott az 1,3 millió forintot, hogy éves összevetésben bőven 10% feletti drágulás történt. A lengyel ingatlanpiac meghatározó nagyvárosai közül a főváros számít a legdrágábbnak. Az új építésű otthonok szerkezetkész állapotokra vonatkozó forintra átszámított átlagos négyzetméter ára március végére Varsóban megközelítette az 1,7 millió forintot, miközben a poznani átlag 1,2 millió forint alatt maradt, ezért ha valaki külföldi befektetést szeretne, ezekben a városokban érdemes kutakodnia. Közben forgalomkorlátozás lépett életbe hétfőn a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti. A várhatóan 6 hétig tartó munkálatok szakaszos sávlezárással járnak, ezért az érintett útszakaszon különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A munkálatok a közlekedési és beruházási minisztérium beruházásában megvalósuló déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakításához kapcsolódó munkálatokat végzik a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A kivitelezést a tervezethez képest egy héttel korábban el a kivitelező annak érdekében, hogy a közlekedés szempontjából legkritikusabb szakaszok minél hamarabb elkészüljenek, és mérsékelhető legyen a forgalomra gyakorolt hatása az iskolakezdést követő időszakban. A közlekedőknek a korlátozás miatt különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, a Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utca használatát javasolják a szakemberek. A most kezdődő munkálatok a déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódnak, amely Budapest és a hazai vasúti hálózat egyik legjelentősebb vasúti beruházása. A projekt keretében Keremföld és Ferencváros között közel 3,8 kilométeren teljesen megújul a vasúti infrastruktúra. A meglévő két vágány átépítése mellett új, harmadik, egyes szakaszokon pedig negyedik vágány épül. A beruházás részeként új vasúti megállóhelyek létesülnek Nádorkertnél és Közvágóhídnál, továbbá vasúti hidak átépítésére és zajvédelmi fejlesztésekre is sor kerül. A fejlesztés célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé és kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés, ezáltal pedig csökkenjen a budapesti közúthálózat terhelése. A korlátozással járó munkálatok idejére a beruházó és a kivitelező is a közlekedők türelmét és megértését kéri. Közben számos szabályszegésen értek egy budapesti sofőrt a rendőrök. A készenlétisek egy 44 éves budapesti sofőrrel szemben intézkedtek még augusztus 20-án. Autójának lejárt a műszakia, nem kötött kötelező felelősségbiztosítás sem, eltiltották a vezetéstől, körözték, és még a mobilját is kézben tartotta útközben. A készenléti rendőrség debreceni osztályának egyik egysége augusztus 20-án rendezvénybiztosítási feladatokat látott el a fővárosban. Kora délután a járőrök egy bizonytalanul haladó autósra figyeltek föl a Hungária körúton. Közelebb érve látták, hogy telefon tart a kezében és folyamatosan nyomkodja. Mikor leintették, a sofőr kiszállt és a közeli benzinkút felé futott. A járőrök utolérték, igazoltatták, majd átvizsgálták a ruházatát. Kiderült, hogy bevonták a jogosítványát, és 2 évre el is tiltották a vezetéstől éppen azért, mert korábban is eltiltás hatálya alatt ült volán mögé. A rendszerből azt is megtudták, hogy körözik a 44 éves budapesti férfit tartózkodási helyének megállapítása véget. A gépkocsi ellenőrzése során a rendőrök megállapították, hogy lejárt a műszakia 2022. novemberében, ráadásul a sofőr kötelező felelősségbiztosítást sem kötött rá, így hivatalból ideiglenesen kivonták a forgalomból. Szombaton 1000 ember csobbanhat Budapest belvárosában, a Dunába. Jön ugyanis a generáli OVT Duna átúszás. Közeleg a nap, amire évek óta várnak az úszás és a Duna szerelmesei. Augusztus 29-én 1000 ember kelhet át a vízen Pestről Budára. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek tájékoztatása alapján a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a versenybiztonsági lebonyolítását, sőt az átlagosnál kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt. A sportesemény ideje alatt teljes hajózár lesz a folyó belvárosi szakaszán. Új lendületet kap egyébként a legendás sportesemény. Néhány éves szünet után a generáli dunátúszás ismét lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalkozók kedvűek átkeljenek a folyó belvárosi szakaszán. Aki próbálta már, hogy milyen érzés belecsobbanni a vízbe a Corvinus Egyetemnél, majd a BME előtt célba érni, az bizonyára nem feledi az élményt. Idén kiemelkedően jó vízminőség és kifejezetten kellemes vízhőmérséklet várja majd az úszókat a nem túl hosszú, mindössze 500 méteres távon. A Duna alacsony vízállása az átlagosnál lényegesen kedvezőbb és kiszámítható feltételeket teremt. Sekély víztől vagy meder érintéstől nem kell tartani, hiszen a belvárosi meder szakasz mély és rendszeresen kotort. A szakemberek által kijelölt és biztosított folyosón az örvények nem jelentenek érdemi kockázatot az úszók számára. Az úszók egyesével rajtolhatnak el a mobilpontoknál 10:30 és 13:30 között. A biztonságról teljes hajózási zárlat gondoskodott a szakaszon, amelyet a vízirendészet 3 kísérőhajóval biztosít. A Budapesti Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidéket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egésznapos eseményekkel várja a közönséget. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén egy vadonatúj jegytípussal várja azokat, akik új kedvencek érdekességek után kutatnának. A napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban. Ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb eset. És olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estére elsétálnánk. A jeggyel 17 óráig kell belépni a rendezvényre, utána azonban nem kell sietni sehová. Aki belépett, akár zárásig maradhat, így a délutáni kóstolósból könnyen lehet koncert, naplementés, kocintás vagy egy hosszúra nyúlt fesztivál este. Újabb programajánlatok érkeznek hamarosan.

0: FM, Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. augusztus 30-a van vasárnap, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Iskolakezdés miatt változik a pesti alsórakpart lezárási rendje. Szeptembertől megszűnnek az energiatakarékossági korlátozások Budapesten. Budapest a 36. a világ legélhetőbb városainak rangsorában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az iskolakezdéssel és a nyári szezon végével módosul a pesti alsórakpart hétköznapi forgalmi rendje. Augusztus 31-től munkanapokon másfél órával tovább használhatják az autósok. A Dunaparti útszakaszt tájékoztatott a fővárosi önkormányzat. A változásra azért van szükség, mert a tanév kezdetével jelentősen megnő a forgalom Budapesten, különösen a reggeli és a délutáni csúcs időszakban. A pesti alsórakpart hétköznapi autómentesítése ezért az eddigi délután 5 óra helyett csak este 6:30-kor kezdődik. Így a délutáni csúcsforgalomban hosszabb ideig használhatják az autósok az útvonalat. A hétvégi közlekedési rend ugyanakkor nem változik. Szombaton és vasárnap a lezárt rakparti szakaszt továbbra is egész nap a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, gépjármű forgalom nélkül. A fővárosi önkormányzat ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy közvetlenül a lezárás után, illetve a rakpart újbóli megnyitását követő első fél órában még előfordulhatnak gépjárművek az érintett szakaszon. Ezekben az átmeneti időszakokban az autósoktól, a kerékpárosoktól és a gyalogosoktól is fokozott figyelmet kérnek. Szeptember 1-től visszatér a megszokott működési rend a fővárosi cégeknél, miután helyreállt az energiaellátás. Ezzel megszűnnek azok az átmeneti takarékossági intézkedések is, amelyeket az augusztusi hőség és a rendkívüli aszály miatt vezettek be Budapesten, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Az elmúlt hetekben a közösségi közlekedés energiafelhasználását is visszafogták. A villamosok és a metrók kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek, amivel jelentős mennyiségű áramot sikerült megtakarítani. A villamosoknál több mint 661, a metróknál pedig 355 megawattóra energiát spóroltak meg. Szeptembertől ezek a korlátozások is megszűnnek, így a járművek ismét a megszokott módon közlekedhetnek. A BKK emellett csökkentette a metróállomások mozgó lépcsőinek energiafelhasználását, saját irodaházában pedig mintegy 1/5 évvel mérsékelte az áramfogyasztást. A fővárosi díszvilágítás ideiglenes lekapcsolásával további csaknem 20 megawattórát takarítottak meg. A rendkívüli időjárás miatt a vízfogyasztást is visszafogták, A szökőkutak átmeneti leállításával mintegy 25 ezer köbméter vizet sikerült megtakarítani, miközben a fővárosi fákat is takarékosabb rendszerben öntözték. Szeptembertől ezen a területen is visszaállhat a megszokott működés. A főpolgármester szerint az augusztusi intézkedések azt mutatták meg, hogy Budapest közszolgáltatásai jelentős energia és víz megtakarításra képesek, úgy, hogy közben a lakosság a lehető legkevesebbet érzékelje a korlátozásokból. Történelmi rekordot ért el júliusban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma. Egyetlen hónap alatt több mint 2.141.000 utast kezeltek a terminálokon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A budapesti légikikötő történetében most először fordult elő, hogy a havi utasforgalom átlépte a 2 milliós határt. Az év első 7 hónapjában összesen csaknem 11.712.000 utas fordult meg Ferihegyen. Ez több mint 7%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Miközben az utasforgalom rekordot döntött, a légijáró mennyisége jelentősen visszaesett. Júliusban csaknem 31.900 tonna kárgót kezeltek a repülőtéren, ami 12,5%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A júniusi rekordhoz képest még nagyobb, mint egy 25%-os volt a csökkenés. A visszaesést elsősorban az Európai Unió július elején bevezetett új vámterhével magyarázzák. A kísértékű küldeményekre kivetett 3 eurós teher leginkább a Kínából érkező elkereskedelmi csomagok forgalmát érinti. Az éves adatok ugyanakkor egyelőre továbbra is növekedést mutatnak a légijáru szállításban is. Január és július között csaknem 263.000 tonna árut kezeltek Ferihegyen, ami több mint 11%-kal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának forgalmát. Térkövekkel hívták fel a figyelmet a zöldítés fontosságára Szentendrénél. Rendhagyó akcióval hívta fel a figyelmet a túlzott térkövezés és a városi zöld felületek csökkenésének problémájára egy szentendrei környezetvédő csoport. A Szentendrei Dunavirág Társaság tagjai a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt frissen felszínre került egyik föld darabot jelképesen letérkövezték. Az akcióval arra szerettek volna rámutatni, hogy miközben a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a hőhullámok és a hosszabb száraz időszakok, továbbra is sok természetes területet borítanak be betonnal vagy térkővel. A szervezet szerint ennek éppen az ellenkezőjére lenne szükség, ahol lehet növelni kellene a zöld felületek arányát. A burkolt területek ugyanis erősítik a városi hősziget hatást és megnehezítik, hogy a csapadékvíz beszivárogjon a talajba. A környezetvédők szerint ennek jelentősége Szentendrén különösen jól érzékelhetővé vált az idei nyáron, amikor a rendkívül alacsony dunai vízellás és az ivóvízellátási problémák is megmutatták a tartós szárazság következményeit. A Dunából előbukkant földdarabot a társaság Adamis Béla egykori helyi költő és földmérő után Bélás szigetnek nevezte el. A térkövezés természetesen csak figyelemfelhívó performance volt. Az akció végén valamennyi burkolóelemet felszedték, majd kenúval visszavitték a városba. Budapest a 36. helyen végzett a világ legélhetőbb városainak idei rangsorában. A magyar főváros 4 helyet csúszott vissza tavalyhoz képest, összesített eredménye pedig 1 ponttal 91 pontra csökkent. Ezzel együtt Budapest továbbra is kifejezetten magas élhetőségi mutatóval rendelkezik. Az Economist idén 173 várost hasonlított össze, összesen 30 különböző szempont alapján. A vizsgálatban egyebek mellett a közbiztonságot, a stabilitást, az egészségügyi ellátást, az oktatást, az infrastruktúrát, valamint a kulturális és a környezeti adottságokat értékelték. A maximálisan elérhető 100 pontból a vizsgált városok átlaga 76,1 pont lett. A lista élén idén is Koppenhága végzett, amely megőrizte tavalyi első helyét. A dán fővárost Bécs és Melbourne követi. A világ 20 legélhetőbb városa között már 9 ázsiai és 7 európai található. Budapest 91 pontos eredményen nemzetközi összehasonlításban továbbra is erősnek számít, annak ellenére, hogy a főváros az egyik legnagyobb 4 helyes visszaesést produkálta. Hasonló mértékben csúszott hátrébb többek között Luxemburg, Dubái és Abu Dhabi is. A rangsort idén jelentősen befolyásolta a nemzetközi biztonsági helyzet. Miközben az egészségügyi, oktatási és infrastruktúrális mutatók globálisan valamelyest javultak, a stabilitás területén további romlást mértek. Különösen több közel-keleti város került hátrébb a rangsorban, a térség konfliktusai és a romló biztonsági helyzet miatt. Díjátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárult a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten, a Csokonai rendezvényházban. Az ötnapos közönség találkozókkal megtartott versenyre ebben az évben rekordszámú 164 alkotást neveztek, animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet, a környezetvédelem és más, a fiatalokat foglalkoztató társadalmi kérdések is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapestől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum Centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig Budai, Erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Bellhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosan nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok. Fellép többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtérjátékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust. A Népszínház utcáról mindenki hallott, és mindenkinek megvan róla a véleménye. Van, aki szerint a város egyik legizgalmasabb közege, ahol virágzik a multikulti, másoknál viszont a kerülendő környékek listáján szerepel. A Blahához közeli részen tényleg a legkülönfélébb alakokkal találkozhatunk, de ennek a kicsit balkáni utcának megvan a maga bája és a rejtett titkai. Ezek után járt a Villav Budapest. A város egyik legérdekesebb utcája már jóval a Népszínház felépülése előtt is létezett, bár nevét az épületnek köszönheti. A 19. században Józsefváros még Pest külvárosának számította, ahol többségében majorságok, földszintes házak is fogadók álltak, és míg ma városiként nagyot nézünk, ha valaki baromfit vagy sertést tart a házatáján, ekkoriban ez teljesen hétköznapi volt még ezen a környéken is. A Népszínház utca első virágzása akkor volt, amikor a város úgy döntött, hogy a disznókat a vámvonalon túlra száműzi. Nem véletlen, hogy egy időben Baromvásár, Sertésvásár, Sertéskereskedő és Hendes utca néven is futott. A gazdák a II. János Pál pápa tér környékére telepítették az állataikat, míg a teret a város összekötő utca környékén megtelepedtek a vásárra igyekvőket kiszolgáló intézmények. Voltak itt fogadók, bérkocsisok, kerékgyártók, asztalosok, lakatosok és a legkülönfélébb műhelyek, amiket aztán a 20. század elején felváltotta a kávézók, később pedig a szerkesztőségek és a mozik világa. A Népszín az utca másodvirágzása is valahová az 1900-as évek elejére tehető. A fejlődő és elég jó helyen lévő környéket felfedezte magának a nagypolgárság, akik egymást túl licitálva építették a legtechnikásabb és bravúrosabb épületeket. Ha a korabeli polgár városnéző építészeti sétára indult volna, biztosan ez lett volna az úti célja, mert itt akkor legjobb építészeinek művei sorakoztak, Lajta Béla, Kollár József és Révész Sámuel párosa, valamint Vidor Emil is tervezett ide. A szecessziós, Art Deco, premodern és eklektikus bérházaink, meg a kedvenc háztípusunk, a gangos bérházak legszebb példáit is felsorakoztatja a Népszínház utca, még akkor is, ha a felújítás hiányában sok ma már csak árnyéka önmagának. A Lajta Béla tervezte Népszínház utca 19 picit kitűnik ebből a millióból. Az ilyen házakat inkább a Pozsonyi úton is környékén tudnánk elképzelni, de azért itt is megállja a helyét. A modern luxus tükröző megjelenés persze nem véletlen, hiszen tükrözi a megrendelők, Harsányi Ferenc és Harsányi Adolf státuszát, akik a 20. század elejé Pest legtehetségesebb üzletemberei közé tartoztak. Kettejük közül Adolf lett híresebb, és neki köszönhetjük a New York kávéház felfutását is. Ő volt az, aki rájött arra, ha a kávéháza tele van ismert írókkal és költőkkel, akkor a civileket is oda vonza. A Népszínház utca 21 és 25 épületei két ikonikus építész duó alkotásai, míg előbbi a főváros telepítő Révész Sámuel és Kollár József, utóbbi a vágó fivérek alkotása. A Népszínház utca 21 nem csak megjelenése és az antik sportolókat mintázó dombör művek miatt érdekes, hanem mert egy időben szinte egymásnak adták a kilincset a filmesek. Lehet, hogy egy picit túlzunk, de az tény, hogy működött itt filmkölcsönző szinkronlabor, az 1923-as alapítású Universal Film RT is ide volt bejelentkezve, élt itt egy filmgyártó igazgató, de rádiótechnikai és villamossági gyár is működött az épületben. Mivel mindenki túl akarta szárnyalni a másikat, nem meglepő, hogy a kőbányai polgári serfőző RT a legnagyobb épületet álmodta a Népszínház utca 22 saroktelkére. Mivel viszonylag sok kávéház volt ekkoriban az utcában, az írók is ide szoktak, bár őket a hét szerkesztősége is vonzotta, ami a már említett 22-es számú ház második emeletén volt. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt áll település közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár a sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő Logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a Logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel is, majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő arabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs, ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
0: Időjárás.
1: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé elevedhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számítható.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: kezdjük akkor először a gyerekkönyvekkel, és kezdjük egy kicsit azzal, mielőtt a könyvajánlónak neki mennénk, hogy miért, mit látsz, miért nagyon fontos olvasni, mit látsz mondjuk a ti olvasóitokon, mit látsz a gyerekeken, a szülőkön?
1: Szerintem olvasni egyrészt remek dolog, másrészt pedig egy olyan közösségi dologgá tud válni egy család életébe, aminek egyre fontosabb szerepe kell, hogy legyen az életünkben, hogy egy kicsit kizárjuk a világot, és valahogy mi legyünk. Én a kicsikkel mindig úgy érzem elsősorban, hogy ez egy nagyon intim pillanat, amiben együtt tudunk lenni, amit meg tudunk osztani, amiben tudjuk őket hallani, meg ők tudnak minket hallani, és ebből alakul ki majd később az én nézeteim szerint egy jó gyerek-szülő kapcsolat, aminek ez adja gyakorlatilag a bázisát, vagy ezzel lehet megalapozni.
0: Abszolút, hiszen ugye a gyerek az nem a szavakból tanul, hanem a látott mintát ismétli. Úgyhogy, ha példát mutatunk a gyereknek, és látja a gyerek, hogy olvas a felnőtt, olvas a szülő, illetve hogy egy este együtt olvasunk, vagy nem csak este, mondjuk akár délután is, és hagyjuk, hogy ő maga válasszon könyvet, akkor szerintem már nagyon jó úton haladunk. Ahhoz, vagy afelé, hogy a gyerek megszeresse az olvasást, és természetes része legyen az életének.
1: Igen, és ehhez én még hozzákapcsolnék két dolgot, hogy egyrészt a gyerekeknek nagyon fontos az ismétlés, hogy ezek a mesék, ezek sokszor hangozzanak el, hogy többször hallhassák, ez ugyanúgy beépíti nekik akár mondatszerkezeteket, és később, amikor felnőnek, az ő nyelvi igényességükhöz nagyon sokat tesz hozzá, vagy azt, hogy értsenek akár bonyolultabb szövegértési feladatokat is. Ezt mind itt tudjuk megalapozni. Azon kívül én, amit még nagyon fontosnak tartok a könyvolvasásban, ami utána történik, hogy beszélgessünk róla. Aha. Mert a gyerekeknek nagyon sokszor már kérdésük ezzel kapcsolatban. Vagy ők valamit másképp látnak, vagy másképp gondolnak, és hogyha ezt ők el tudják nekünk mondani, és mi erre tudunk válaszolni, akkor akár még azt is megkockáztatom, hogy ez a kommunikációnak az alapja. Hogyha van valami közös ismeretünk, ami akár egy könyv, akkor ez alapján tudjunk tovább menni és beszélgetni erről.
0: Hát pláne úgy ugye, hogy egy csomó dolgot meg lehet magyarázni a gyereknek olvasás közben, hogyha esetleg mondjuk olyan mesét olvasunk, amiben régies szavak vannak, vagy egy olyan kifejezés, amit még nem tud, akkor ahhoz tudunk kapcsolni egy megmagyarázó, vagy egy magyarázó történetet is.
1: Abszolút, és ez a szókincsbővítésnek a lényege, hogy később se ijedjenek meg attól, hogyha esetleg egy-egy szót nem ismernek, attól még bátran álljanak neki, és ugyanez van szerintem, amikor idegen nyelven olvasnak, hogy nem az a lényeg, hogy minden szót ismerjenek, hanem hogy ebből le tudják szűrni a lényeget, hogy összefoglalóan tudjanak gondolkodni, látni képekben, történetekben.
0: No, akkor jöjjenek a gyerekkönyvek.
1: Igen, az első, amire gondoltam, annak az a címe, hogy Béka bölcső, és ez egy nagy mondókás és verses könyv a legkisebbeknek. Azért mondom rá, hogy nagy, mert 386 mondóka és vers van benne. Ezek nagy része magyar szerzőktől származik, méghozzá 43 magyar költő műve szerepel benne, illetve népi mondókák, ami szerintem az olvasás és a közös lét első része, amikor ilyen rövid szövegekhez oda tudjuk őket ültetni. Ezt a könyvet Kismati Lechner Zita illusztrálta, akinek én azért szeretem nagyon a vizuális világát, mert egyszerre letisztult, és nagyon szép színekkel dolgozik, puhán, de közben mégis egy csomó mindent enged a fantáziának is. Ez egy olyan kötet, ami mellé bátran oda tudnak ülni, akár napközben is a gyerekek, ők maguk is tudják lapozgatni, és amikor már tudnak fejből egy-egy mondókát vagy verset, akkor a kép tudja őket segíteni abban, még jóval-jóval az olvasás előtt, hogy gyakorlatilag viszi őket, vagy vezeti őket át a könyvön. A másik könyv, amit ajánlanék, Minka kis állatorvos címmel jelenik meg. Ez egy olyan kislányról szól, aki a kert végében lévő kisházba berendez egy állatklinikát. Kéne ismerni azt a történetet, hogy valaki orvososdit játszik otthon, vagy a gyereke, vagy akár ő maga is. Ez a kislány is ezt csinálja, beköltözik ebbe a kis faházba, és beteg állatokat kezd gyógyítani. Mókusokat, madarakat, de hogy ez mindez hogyan lehetséges, hogy egy kislány erre hogyan képes, azt mondom, hogy nézzétek meg a könyvben.
0: Hamarosan folytatjuk a könyvajánlót, a műsor vendége Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, olvasnivaló kicsiknek és nagyoknak, erről beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM, további információért és extra tartalomért, töltse le a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége. Olvasnivaló, könyvajánló, mert hogy olvasni jó, sőt, nagyon fontos is, és a gyerekkönyveknél tettük le a fonalat, úgyhogy folytasd, várjuk szeretettel a további gyerekkönyveket.
2: Én mennék egy kicsit időben előre, és most a kisiskolásokra gondoltam a következő könyvnél, ami generáció nőtt fel ezen a köteten, Lengyel Dénes régi magyar mondák könyvén, ami most, hogy a gyerekek számára picit emészthetőbb legyen, mert ez egy nagyon sűrű könyv, három kötetben jelenik meg. Az első kötet, ami már megjelent, ennek az a címe, hogy Királyok kora, ebben 77 monda van, Honfoglalástól Mátyás királyig, a második kötetnek az a címe, hogy Hősök kora, ez pedig a török kortól egészen 1848-ig viszi a történeteket. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk, meg beszélünk a görög, római mondákról, most is mennyire kurrensen fut mondjuk egy Odüsszeusz történet, de mennyire keveset tudunk a magyar mondák történetéről. Egy-kettő bekerül azért a történelem könyvekbe, de ennél sokkal színesebb és sokkal varázslatosabb ez a világ, úgyhogy mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik az iránt, hogy mi minden van ebből a magyar néplélekben, az ebből, ezekből a történetekből ki tudja olvasni.
1: Hogy haladunk előre az időben, és most a kisiskolásokhoz szóltunk, akkor nyilván már jöhetnek tinik és kiskamaszok, és aztán van egy átmenet, ami már az a könyvtípus, ami a felnőtteknek is nagyon klassz, de a kiskamaszoknak, vagy a fiatal felnőtteknek is nagyon klassz. Mert azért valljuk be, hogy még akár 45 pluszosan is boldogan elolvassuk az Adrian Moll könyveket újra, szóval hogy van egy ilyen típusú átmenet a könyvekben.
2: Sőt, annyira van, hogy az én tapasztalatom szerint elkezdenek a 16-17 évesek, mi úgy fogalmazunk, hogy felfelé olvasni, és veszik le a polcról a felnőtt könyveket, és mi felnőttként pedig sokszor, amikor mondjuk kamasz gyerekünk van, vagy egy-egy olyan dologgal találkozunk, ami mondjuk a mi életünkben nem volt ismerős, nagyon szívesen olvasunk, hogy lássunk valamilyen más csatornán keresztül is rá, erre a korosztályra, erre a generációra, mert azért nagyon nagy léptékű generációváltozások vannak mostanában. Úgyhogy ezek szerintem nagyon szépen összeolvadnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy a felnőttek sokszor olvasnak lefelé, a gyerekek meg sokszor olvasnak felfelé, és itt van egy nagyon széles sáv pont ezért, ami közös olvasmánnyá válhat.
1: Uh-huh. Igen, további könyvek.
2: Igen, az egyik, amelyiket ajánlanék, ez Mészöly Ágnesnek a Darwin játszma című könyve. Ez egy magyarországi elit gimnáziumban játszódik, főhőse Kata, aki egy jó családi háttérrel rendelkezik, jó tanuló, sportoló, de három barátnőjével összefognak, és úgy döntenek, hogy nekik egy másik osztályfőnökkel jobb dolguk lenne. És elindítanak egy ilyen kamasz hadjáratot az osztályfőnök ellen. Ez nem egy lányregény lesz, hiába lányok a főszereplői, hanem sokkal inkább egy olyan dinamizmust mutat be, ami most azért nagyon látványos az iskolákban, azért, mert 20 éve tart talán, amikor megváltoznak a szerepek, hol húzzuk meg a határokat, ki hogyan él a hatalmával, akár vissza, és hogy a tetteknek következménye van. Szóval szerintem rengeteg olyan kérdést feszegelt, és egy csomó olyan dologról beszél, amik most nagyon aktuálisak a mi világunkban, és szerintem nagyon fontos az is, hogy nem megoldásokat kínál, hanem csak korleletet mutat, hogy ezek a tendenciák vannak most. Az és minden mellett egy izgalmas olvasmány.
1: Igen, és nyilván kérdéseket vet fel, ami azért nagyon fontos, mert szerintem a kritikus gondolkodásnak a hiánya az nagyon ingoványos talajra vezeti a fiatalokat, tehát hogyha kérdés nélkül elfogadunk valamit, ugye ez sose vezet jóra egy ponton túl, úgyhogy azért nagyon klassz az, hogyha felvetődnek a srácokban kérdések. Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk azokról az olvasmányokról, amiket érdemes lesz majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban elolvasni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasni jó, úgyhogy egy újabb adag könyvajánló itt a Mannán. Most Edinger Kata a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Egy tini könyvvel fejeztük be az előző beszélgetést, várjuk a továbbiakat.
2: Következő könyv erre épül bizonyos értelemben, ez Kertész Erzsi Idegenház című könyve, ami ugyanazt a gondolatot viszi tovább, nagyon a mai kortárs világban játszódik. Egy 50-es éveiben járó influencerről van szó, aki valahogyan belekényszerül ebbe a pozícióban, nem választja, hanem inkább belesodródik az élete, és miután nagyon sikeres influencer, egy tévécsatorna megkeresi, hogy önálló műsort adjon neki. De ez csak a háttértörténet, a valós történet az arról szól, hogy a főszereplő Ivett leköltözik egy barátnőjének a vidéki házába, falura, Pestről, és felkészül erre a változásra. És ez a változás sok irányú felkészülés, van ennek egy külső felkészülése, ahol szembe kell néznie akár magával, a korával, a stílusával, de sokkal inkább felkészülés arra, hogy alkalmas vagyok-e én erre, mit akarok én egyáltalán az élettől. Kicsit egy ilyen önmagával való szembenézés, hogy hol tartok én az életemben, hogyan megyek. Ez is egy nagyon izgalmas nyomozás gyakorlatilag, saját magát próbálja feltérképezni, milyen kapcsolódásai vannak, ezek mennyire fontosak. Újak jönnek létre ebben a vidéki magányában, a szomszéd bácsival és nénivel, vagy akár egy kocsmában megismert lent élő művésszel. És ez is egy picit látlelet a mai Magyarországról, de sokkal inkább látlelet saját magunkról, hogy mennyire fontos az, hogy néha megálljunk, nézzünk körül, lássuk azt, hogy miben vagyunk, hol vagyunk, jól vagyunk-e mi ebben. Uh-huh. Mert igazából azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, nem is az, hogy hol vagyunk, hanem hogy jól vagyunk-e mi ezzel. És ehhez kapcsolódóan ajánlanék egy külföldi olvasmányt, ami nagyon hasonló tematikát járt be, nagyon más háttérrel. Ez két Atkinsonnak a Nagy Takarítás című krimije, ami Jackson Brody esetei sorozatban jelent meg, ez a második kötet, az első a Szent Lányok volt, és ez is úgy tűnik, és valójában az is, mintha egy krimi lenne, egy nyomozás története, az Edinburgh-i színházi fesztiválra érkeznek. Emberek, meg az ott élők párhuzamos történeteknek tűnnek az elején, és aztán szépen lassan, ahogy a szerző összefonja ezeket a történeteket, alakul ki egy sokkal nagyobb kép ezekről az emberekről. Atkinsonról azt fontos tudni, hogy a remek karaktereket épít, egészen különleges figurákat hoz létre, ezek nagyon más hangon tudja megszólaltatni őket, talán ebben más, mint a krimik általában. És itt is az van, hogy hiába mindenkinek más a motivációja, a pénz, a szeretetet keres, vagy menekülne egy helyzetből, oda jutnak, hogy ahhoz, hogy lépni tudjanak, nincs más lehetőségük, mint saját magukkal való szembenézés. És ennek lesz aztán valamilyen következménye, az a tett, amit ők végrehajtanak, és ami összesodorja itt a szálakat.
1: Egy utolsó kérdés, ami egyben egy jó tanács is tőled a hallgatóknak. Kata, hogyan válasszunk könyvet? Hangulathoz válasszunk könyvet, vagy azt a könyvet válasszuk, ami megszólít, és most a felnőttekről beszélek?
2: Szerintem mind a kettő jó. Tehát, hogyha valaki megszólítva érzi magát egy könyvvel kapcsolatban, az is nagyon jól tud működni, akár a borítók alapján is elindulhatunk, mert most már ott tartunk, hogy ez a csomagolás ugyanúgy a része, ez egy tárgy, ami valahogy úgy kell, hogy prezentálva legyen, hogy hozzon abból a hangulatból valamit, ami a könyvben van. Illetve szerintem az, hogy nyári olvasmánynak választunk valamit, egy könnyedebb történetet, vagy akár egy súlyosabb, fajsúlyosabb novellás kötetet választunk, ez legyen nyugodtan a hangulatunk függvénye.
1: Olvasni jó, úgyhogy érdemes csemegézni mindig a könyvek között, a könyvespolcon, vagy a könyvesboltok polcain, de érdemes akár a barátoknak a könyvespolcát is időről időre átnézni. Köszönjük szépen az ajánlásokat, a műsor vendége volt Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Tőle kaptunk néhány jó kis könyvajánlót. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A C-vitaminnál 10-szer erősebb antioxidáns találhatunk a következő gyógynövényben, amiről most a beauty rovatban szó lesz, mert hiszen, ahogy szoktam volt mondani, ami az egészségünknek jó, az a szépségünknek is nagyon jót tesz. Amiről talán a legtöbbet hallani, az a citromfű nyugtató, stresszoldó hatása, de emellett kitűnő forrása az antioxidánsoknak. Ugye manapság, amikor már tényleg mindenhonnan ömlik ránk az információ, és talán már a gyerekek is tudják, hogy az milyen jó, hogyha valami sok antioxidánst tartalmaz, együnk sok zöldséget, sok gyümölcsöt, mert sok benne a vitamin és az antioxidáns, de nem csak az ételek és az italok tudnak jó forrásai lenni ezeknek a csodavegyületeknek. Az egyik legismertebb ezek közül a tea. Különösen a zöld teáról áradoznak ezen a téren, de itt van az információ, hogy Jakab Viktória is írja, hogy a citromfű, amiből nagyon finom teát készíthetünk, gyümölcslevesekbe is használható, kompótokba is szoktuk, lekvárokba használni. Szép dísze a kertnek, finom illatos a levele, űzi a szúnyogokat, és emellett még elképesztően sokféle antioxidáns létezik, kiemelkedő hatásúak, amik a citromfűben vannak. Úgyhogy akkor most meg is nézzük, hogy ezek mellett még miért jó nekünk a citromfű. Ugye, hogy mire jók az antioxidánsok, azt már tudjuk, egészségesek, és minél több van belőlük valamiben, az annál jobb. De miért? Hát a szervezetünkben az anyagcsere folyamatok során keletkeznek az úgynevezett szabad gyökök, vagyis azok a molekulák, amelyek kémiai szerkezetére jellemző, hogy egy-egy részecskéjük párosítatlan elektron tartalmaz, ezért aztán nagyon reakcióképesek, és minden biomolekulára hatnak, de a tudomány mai állásfoglalása szerint leginkább a daganatos betegségekért, az érelmeszesedésért, a kardiovaszkuláris problémákért és az öregedésért tehetők felelőssé a szabad gyökök. Na hát ezeket a reakcióképes molekulákat tudják semlegesíteni az antioxidánsok, tehát gyakorlatilag daganat és rák megelőző hatásuk van. A szervezetünk is termel antioxidáns hatású enzimeket, és táplálékkal is bevihetjük. Azokat leginkább a növény alapú étrenddel. A legismertebbek talán az A, az E és a C vitamin, a flavonoidok, a beta-karotin, de ilyen a reklámokból jó ismert Q10 molekula is. A citromfű, vagyis latin nevén Melissa officinalis, régóta ismert gyógynövény, és éppen ezért a többi hagyományos gyógyító növényhez hasonlóan a kutatók vizsgálják, hogy miként fejti ki a hatását. Több vizsgálat igazolt, hogy a citromfű antioxidáns hatással rendelkezik, és hogy ez a flavonoid, a rozmarinsav és a benzoldioxol tartalmából származik. Ezeknek a vegyületeknek egy tanulmány szerint akár 10-szer erősebb antioxidáns hatása van, akár mint a C vagy a B vitaminnak. Ahogy már említettem, daganat ellenes hatása van, hogy mivel a szabad gyökök felelősek leginkább a daganatos betegségekért, így nem meglepő, hogy emiatt is vizsgálták a citromfű rák ellenes hatását. A labor kísérletekben a citromfű kivonata koncentrációtól függően gyönyörű gátló hatást mutatott a daganatos sejtekre, aztán herpes ellen is jó, sőt a cukorbetegeknek is ajánlott, mert a benne található oleanolsav segíti a hasnyálmirigy működését, és véd a diabéteses szövődményektől. Nem csak állatkísérletek igazolták ezt a hatást, 62 beteggel végeztek klinikai kísérletet, akik citromfűvet vagy placebót kaptak naponta 12 héten keresztül, kétszer naponta. A tanulmány eredményei pedig azt mutatták, hogy a citromfű kivonat jelentős változást okoz az éhomi vércukorszintben, azaz az éhgyomri vércukorszintben, a glikát hemoglobinban és a szisztolés vérnyomásban a placebo csoporthoz képest. A stresszt és a szorongást is enyhíteni képes. A citromfűnek van egy ilyen stresszoldó, nyugtató és szorongás csökkentő hatása is, ez a legismertebb, és e felől tulajdonképpen már nagyon sokan megbizonyosodhattak, akiknek ajánlottak citromfű teát szorongásra, akár pánikra. Ilyen panaszokat gyönyörűen enyhít a teája, ezért a hatásért felelős biovegyületek a rozmarinsav, illetve még három másik olyan sav, ami kifejezetten a pszichére tud hatni, nyugtatni tud bennünket, a szorongást tudja enyhíteni. Egy 80 beteg részvételével végzett klinikai vizsgálatban minden beteg vagy gyógynövényes gyógyszert, vagy placeboként 500 mg búzakeményítőt kapott, és a 7 napos kezelés csökkentette a szorongás szintjét 49%-kal. Otthon is nevelhetjük cserében, a teraszon, a balkonon, vagy a kertben, fagytűrő, évelő, fantasztikus nagy bokrokban tud nőni, és mondom, a szúnyogokat is távol tartja, ez már csak egy pozitív mellékhatás, úgyhogy én javaslom mindenkinek, aki az egészségére és a szépségére ügyel, ültessen citromfüvet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A nagy vihar.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az egyik legjelentősebb gasztró trendként emlegetik a fermentálást, holott tulajdonképpen ez az egyik legősibb tartósító savanyító módszer, ami a tejsavas erjedésnek köszönhet abszolút természetes, egyrészt, másrészt pedig roppant egészséges. A fermentálás régebb óta van jelen az életünkben, mint az ember gondolná, ott van a savanyúságokban, a sörben, a sajtban vagy a kombucsában is. Az erjedés tehát egy csodás folyamat, amiben az egyetlen kérdés az az, hogy mi volt előbb, kovászos kenyér vagy a sör. Álljunk meg egy picikét, itt mi is az a fermentáció. A fermentáció az a folyamat, amiben a mikroorganizmusok, például az élesztő gombák vagy a baktériumok a szénhidrátokat alkohollá vagy savvá alakítják, és a fermentált ételek csodálatos ízűek és jótékony hatásúak tudnak lenni a teljes bélrendszerünk egészségére is, de eredményesen vehetjük fel a harcot például az élelmiszerpazarlás ellen is. Mi kell a fermentáláshoz? Hát kérem szépen, a megkezdéséhez szükséges eszközök nagy része tényleg minden háztartásban megtalálható. Ilyenek például a befőttes üvegek, nagyobb mennyiségű savanyú káposzta készítése esetén pedig, ha erre gondolunk, mint fermentálás, akkor műanyagvödrök, ezek is tök jó szolgálatot tesznek. Beszélek egyébként erről azért is, mert nagyon fontos az egészségünk számára, a bélrendszerünk egészsége számára, és mert erről lesz majd szó a mannapköziben is. Szóval a kulcs a folyamatos nyomon követés, hogyha fermentálunk. Az éppen erjedés alatt álló élelmiszerek állaga folyamatosan változik, úgyhogy pontosan emiatt nagyon gyakran kell ellenőrizni. Ha elmélyülten és valóban odafigyelme, nyomon követjük, odafigyelünk a fermentálás alakulására, akkor jobban meg fogjuk érteni magának a folyamatnak a lezajlását is, és könnyebben megállapíthatjuk, hogy mikor lesz fogyasztásra kész az ételünk. Érdemes a fermentálást a káposztával és az egyszerű kovásszal kezdeni. A savanyú káposztát a legjobb magyaros ételekhez, például a székely káposztához is felhasználhatjuk, rakott káposztát, kolozsvári húsos káposztát készíthetünk belőle, vagy csak simán egy jó szelet zsíros kenyérrel, vagy csak úgy magában elcsipegetjük. A kovászból pedig nyilván, ahogy azt már mindenhol hallani lehet, a Covid-járvány időszak, a karantén időszak óta zseniális kenyereket és pékárokat készíthetünk belőle, de azért ne feledkezzünk meg a fantasztikusan finom, nagyon változatos és különlegesebbnél különlegesebb savanyúságokról sem. Szóval, ha már az alapok jól mennek, akkor jöhet a kísérletezés a különböző összetevőkkel és úgynevezett ízprofilokkal. Van, aki például mízópasztát, vagy mézsört, vagy különböző eceteket is bevet, de fűszerekkel is bátran lehet kísérletezni és ízesíteni. Az ételeinket egyetlen titkos fermentált hozzávalóval emelhetjük még magasabb szintre, ez pedig egy igazán különleges alapanyag, amelyik a marokkai konyhának fontos eleme, de a Közel-Keleten és a Földközi-tenger partvidékén is előszeretettel használják, és ez az az egyetlen titkos hozzávaló, amivel minden étel finomabb lesz, de sokkal finomabb. Az umami, vagyis az édes, sós, savanyú, keserű mellett az ötödik íz, amely a levesektől kezdve a saláta öntetik szinte minden ételnek jól áll, az az, ami zseniálissá tudja alakítani a fogásokat az asztalunkon, és hogy honnan lesz ötödik ízünk a legegyszerűbben, hát maradunk a fermentálásnál, és ez bizony a fermentált citrom. A fermentált citrom eredetének a szakértők Észak-Afrikát szokták megjelölni, hiszen például a marokkói konyhának fontos eleme, hogy ezt az imént már mondtam, de például a Közel-Keleten, sőt a Mediterráneum több vidékén is használják. Igazán egyszerű az elkészítése. Az első lépés az, hogy a citromokat cikkekre vagy kedünk szerint karikákra vágjuk és sóba hampergetjük, szigorúan kezeletlen héjú biocitromot szabad használni. A második lépés pedig, hogy szorosan egy tégelybe egymás mellé sorakoztatjuk őket, majd citromlé, sósvíz, bors és fahéj oldatában fermentálni kezdjük. A harmadik lépés pedig, hogy türelemmel várakozunk. Ahhoz, hogy tökéletes végeredményt kapjunk, a citromnak legalább 3 hétig a sós lében kell állnia. A folyamat során a citrom megerjed, amelynek során a citrom éles savassága csökken, a héja meglágyul, és ez a fermentált citrusféle így aztán egy csodálatos umami forrássá válik, ami ráadásul felbontás után a hűtőszekrényben nagyon hosszú ideig eláll. Mihez kezdjünk vele? Hát a fermentált citromot felhasználás előtt egy gyors mozdulattal leöblítjük, ízesítőjük. A héját és a citrus húsát egyaránt felhasználhatjuk, tökéletes ízesítője a csirkés ételeknek, az indiai ételeknek, a sült zöldségeknek. Ha összeturmixoljuk a fermentált citromot, akkor pedig egy olyan masszát kapunk, ami mártásokba, vinegretbe, tésztákba, pácokhoz, mártogatósokhoz, sőt, akár a koktélokba is belekeverhető, és isteni finom. Hát ezért érdemes fermentálni.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a vendégem pedig Senker Horváth Kinga, dietetikus. Szia!
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Egy nagyon-nagyon fontos témát ki kell, hogy vesézzünk, és ehhez bizony szükségünk van a segítségedre, a szénhidrátokkal kapcsolatban, hiszen ez most már egy olyan, ahogy szoktuk volt mondani, ugye démonizált tápanyag, amiről az emberek csak rosszat mondanak, pedig nagy szükségünk lenne rá, és szerintem, hogyha az ember okosan fogyasztja,

0: 2 energiát adó tápanyag. Tehát mindenféleképpen szüksége van szénhidrátokra a szervezetünknek, és még fogyókúra idején sem ajánlott száműzni az étrendünkből a szénhidrátokat. Ami fontos a szénhidrátokkal kapcsolatban, hogy megkülönböztetünk egyszerű és összetett szénhidrátokat. Gondolom, te is nagyon sokszor hallottad, Petra, hogy cukrokról beszélünk, amikor valaki a szénhidrátokról szeretne beszélni, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezek nem szinonimák. Tehát, hogy a szénhidrátoknak különböző fajtái vannak, és a cukrok az egyik fajtája a szénhidrátoknak. Maga különben a szénhidrátok azok növények által termelt szerves vegyületek. Amit még a szénhidrátoknál el kell mondani, ugye az energiát adó tápanyagok kapcsán, hogy mennyi energiát is ad a szervezetnek, 1 g szénhidrát körülbelül 4 kalória energiát ad. És itt a szénhidrátbevitelről, hogyha beszélünk, akkor főleg összetett, keményítő tartalmú szénhidrátokból érdemes fedezni a szénhidrát szükségletet. Tehát nem arról van szó, hogy cukrokat kellene bevinni, meg ilyeneket hallunk, hogy a javasolt cukorbevitel, itt a szavaknak nagyon nagy hangsúlya van, mert nem javasolt cukorbevitel van. A tápanyagarányoknál vannak javasolt dietetikai ajánlások, de cukorbevitelnél inkább azt mondanám, hogy megengedett cukorbevitel van. Az okostányér, amit mi már sokszor említettünk így a vitaminszertában, ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének táplálkozási ajánlása. Tányérformán mutatja meg, hogy milyen élelmiszereknek milyen arányban kellene a tányérunkon szerepelni egy nap, hogy kiegyensúlyozott, változatos legyen az étrendünk. És itt a tányérunk felén zöldség és gyümölcsök kellenének, hogy legyenek. És a másik felén osztoznak a szénhidrát források és a fehérje források.
1: Azért ezeket is halljuk mindig, de mégis úgy kezelik az emberek a szénhidrátot, hogy jó, a szénhidrát az az édesség, meg a fehér kenyér.
0: Igen, na és akkor ideáig szerettem volna eljutni, hogy a fajtáit már mondtam, hogy vannak az egyszerű cukrok, meg az összetett, mármint az egyszerű szénhidrátok, ezek a cukrok, meg az összetett szénhidrátok, mint például a keményítő és rostok, amit tehát a rostok is az összetett szénhidrátokhoz tartoznak. Tehát itt a szénhidrát minősége az, ami nagyon fontos, és itt a szénhidrát forrásoknál gabonafélék és a zöldségfélék közül a hüvelyesek keményítő tartalmú szénhidrát, a gyümölcsök azok, a gyümölcscukor, a glükóz és a fruktóz, ugye a szőlőcukor, amik nagyobb mennyiségben fordulnak el a gyümölcsökben, tehát ezt nem az összetett szénhidrátokhoz soroljuk. A gabonafélék közül pedig megkülönböztetjük, tehát eleve, hogy mit tartoznak a gabonafélékhez különben, ha már így leásunk a legelejére, akkor ide tartozik a búza, a rozs, az árpa, a zab, a rizs, a kukorica, a köles, és vannak úgynevezett álgabonafélék is, amik növényrendszerben nem tartoznak a gabonafélékhez, de felhasználásukat tekintve oda soroljuk őket. 3 lehet ide sorolni. 3 álgabonafélét, vagy pseudocereáliaként is találkozhatunk velük cikkekben. Ez a hajdina, az amaránt és a kinoa, amelyekkel tovább lehet színesíteni az étrendünket és az összetett szénhidrátbevitelünket. És a gabonafélékből készült élelmiszerek, azok a gabonatermékek, ide sorolhatjuk a különböző liszteket, kenyereket, pékárukat, műzliket, gabonapelyheket, száraz tésztákat. És ezekkel kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy érdemes azért az étrendünkbe beépíteni napi legalább egyszer a teljes kiölésű gabonaféléket, tehát hogy fogyasztunk félbarna, barna, grehem, rozsos, magvas, korpás kenyérféléket és pékárukat, vagy pedig durumtésztákat is választhatunk, durumtészták nem tojással készülnek, tehát ott azért más így a hagyományos tésztákhoz képest a durumtészta. Kevesebb is elég belőle, és tehetségérzetet okoz, és hosszabb távú energiaellátást kapunk a durumtésztától például. Vagy pedig a teljes kiölésű gabonaféléknél, ahogy kiegyenlítettebb vércukorszintet eredményez a fogyasztásuk, és tényleg kevesebb is elég belőlük, magasabb élelmi rost, vitamin, például B-vitaminok, E-vitamin, folsav és ásványanyag tartalommal rendelkeznek. Itt ásványanyagok közül például a káliumot, magnéziumot, foszfor, cinket tudjuk megemlíteni, mint a finomított fehér változatok. Tehát itt ez a különbség, hogy a fehér változatok közül is különben lehet olyat választani, ami jó minőségű, például egy kovászos kenyér, tehát nem ezek a körülbelül 10 soron keresztül, hogyha megnézzük az összetevői listát egy-egy csomagolt kenyérnél, akkor látjuk, hogy itt 10 soron keresztül megy, pedig a kenyérnek tényleg pár összetevőkből kellene, hogy álljon, liszt, víz, só, kovász, vagy esetleg ugye kovász helyett van, aki élesztővel is, itthon is lehet

0: készíteni, akkor az gyorsabban megvan, de hogy tényleg ebből a pár összetevőből álljon a kenyér, és itt a fehér változatoknál is, hogyha figyelünk arra, hogy jó minőségű fehér kenyereket, akkor azok is beépíthetők különben a táplálkozásunkba.
1: Schenker Horváth Kinga dietetikus a vendégem itt a Manna délelőttben, ez a Vitamin Szer, de hamarosan folytatjuk. A kérdés van a szénhidrátokkal kapcsolatban 0677986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin szerda és benne a szénhidrátok, szoktuk volt mondani, ugye átok rátok szénhidrátok, pedig nem működnénk ám nélkülük. Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem, állandó szakértőnk. Szia Kinga újra.
2: Szia Petra. Ez nagyon jó volt.
1: Nem hallottad még? Sokszor szokták mondani, igen.
2: Ezt így nem, és a te hangodon, meg így ezzel a hangrejtéssel külön szórakoztató volt.
1: Hát ezt köszönöm. Szóval, ami kérdés bennem azonnal felmerül a szénhidrátokkal kapcsolatban, Kinga, hogy miért az hízlal a legjobban? Miért hisszük azt, vagy hogyha valóban így van, akkor miért van így, hogy abból gyakorlatilag azonnal zsírt tud lenni?
2: Hú, igen, ez is gyakran elhangzik, pedig itt pont az előző pár percben mondtam, hogy ugye az energiát adó tápanyagoknál megnézzük azt, hogy mennyi energiát is ad ezekből egy gram elfogyasztása, és a szénhidrátok, ahogy mondtam, 4 kalória energiát ad a szervezetnek, ugyanígy a fehérjék is, a zsírok pedig 9-et. Tehát a zsír az a tápanyag, ami a legtöbb energiát fogja adni a szervezetnek. Ez már itt, tehát azt, hogy a zsírok nem hízlalnak, az így sehogy nem jön ki, mert ha már így csak az élettani részét megnézzük, ebből az információból látszik, hogy több mint 2-szer annyi energiát ad egy gram zsír elfogyasztása, mint a szénhidrátoknál. Itt az fontos tudatosítani, hogy oda kell figyelnünk tényleg arra, hogy mennyi szénhidrátot fogyasztunk, meg itt periodizálhatjuk. Tehát ahogy mondtam, hogy fehér kenyér is lehet az étrendben, akkor azt mondjuk reggelire építjük be, vagy 10 óraira uzsonnára, de vacsorára már kevesebbet fogyasztunk. Tehát lehet játszani itt az arányokkal a nap folyamán, hogy ezzel is oda tudunk figyelni az alakbarát táplálkozásra. És itt a szénhidrátokkal kapcsolatban, hogy ugye elfogyasztjuk a szénhidrátokat, még ha az összetett keményítő tartalmú például tésztát fogyasztunk, az is ugye glükóz formájában szívódik fel, bekerül a véráramba és energiát szolgáltat a testünknek. Amit nem hasznosítunk ebből, az glikogénné alakul, szénhidrát raktáraknak, glikogén raktáraknak szoktuk hívni a szervezetünkben a máj és az izomzatot. Itt azt kell tudni, hogy a szénhidrátok valóban tudnak zsírrá alakulni, azonban ez egy energiaigényes folyamat, akkor következik be, hogyha nincs szükség a szénhidrátok hasznosítására. Tehát, hogyha a zsírpárnák azok nem egyszerűsíthetjük le annyira, hogy a szénhidrátok miatt alakulnak ki, tehát, hogy itt tényleg így főbűnösnek kikiáltjuk a szénhidrátokat, hanem amiatt, hogyha bevisszük a tápanyagokat, és nem égetjük el, nem használjuk fel, akkor itt nem is a tápanyagokon van a hangsúly, hanem hogy a fölöslegben bevitt energia fog nekünk, ugye az megborítja az energiaegyensúlyt, és akkor következik be a zsírpárnák lerakódása, és hogy elindulunk a fölös kilók gyűjtögetésén. Tehát itt a napi energiabevitel az, amit nézni kell. Természetesen mi mindig az energiabevitelt még továbbosztjuk itt a makrotápanyagokra, hogy mennyit kellene bevinni ezekből, de nem lehet csak a szénhidrátokat így kiemelni, hogyha azt fogyasztom, akkor az alakul át zsírpárnává. Hanem, hogy itt ezért a táplálkozás és a mozgás ebben az esetben is a kéz a kézben jár, tehát hogyha én felhasználom azt a bevitt szénhidrátot, akkor ez nem fog zsírpárnává alakulni.
1: És miért akkor kezdünk el a leggyorsabban fogyni? Legalábbis én, aki szinte az egész életemet össze-vissza fogyókúráztam, meg mindenfélét kipróbáltam. Számomra, ami életmódváltásként is beiktatható és élhető, az, hogy az ember a szénhidrát bevitelre elkezd odafigyelni. Tehát, hogy a felesleges, egyszerű szénhidrátoknak a fogyasztását azt mellőzi, és akkor szépen, én nálam legalábbis úgy volt, de ezt ismerősöknél is láttam, nagyon gyorsan és tempósan kezd el beindulni egy egészen más típusú fogyás. Tehát nem összetöpped az ember, hanem mintha beljebb rajzolnák a sziluettjét, mint régen az öltöztetős babánál.
2: Mennyi mindent tanultam a mai nap már tőled, ezt is be fogom építeni. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás is. De hát itt pont vissza kapcsolunk oda, amit beszéltünk, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen szénhidrátot visz be az ember. És itt van egy ilyen alapvető dietetikai tudás, amit lehet hasznosítani így a mindennapi életben is, hogyha valaki eljön dietetikushoz például. És igen, itt a hozzáadott cukorbevitel, az azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon magas. Így a magyaroknál, tehát hogy ilyen luxus kalóriáknak szoktuk hívni, hogy, hogy ezek a cukrosüdítők is, hogy, vagy az édességeknél, csokoládéknál, például tejcsokinál, ami ha az összetevői listát megnézzük, cukorral kezdődik, akkor ott tényleg nem igazán viszünk be értékes tápanyagokat, hanem mindössze cukrokat viszünk be. És például nagyon sokaknál, hogyha már itt megnézzük a berögzült rossz táplálkozási szokásokat, és itt a hozzáadott cukorbevitel, amire te is rávilágítottál, és hogyha azokat elkezdjük már első lépésként, mert mindig érdemes azért apró lépésenként haladni, és nem a teljes egész táplálkozást megreformálni egy-egy adott embernél, hogyha az életmódváltás izgalmas mezejére lép, akkor itt például a folyékony formában fogyasztott felesleges cukorbevitel már nagyon-nagyon sokat tud adni abban, hogy már így az energiaegyensúlyhoz közelítsünk, vagy akár ugye negatív energia mérleg legyen. Itt ebben mondjuk a mozgás is nagyon segít, meg itt a sziluettnél is, tehát hogy a táplálkozás, az, hogy én kevesebbet eszem, amellett mindenféleképpen kell az is, hogy a mozgás segítse azt a tónusos fogyást, amiről te is beszéltél. Szóval igen, a hozzáadott cukorbevitelre nagyon-nagyon fontos figyelni, meg a szénhidrátoknál, hogyha valaki például tényleg fehér kenyeret evett zsömlével, kiflivel, kakaós csigával, túrós batyúval, kis pogácsával, és ezekhez még hozzáívott egy-egy ilyen mindenféle cukros üdítőt, és a teát, kávét is folyamatosan cukorral isza, akkor ebből mi ki tudjuk számolni különben táplálkozási napló alapján, hogy mennyi a hozzáadott cukorbevitele, és innen nagyon sokat tud lendíteni az, hogyha eleve már ezeket a finom pékárukat, amik nem csak szénhidrátot tartalmaznak különben, hanem zsírokat is, hogyha azokat már így elkezdjük levenni az étrendből, akkor valóban nagyon-nagyon szépen be tud indulni a fogyás, de ugyanakkor a rostbevitel miatt pedig az, hogy a tányérunkon szerepel mondjuk egy-egy szénhidrátforrás, és ahogy mondtam már az arányoknál, hogy így a tányérunk fele zöldség, gyümölcs, és a másik felén osztozik a fehérjeforrás a szénhidrát duskörettel, tehát hogy itt nem az van, hogy az egész tányéron mondjuk galuska szerepel például, hanem hogy csak egy kis részben akár egy tésztasaláta, vagy egy hajdinasaláta, vagy kuszkuszt kever össze az ember párolt zöldségekkel, és mondjuk fogassal, hogy hazai halat említsek, azzal fogyasztjuk. Tehát, hogy itt azért nem az van, hogy teljesen mellőzni kell a szénhidrátot, hanem csak a rostgazdagabb forrást kell előnyben részesíteni, és hogy kevesebb legyen a tányéron szereplő mennyisége a szénhidrátus köretnek.
1: Vitamin szerda itt a Manna délelőttben, a vendégem állandó szakértőnk Senker Horváth Kinga dietetikus, hamarosan folytatjuk a szénhidrátokról beszélgetni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Folytatódik a Vitamin Szerda itt a Manna délelőttben, állandó szakértőnk Senker Horváth Kinga, dietetikus a vendégem. Ugye a szénhidrátokról megbeszéltünk most már nagyon-nagyon sok mindent az előző két beszélgetésben, viszont Kinga, mi az, amit feltétlenül tudnia kell az embernek a szénhidrátok fogyasztásával kapcsolatban még, mondjuk életkor szerint, vagy a mozgás hiánya vagy megléte mellett az embernek, hogyha szeretne egy kicsit egészségesebb irányba menni?
2: A gyermekekkel kapcsolatban is fontos kihangsúlyozni, hogy a hozzáadott cukorbevitelük nekik is magas tud lenni. Itt azt lehet kiemelni, hogy az egészségügyi világszervezet ajánlása alapján a hozzáadott cukorbevitel egészségesek számára maximum 10 energiaszázalék lehet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy átlagos felnőtt nő energiaszükségletét veszük alapul, ami 2000 kalóriát jelent, akkor ez a 10% ez 200 kalóriának, vagyis körülbelül 50 g cukornak felel meg maximum. Azonban vannak olyan irányok már, hogy ezt a 10%-ot is, ezt a megengedettet, ugye így nem mindegy a jelző sem, hogy javasolt vagy megengedett, ezt 5 energiaszázalékos korlátozásra szeretnék levinni. Csak viszonyításként nézzük meg például néhány élelmiszernek a hozzáadott cukortartalmát. Hogyha iszunk egy pohár hagyományos üdítő italt, ugye gyerekeknél nagyon sokszor van, hogy nem vizet fogyasztanak, hanem ilyen üdítőitalokat, ami ilyen nagyon helyes, mindenféle játékos figurák vannak, de azért ezek dúskálnak a cukorban, és mondjuk egy ilyen 2,5 decis üdítőital akár körülbelül 30 g cukrot is tartalmazhat. És láthatjuk, hogy ez már szinte több, mint, tehát csak 2,5 deci ilyen üdítőitalt megivott a gyermek, vagy akár a felnőtt is, és ez már több, mint a megengedett napi hozzáadott cukorbevitel. Ha még ehhez eszünk mondjuk egy pici csokit, egy karamellás csokit, ami mondjuk ilyen 50 g-os kiszerelés, az már 26 g cukor, tehát ezzel már ki is lőttük a megengedett cukorbevitelt. Tehát nagyon, nagyon gyorsan össze tud jönni, és azért gyerekeknél is érdemes itt persze a szülővel együtt szoktunk foglalkozni, hogyha gyermekek fordulnak hozzánk, hogy játékos formában hogyan tudjuk edukálni a gyerekeket, és persze ebben a szülők segítsége is kell. Úgyhogy itt az ő esetükben is itt az édességek és desszertek fogyasztása, amik hozzák ezeket az egyszerű szénhidrátokat és luxus kalóriákat, tehát hogy ne tiltsuk ezeket, de hogy találjuk meg ezeknek a helyét, hogy nem főétkezések helyett, hanem főétkezések után lehet enni, nem minden nap, meg itt a fogak egészségét is be lehet már ehhez a kérdéskörhöz vetni, hanem hogy csak heti párszor, tehát hogy itt megtaláljuk azt az arany középutat, hogy ne tiltsuk nekik, ne legyenek démonizálva, és hogy ők tudják, hogy ez igen, nagyon finom, de hogy amúgy az ő szintjükön élettanilag ezeknek milyen hatásuk van. És ha már a mozgást behoztad, akkor sporttáplálkozás szempontjából pedig tényleg azt lehet mondani, hogy elengedhetetlen a megfelelő mennyiség és minőségű időzített szénhidrátbevitel sportolók számára, mert a leggyorsabban és a legjobban mobilizálható energiaforrásaink a szénhidrátok, amelyek sportolás során a szervezet legfőbb üzemanyagai lesznek, és ez különösen az állóképességi teljesítmény szempontjából meghatározóak, ugyanis minél intenzívebb a fizikai aktivitás, annál inkább a szénhidrátokat fogja hasznosítani a szervezet. Ez is megvan, hogy ugye itt a glikogén raktárakról is beszéltünk, hogy a fel nem használt szénhidrátokat a májunk és a bázizomzatunk glikogén formájában tárolja, és ezeknek a szénhidrát raktáraknak a feltöltöttsége különben a sportolók teljesítményeinek nélkülözhetetlen tényezője. És akkor csak, hogy még a végén, hogy itt megtaláljuk azt is, hogy az időzítés kapcsán mondtam, hogy akár itt a sportolóknál az egyszerű szénhidrátokra is szoktunk támaszkodni, de itt az édességek, csokoládék, cukros üdítők rendszeres fogyasztása még aktívan sportoló fiataloknak és felnőtteknek, időseknek sem ajánlott, mert tényleg a üres kalóriákat tartalmaznak, és nem segítik a szénhidrát raktárak feltöltését. Tehát amikor mondjuk nagyon közel vagyunk a fizikai aktivitáshoz, akár egy órával azelőtt, akkor főleg szénhidrátot tartalmazó étkezésnek kell következnie, de ez nem arról szól, hogy akkor cukrot tegyen valaki, vagy csokoládét, hanem hogy egyszerű szénhidrátokat tartalmazó élelmiszereket lehet fogyasztani. Ide tartozik például a banán, az aszalgyümölcsök, vagy gyümölcslevek, vagy pedig sportitalok közül az izotóniás sportitalok. Tehát ezeknek lehet itt helye, így a sporttáplálkozásban, így a fizikai aktivitáshoz igazítva.
1: A Vitaminszerda állandó szakértője Senker Horváth Kinga dietetikust hallottátok. A jövő héten is nagyon fontos témáról fogunk majd beszélgetni, a gyerekkori elhízásról, annak a megakadályozásáról, és hogy hogyan állunk most ezzel itthon. Kinga, köszönöm, hogy ránk értél. Jövő szerdán találkozunk.
2: Alig várom, én is köszönöm. Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Yeah. This is another black and smash.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egyszerű, finom, tartalmas édesség, fahéjas is, és almás is, és melegítő is, és sütőben sül, és szerecsendió is van benne, szóval valami egészen elképesztő, amit megtanulunk elkészíteni, és nagyon remélem, hogy ki is fogják próbálni majd, mert nagyon finom, tényleges, sűrű és krémes, és tele van a már említett melengető fűszerekkel, ami nem csak télidőben, ősszel, vagy tavasszal, még a hideg időben finom, hanem bármikor. Bárki, aki szereti a tejberist, annak ez a recept kötelező. Senki nem fog csalódni, akkor is, hogyha csak a felnőtt kori kíváncsiság hajtja, annyira finom. Ez a rizspuding tulajdonképpen egy felturbózott tejberizs, azzal a különbséggel, hogy a sütőben készül. A fűszerezése igazi melengető, és a mellé kínált szintén fűszeres alma kompótól pedig olyan nagyon finom, hogy tényleg nem tudja az ember abba hagyni az evést. A receptben nem szerepel tejtermék, úgyhogy a laktózérzékenyek és a vegánok is bátran elkészíthetik, de nyilván, hogyha valaki nem laktózérzékeny és vagy nem vegán, akkor nyugodtan lehet tejterméket használni. Létezik olyan barista kókuszital, ami igazán zsírosabb és olyan testesebb, és a végeredményben nem lehet megtalálni a kókuszos ízt, de így is úgy is nagyon finom, sejmes, és az összhatásában azért az alma, a fahéj, a kókusz azért szeretik egymást, úgyhogy különleges lesz majd. Szóval a magához a rizspudinghoz kell 20 deka rizs, 5 evőkanál cukor, itt javaslom, hogy vagy sötét nátcukrot, vagy kókuszvirágcukrot, vagy finomítatlan nátcukrot használjunk. Annak van egy olyan különleges karamellás íze, egy teáskanál őrölt fahéj, 2 csipet só, 1 liter kókuszital, vagy tej, egy teáskanál őrölt szerecsendió és egy csipet a tetejére, egy evőkanál vanília kivonat. Az almakompothoz pedig egyszerűen csak kell 2 nagyobb darab alma, 3 evőkanál víz, 1 evőkanál friss citromlé, 1 rút fahéj és 3 evőkanál cukor. Kimérjük egy közepes edénybe a kókuszitalt vagy a tejet, a cukrot, a szerecsendiót, a vanília kivonatot, a fahéjat és a sót, és közepes hőfokon fölforraljuk. Amint ez a fűszeres keverék elkezd főzni, tehát látjuk, hogy olyan szépen gyöngyözik a peremén, az edény pereménél, akkor gyakori kevergetés mellett hozzáadjuk a rizst, és főzzük 15 percig. Ezt az egészet átöntjük egy hőálló edénybe vagy tepsibe, a tetejére szórunk egy extra csipetnyi szerecsendiót, és betesszük a 180 fokra előmelegített sütőben nagyjából 20-25 percre. Ezután emeljük a hőfokot 200 fokra, és beállítjuk a sütési módot felső légkeverésre, hogy a puding teteje szép aranybarna árnyalatot kapjon majd. És amíg sül, a rizspuding, addig elkészítjük az almakompótot, az almákat meghámozzuk, kicsumázzuk, kis kockákra vágjuk, beletesszük egy kisebb edénybe, adunk hozzá cukrot, fahéjat, vizet, és alacsony hőfokon időnként megkevergetve 15 percig főzzük. Ha elkészült, akkor egy pici citromlével és citromhéjjal ízesíthetjük, mindenképpen kezeletlen héjú biocitromról van szó. És amikor kész van a rizspuding, akkor az alma kompottal vagy lekvárral kínálhatjuk. Na most ezt érdemes úgy felturbozni, hogy ne száradjon ki a rizspudingnak a teteje, hogy egy kicsit le lehet kenni a tetejét kókuszkrémmel, vagy pedig egy pici tejszínnel, hogy puha maradjon a rizs. És emellett még ajánlhatok hozzá egy kis vaníliafagylaltot, pluszban még ugye meleg a kompót vagy langyos, mellé egy gombóc, igazi bőrben vaníliás fagyi, és hozzá ez a rizspuding, ami krémes is és finom is. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint a török éttermekben kapható sült tejberist, ami szintén nagyon-nagyon finom. Úgy tudjuk még egy kicsit testesebbé tenni, hogy mondjuk pudingporral keverjük össze, és úgy forraljuk föl, hogy egy kicsit sűrűbb legyen. Mindenképpen nagyon finom, mindenki örülni fog neki, mindenki szeretni fog, és hát természetesen, hogyha egy kicsit variálni akarunk még, és még testesebbre szeretnénk akár a kompót ízét is, akkor érdemes egy szem birsalmát belecsempészni a 2 sima alma mellé. Nagyon-nagyon finom lesz, egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Nem,

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha szeretnénk fogyni, nem csak azt számít, hogy az étkezések során mennyi kalóriát viszünk be, ugyanis egyes italok is nagyon sok energiát tartalmaznak. Minden, amiben van kalória, vagy éhségnövelő hatású hozzáadott cukor, mint például az invert cukor, akár a kenőmájasban, ezek mind inkább rontják, mint növelik a fogyókúra hatékonyságát természetesen, de azért vannak olyan italok, amik barátaink tudnak lenni az életmódváltásban, és ezek közül az egyik az oolong tea, ami még a zöld teánál is egészségesebb és hatékonyabb, mégis sokan nem ismerik, és nagyon sokan nem fogyasztják még. Biztos, hogy hallottak róla már a kedves hallgatók is, de az nem biztos, hogy tudjuk, hogy a fogyást könnyítő hatásában legalább részben az ital polifenol antioxidánsait tartják hatékonynak. Egy táplálkozástudományi szaklapban 2014. szeptemberében még régen mutattak be egy olyan állatkísérletet, aztán azóta már több is készült, aminek során az oolong, a zöld és a fekete tea hatását hasonlították össze. A kimutatás szerint még a kifejezetten sok cukrot tartalmazó étrend mellett is segítettek az alacsonyabb testzsír százalék megőrzésében. A tények tehát az oolong teáról és a fogyásról, pontosabban az oolong tea és a fogyás összekapcsolódásáról, hogyha sokat hallottunk már a tea előnyeiről, különösen a zöld tea előnyeiről, akkor tudjuk, hogy ezért érdemes ezek felé fordulni rendre. Na de mi a helyzet az oolong teával? Valóban van összefüggés az ilyen típusú tea és a fogyás között, és vajon az oolong teának vannak-e mellékhatásai? Egyáltalán mi az az oolong tea? Ugye a tea több ezer évvel ezelőtti Kínából származik, és azóta az egész világon elterjedt, a víz után a leggyakrabban fogyasztott itallá vált világszerte. Sokféle tea létezik, a feketétől a zölden át a gyógynövényekig, és mindegyik típusnak megvan a maga egészségügyi előnye, amelyek közül több hasonló is akad. Az egyik speciális típus az oolong tea, különösen gazdag a polifenoloknak nevezett vegyületekben, amelyek a tea legtöbb egészségügyi előnyét hozzák magukkal. A fekete és a zöld teához hasonlóan az oolong tea és a Camellia sinensis növény leveleiből származik, és míg a fekete tea fermentált teljesen, a zöld pedig egyáltalán nem, az oolong tea a spektrum közepén helyezkedik el. És tulajdonképpen emiatt aztán az oolong tea, de úgy általában a tea egészségre gyakorolt jótékony hatásának nagy része a magas polifenol tartalmának köszönhető, ami egy olyan általános fogalom, ami több száz különféle hasznos és egészségfejlesztő növényi vegyületet foglal magába. A polifenolek a testünk egészségére számos előnyös hatással lehetnek, beleértve a szívbetegségek, a rák és az egyes neurodegeneratív betegségek kockázatának a csökkentését. A teában található a polifenolok egyik fő csoportja, amely a fogyáshoz kapcsolódik, a katekineknek nevezett vegyületek csoportja. Az oolong teában található egyébként egy csomó olyan jótékony vegyület, amit ismerünk is, és már hallottunk róla, úgy, mint koffein, teanin, gamma, aminovalsav és C-vitamin. Az amerikai klinikai táplálkozás tudományi lap még korábban 2013. decemberében tett közzé egy jelentést, ami több mint 1200 felnőttet követett 10 teljes éven keresztül. A rendszeresen teát fogyasztó emberek testzsír százaléka 19,6%-kal, a derékbőségük pedig 2,1%-kal kisebb volt azokénál, akik nem rendszeresen ittak teát. A tanulmány kutatói ezt a fogyást és a testzsír csökkentést nagy részt a teában található katekineknek tulajdonították, és mivel az oolong tea csak részben oxidálódik, nagyobb mennyiségben tartalmaz egy speciális katekint, az úgynevezett EGCG-t. És bár nem teljesen ismertek azok a mechanizmusok, amelyek megmutatnák, hogy ez a bizonyos EGCG miben segíti elő a fogyást, a kutatók mégis úgy vélik, hogy segít növelni az elég tehető kalóriák mennyiségét, és segít a zsírok hatékonyabb lebontásában és légetésében. Az oolong tea egy másik eszköze arra, hogy elősegítse a fogyást, ha leállítja a bizonyos enzimek aktivitását, amelyek részt vesznek az emésztésben. Egy másik 2018-ban publikált jelentés szerint az teában lévő polifenolok kifejezetten a hasnyál, mirigy, lipáz, amiláz és glükozidáz enzimekre hatnak, és hogyha ezek az enzimek ki vannak kapcsolva, a szervezet nem tudja olyan hatékonyan felvenni a zsírokat és cukrokat, és így csökken a felszívódó kalóriák mennyisége, és fogyunk, de legalábbis nem hízunk olyan gyorsan vagy könnyen. Ezért hasznos az oolong teát fogyasztani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: szabadság!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A Tisza kormány eddig elért eredményeit értékelte a miniszterelnök. Másfél hét múlva lesz 5. Harald norvég király temetése. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában vasárnap országszerte miséket tartottak. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia, 8. Håkon lett Norvégia új királya.
1: Időjárás.
4: Hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható.
0: Manna Hit.